pedig tudtad, mi az igazság? Válaszok nincsenek, megszoktuk, túllépünk, ködös jövőnk, közösen, közömbös, válaszok nincsenek.

0: Tőzsér Árpád, a barát és költőtárs mondta egykor, hogy Koncson Lászlót nem csak tágas és mély klasszikus műveltsége tette humanistává, hanem lényéből sugárzó, életviteléből áradó embersége is. Róla szólt a meg nem élt 90. születésnapja alkalmából készült visszaemlékező műsorunk. Ennek ismétlését hallgathatják meg a Szalagtárban szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap pedig a 9 órai híreket követően. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
1: A korábbi tudásnak óriási súlya van, a korábban megszerzett tudásnak óriási súlya van, és hát sok olyan vélekedés van a mohácsi csata körül, amit több száz éven keresztül súlykoltak az emberekbe. Ennek óriási tehetetlenségi ereje van. Mi azt tapasztaljuk, hogyha újat mondunk, és ez eljut valahová, akkor ott szoktak örülni neki. De hát én 2006-ban jelentettem meg először a saját mohács monográfiámat, és az elmúlt 20 évben akárhova mentem, mindenütt újdonságként hatott, amit mondtam, pedig ebben már eltelt 20 év.
2: Bészabó János történész lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel a mohácsi csatát övező tévhitekről beszélgetek. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a Pátria Rádió szombati közéleti műsorának hallgatóit 2026. augusztus 29-én Beatrix és Erna napján. 500 évvel ezelőtt ezen a napon zajlott le a Mohácsi csata, melyben a török szultán legyőzte a II. Lajos király vezette magyar hadsereget. És 82 éve tört ki a szlovák nemzeti felkelés a József Tiszó vezette szlovák báb állam ellen. Ez utóbbi eseménnyel is foglalkozunk a mai reggeliben. A műsor tartalma előtt jöjjenek a legfrissebb információk, a hírszerkesztő Csenger Ferenc.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Kulturális és örökségvédelmi beruházásokat is támogatott a szlovák kormány pénteki kihelyezett ülésén. Újabb 5 F-35-ös vadászgép érkezik Lengyelországba. Jobbára felhős az ég, de 30 fok közeli hőmérséklet várható. Jó reggelt kívánok, mondom a részleteket. Kulturális és örökségvédelmi beruházásokat is támogatott a szlovák kormány pénteki kihelyezett ülésén. A nagykürtösi, korponai, garamszentkereszti és zólyomi járás fejlesztését célzó program részeként több kultúrház felújítására biztosítanak pénzt. A Kékkői várban működő báb és játékmúzeum korszerűsítésére 10 000 eurót különítettek el. Zólyom 90 000 eurót kap egy turista vonat beszerzésére, amely a puszta vár megközelítését segíti. A kormány emellett József Kroner színművész és Andrej Szlátkovics költő kulturális örökségének szélesebb körű bemutatását is támogatná. Ősszel megnyitja kapuit a közönség előtt a Szlovák Rádió pozsonyi székháza. A rendszeres szlovákiai rádiózás 100. évfordulója alkalmából szeptember 1-től október végéig nyilvános felvételeket, koncerteket és élő közvetítéseket rendeznek a fordított piramisként ismert épületben. A legtöbb program ingyenesen látogatható, és november elejéig jubileumi kiállítás is várja az érdeklődőket. A rendezvénysorozat szeptember 1-én egy kifejezetten a rádiózás centenáriumára készült 8 részes hangjáték nyilvános meghallgatásával kezdődik. Újabb 5 F-35-ös vadászgép érkezett Lengyelországba, így már 8 ilyen korszerű harci repülőgép áll a lengyel légierő rendelkezésére. A gépek a Lócs közelében található Laksi légibázison állomásoznak, és a lengyel hadseregben a Huszárc, vagyis Huszár nevet kapták. Varsó még 2020-ban összesen 32 F-35-öst rendelt az Egyesült Államoktól, mindegy 4,6 milliárd dollárért. A tervek szerint az összes megrendelt repülőgép 2029-ig áll szolgálatba. Orosz dróntámadás ért egy raktárt Kijev közelében, a becsapódás után nagy tűz és több robbanás történt. Az ukrán hatóságok szerint a Bucsa járásban található Mila településen 6 ember megsérült, és több mint 200 embert, köztük gyerekeket kellett evakuálni. Az ügyészség azt is vizsgálja, hogy a raktárban szabályosan tárolták a robbanás veszélyes anyagokat. Az ukrán miniszterelnök szerint az esetleges biztonsági mulasztások felelőseit szigorúan meg kell büntetni. Izlandon szombaton arról szavaznak, hogy az ország több mint egy évtized után újra kezdje az uniós csatlakozási tárgyalásokat. Reykjavík 2009-ben kérte felvételét az Európai Unióba, a tárgyalásokat azonban 2013-ban felfüggesztette. A legnagyobb vitát továbbra is a halászat szabályozása jelenti, amely az izlandi gazdaság egyik kulcsfontosságú ágazata. A közvélemény erősen megosztott, a felmérések szoros eredményt jeleznek. Ha az igenek győznek, az még nem jelent uniós csatlakozást, a végleges tagságról később újabb népszavazást tartanának. Spanyolország a Frontex segítségét kérte a cetuai migrációs helyzet kezeléséhez. A spanyol hatóságok szerint az észak-afrikai enklávéban még mindig 5-8 ezer olyan ember tartózkodik, aki július végén Marokkóból lépte át a határt. Akkor legalább 72 ezeren érkeztek rövid idő alatt, és csaknem 100-an életüket vesztették. Ceutában azóta egyre nagyobb a feszültség, tüntetéseket is tartottak, és migránsok sátrait is felgyújtották. Madrid ezért további Frontex munkatársak kiküldését is kérte. gyászmenet kísérte utolsó útjára 5. harad norvég királyt Oszlóban. A péntek reggel 89 éves korában elhunyt uralkodó koporsóját az egyetemi kórházból a királyi palotába vitték. Az esős idő ellenére több mint 10 000-en sorakoztak fel az út mentén, és szinte teljes csendben búcsúztak a királytól. Norvégiában a temetésig állami gyászt rendeltek el. Az új uralkodó Harald fia Hákon Magnus lett, aki 8. Hákon néven lépett trónra, és szeptember 1-én tesz esküt a parlamentben.
0: Időjárás.
2: Felhős borult az ég, amely napközben fokozatosan kiderül. Helyenként előfordul zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Útkarban tartók dolgoznak Pozsonyban a Rácsiánszkij míton, a főpályaudvar felé vezető oldalon. A jobb sáv nem járható, ezért itt torlódás alakulhat ki. Kasán a Rasztyiszlavová burkolatát javítják, ezért lezárták az Alejová és a Cintorinszká közötti szakaszt az Alejová felé vezető oldalon. Kerülni a környező utcákon át lehet. Pozsony püspökén lezárták a vasúti átjárót, itt is kerülni kell. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
3: Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. 3 fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. rai.slovnaftmove.sk.
0: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
4: Csikós Zsóka címét megvédve aranyérmes lett a kajak egyesek 1000 méteres versenyében, és parádés csata végén a kenus Fejes Dániel is győzött ugyanezen a távon a poznanyi kajakkenu világbajnokságon. Az előkelő 4. helyen végzett a bugár Réka, bergendi Szofi, Hana Gavorová, Sidó Bianca alkotta szlovákiai női kajak 4-es 500 méteren. Monakóban kisorsolták a labdarúgó Európa Liga főtáblájának párosításait. A selejtező sorozatot veretlenül teljesítő Ferencváros az első kalapból, a Milánnal és a Juventusszal találkozik az alapszakaszban. A második kalapba sorolt Fradi az olasz nagycsapatok közül a Juventust fogadja, míg Milánóba utazik. További hazai ellenfele a Plzeny, a szlovén Celje és a portugál Torenzé lesz, míg idegenben a skót Celtic, a lengyel Poznany és a német Hoffenheim otthonában lép pályára. A főtábla küzdelmei szeptember 16-án és 17-én kezdődnek. Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 6. fordulójának műsora ma 18 órától Podbrezová, Košice, Trencsín, Ruzsamberok, 20.30-tól Banská-Bystrica, Komárno, holnap 17 órától Slovan, Michalovce, Skalica, Dac, 19 órától pedig Trnava, Žilina. Egy pénteki eredmény a 2. labdarúgó ligából, Zsiar Prešov meglepetésre 3-1. A 6. felvonás további műsora, szombaton 16.30-tól Samorin, Žilina B, Inter, Zvolen, Lehotapot, Vtácsnyikom, Humenné, 19 órától Zlaté Moravce, Galanta. Vasárnap 10.30-tól Petržalka, Liptovský Mikuláš, Slovan B, Povaská Bystrica, hétfőn 17 órától pedig Malzsenyice, Bicsa. A Debrecen a Nagyerdei stadionban 2-2-es döntetlent játszott az MTK-val a labdarúgó NB1 6. fordulójának nyitó mérkőzésén. A további párosítás ma 14.45-től Nyíregyháza Paks, 17 órától Honvéd Zalaegerszeg, 19.30-tól Újpest Vasas, holnap 16.30-tól Kisvárda Győr, 19 órától pedig Felcsút Ferencváros. A Ferencváros labdarúgó csapata szerződtette Veljko Birmančevićet, a Sparta Praha 28 éves szerb válogatott csatárát. A külföldi futballbajnokságok érdekesebb eredményei: Bayern München Stuttgart 5-1, Milán Venezia 2-0, Crystal Palace Manchester City 1-4 és Lille Paris Saint-Germain 2-2. A 91. percben még a hazaiak 2-0-ra vezettek. Koleszár Mihály és Szép Balázs is döntőbe jutott. az öttusázó kínai világbajnokságán. A Ferencváros vízilabda csapata nyerte a Kassá rendezett Botlik László emléktornát. A Fradi mind a négy ellenfelét legyőzte, a szlovák válogatott pont nélkül az utolsó ötödik helyen végzett. Vadnai Jonatán 9 futam után is a harmadik helyen áll, a vitorlázó ILCA 7, korábban lézerhajó osztály, Dublini öbölben zajló világbajnokságán. A magyar női röplabda válogatott 3-0-ra kikapott a szlovén csapattól az Európa-bajnokság isztambuli csoportjának utolsó játéknapján, így nyeretlenül csak a 23. helyen fejezte be a kontinens viadalt. Piros Zsombor kiharcolta a főtáblára jutást az amerikai nyílt teniszbajnokságon, miután a selejtező döntőjében 5-7-7-6-os állásnál ellenfele az ausztrál Christopher O'Connell sérülés miatt feladta. A norvég Andreas Leknesund nyerte a spanyol országúti kerékpáros körverseny a Vuelta 7. útszakaszát, a szlovén Tadej Pogacar pedig növelte előnyét az összetettben. Walter Attila az 56. helyen ért célba, összetettben a 33.
1: Kedves hallgatóink, nézzük a mai műsor tartalmát. A zeneszám után ma is vidéki tudósítóink számolnak be a magyar lakta régiók híreiről. 8 óra után Simon Attila történésszel emlékezünk a szlovák nemzeti felkelésre, melynek ma van a 82. évfordulója. Milyen volt a magyarok élete a József Tiszoféle szlovák államban? Hogyan próbálta felhasználni ezt a történelmi eseményt saját politikai céljaira a későbbi kommunista hatalom? Ezekre a kérdésekre is megpróbálunk választ adni. 9 óra után pedig Berényi Józseffel, a Magyar Szövetség Nagyszombat megyei elnökjelöltjével hallhatnak egy beszélgetést, melyben az elmúlt évek sikereiről és további terveiről számol be. A zenei szerkesztő Puha József és a hangmérnök Vasies Olivia nevében is kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Kedves hallgatóink, heti belpolitikai hírösszefoglalón következik Mezőszállási Márk szerkesztésében.
1: Hétfő.
2: Augusztus 24-e. Szlovákiában jövő év elejétől megszűnhet a pénzügyi tranzakciós adó.
3: Robert Fico miniszterelnök arra kérte Ladislav Kamenický pénzügyminisztert, hogy készítse elő az adó 2027. január 1-i eltörléséhez szükséges jogszabályi és technikai lépéseket. A tranzakciós adót 2025 áprilisában a költségvetési konszolidáció részeként vezették be, az egyéni vállalkozók azonban 2026 elejétől már mentesültek alóla. Az adót hosszú ideje bírálják a vállalkozói szervezetek és az ellenzék, de a koalíció egyes pártjai is. A teljes eltörlés ugyanakkor több százmillió eurós bevételkiesést okozhat az állami költségvetésben. A munkáltatói szervezetek üdvözlik a tranzakciós adó tervezett eltörlését, de további gazdasági élénkítő intézkedéseket várnak a kormánytól. Szerintük az adó rontotta Szlovákia versenyképességét, kiszámíthatatlanságot jelentett a külföldi befektetők számára, és visszafoghatta a beruházásokat. A munkáltatók ezért többek között az adó és járulékterhek csökkentését, valamint kiszámíthatóbb vállalkozói környezetet sürgetnek.
2: Az ellenzéki SZSZ ismét élesen bírálta a szlovák kormány külpolitikáját.
3: A párt szerint Robert Fico úgynevezett négy égtáj felé nyitó politikája nem hozott kézzelfogható eredményeket. Juraj Krupa képviselő példaként említette a kormányfő Vlagyimir Putyinnal folytatott tárgyalásait és a kínai kapcsolatokat, amelyek szerinte nem eredményeztek jelentős előrelépést vagy beruházásokat. Az SZSZ azt is kifogásolja, hogy Fico még nem tárgyalt Friedrich Merz német kancellárral, miközben Németország Szlovákia egyik legfontosabb gazdasági partnere. A párt szerint a kormánynak elsősorban az uniós és a NATO szövetségesek bizalmának helyreállítására kellene törekednie.
1: Kedd.
2: Augusztus 25-e. Robert Fico miniszterelnök szerint Szlovákia támogatja az Európai Unió erős kohéziós politikáját, amely a régiók közötti különbségek csökkentését szolgálja, valamint a közös agrárpolitika megerősítését is.
4: Ezek lesznek Szlovákia legfontosabb szempontjai az Európai Unió 2028 és 2034 közötti következő 7 éves költségvetésének kialakításakor. Robert Fico ezért nem támogatja az Európai Bizottság által javasolt forrás csökkentéseket ezeken a területeken. A kormányfő mindenről António Costával, az Európai Tanács elnökével folytatott pozsonyi találkozása után beszélt.
2: A Munkálatok Országos Szövetsége felszólította a kormányt, hogy a tranzakciós adó megszüntetése miatt kieső állami bevételeket az állami kiadások lefaragásával pótolja.
4: A munkáltatók hangsúlyozzák, a koalíció nem terhelheti újra a vállalkozókat az adó kivezetésével járó pénzügyi hiány miatt, amely becslések szerint mintegy 400 millió euró kiesést jelent a költségvetésnek. A munkáltatók szövetsége egyenes választ vár a kormánytól és a pénzügyminisztériumtól arra a kérdésre, hogy terveznek-e újabb vagy magasabb adókat és járulékokat bevezetni.
2: A Progresszív Szlovákia feljelentést tett az orosz közlekedési kamerák ügyében.
4: Az ellenzéki párt szerint az eset kapcsán több bűncselekmény elkövetésének gyanúja is felmerül, ezért újra kell értékelni a kamerák jelentette biztonsági kockázatokat. Peter Bátor, a párt elnökségi tagja szerint komoly a gyanú, hogy a belügyminiszter nem intézkedett akkor, amikor kellett volna, és a tárca nem tett eleget a szlovák állampolgárok védelmével kapcsolatos kötelezettségeinek. A Progresszív Szlovákia emellett a kamerák árképzését és a minisztériumnak eladott berendezések vételárát is kifogásolja.
2: Szlovákia támogatja Montenegrónak azt a célkitűzését, hogy 2028-ig az Európai Unió következő tagjává váljon, s csatlakozása hozzájárulna Európa egész stabilitásának megerősítéséhez is, jelentette ki Peter Pellegrini köztársasági elnök, miután Pozsonyban fogadta Jakov Milatovic montenegrói elnököt, aki kétnapos hivatalos látogatására érkezett Szlovákiába.
4: Az államfő hangsúlyozta, Szlovákia már hosszú ideje támogatja a Nyugat-Balkán országainak uniós integrációját, mivel úgy véli, hogy az Európai Unió ezen országok csatlakozása nélkül nem lehet teljes.
1: Szerda.
2: Augusztus 26-a. A kormány ülésén több fontos javaslatot is elfogadott, ezek közül kiemelkedik egy új lehetőség a parlament idő előtti leváltására, valamint a 16 év alattiak közösségi média használatának tervezett szabályozása. A jövőben a polgárok népszavazással is leválthatnák a parlamentet, ehhez legalább 350 ezer választópolgár támogatása kellene. A népszavazást az elnök írná ki, és csak szigorú feltételek mellett lehetne megtartani. A parlament akkor minősülne leváltottnak, ha az előző parlamenti választáson résztvevő választók számához igazított 3/5 küszöb teljesülne. Az új szabályok azonban csak a jelenlegi 2023-ban kezdődött parlamenti ciklus lejárta után lépnek hatályba. A kormány továbbá olyan törvényjavaslatot hagyott jóvá, amely szerint 2027-től a 16 év alattiak nem hozhatnának létre és nem használhatnának saját felhasználói fiókot közösségi oldalakon. A tervezet szerint az életkor ellenőrzésének úgy kellene történnie, hogy a szolgáltató csak azt tudja meg, teljesül-e a korhatár, más személyes adatokhoz pedig ne férjen hozzá. A kormány szerint a fiatalabb gyerekek különösen kitettek az algoritmusoknak, a társadalmi nyomásnak, a káros tartalmaknak és a radikalizációs üzeneteknek. A javaslat egy országos rendszert is létrehozna a radikalizáció és az erőszakra való mozgósítás korai felismerésére, valamint megelőzésére.
1: Ne zakazujeme internet, ale nebude možné, aby tieto veľké technologické platformy, ktoré považujeme ako škodlivé prostredie.
2: Nem tiltjuk be az internetet, de ezeknek a nagy technológiai platformoknak, amelyeket a fiatalabb gyermekek számára káros környezetnek tartunk, nem lesz lehetőségük arra, hogy egyéni fiókokat biztosítsanak 16 év alatti gyermekek számára, nyilatkozta Tomás Drucker, oktatásügyi miniszter. A kormány emellett bővítené a tiltott kábítószerek és pszichotróp anyagok listáját. A szabályozás alá kerülne többek között a kratom két fő hatóanyaga, valamint veszélyes szintetikus opiodok és kannabinoidok. A változások 2027. januárjától léphetnek életbe. Elfogadták az iskolatörvény módosítását is, amely többek között a szlovákiai alapiskolák hálózatának optimalizálását, az osztálylétszámok szabályozását és az oktatási rendszer egyes támogatási formáinak átalakítását célozza. A kormány új szabályokat javasol a büntető eljárásokban kezelt személyes adatok védelmére is. Az érintett állami szerveknek szigorúbb adatvédelmi követelményeket kellene alkalmazniuk, az adatvédelmi incidenseket pedig legfeljebb 72 órán belül jelenteniük kellene. Tomás Drucker oktatási miniszter a kormány ülésén benyújtotta a gyermekek közösségi média használatának tervezett szabályozását a beruházási minisztérium bevonása nélkül. Ezt Samuel Miguel beruházási miniszter közölte, a törvényt nem tartja jónak. Megalapozott gyanunk van arra, hogy mindaz, amit a kormány tesz, vagy azért van, hogy megszilárdítsák hatalmukat, vagy azért, hogy megnehezítsék mások kormányzását, mondta sajtótájékoztatóján a PS vezetője és parlamenti képviselője Michal Simecska. Szerinte a koalíció nem tud egységet teremteni ebben a kérdésben, mivel az egyik javaslatot az igazságügyi minisztérium terjeszti elő, a másikat pedig a LASZ képviselői. Robert Fico kormánya meg akarja erősíteni befolyását a bírói tanácsban. Az igazságügyi miniszter által kidolgozott alkotmánymódosítási javaslat, amelyet ma hagyott jóvá a kormány, egyetlen célt szolgál, a jelenlegi kormánykoalíció és Pellegrini elnök jelöltjeinek pozícióját a bírói tanácsban véglegessé tenni. Az Európai Bizottság fenntartásait komolyan kell venni, de Boris Szuszko igazságügyi miniszter megoldása nem helyes, állapította meg Mária Kolíková parlamenti képviselő.
0: Csütörtök.
2: Augusztus 27-e. Az Eperjesi Járásbíróság csütörtökön döntött arról, hogy letartóztatásban marad az a két külföldi állampolgár, akiket különösen súlyos közveszélyokozás büntettének előkészítésével gyanúsítanak.
4: A rendőrség tájékoztatása szerint a két férfi egy drónokat gyártó kelet-szlovákiai üzemet akart felgyújtani. Peter Pellegrini köztársasági elnök fel

0: miatt.
1: Az ellenzéki párt szerint a kezdeményezés oka a részben állami tulajdonú Energetika Slovensko vállalat felügyelő bizottságába történt vitatott kinevezések. Michal Sipos parlamenti képviselő szerint a két miniszternek a parlamentben kell majd magyarázatot adnia az ügy miatt. A vita középpontjában Marcela Martonová kinevezése állt, akit a társaság felügyelő bizottságának elnökévé jelöltek. A Zastavme korrupció ellenes alapítvány szerint férje érintettsége miatt összeférhetetlenségi kérdések merülhettek fel Matusz Utajestok belügyminiszter Abu Dzabiba tett Forma 1-es utazásának ügyében. Martonová később lemondott a tisztségéről. Az ellenzék egy másik kinevezést is kifogásol. Ljubos Mihály, korábbi futballbíró és a LASZ korábbi választás jelöltje szintén bekerült volna a felügyelőbizottságba. Az ellenzéki képviselők szerint energetikai szakmai tapasztalat hiányában nem felel meg a poszt követelményeinek. A Slovensko mozgalom szerint már összegyűjtötték saját képviselőik támogatását a két miniszter leváltására irányuló indítványhoz, és arra kérik a többi ellenzéki pártot is, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez.
2: Keď si myslia, že sa budú skrývať, nebudú chodiť na tlačovky a že budú posielať nejaké stanoviska svojich hovorcov, tak sú na hlbokom omyle. Ja som v týchto dňoch oslovil kolegov z opozície.
1: Ha azt gondolják, hogy elbújhatnak, nem jelennek meg sajtótájékoztatókon és csak a szóvivők nyilatkozatait küldözgetik, akkor nagyon tévednek. Megvannak a Slovensko mozgalom aláírása is Utajestok miniszter leváltásához és Denisa Szaková gazdasági miniszter menesztéséhez is. Ezért felszólítom az ellenzéki kollégákat, hogy csatlakozzanak, adják hozzá az aláírásaikat, és minél hamarabb kezdeményezzük ennek a két miniszternek a leváltását, nyilatkozta Michal Sipos. A minimálbér emelkedésével 2027-től ismét nőnek az éjszakai, hétvégi és ünnepnapi munkáért járó pótlékok is. A Szlovák Pékszövetség szerint ez jelentősen növeli a sütőipari vállalkozások költségeit, mivel a kenyér, a péksütemények és a sütemények több mint 82%-át pótlékos időszakban állítják elő. A minimálbér jövőre várhatóan 972 euróra emelkedik. A szövetség szerint a munkabére a pékségek költségeinek átlagosan felét teszi ki, ezért a többletköltségeket a gyártók kénytelenek lesznek beépíteni az átadási árakba. Hogy ez végül mennyivel növeli a bolti kenyér árát, azt a kereskedők árrése is befolyásolja. A szövetség szerint a szlovák sütőipar versenyképességét már most is erősen rontja a külföldről érkező pékáru növekedő importja, amely tavaly meghaladta a 200 millió eurót.
3: Péntek.
1: Augusztus 28-a. Az Alkotmánybíróság az elmúlt években költségvetési bizonytalanságban működött, állapította meg a szlovák legfelsőbb ellenőrzési hivatal. A 2023-as és 24-es költségvetések nem fedezték teljes mértékben a hivatal valós szükségleteit, többek között az informatikai rendszer korszerűsítését. 2023 és 2025 között a költségvetést évközben 6% és 24% közé emelték, évente átlagosan 17 alkalommal módosítva azt. Az Alkotmánybíróság vagyona 2025 végén meghaladta a 23,7 millió eurót. Módosító javaslatot terjeszt elő Tomás Szalai, az SZSZ képviselője a gyógyszerek térítéséről szóló törvényhez. Az úgynevezett hordozható támogatás lényege, hogy a beteg bizonyos feltételek mellett más, számára megfelelő kezelésre is felhasználhassa a közbiztosításból járó összeget. Ha az új kezelés drágább, a különbözetet a páciens fizethetné ki. A javaslat szerint a kezelést szakorvosi központnak kellene ajánlania, és a betegnek tájékozott beleegyezést kellene adnia. A kormány ma reggel visszavonta a nemzeti parkok övezeti besorolásához kapcsolódó vitatott határozatait. A döntést a Környezetvédelmi Minisztérium azzal indokolta, hogy az augusztus elején a földművelésügyi tárcával kötött együttműködési memorandum miatt a korábbi határozatok már elvesztették gyakorlati jelentőségüket. A korábbi rendelkezések szerint az állami erdőgazdaságnak, a Leszi SR-nek kellett volna biztosítania az erdők szakmai kezelését és az erdőterületek gondozását a nemzeti parkokban. A kritikusok attól tartottak, hogy a területek ugyan formálisan a nemzeti parkokhoz kerülnek, gyakorlatban azonban továbbra is az állami erdőgazdaság irányítása alatt maradnak. A vitát az is élezte, hogy az ellenzéki politikusok és környezetvédő szervezetek szerint a rendelkezések veszélybe sodorhatták a helyreállítási tervből származó mintegy 450 millió eurós támogatást. A Környezetvédelmi Minisztérium ezt cáfolta. Az Európai Bizottság ugyanakkor jelezte, hogy figyelemmel kíséri a helyzetet. A kormány július elején 4 nemzeti park, a Tátrai, az Alacsony-Tátrai, a Polóninai és a Kisfátrai nemzeti parkot új övezeti

0: rendszerként hagyta jóvá.
1: Heti belpolitikai összefoglalónkat hallották, közreműködött Csengár Ferenc és Kis Balázs. A heti tükröt Mezőszállási Márk szerkesztette.

0: Kedves hallgatóink, 7 óra 33 perckor vidéki tudósításokkal folytatjuk a reggelit. Végéhez ér a vakáció. Szeptember 1-én kedden ünnepélyesen elkezdődik az új iskolai tanév. Az erre való felkészülés már a Dunaszerdahelyi Nevelési és Oktatási Intézményekben is megtörtént. Dunaszerdahely városi fenntartású óvodáiban és iskoláiban elvégezték a szükséges nagy takarítást, a karbantartási és felújítási munkákat. Az óvónőknek továbbá képzést tartottak arról, hogy az életbe lépő oktatási reform elemeit hogyan építhetik be az óvodai nevelésbe. A Szabó Gyula utcai egyesített középiskolában még a tanévkezdéssel sem fejeződik be az épület teljes körű modernizációja. A vidékfejlesztési középiskola élén pedig az új tanévtől új igazgató áll. Bíró Éva tanévkezdés előtti összeállítása következik.
1: Az elmúlt években a pedagógusokat, most pedig már az óvónőket készítik fel a szeptemberben életbe lépő új oktatási reformra. Ennek elemei már az óvodai foglalkozásokba is be kell, hogy épüljenek. A Dunaszerdahelyi képzésen csapatépítő játékokon mentorok segítségével az óvónők arra fókuszáltak, hogyan tudják támogatni a sajátos nevelési igényű gyerekeket, legyen szó figyelemzavarról, autizmusról, vagy egyéb problémáról, mondta Láncos Andrea, mentor.
2: Itt nagyon fontos lesz az, hogy valamennyi gyerekre, a sajátos igényeire tudjunk ugyanúgy figyelni, mint ahogy a pedagógus aktuális sajátos igényeire. Gyakoroljuk az aktív hallgatást, a páros meghallgatást, hogyan lehet fókuszáltan kifejezni magukat, akár az érzések és a szükségletek szintjén, hogy hogyan figyelünk arra, mikor van a megszólalási időnk, miközben figyelünk arra, hogy a másiknak is teret hagyjunk. Egyrészt dolgozunk a közösségépítő foglalkozásokkal is, meg ugyanúgy azzal is, hogy a foglalkozási folyamatok során, amikor ugyanúgy tanulnak az óvisok is, hogy ezekhez egy jó alapot, akár egy érzelmi önszabályozás, viselkedés szabályozás, konfliktusmentesebb létezés, vagy képesség a konfliktus oldásra, tehát ezek nagyon fontos készségek lesznek.
1: Dunaszerdahely alapiskoláiban gőzerővel készülnek az új tanévre. Az épületekben elvégezték a szokásos nyári nagytakarítást. A Smetana Ligeti szlovák tanítási nyelvű alapiskolában augusztus elejétől ablakmosást, bútorok takarítását és a járófelületek tisztítását végezték. Az iskolában több helyiség megújult a nyáron, és új tansegédeszközök is vannak. Tájékoztatott Helena Fodorová, az iskola igazgatónője.
3: Základom je vymalovanie tried pre prvákov, pre piatakov.
1: Az alapot az elsősök és az ötödikesek osztályainak kifestése jelenti, valamint ugyanez a kilencedikesek után, akik már elhatták az iskolánkat és középiskolába mennek. Sikerült modernizálnunk az iskolai étkezdét, ahol a mi tanulóink, valamint a szlovák gimnázium és a magyar tannyelvű magángimnázium diákjai is ebédelnek. Itt már ténylegesen szükséges volt a padló, csere, valamennyi fal kifestése és új bútor vásárlása. Ezzel a pedagógusok, a többi alkalmazott és tanulóink számára is javítjuk az étkezés körülményeit. A többi nyári szünethez hasonlóan ezúttal is új tansegédeszközöket vásároltunk a tanulók számára, mivel mi a következő tanévben már befejezzük az új iskolai program szerinti tanítás első szakaszát. Ez szintén sok változtatást, továbbá a tanításhoz való más hozzáállást igényel, mondta az iskola igazgatónője. A Szabó Gyula utcai közös igazgatású szakközépiskolában április óta tart az épület felújítása. A tanév alatt a kivitelező megkezdte a külső munkákat, a tető bontását és szigetelését. A belső munkálatok a nyári szünetben indultak el, nagy ütemben ablak és lámpacserékkel, továbbá mozgáskorlátozottak számára mosdók kialakításával. A munka nagy területen zajlik, három épület felújításáról van szó. Erről tájékoztatott Vajda Angelika, az iskola igazgatónője.
4: Természetesen számolok azzal, hogy menet közben még a szeptemberi folyamán ezeket a belső munkálatokat még folytatni fog kelleni, de az már megegyezés kérdése, hogy mikor melyik termet szabadítsuk fel, esetleg délután, ha tudnak jönni. Szombat-vasárnap volt ilyenre példa már júniusban is, úgyhogy hétvégén dolgoztak, mert zavarta volna egyébként a tanítást.
1: A munkálatok sok mindenre kiterjednek, és csak jövő nyára fejeződnek be. Addig a munkákkal párhuzamosan folyik az oktatás. A remények szerint egy modern, a 21. századi körülményeknek megfelelő iskola szolgálja majd a diákokat és a tanárokat. Vajda Angelika.
4: Alapvetően az összes épület szigetelése, fotovoltika, illetve hőszivattyú szerelése, tehát ugye aztán eljutunk oda is, tehát a szigetelése mind a két épületnek. Az ablakcsere, azzal még nagyon az elején vagyunk, különböző ajtók lesznek kicserélve, egyelőre még csak kettőt sikerült, fürdőszoba kialakítása, illetve mosdó kialakítása, a legtöbb iskola nagyon régi épület, és mindegyikre ráfér a felújítás. Természetesen látni azért, hogy kicsinyenként próbálkoznak, de hogy egy ekkora beruházás is mi kaptuk meg, így mondom, talán elsőként itt a Dunaszerdai járásban, ez egy nagy dolog, azt hiszem.
1: Az új tanévtől az igazgató személyét illetően változás lesz a Dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Középiskola és Középfokú Sportiskolában, ugyanis az intézmény élén új igazgató áll. Szabó László, aki 27 évig irányította a középiskolát, nyugdíjba vonult. Helyére egyelőre megbízott igazgatóként Mészáros Csilla került, aki több éve igazgató helyettesként dolgozott. Sikeres és jól működő iskolát vesz át, ahol nem küzdenek gyerekhiánnyal. Mészáros Csilla megbízott igazgató.
5: Ismerem az iskolát, a működési rendszerét, ismerem a pedagógusokat, diákokat, úgyhogy igazából hatalmas változásokkal nem szeretnék kezdeni, hiszen én úgy érzem, hogy az a folyamat és azok a dolgok, amik jók voltak, azokat szeretném inkább megőrizni vagy továbbfejleszteni. Mivel itt dolgozom, akkor tudom, hogy melyek azok a területek, amelyek fejlesztésre is szorulnak, úgyhogy én bízom benne, hogy a pedagógusokkal karöltve, új ötleteket szerezve, együtt egy ilyen csapatmunkaként sikerül elérni még ennél is szebb eredményeinket, hiszen én úgy érzem, hogy iskolánk a régió egy elismert iskolái közé tartozik. Megyei támogatással, konkrétan a mezőgazdasági szakirányzaton tanuló diákjaink támogatásban részesülnek, tehát az úti költségüket fizetik át, a kollégiumi létüket, illetve stipendiumot is kapnak ez mellett. A jelentkezők száma hál' Istennek nagy, válogathatunk. Idén például 105 helyre 250 jelentkezőnk volt, úgyhogy én úgy érzem, hogy ez egy szép szám, nem panaszkodhatunk.
1: Az oktató-nevelő munka szeptembertől nem csak az óvodákban, alap- és középiskolákban kezdődik meg, hanem a tehetséggondozással foglalkozó MCC Dunaszerdahelyi központjában is. A következő tanévre meghirdették a képzéseket és lezárultak a jelentkezések. A tervek szerint a megszokott alap- és középiskolás programok az új tanévben is elindulnak.
0: A Besztercebányai megyei önkormányzat fejlesztési ügynöksége a napokban egy új gyermekorvosi rendelőt nyitott Rimaszombatban. Ez lett sorrendben a 15. megyei fenntartású ambulancia. A Gömöri járásban viszont még így is további 4 ilyen rendelőre lenne szükség. Részletek Polgári Lászlótól.
6: Az új gyermekorvosi rendelő az évek óta felújítás alatt álló Dobzsinszky utcai panelgyári épületben nyílt meg. A megyei önkormányzat fejlesztési ügynöksége az ambulancia alapítása és kaponyítása körüli adminisztratív teendőkön kívül 14 ezer euróval járult hozzá a belső berendezés és műszaki felszereltség bebiztosításához. Mindamellett dr. Juhász Péterrel, a megyei önkormányzat egészségügyért felelős alelnökével karöltve sikerült orvosnőt és egészségügyi nővért is találni a rendelőbe, ami ebben a régióban nem egyszerű feladat. Ez az eheti hivatalos átadáson és sajtótájékoztatón is kiderült. Ezen Zlatko Kamenyistyak, a megyei hivatal egészségügyi szakosztályának vezetője informált arról, hogy az állami egészségügyi felügyeleti hivatal számításai szerint a Rimaszombati járásban további 4 ilyen rendelő hiányzik. Ezen kívül 7 körzeti orvos, illetve rendelő hiányzik a rendszerből. A hiány a specializált rendelőket is érinti. Akut probléma például a klinikai pszichológia, a pszichiátria, fizioterápia, belgyógyászat, ideggyógyászat és urológia területeinek egészségügyi ellátása. Jelenleg legjobban a nőgyógyászati rendelés van lefedve. Ezen kívül problémát jelent és kérdéseket vet fel az orvosok és általában az egészségügyi ellátást biztosító személyek magas életkora. Az orvosoknak több mint a fele már nyugdíjas korban praktizál. Ha ezek egyszer befejezik tevékenységüket, bizony óriási problémák lesznek az utánpótlás bebiztosításával, és a helyzet is romlani fog. Az átadáson az új rendelő gyermekorvosa dr. Molnár Zsuzsa külön is megköszönte a megyei odafigyelést és gondoskodást. Főleg azt hangsúlyozta ki, hogy a berendezés biztosítása mellett az adminisztratív ügyintézés terheit is levették a válláról, és így több időt szentelhetett a pácienseknek. A regnáló megyefőnök Ondrej Lunter külön is kiemelte a 15-ös számot, számot, vagyis hogy ez a 15. megyei hatáskörben létesített ambulancia. A tenisz számolási rendszerével párhuzamot vonva kijelentette, hogy a 30-as következik, vagyis a jövő tervei között szerepel, hogy 30 ilyen egészségű létesítmény jöjjön létre a megyei önkormányzat égisze alatt. Az e héten átadott gyermekorvosi rendelő szeptember 1-től fogadja az orvosi ellátást igénylő betegeket.
0: 65-en jelentkeztek a legutóbbi ipolysági féradásra, az előzetes vizsgálatok után pedig 50-en nyújthatták segítő karjukat. A mobil véradó állomás általában 2 havonta érkezik a városba, ezúttal azonban egy helyi beteg megsegítésére különösen sokan mozdultak meg. A nyári időszakban jellemzően kevesebben adnak vért, egyrészt a szabadságolások, másrészt amiatt, hogy az Európán kívüli nyaralások után 1 hónapig ázsiai és afrikai, illetve egyéb egzotikus kirándulás sokat követően 6 hónapig nem adható vér. De mi történik a regisztráció és a vérvétel között? Kendi Éva tudósítását hallják.
7: Szinte egymásnak adták a kilincset a véradók az ipolysági városházán kialakított ideiglenes véradóállomáson. Más alkalmakkor általában 30 és 40 körül alakul a jelentkezők száma. Ezúttal azonban 65-en érkeztek. Közülük az előzetes egészségügyi vizsgálatok után 50-en adhattak vért. A mostani felhívás egy helyi beteg megsegítésére szólt, és a rendszeres donorok mellett több első véradót is megszólított. Egy mobil véradó állomáson ugyanazok az egészségügyi és biztonsági szabályok érvényesek, mint az állandó vérvételi központokban. A donor először regisztrál, ehhez személyigazolványra és egészségbiztosítási kártyára, a rendszeres véradók esetében pedig a véradói igazolványra is szükség lehet. Ezután részletes kérdőívet tölt ki korábbi betegségeiről, gyógyszereiről, külföldi utazásairól, esetleges műtéteiről, illetve minden olyan körülményről, amely befolyásolhatja a véradás biztonságát. Következik a helyszíni vérvizsgálat. Egy kisebb vérmintából ellenőrzik a donor hemoglobin szintjét, vagyis azt, hogy a vér megfelelő mennyiségű oxigén szállító vérfestéket tartalmaz-e. Az első véradók esetében a vércsoport meghatározást is elvégzik. Emellett megmérik a vérnyomást és a testhőmérsékletet, majd az orvos a vizsgálati eredmények, a kérdőív és a személyes beszélgetés alapján dönti el, hogy az illető aznap adhat-e vért. Mindez nem csak a vért kapó beteg, hanem a donor biztonságát is szolgálja. Az elutasítás sokszor csak átmeneti. Oka lehet egy fertőzés, antibiotikumos kezelés, közelmúltban végzett fogászati beavatkozás vagy műtét, bizonyos külföldi utazás, alacsony vérnyomás, nem megfelelő testsúly, de akár egy frissen készített tetoválás is. A nőknél az egyik leggyakoribb kizáró ok az alacsony hemoglobin szint, amely mögött sok esetben vas hiány áll. Ennek kialakulásához hozzájárulhat a menstruációval járó rendszeres vérveszteség, az erősebb havi vérzés, a várandóság és a szoptatás, valamint az is, ha az étrend nem tartalmaz elegendő vagy megfelelően felszívódó vasat. A gyakori véradás ugyanakkor csökkentheti a szervezet vas tartalékait. Ha tehát valakit alacsony hemoglobin szint miatt nem engednek vért adni, az nem jelent végleges kizárást. Ugyanakkor érdemes utána járni az okának, különösen akkor, ha az eltérés többször is előfordul, vagy fáradékonyság, gyengeség, esetleg szédülés társul hozzá. A sikeres vizsgálat után kezdődhet maga a vérvétel. A donortól steril, egyszerhasználatos eszközökkel megközelítőleg 450 ml vért vesznek le. A tényleges vérvétel általában 7-15 percig tart. A regisztrációval, a vizsgálatokkal és az azt követő pihenéssel együtt azonban nagyjából 1 órát érdemes rászánni. A véradásra nem szabad éhgyomorral érkezni. Előtte könnyű zsírszegény étel, elegendő folyadék és a megfelelő pihenés ajánlott. A vérvétel után a donor néhány percig még pihen, eszik és iszik valamit. Aznap tanácsos kerülni a komoly fizikai megterhelést és a nehéz tárgyak emelését, valamint gondoskodni kell a folyadék utánpótlásról. A levett vér ezután részletes laboratóriumi vizsgálaton esik át. Ellenőrzik a vércsoportot, valamint kiszűrik azokat a fertőzéseket, amelyek vérrel továbbadhatók. A vérkészítmény ugyanis megfelelő vizsgálati eredmények birtokában használható fel. Szlovákiában a férfiak évente legfeljebb 4-szer, a nők pedig legfeljebb 3-szor adhatnak teljes vért. A szervezetnek ugyanis időre van szüksége a regenerálódáshoz, ezért a teljes véradás gyakoriságát szabályok korlátozzák. Az egyes alkalmak között megfelelő szünetet kell tartani. A végső döntést minden esetben az orvos hozza meg a donor aktuális egészségi állapota alapján. Ipolyságon a mobil véradó állomás általában 2 havonta fogadja az önkénteseket. Aki azonban más időpontban szeretne vért adni, annak sem kell feltétlenül hónapokat várnia. Léván minden kedden van erre lehetőség, a nyitrai és az érsekújvári állomások pedig munkanapokon az aktuális vérvételi rendszerint fogadják a donorokat. Indulás előtt mindig érdemes ellenőrizni a nyitvatartást, illetve azt, szükséges-e előzetesen időpontot foglalni. A vért műtéteknél súlyos balesetek után daganatos és vérképzőszervi betegségek kezelésénél, szülési komplikációk esetén és számos más életveszélyes állapotban használják fel. Mesterségesen nem állítható elő, ráadásul az egyes vérkészítmények csak korlátozott ideig tárolhatók. Ezért nem elegendő, ha sokan csupán egy-egy rendkívüli felhívás idején jelentkeznek. Folyamatos és kiszámítható utánpótlásra van szükség. A levett teljes vért különböző összetevőkre, vörös vérsejtekre, vérlemezkékre és plazmára választják szét. Ezeket más-más beteg kezelésére használhatják fel, ezért egyetlen véradás akár 3 ember életének megmentéséhez is hozzájárulhat. Valamennyi vércsoportra szükség van, a ritkább típusok esetében azonban jóval kevesebb a megfelelő donor. Ha egy ilyen betegnek sürgősen kompatibilis vérre van szüksége, lényegesen szűkebb körből lehet segítséget találni. Éppen ezért különösen értékesek azok a ritka vércsoporttal rendelkező önkéntesek, akik egészségi állapotukhoz és megengedett időközökhöz igazodva rendszeresen visszatérnek. A térségben jelenleg is kritikusan alacsony a negatív RH-faktorral rendelkező véradók, illetve vérkészítmények száma, így aki teheti és A, B vagy 0 RH negatív vércsoporttal rendelkezik, adjon vért. A mostani ipolysági véradás egy konkrét beteg megsegítésére szerveződött, a felhívás azonban ennél szélesebb összefogást eredményezett. 65 jelentkezőből 50-en adhattak vért, vagyis 50 ember vállalta önként azt a rövid beavatkozást, amely valaki másnak a gyógyulást, súlyos esetben pedig magát az életet jelentheti. A véradás alapos ellenőrzés mellett végzett biztonságos beavatkozás, amely a donortól körülbelül 1 órát és 450 ml vért kíván. A beteg számára azonban ennél felbecsülhetetlenül többet jelenthet.
8: Jelentős károkat okozott az augusztus 21-én péntek este végig söprő vihar a Rimaszombati járás déli részén is Tornaján. A rendkívül erős szél Dobóca és Tornaja között több településen is épületeket rongált meg, tetőket szakított le, fákat döntött ki, és az elektromos hálózatban is komoly károkat okozott. A Rimaszombati járásban összesen 15 község érintett, a legsúlyosabb pusztításról pedig többek között Nemesradnótról és Runyáról érkeztek beszámolók. Tamás Ákos most hallják.
9: Nemesradnótól rendkívüli helyzetet is hirdettek a vihar miatt. A településen a beszámolók szerint minden második épületben keletkezett valamilyen kár. A vihar a helyiek szerint mindössze 7 percig tombolt, a pusztítás azonban annál jelentősebb volt. Az óvoda tetejét a szél gyakorlatilag összegyűrte, majd a kapun túlra sodorta. A helyi templomról pedig a teljes tetőszerkezetet leszakította a vihar. Több családi ház teteje is megrongálódott, vagy teljesen eltűnt. A vihar az új óvoda megnyitását is veszélybe sodorta. Az intézmény szeptember 1-én kezdte volna meg működését, károk miatt azonban várhatóan 2-3 hetet is csúszhat a nyitás. A kerítés és az ajtók is megsérültek, így nem csak az épület helyreállítása, hanem a környezete rendbetételére is szükség van. A károk alapján úgy tűnik, hogy a rendkívül erős szél nem egyenletesen érte a térséget, hanem viszonylag keskeny sávban haladt végig. Hasonló tapasztalatokról számoltak be Gernyő pusztán is. A település egyik részén jelentős pusztítást végzett a vihar, máshol viszont alig keletkeztek károk. A helyiek szerint akár évszázados fák is kidőltek, és több épület, köztük egy lakóház teteje is megsérült. Az elektromos hálózatban is komoly károkat okozott a vihar. 14 nagy feszültségű és számos kis feszültségű meghibásodást regisztráltak, miközben mintegy 200 transzformátor állt le a térségben. Az áramellátás helyreállítása emiatt több településen sem ment egyik napról a másikra. Sajó-Szentkirályon például mintegy 36 órán keresztül nem volt áram, de volt olyan település is, ahol ennél is tovább tartott. kiesés. A viharrunyát sem kímélte. A településen egy nagy feszültségű villanyoszlop is kidőlt, de a károk nem merültek ki az elektromos hálózatban. Hogy mit jelentett a péntek esti vihar a helyiek számára, arról Kosza Tibor, a község helyi képviselője számolt be.
10: Augusztus 20-én péntek este nagy villanyoszlopok voltak, mikor kint ültünk, és beszélgettünk a rokonokkal, barátokkal, és arra lettünk figyelmesek, hogy olyan erősen kezdett fújni a szél, hogy mindent elvitt, falkat tört ki, ágak törtek le, háztetők sérültek. Két napig nem volt villamos áram, tehát mindenki mentette a menthetőt, tehát például a fagyasztókból a termékét, húsokat, azt mindenki vitte máshova, vagy beszereztek áramfejlesztőket. A vihar következtében a magas feszültségű oszlopok is eldőltek, villamos vezeték az úton hevert, és nem volt tartható az út. Két napig Tornája irányába.
9: Runyán mintegy 120 ház található, a vihar okozta károkat pedig eddig körülbelül 50 háztartás jelezte. A bejelentések között a tetők, a kerítések és az ingatlanok környezetének sérülései szerepelnek. A vihar miatt egy közösségi esemény is elmaradt. A mai napon adták volna át ünnepélyesen a község új multifunkciós játszóterének pihenőzónáját. A terület elemei azonban szintén megsérültek a viharban, így az átadást későbbre kell halasztani. A vihar tornáját is érintette, ahol szintén jelentős károk keletkeztek. A helyzetről Győrfi Erika polgármestert hallják.
11: A legnagyobb kár az a Királyi temetőbe keletkezett. Ottan több mint 15 fa dőlt ki, de nagyon sok emlékmű is megsérült. Rengeteg fa kidőlt a város területén, utcákon. Ez azzal is járt, hogy a közvilágítás vezetéket teljesen széttépte. Több napon keresztül egyáltalán tornáján nem volt közvilágítás, nekünk új kábeleket kellett vásárolni, nekünk károk keletkeztek természetesen a strandon is. A mólót szinte hihetetlenül a bebetonozott mólót kitépte. Vas padokat 20 méterre dobott el a szél, mink azt szinte nem is értettük.
9: Tornaján a magánszemélyek és a vállalkozók is jelezték a viharkárukat. A bejelentéseket szerdáig várták. Addig mintegy 30 magánszemély jelezte, hogy ingatlanában vagy annak környezetében keletkezett kár. Ennek összértéke mintegy 65 ezer euró. A magánvállalkozások által bejelentett károk összege ennél jóval magasabb, megközelíti a 150 ezer euró. A végleges összeg azonban még változhat, hiszen nem minden kár felmérése és bejelentése zárult le. A károsultak számára ugyanakkor kormányzati segítséget is kilátásba helyeztek. A bejelentések szerint a rendkívüli támogatás háztartásonként legfeljebb 3000 euró lehet azok számára, akiknek nincs köztartozásuk és nem állnak végrehajtás alatt. A támogatásról a kormányfő már a vihar utáni szombaton beszélt, az érintett önkormányzatoktól azonban tegnap délig még a károk összesítését és a szükséges adatokat sem kérte be a minisztérium.
12: Látványos szakaszába ért a Királyhelmeci úszoda építése. A hónapokon át nagyrészt a föld alatt zajló munkák után már jól kirajzolódik a leendő sportlétesítmény mérete. A 25 méteres hatsávos medencével készülő úszodát a tervek szerint a következő tanév kezdetére nyitnák meg. Mátyás Udák Katalin tudósítása.
13: Már messziről látszik, hogy jelentős építkezés zajlik a Királyhelmeci gimnázium udvarán. A készülő uszodában már a medence körvonalai is jól láthatók, a bejárás idején pedig már víz is állt benne, igaz, egyelőre csak az előző éjszakai esőből maradt néhány tócsa. Az építkezés jelentős része eddig kevésbé volt látványos. Az egész épület 132 betoncölöpön áll, a most körülbelül 4 méter magas oszlopokat pedig még egyszer ennyivel magasítják meg. A kivitelezés jelenleg az ütemterv szerint, sőt valamivel előrébb halad. Már több olyan szerkezeti elem és technológia gyártása is folyamatban van, amelyre csak a következő munkafázisokban lesz szükség. Dobos Gábor, a Királyhelmeci gimnázium igazgatója elmondta, hogy mindeközben a későbbi működtetés költségeire is gondolnak. Az építkezés területén két kutat fúrtak, és most azt vizsgálják, felhasználható-e ezek vize a medence vagy a zuhanyzók ellátására. A tetőn napelemrendszer kap majd helyet. Az elképzelések szerint az úszodát nem csak tanítási időben használnák. Délelőtt elsősorban az iskolák és óvodák vehetnék igénybe, délután és hétvégén pedig a lakosság előtt is megnyitnák. Felmerült a felnőttek úszás oktatása, a csecsemőúszás, később pedig akár egy vízilabda csapat létrehozása is. A fő medence 25 méter hosszú és 6 sávos lesz, mellette pedig egy 90 cm mély, elsősorban kisgyerekeknek szánt medencét alakítanak ki. Ide a helyi és környékbeli óvodásokat, illetve alapiskolásokat is várják majd vízhez szoktatásra és úszásoktatásra. Az épületben 126 férőhelyes lelátó, az úszómester és a versenybírók számára kialakított helyiségek, konferenciaterem és büfé is lesz. Az úszoda kialakítása lehetővé teszi majd úszóversenyek, később akár vízilabda mérkőzések megtartását is. A bejárás során az is felmerült, milyen lehetőségeket kínálhat majd az úszoda a mozgássérült gyerekek számára, akiknek a vízben végzett mozgás különösen sokat jelenthet. Dobos Gábor szerint érdemes lenne megvizsgálni, milyen feltételekkel lehetne számukra rendszeres vízi foglalkozásokat szervezni. Ehhez már működő példákat és megfelelő szakmai megoldásokat keresnének. Az új úszoda az iskola régi futballpályájának helyén épül. Dobos Gábor és több vele egykorú királyhelmeci, köztük például a város mai polgármestere, gyerekként még ezen a pályán focizott. Közülük többen ma helyi, illetve megyei képviselőként dolgoznak. Az igazgató szerint a Bodrog közben élő megyei képviselők közreműködése rendkívül fontos szerepet játszott abban, hogy ekkora beruházás valósulhat meg Királyhelmecen. Futballpálya nélkül az iskola közben nem maradt, külön műfüves pályája van. Egy későbbi terv szerint pedig, ha sikerül hozzá forrást találni, a régi futópálya nyomvonalát is újjáélesztenék az úszoda körül. Ha minden a jelenlegi ütemben halad, a létesítmény 2027. augusztusának végére készülhet el. Dobos Gábor elképzelése szerint a következő tanév megnyitója egyben az új királyhelmeci úszoda megnyitója is lehetne.
14: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bíró Éva, Polgári László, Kendi Éva, Tamás Ákos és Mátyás Hudák Katalin régiós tudósítását hallották.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a hallgatókat 2026. augusztus 29-én. 82 évvel ezelőtt tört ki a szlovák nemzeti felkelés. Ennek kapcsán idén is nagyszabású megemlékezést rendeznek Besztercebányán. Nem sokára Simon Attila történész ismerteti a felkeléshez vezető politikai eseményeket. Előtte még jöjjenek a hírek Csenger Ferenctől.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Kulturális és örökségvédelmi beruházásokat is támogatott a szlovák kormány pénteki kihelyezett ülésén. Izlandon az uniós csatlakozási tárgyalások folytatásáról szavaznak. Jobbára felhős az ég, de 30 fok közeli hőmérséklet várható, a részletek következnek. Kulturális és örökségvédelmi beruházásokat is támogatott a szlovák kormány pénteki kihelyezett ülésén. A nagykürtösi, korponai, garamszentkereszti és zólyomi járás fejlesztését célzó program részeként több kultúrház felújítására biztosítanak pénzt. A Kékkői várban működő báb és játékmúzeum korszerűsítésére 10 000 eurót különítettek el. Zólyom 90 000 eurót kap egy turistavonat beszerzésére, amely a puszta vár megközelítését segíti. A kormány emellett József Kroner színművész és Andrej Szlátkovics költő kulturális örökségének szélesebb körű bemutatását is támogatná. Ősszel megnyitja kapuit a közönség előtt a Szlovák Rádió pozsonyi székháza. A rendszeres szlovákiai rádiózás 100. évfordulója alkalmából szeptember 1-től október végéig nyilvános felvételeket, koncerteket és élő közvetítéseket rendeznek a fordított piramisként ismert épületben. A legtöbb program ingyenesen látogatható, és november elejéig jubileumi kiállítás is várja az érdeklődőket. A rendezvénysorozat szeptember 1-én egy kifejezetten a rádiózás centenáriumára készült, 8 részes hangjáték nyilvános meghallgatásával kezdődik. Újabb 5 F-35-ös vadászgép érkezett Lengyelországba, így már 8 ilyen korszerű harci repülőgép áll a lengyel légierő rendelkezésére. A gépek a Lócs közelében található Laksi légibázison állomásoznak, és a lengyel hadseregben a Huszárc, vagyis Huszár nevet kapták. Varsó még 2020-ban összesen 32 F-35-öst rendelt az Egyesült Államoktól, mindegy 4,6 milliárd dollárért. A tervek szerint az összes megrendelt repülőgép 2029-ig áll szolgálatba. Orosz dróntámadás ért egy raktárt Kijev közelében, a becsapódás után nagy tűz és több robbanás történt. Az ukrán hatóságok szerint a Bucsa járásban található Mila településen 6 ember megsérült, és több mint 200 embert, köztük gyerekeket kellett evakuálni. Az ügyészség azt is vizsgálja, hogy a raktárban szabályosan tárolták-e a robbanás veszélyes anyagokat. Az ukrán miniszterelnök szerint az esetleges biztonsági mulasztások felelőseit szigorúan meg kell büntetni. Izlandon szombaton arról szavaznak, hogy az ország több mint egy évtized után újra kezdje az uniós csatlakozási tárgyalásokat. Reykjavík 2009-ben kérte felvételét az Európai Unióba, a tárgyalásokat azonban 2013-ban felfüggesztette. A legnagyobb vitát továbbra is a halászat szabályozása jelenti, amely az izlandi gazdaság egyik kulcsfontosságú ágazata. A közvélemény erősen megosztott, a felmérések szoros eredményt jeleznek. Ha az igenek győznek, az még nem jelent uniós csatlakozást, a végleges tagságról később újabb népszavazást tartanának. Donald Trump szerint az Egyesült Államok megállapodást kötött Venezuelával, amely több mint 65 milliárd hordónyi bizonyított venezuelai olajtartalék felett biztosítana többségi amerikai ellenőrzést. Az amerikai elnök azt állítja, hogy az egyesség több mint kétszeresére növelné az Egyesült Államok olajtartalékait és hosszabb távon csökkenteni az üzemanyagárakat. A megállapodás részletei egyelőre nem ismertek. A hírt Venezuela sem erősítette meg, ezért az egyesség pontos tartalma és feltételei továbbra is tisztázatlanok. 5 év börtönbüntetésre ítélték Ecuador korábbi elnökét, Lenin Morenót korrupció miatt. A bíróság szerint Moreno kenőpénzt fogadott el a kínai Sinohydro vállalattól, amely Ecuador legnagyobb vízerőművét építette. Az ügyészség szerint a cég összesen 76 millió dollárnyi kenőpénzt fizetett ki. A 73 éves volt államfő egészségi állapota miatt büntetését házi őrizetben tölti. Moreno tagadja a vádakat, és azt állítja, hogy a kínai vállalkozótól soha nem kapott pénzt. Dolly Partonról neveznék el a Nashville-i nemzetközi repülőteret. Tennessee kormányzója Bill Lee tett erre javaslatot, miután a legendás country énekesnő kedden 80 éves korában elhunyt. A névváltoztatáshoz azonban módosítani kellene a repülőtér jelenlegi szabályait, amelyek szerint csak legalább 2 éve elhunyt szeméről nevezhető el egy létesítmény. A kérdésről szeptember 17-én tárgyalhatnak. Egy korábban indított online petíciót már több mint 155 ezeren írtak alá.
0: Időjárás.
2: Felhős borult az ég, amely napközben fokozatosan kiderül. Helyenként előfordul zápor, zivatar, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Sebességet mérnek Pozsonyban a Racsianszkán, a Sancová felé, és a D1-esen Eperjes után a Kassa felé vezető oldalon. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Reklám.
1: Ha komolyan veszi a főzést, a Brazil Minőség és a Tramontina márka prémium termékei jelentik a tökéletes választást. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történő vásárlások és tankolások után, és szerezzen be prémium késeket, evőeszközkészleteket vagy egyéb konyhai eszközöket jelentős kedvezménnyel. Válassza a minőséget, amelyet a profi szakácsok is elismernek. Az akció október 18-áig tart. Részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.
2: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
3: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
4: Csikó Zsóka címét megvédve aranyérmes lett a kajak egyesek 1000 méteres versenyében, és parádés csata végén a kenus Fejes Dániel is győzött ugyanezen a távon a poznanyi kajakkenu világbajnokságon. Az előkelő negyedik helyen végzett a bugár Réka, bergendi Szofi, Hana Gavorová, Sidó Bianca alkotta szlovákiai női kajak négyes 500 méteren. Monakóban kisorsolták a labdarúgó Európa Liga főtáblájának párosításait. A selejtező sorozatot veretlenül teljesítő Ferencváros az első kalapból, a Milánnal és a Juventusszal találkozik az alapszakaszban. A második kalapba sorolt Fradi az olasz nagycsapatok közül a Juventust fogadja, míg Milánóba utazik. További hazai ellenfele a Plzeny, a szlovén Celje és a portugál Torrenzé lesz, míg idegenben a skót Celtic, a lengyel Poznany és a német Hoffenheim otthonában lép pályára. A főtábla küzdelmei szeptember 16-án és 17-én kezdődnek. Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 6. fordulójának műsora ma 18 órától Podbrezová, Košice, Trencsín, Ruzsamberok, 20.30-tól Banská Bystrica, Komárno, holnap 17 órától Slovan, Michalovce, Skalica, Dac, 19 órától pedig Trnava, Žilina. Egy pénteki eredmény a második labdarúgó ligából, Zsiar Prešov meglepetésre 3-1. A 6. felvonás további műsora szombaton 16.30-tól Samorin, Žilina B, Inter, Zvolen, Lehotapot, Vtácsnyikom, Humenné, 19 órától Zlaté Moravce, Galanta, vasárnap 10.30-tól Petržalka, Liptovský Mikulás, Slovan B, Povaská Bystrica, hétfőn 17 órától pedig Malzsenyice, Bicsa. A Debrecen a Nagyerdei stadionban 2-2-es döntetlent játszott az MTK-val a labdarúgó NB1 6. fordulójának nyitó mérkőzésén. A további párosítás ma 14.45-től Nyíregyháza Paks, 17 órától Honvéd Zalaegerszeg, 19.30-tól Újpest Vasas, holnap 16.30-tól Kisvárda Győr, 19 órától pedig Felcsút Ferencváros. A Ferencváros labdarúgó csapata szerződtette Veljko Birmančevićet, a Sparta Praha 28 éves szerb válogatott csatárát. A külföldi futballbajnokságok érdekesebb eredményei: Bayern München Stuttgart 5-1, Milán Venecia 2-0, Crystal Palace Manchester City 1-4 és Lille Paris Saint-Germain 2-2. A 91. percben még a hazaiak 2-0-ra vezettek. Koleszár Mihály és Szép Balázs is döntőbe jutott az öttusázó kínai világbajnokságán. A Ferencváros vízilabda csapata nyerte a Kassán rendezett Botlik László emléktornát. A Fradi mind a négy ellenfelét legyőzte, a szlovák válogatott pont nélkül az utolsó 5. helyen végzett. Vadnai Jonatán 9 futam után is a 3. helyen áll, a vitorlázó ILCA 7, korábban lézerhajó osztály, Dublini öbölben zajló világbajnokságán. A magyar női röplabda válogatott 3-0-ra kikapott a szlovén csapattól az Európa-bajnokság isztambuli csoportjának utolsó játéknapján, így nyeretlenül csak a 23. helyen fejezte be a kontinens viadalt. Piros Zsombor kiharcolta a főtáblára jutást, az amerikai nyílt teniszbajnokságon, miután a selejtező döntőjében 5-7-7-6-os állásnál ellenfele, az ausztrál Christopher O'Connell sérülés miatt feladta. A norvég Andreas Leknesund nyerte a spanyol országúti kerékpáros körverseny a Vuelta 7. útszakaszát, a szlovén Tadej Pogacsár pedig növelte előnyét az összetettben. Walter Attila az 56. helyen ért célba, összetettben a 33.

0: A szlovák nemzeti felkelést Európa második legnagyobb fasizmus elleni fegyveres megmozdulásaként tartják számon, de milyen történelmi események vezettek a felkelés kirobbanásához 1944. augusztus 29-én? Milyen volt az élet a József Tiso vezette náci szlovák államban? Milyen jogai voltak a magyar kisebbségnek? Hogyan viszonyult a felkeléshez a későbbi kommunista rezsim? És ez miben változott a bársonyos forradalom után? Hogyan tekint erre a történelmi eseményre a szlovákiai magyarság? A témáról Simon Attila történészt, a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatóját kérdeztem. 1944. augusztusában még zajlott a második világháború. Milyen történelmi események előzték meg a felkelés kirobbanását? Tehát milyen volt az élet a József Tiso vezette szlovák államban?
1: Ez a bizonyos szlovák állam, a Szlovák Köztársaság 1939. március 14-én alakult meg, és kezdettől fogva nagyon szoros kapcsolatokat ápolt a náci Németországgal. Volt a két ország között egy védelmi szerződés, amely tulajdonképpen biztosította a németek számára, hogy a Szlovákia kiszolgáltatja nekik nem csak a hadiparát, hanem területének egy részét is, és alapvetően gyakorlatilag egyfajta védnökséget gyakorolt Németország Szlovákia fölött, amiért cserébe Szlovákia besorakozott a német szövetségi rendszerbe, azonnal segítette katonákkal a Szovjetunió elleni támadását, sőt a Lengyelország megtámadását is gyakorlatilag már korábban részt vett abban a háborúban is. Tehát a náci Németország egyik legszorosabb szövetségese volt Európában. Miközben maga a rendszer, a szlovák állam rendszere fokozatosan közeledett a totalitárius náci rendszerhez, tehát egy erősen autoriter rendszer volt, vezér eszmére felépő rendszer, amelyben központi szerepet József Tiso töltött be, megjelentek azok a erőszakszervezetek, amelyek jellemzők az ilyen államra, tehát ez szlovák államban például a Linka Garda volt, és természetesen ugyanúgy, ahogy a náci és fasiszta államokban megjelent erőteljesen az antiszemitizmus, és megtörtént a szlovák kiai zsidóknak a holokausztja is. Tehát tulajdonképpen Szlovákia besorakozott azok közé, az államok közé, amelyeket nevezhetünk ilyen totalitárius jellegű államnak a második világháború idején. És miközben Szlovákiát nagyon sokáig elkerülték a hadi események, tehát gyakorlatilag 1943 végéig nem voltak bombázások sem Szlovákiában, és annak következtében, hogy a szlovák ipar teljes mértékben kiszolgálta a náci Németországot, és nagyon sok megrendelést kapott tőle. Viszonylag, ezt mondom, hogy viszonylag a korabeli, a térség alamihoz képest jó volt az életszínvonal, tehát az átlag ember többé-kevésbé biztonságban, szociális, gazdasági szempontból bebiztosítva érezhette magát a szlovák államban. Ezért a rendszernek, annak minden elnyomó jelleg ellenére volt a lakosság körében egy elég nagy támogatottsága is. Ez a támogatottság kezdett aztán majd valamikor 1943-tól fokozatosan erodálódni, és részben ez vezetett majd a szlovák nemzeti felkeléshez, bár el kell mondani, hogy a felkelés kirobbanásának sokkal inkább a Szovjetunióból átdobott partizanok tevékenysége volt a kirobbanásának az oka, mint például a szlovákia lakosság elégedetlensége.
0: Említette, hogy viszonylag jó volt az életszínvonal, és mi a helyzet a magyarokkal, a magyar kisebbséggel, mennyire volt számottevő ez a csoport, és a magyaroknak, illetve a németeknek milyen jogai voltak?
1: Miután 1938. november 2-án megtörtént az első bécsi döntés, akkor még létezett Csehszlovákia, a korábbi csehszlovákiai magyarság nagy része az visszakerült Magyarországhoz. Szlovákiában, a már említett szlovák államban tulajdonképpen egy 60-70 ezres magyar közösség maradt, amelynek a struktúrája teljesen más volt, mint korábban, hiszen még korábban azt lehet mondani, hogy tisztán magyar falvakban élő magyarság dominált a Csalló közben, Gömörben, Ipoly mentén, stb. Most ezek hiányában tulajdonképpen az itt maradt magyarság nagy része az Pozsonyban, Pozsony környékén, Nyitrán, az Oboraján élt, és általában az volt rá jellemző, hogy szórvány jellegű volt az elhelyezkedése, tehát alig volt egy-két, tulajdonképpen egy-két két zoborai településen kívül mindenütt kisebbségben volt, és mindenütt szórványban élt. Nyilvánvalóan éltek magyarok még ezen felül a nagyobb szlovákiai városokban, Zólyomban, Beszterczebánya, Neperjesen, de gyakorlatilag ma nem a magyarok számítottak a legnagyobb nemzetiségnek, erősebb csoportot alkottak például a németek is, és volt egy nagy különbség a kettő között, hogy míg a szlovák alkotmány ugyan a németeket és a magyarokat az őshonos nemzetiség közé sorolta, ami nekik külön jókat biztosított mondjuk a többi nemzetiséggel szemben, de az alkotmányba is bekerülő úgynevezett reciprocitás, viszonosság elv alapján gyakorlatilag ezek a jogok a magyar kisebbség esetében nem érvényesülhettek, arról hivatkozással, hogy a magyarországi szlovákok sem bírnak ezekkel a jogokkal, viszont a németek teljes mértékben megkapták ezeket a jogokat. Tehát mondhatnánk azt is, hogy a német kisebbség egy kivételezett helyzetben volt. A német népcsoportvezető Franz Karmazin államtitkári posztot kapott, minden minisztériumban voltak a német beráterek, tanácsadók, a németek használtak a nemzeti jelképeiket, gyűléseket tarthattak, felvonulásokat tarthattak, volt egy német félkatonai szervezet. Ezzel szemben a magyarok esetében gyakorlatilag ez nem működött, nem lehetett használni a magyar nemzeti színeket, nem lehetett magyar demonstrációkat, magyar felvonulásokat tartani, nem működhetett a szervezésben elkezdődött úgynevezett Horthy Garda se, amelyet megkezdtek itt Pozsonyban szervezni, pozsonyi magyarok. Tulajdonképpen csak annyi volt a magyar, hogy működhetett egy magyar párt, igaz az is korlátozott tevékenységet fejtett ki, és a szlovák országgyűlésben volt egy magyar képviselő Eszterházy János személyében, de nem lehet a két közösségnek a jogait összehasonlítani, egy kivételezett közösségről beszélünk a németek esetében, a magyarok esetében meg egy erősen diszkriminált közösségről beszéltünk, amelyeknek a jogai az első csehszlovák köztársasághoz képest jelentősen romlottak.
0: Beszéljünk még egy kicsit József Tiszóról, ugye

0: amikor ő szab irányt az eseményeknek, az ő szava alapvetően megkérdőjelezhetetlen. Úgyhogy azt mindjárt le lehet szögezni az elején, hogy az öt szó teljes mértékben felelős mindenért, ami ebben az államban történt. Igen, az bizonyos, hogy jelenleg sokféle árnyalat létezik József Tiszó megítélésére, alapvetően két fő áramlatról beszéltünk. Az egyik vélemény csoport szerint, amelyet a történészek egy része is oszt, illetve a szlovák közvélemény jelentős része, tulajdonképpen József Tiszó az úgynevezett kisebbik rossz volt, aki csak menteni próbálta menthetőt. Az, hogy ő volt az állam élén, a Szlovákia számára pozitívum volt, hiszen ha József Tiszó nem ilyen politikát folytat, akkor Szlovákia nem tudott volna önállósulni, Szlovákiát elfoglalta volna Magyarország vagy Lengyelország, tehát tulajdonképpen ők teljes mértékben felmentik József Tiszót a felelősséges súly alól, és úgy tekintenek rá, hogy ő csak mérsékelte ezt a rossz helyzetet, ami előállt. Míg azt mondhatnám, az akadémiai történetírás fősodra úgy véli, hogy József Tiszó egy Szlovákia szempontjából egy negatív történelmi személyiség, akinek óriási felelőssége van abban, hogy Szlovákia belesodródott a második világháborúba, teljes mértékben felelőssége van abban, hogy megtörtént a szlovákiai zsidók holokausztja, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy adott elnöki kivételeket, de hát ez mindenütt így szokott lenni, hogy vannak a hatalomhoz közel álló zsidók, akik kivételt kapnak, de a többséggel nem törődött, és felelőssége van abban, hogy Szlovákia a totalitárius államok közé sorakozott be. Tehát alapvetően van ez a két fő véleménycsoport, és hát nyilvánvalóan én magam ezzel az utóbbival értek egyet, hiszen nem lehet őt tényleg felmenteni az alól, ami történt például a zsidósággal, hogy itt Szlovákiából szinte európai viszonylatban is elsőként már 1942 elején elkezdik elhurcolni a zsidókat. Eperjes környéki fiatal lányok csoportja az első, akiket elvisznek Auschwitzba, tulajdonképpen a auschwitzi tábor első nagy áldozatai közé épp a szlovákiai zsidók tartoznak. Még abban az évben 58 ezer zsidót visznek el Szlovákiából, aztán egy második hullámban, majd 44-ben még majd további néhány ezret, és nem lehet azt mondani, hogy egy átlagember, aki mondjuk egy eperjesi zsidónak volt a szomszédja, és mikor elhurcoltak őket, elfordított a fejét, az mondhatta azt, hogy nem tudom, hogy hova vitték, de egy államfő, akinek ott van az állam teljes apparátusa, akinek van titkosszolgálata, annak tudni kell, hogy ezeket az embereket nem azért viszik el, hogy letelepítsék őket, és gondtalan, szabad életet éljenek valahol a lengyelországi szántóföldeken, vagy mezőgazdasági területeken, tehát egyszerűen ez a felelősség, ez ott van, és én azt gondolom, hogy jogos volt az, ami vele történt, hogy a második világháború után őt a Szlovák Nemzeti Bíróság halálra ítélte.
1: És az, hogy ő egy katolikus pap volt, ezzel összefüggésben még szigorúbban kellene őt megítélni?
0: Ez minősítse a katolikus egyház korabeli viszonyait, minősítse őt magát. Nyilvánvaló, hogy így mondjam, az ő erkölcseit minősít, és az ő emberi kvalitásait minősíti, hogy katolikus papként, annak ellenére, hogy a Vatikán több ízben is felszólította, hogy ne folytassa ezt a politikát tovább, mégis ezt tette. Ez elsősorban őt minősíti. De ha tudjuk azt, hogy a korabeli egyházakban, és ez nem csak a katolikus egyházat illeti, hanem akár a református is, ha a magyart megnézzük, nagyon sok olyan pap akadt, aki bizony a második világháború alatt, hogy így mondjam, szerintem teljes tevékenységét folytatott.
1: Viszont amikor őt ugye halálra ítérték akasztás által, azért a püspökök egy része tiltakozott ez ellen, és maga Benes is később azt nyilatkozta, hogy megbánta, hogy nem adott neki kegyelmet, és hogy ugye őt felakasztották.
0: Persze, de ez az ő, legyen az ő álláspontjuk.
1: Térjünk át a szlovák nemzeti felkeléshez. Milyen előzmények vezettek ehhez a felkeléshez, illetve kik voltak ennek az egész eseménynek a szervezői a háttérben?
0: Ahogy mondtam, a szlovák lakosság, a szlovákiai lakosság 1943-ig viszonylag biztonságban érezhette magát, az életszínvonal viszonylag jó volt. Persze ennek meg volt az ára, például a zsidóság kisemmizése, stb. De azért 43-tól már felerősödik az ellenállási tevékenység Szlovákiában. És korábban is voltak nyilvánvalóan úgynevezett polgári ellenálló csoportok, akik a két háború közötti polgári pártok politikusaiból verbuválódtak. Voltak kommunista ellenálló

0: pártok, és hát ezek mögött ott volt a hátország, a kommunista ellencsoportok mögött ott volt a moszkvai kommunista immigráció élükön Klement Gottwalddal, a polgári ellenállók mögött ott volt a Benes-féle londoni emigráció, és az volt a fontos ebből a szempontból, ezek nem nagyon működtek együtt. Tehát nem működtek együtt, mert más volt a cél. Benesék és a polgári ellenállók cél az volt, hogy újítsuk fel a két háború közötti Csehszlovákiát, ha vége a háborúnak, míg a kommunista ellenállók jelszava kezdetben a szovjet Szlovákiáért volt, ami nyilvánvalóan a Benesék számára elfogadhatatlan volt, és a polgári ellenállók számára. És emiatt a megosztottság miatt, meg igazából amiatt, hogy nem nagyon volt hátország ezeknek a csoportoknak, ezek az ellenálló csoportok igazából a lakosság számára nagyon fel sem tűntek, és nagyon komolyabb tevékenységet nem tudtak kifejteni. Persze röprapokat gyártottak, meg szétszórtak, de igazából nem lehet ilyen nagyon jelentősnek nevezni a tevékenységüket. 1943-tól azonban kezd felerősödni ez a tevékenység, ráadásul 1943. decemberében Benes londoni kormányának egyes tagjaival Moszkvába repül, ahol egyességet köt Sztálinnal. Az egyesség lényege tulajdonképpen az, hogyha a Szovjetunió támogatja Csehszlovákia háború utáni felújítását, cserébe Benes megígéri, hogy Csehszlovákia igazodni fog a Szovjetunió elvárásaihoz, a szovjet külpolitikához, stb. És főleg, ami Benesnek nagyon fontos, Szovjetunió támogatni fogja a tisztán szláv csehszlovák nemzetállam kiépítését. Na most ez az egyesség utat nyitott afelé, hogyha megegyezett egymással London és Moszkva, akkor itthon is megegyezzenek egymással az ellenálló csoportok, és ennek a következménye volt az úgynevezett karácsony egyezmény, amelyben tulajdonképpen a polgári és a kommunista ellenállás egyességet kötött, megalakították a szlovák nemzeti tanácsot, és tulajdonképpen elfogadtak egy olyan programot, amelynek a célja az volt, hogy a következő évben, 44-ben kirobbantsanak egy össznemzeti felkelést. Ennek a vezetésére egy úgynevezett katonai központot hoztak létre, Golian és Viesta barnokok vezetésével. És volt egy ilyen optimális tervük, hogy majd akkor robbantja ki a felkelést, amikor a szovjet hadsereg, hiszen már 43 végén, 44 elején vagyunk, akkor már szorítja ki a Vörös hadsereg szorítja ki a németeket a Szovjetunióval, amikor a szovjet hadsereg eléri Csehszlovákia keleti határait. És tulajdonképpen kilobbantanak egy felkelést azzal, hogy maguk megjelentanak a szlovák hadsereg nagy részét is, és tulajdonképpen így a szovjet hadsereg mint egy légüres téren keresztül hatolna, nem lenne ellenállás. De volt egy vészforgatókönyv is, hogyha a németek korábban bevonulnának Szlovákiában, mint ahogy a szovjetek elérik a keleti határokat, akkor abban a pillanatban robbantja ki a felkelést, mielőtt meg a németek megszállnak. És hogy ebben ez a második variáció valósult meg, abban nagy szerepe volt annak, hogy 44-ben már nagy számban dobják át a szovjetek a különböző partizán csoportokat a szlovák hegyekbe, akik nem nagyon kommunikálnak egyébként ezzel a katonai központtal, akik a Vörös Hadseregtől kapják a parancsaikat, és nekik az a céljuk, hogy minél több bosszúságot okozzanak az ellenségnek. Robbantanak Szlovákián végigvonuló német katonai missziókat támadnak meg. 44. augusztusában egy egész vonatot elfoglalnak, amely Romániából tartott Berlin felé, és amelyen németek voltak, kivégzik ezeket a németeket. Tehát gyakorlatilag olyan helyzet teremtődik, amikor Hitler azt mondja, hogy mivel Tiszó nem tudja megvédeni a szlovákiai németeket, meg a itteni delegációkat, tehát be kell avatkozni Németországnak, és gyakorlatilag természetesen Tiszóval való konzultáció után a németek 44. augusztus végén megkezdik Szlovákia megszállását. Tehát ez nem egy ellenséges ország megszállása, ez egy baráti segítség, hogy így mondjuk. És gyakorlatilag erre reagálva jelentik be aztán a Beszterczebányi rádióban egy előre megbeszélt jelszót, vagy adja ki az a katonai központ azt a parancsot, hogy meg kell kezdeni a felkelést
1: Mennyire volt nagy jelentősége ennek a felkelésnek? Mert ugye egyrészt azt olvassuk, hogy ez Európa második legnagyobb fasizmus elleni fegyveres megmozdulása volt, de változtatott-e bármit a felkelés a történelem menetén, vagy valójában a legnagyobb hozadéka az volt, hogy a felkelés által Szlovákia a győztes oldalra tudott besorakozni?
0: Egy felkelés jelentőségét mondjuk az adja meg, hogy mit változtat a történelem menetén. Van ezeknek a dolgoknak egyfajta morális jelentőségük is. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb jelentősége a felkelésnek ez a morális jelentőség, hogy itt felmutatta a szlovákság, vagy annak egy része, hogy képes áldozatot hozni azért, hogy szembeszálljon a fasizmussal. Én azt gondolom, ez egy nagyon fontos dolog, ezt értékelni kell. Katonai jelentősége természetesen abban a helyzetben volt, nem olyan nagy. Nyilvánvalóan valamiféle csapatokat vont el a németek részéről a keleti fronton, vagy a védelmi vonalakból, de igazából olyan nagy katonai jelentősége nem volt. Maga felkelés egyébként a mai Közép-Szlovákia térségre terjedt ki, annak nyilvánvalóan a magyar részére nem, hiszen az nem tartozott Szlovákiához. Kezdetben egyrészt partizánok, másrészt a szlovák hadsereg által egységei alkottak. Egyébként a katonák voltak többen, a partizánok kevesebben a felkelés harcoló részét. Augusztus 29-től nagyjából úgy október végéig tudták a felkelés területét megvédeni, tehát ez nagyjából a Besztercebánya és térségét jelentette. Aztán egy októberben meginduló német offenzívával felszámolták az összefüggő területét a felkelésnek, és utána ezek a felkelésben harcoló egységek visszaszorultak a hegyek közé partizán háborút folytatni. Tehát ott már nem volt összefüggő terület, de gyakorlatilag kisebb egységek teljesen a háború végéig meg tudták őrizni az integritásokat, és harcoltak a hegyekben, a szlovák hegyekben. Tehát igazából ilyen szempontból ez a katonai jelentősége nem olyan óriási, és hát természetesen azt is el kell mondani, hogy nem csak szlovákok harcoltak, és nem csak a Vörös Hadsereg által ledobott ukrán-orosz partizánok, hanem nagyon sok magyar, francia, lengyel és más nemzetiségű partizán katona is részt vett a felkelésben. Tehát ez egy európai jelentőségű antifasiszta megmozdulás volt, és igen, ez adja a jelentőségét, illetve az, amit ön is mondott, hogy hát ez is közrejátszott abban, bár az enélkül is eldőlt, hogy Csehszlovákia a győztes országok közé fog kerülni háború után. És Szlovákiát nem kategorizáltak külön. Mi mondhatjuk azt, hogy a szlovákok ezért lettek győztesek, de gyakorlatilag a korabeli felfogás szerint minden, ami a München egyezmény után történt, az érvénytelen, vagyis érvénytelen Csehszlovákia felbontása is, vagyis Csehszlovákiát egységes államként kezelték a győztes hatalmak, és már gyakorlatilag 1940-től a később győztes antifasiszta szövetségnek a része volt.
1: A felkelésnek voltak negatív oldalai, és ön is már részben említette, hogy ugye a partizánok néha nem csináltak szép dolgokat, hogy úgy mondjam, és hát vannak ilyen történelmi dokumentumok, hogy azért sok civil életét vesztette, történtek mészárlások is. Ugye kezdetben erről nem nagyon beszéltek. Mennyire lehet ma már tudni erről a sötétebb oldaláról is a felkelésnek?
0: Nyilvánvalóan lehet tudni, kevesebbet beszélnek róla. Azt lehet tudni, hogy az egyik oldalon és a másik oldalon is történtek. A partizánok, a felkelés katonái többször nem az ellenség harcoló alakulatait támadták meg, hanem tudjuk, hogy abban az időben még elég sok német ajkú falu volt Szlovákiában. Ezeknek a falvaknak a lakosságát nagyon sokszor mészárlás, tömegmészárlás rendezve közöttük végeztek ki. Nem csak férfiakat, nőket, gyerekeket, csak azért, mert németek voltak. Említhetnénk Selmecbányát, említhetnénk más ilyen térségeket, ezek történtek. Ezek nagyon csúnya és nyilvánvalóan olyan dolgok, amelyek a felkelés értékéből elvesznek. Aztán persze a másik oldalon a felkelést felszámoló német egységek és a velük együtt harcoló szlovák katonai egységek, a Linka Garda egységei, pedig megtorlásként olyan falvak lakosságát ölték meg, civileket, akikről sejtették, vagy tudták, hogy segítenek a partizánoknak, vagy segítenek a felkelésben résztvevőknek. Tehát ezek nyilvánvalóan tragikus eseményei a felkelésnek.
1: A szlovákiai magyarság mennyire érzi a történelme részének a szlovák nemzeti felkelést?
0: Hát Azt azért látni kell, hogy mondtam, hogy magyarok vettek benne részt. Na most ki, milyen magyarok, azért ezt tisztázzuk. Tehát először is nagyon sok olyan magyar vett benne részt, aki a visszamúló magyar hadsereg alakulataiból szökik el. Tehát, ahogy így mondjam, a védelmi harcokban tovább már részt venni nem akaró magyar katonák egyszerűen elmenekültek a hegyekbe, Szlovákián keresztül vonultak vissza, vagy közelben voltak, és akkor átszöktek a szlovák hegyek közé. Ezek óhatatlanul is aztán be voltak csatornázva a felkelésbe, hiszen nem lézenkedtek ott, tehát ők magyar katonák vesznek bennük részt. Nagyon sok olyan magyar vesz benne részt, akik például baloldali kommunista meggyőződésűként akár a front alatt átszöknek a szovjet hadseregben, megadják magukat a szovjeteknek, és vállalják azt, hogy őket partizánként visszadobják. Viszont azok, akik olyanok voltak, akiket mi úgy nevezünk, hogy szlovákia magyarok, azok nagyon kevesen vettek benne részt, hiszen maga a felkelést kiterjedése nem érintette a mai szlovákia magyar területeket. Az ekkor egy másik országhoz tartozott. Maximum olyan térségekben, ahol nagyon közel volt a felkelés területe, és a magyar nyelvhatár közel érintkezett egymással, például Nógrádban és Gömörben, ott természetesen néhány helyi magyar is részt vett, bekapcsolt a felkelésbe. Tudjuk azt, hogy voltak olyan partizán csapatok, amelyekben, ha nem is tiszta a magyarok voltak, de jelentős számban voltak magyarok, mint például a Petőfi partizán brigád, amely Gömör Rozsnyó térségben tevékenykedett, és amelynek a későbbiekben Fabri József, ez a, ha jól emlékszem, ő Krasznahorka várjai, vagy születésű, tehát mondhatjuk azt, hogy rozsnyói magyar pártfunkcionárius volt a vezetője, aki egyébként fogságból, orosz fogságba kerül a háború idején, és úgy dobja a kőt vissza, és lesz ennek a partizán csoportnak a vezetője, és ebben a Petőfi brigádban többségében magyarok voltak, vagy a Nógrádi Sándor, ő egy füleki születésű kommunista vezetésével harcoló partizán csoport, amelyet azért szerveznének meg a szovjetek, és dobnak át, hogy aztán a felkelés területéről Magyarország területére menjenek át, és ott próbáljanak valamiféle diverzáns tevékenységet folytatni. És más partizán csoportokban is nagyon sok magyar harcol, de igazából azt mondanám, hogy a mai dél-szlovákia lakossága nagyon keveset tudott erről az egész partizán háborúról, egy másik országban történt, nem az ő országukban akkor. És hát a második világháború után pedig azt kell, hogy mondjam, hogy, és ez a mai napig érezheti hatását, inkább negatív kontextusát láttak a szlovákia magyarok a szlovákiai felkelésnek. Azt látták, hogy 1945 nyarától, őszétől az ő falujukba egymás után érkeznek azok a szlovák úgynevezett partizánok, akik átveszik a magyar falvak irányítását, komiszárként oda küldik őket, akik megkapják a magyar vagyont, akik beülnek az onnan elüldözött magyarok házaiba. Tehát tulajdonképpen valamiképpen a partizánok a szlovákia magyarok számára ilyen idegen betolakodókkal vannak a második világháború után, hiszen a szlováknadi felkelés nek a megítélése, vagy hogy így mondjam, a propagandája 1945-ben fokozatosan arra tolódik át, hogy először gyakorlatilag kizárják belőle, hanem szlovákokat és cseheket és oroszokat, tehát úgy állítják be, mintha egy tisztán szláv felkelés lett volna, letagadják azt, hogy abban harcoltak magyarok, harcoltak franciák, harcoltak mások, és aztán tulajdonképpen egy teljesen kommunista akcióként állítják be, letagadják, hogy abban voltak polgári ellenálló csoportok, és így tovább. Tehát tulajdonképpen a szlovák nemzeti felkelés, a partizán, az tulajdonképpen csak a szlovák kommunista lehetett. És nyilvánvalóan ez a magyarokban egyfajta ilyen ellenszenvet váltott ki, hiszen számukra ezek a partizánok, ezek tényleg olyanok voltak, akik nem közülük jöttek, akik általában egyet jelentettek azzal, hogy lakosságcsere, deportálás, reszlovakizálás, magyarság üldözése. És így ez én azt gondolom, hogy az egész felkelésre a szlovákia magyarok fejében egyfajta ilyen eléggé negatív hálót húzott rá.
1: És említette, hogy a kommunista rendszer így a saját propagandista céljaira használta fel ezt a felkelést, és hogyan változott a felkelés megítélése a rendszerváltás után, tehát 89 után?
0: Hát a probléma az volt, hogy a felkelésre egy nagyon sematikus kép alakult ki a szocializmus idején, ami nagy mértékben arra épült, hogy a Gustav Husák, aki tudjuk, hogy a szlovák kommunizmus és a csehszlovák szocialista rendszernek a meghatározó személyisége volt, kiadta a Tanúságtétel című könyvét, amelyben gyakorlatilag ő leírta azt, hogy ő hogy látja a felkelést, és ez tulajdonképpen egy megkérdőjelezhetetlen bibliája lett a szlovák nemzeti felkelésnek. Erre épült. Ezt a történetírásnak nem volt szabad megkérdőjeleznie. Tehát az, hogy ez a felkelés, ez egy kommunista szláv akció volt. Gyakorlatilag a rendszerváltással ez megtörik. A rendszerváltás után szabadon lehet kutatni a felkelést, és nyilvánvalóan egyre inkább árnyaltabb kép bontakozik ki a felkelése kapcsolatban. A történész, akik ezzel foglalkoznak, azok egyre inkább feltárják azt, hogy itt ez nem csak egy kommunista akció volt, feltárják az árnyoldalait is, amiről beszéltünk, tehát megváltozik a felkelés megítélése, ráadásul azzal, hogy feléled a szlovák nacionalizmus a rendszerváltás után néhánnak a nagyon túlzó irányzatai, akik szimpátiát éreznek József Tiszóval szemben, megjelennek olyan nézetek is, amelyek a felkelést károsnak tartják, amelyek a felkelést elítélik. Tehát azt mondhatnám, hogy sokkal differenciáltabbá válik a felkelés megítélése, mint mondjuk a szocialista rendszerben volt.
1: Ugye a nacionalisták főleg azt hangoztatják, hogy a szlovák állam alatt ugye ez a felkelés valójában egy pucs volt a saját állam ellen, tehát ők ezt sokszor így ebből az oldalból szokták megközelíteni.
0: Hát igen, tehát hogyha abból a nézőpontból, hogy ők úgy vélekednek, hogy a legfőbb érték a szlovák nemzetállam, ez egy eszembe ment azzal. Bár nyilvánvalóan látjuk, hogy tulajdonképpen később a felkelés részvevő is egyfajta nemzeti kommunizmusnak voltak a kiépítőjé, ami itt Szlovákiában aztán az 50-es évektől kezdett kiépülni.
1: És mi a helyzet a jelennel? Jelenleg ki hogyan tekint a szlovák nemzeti felkelésre, vagy a politikai erők hogyan próbálják így a saját célukra használni ezt az eseményt? Hogy látja?
0: Én azt nagyon nehezen ítélem meg, hogy ki hogyan tekint a szlovák nemzeti felkelésre. Én csak azt látom, hogy a politika megpróbálja a saját maga hasznára felhasználni, mind nagyon sokszor a történelmet. Nyilvánvaló, hogy látni azt, hogy a jelenlegi kormányoldal az erőteljesen épít, erre megpróbálja magát egy antifasiszta baloldali kormányzatként propagálni, és megpróbálja kihasználni gyakorlatilag a saját céljaira azt a képet, amely a szlovák társadalom nagy részében él a felkelésről. De azt látom, hogy úgy általában a többi politikai erő igazából nem tekint olyan jelentősnek ezt, amit fel tudna használni. Tehát mintha egy kicsit a ficói kisállat jutták volna maguknak a felkelést, azt érzem.
1: 82 évvel ezelőtt ezen a napon tört ki a szlovák nemzeti felkelés. Arról, milyen volt az élet a József Tiszó vezette náci szlovák államban, hogyan zajlott a felkelés, milyen túlkapásokat követtek el a partizánok, és hogyan viszonyult a felkeléshez a kommunista, majd az azután következő politikai rendszer, Simon Attila történész, a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója nyilatkozott rádiónknak.

Kedves hallgatóink, a mai napon még egy fontos történelmi eseményről megemlékezünk, melynek ráadásul kerek az évfordulója. 500 évvel ezelőtt, 1526. augusztus 29-én zajlott le a Mohácsi csata, melynek során a magyar had vereséget szenvedett az Oszmán Birodalom seregeitől. A csata pontos helyszíne azonban máig vita tárgyát képezi. Második Lajos magyar király menekülés közben életét vesztette, a csata után pedig a törökök megszállták Budát. Magyarország három részre szakadt, a Habsburgok által uralt királyi Magyarországra, az Oszmán Birodalomhoz tartozó hódoltságra és az önálló erdélyi fejedelemségre. A mohácsi vereséget követően Magyarország már soha nem nyerte vissza teljesen korábbi státuszát Európa egyik legerősebb királyságaként.

0: A korábbi tudásnak óriási súlya van, a korábban megszerzett tudásnak óriási súlya van, és hát sok olyan vélekedés van a mohácsi csata körül, amit több száz éven keresztül súlykoltak az emberekbe. Ennek óriási tehetetlenségi ereje van. Mi azt tapasztaljuk, hogyha újat mondunk, és ez eljut valahová, akkor ott szoktak örülni neki. De hát én 2006-ban jelentettem meg először a saját mohács monográfiámat, és az elmúlt 20 évben akárhova mentem, mindenütt újdonságként hatott, amit mondtam, pedig ebben már eltelt 20 év.
1: Bészabó János történész lesz a Szabad Szóműves Páholy vendége, akivel a mohácsi csatát övező tévhitekről beszélgetek. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.
2: Tőzsér Árpád, a barát és költőtárs mondta egykor, hogy Koncsol Lászlót nem csak tágas és mély klasszikus műveltsége tette humanistává, hanem lényéből sugárzó, életviteléből áradó embersége is. Róla szólt a meg nem élt 90. születésnapja alkalmából készült visszaemlékező műsorunk. Ennek ismétlését hallgathatják meg a Szalagtárban szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap pedig a 9 órai híreket követően. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.

Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Kilenc óra van.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm minden kedves hallgatónkat 2026. augusztus 29-én. Bizonytalanul indult a Magyar Szövetség jelölt állítása Nagyszombat megye elnöki posztjára. Egy ideig úgy tűnt, Berény József, a megye jelenlegi alelnöke, nem élvezi a pártelnök bizalmát. Végül mégis ő száll versenybe a posztért. Őt kérdezzük az elmúlt évek sikereiről és további terveiről. Előtte még jöjjenek a hírek Csenger Ferenctől.
0: A Pátria Rádió hírei. Beszercebányán tartják a Szlovák Nemzeti Felkelés központi ünnepségét. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékeznek Magyarországon. Ma is 30 fok közeli hőmérséklet várható. Mondom a részleteket. Beszercebányán ma tartják a Szlovák Nemzeti Felkelés 82. évfordulójának országos ünnepségét. A megemlékezés délelőtt koszorúzással kezdődik a legmagasabb közjogi méltóságok és külföldi vendégek részvételével. Délután mintegy 500 leendő katona tesz ünnepélyes esküt. A látogatókat katonai, rendőrségi és légi bemutatók, történelmi haditechnika és kulturális programok is várják. Az ünnepséget Nela Pociszková koncertje zárja, a városban pedig ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani. Kulturális és örökségvédelmi beruházásokat is támogatott a szlovák kormány pénteki kihelyezett ülésén. A nagykürtösi, korponai, garamszentkereszti és zólyomi járás fejlesztését célzó program részeként több kultúrház felújítására biztosítanak pénzt. A Kékkői várban működő báb és játékmúzeum korszerűsítésére 10 000 eurót különítettek el. Zólyom 90 000 eurót kap egy turista vonat beszerzésére, amely a Pusztavár megközelítését segíti. A kormány emellett József Kroner színművész és Andrej Szlátkovics költő kulturális örökségének szélesebb körű bemutatását is támogatná. Ősszel megnyitja kapuit a közönség előtt a Szlovák Rádió pozsonyi székháza. A rendszeres szlovákiai rádiózás 100. évfordulója alkalmából szeptember 1-től október végéig nyilvános felvételeket, koncerteket és élő közvetítéseket rendeznek a fordított piramisként ismert épületben. A legtöbb program ingyenesen látogatható, és november elejéig jubileumi kiállítás is várja az érdeklődőket. A rendezvénysorozat szeptember 1-én egy kifejezetten a rádiózás centenáriumára készült 8 részes hangjáték nyilvános meghallgatásával kezdődik. Erdő Péter szerint a Mohácsi csata emléke nem csak a vereségről, hanem a hűségről, a helytállásról és a közösségért vállalt felelősségről is szól. A bíboros Esztergom budapesti érsek a csata 500. évfordulóján közzétett üzenetében felidézte, Mohácsnál II. Lajos király mellett egyházi és világi vezetők, valamint katonák ezrei vesztették életüket. Erdő Péter arra kérte a magyarokat, hogy tanuljanak történelmükből, tegyék félre a széthúzást és személyes érdekeik helyett keressék a közösség javát. Orosz dróntámadás ért egy raktárt Kijev közelében, a becsapódás után nagy tűz és több robbanás történt. Az ukrán hatóságok szerint a Bucsa járásban található Mila településen 6 ember megsérült, és több mint 200 embert, köztük gyerekeket kellett evakuálni. Az ügyészség azt is vizsgálja, hogy a raktárban szabályosan tárolták-e a robbanás veszélyes anyagokat. Az ukrán miniszterelnök szerint az esetleges biztonsági mulasztások felelőseit szigorúan meg kell büntetni. Izlandon szombaton arról szavaznak, hogy az ország több mint egy évtized után újra kezdje az uniós csatlakozási tárgyalásokat. Reykjavík 2009-ben kérte felvételét az Európai Unióba, a tárgyalásokat azonban 2013-ban felfüggesztette. A legnagyobb vitát továbbra is a halászat szabályozása jelenti, amely az izlandi gazdaság egyik kulcsfontosságú ágazata. A közvélemény erősen megosztott, a felmérések szoros eredményt jeleznek. Ha az igenek győznek, az még nem jelent uniós csatlakozást, a végleges tagságról később újabb népszavazást tartanának. Donald Trump szerint az Egyesült Államok megállapodást kötött Venezuelával, amely több mint 65 milliárd hordónyi bizonyított venezuelai olajtartalék felett biztosítana többségi amerikai ellenőrzést. Az amerikai elnök azt állítja, hogy az egyesség több mint kétszeresére növelné az Egyesült Államok olajtartalékait és hosszabb távon csökkenteni az üzemanyagárakat. A megállapodás részletei egyelőre nem ismertek. A hírt Venezuela sem erősítette meg, ezért az egyesség pontos tartalma és feltételei továbbra is tisztázatlanok. 5 év börtönbüntetésre ítélték Ecuador korábbi elnökét, Lenin Morenót korrupció miatt. A bíróság szerint Moreno kenőpénzt fogadott el a kínai Sinohydro vállalattól, amely Ecuador legnagyobb vízerőművét építette. Az ügyészség szerint a cég összesen 76 millió dollárnyi kenőpénzt fizetett ki. A 73 éves volt államfő egészségi állapota miatt büntetését házi őrizetben tölti. Moreno tagadja a vádakat, és azt állítja, hogy a kínai vállalkozótól soha nem kapott pénzt.
2: Időjárás.
0: Felhős borult az ég, amely napközben fokozatosan kiderül. Helyenként előfordul zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Útkarban tartók dolgoznak Pozsonyban a Rácsiánszki míton, a főpályaudvar felé vezető oldalon. A jobb sáv nem járható, ezért itt torlódás alakulhat ki. Kasán a Rasztyiszlavová burkolatát javítják, ezért lezárták az Alejová és a Cintorinszká közötti szakaszt az Alejová felé vezető oldalon. Kerülni a környező utcákon át lehet. Pozsony püspökén lezárták a vasúti átjárót, itt is kerülni kell. Vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Sport Zsigárdi Lászlóval.
1: Csikó Zsóka címét megvédve aranyérmes lett a kajak egyesek 1000 méteres versenyében, és parádés csata végén a kenus Fejes Dániel is győzött ugyanezen a távon a poznanyi kajakkenu világbajnokságon. Az előkelő negyedik helyen végzett a bugár Réka, bergendi Szofi, Hana Gavorová, Sidó Bianca alkotta szlovákiai női kajak négyes 500 méteren. Monakóban kisorsolták a labdarúgó Európa Liga főtáblájának párosításait. A selejtező sorozatot veretlenül teljesítő Ferencváros az első kalapból, a Milánnal és a Juventusszal találkozik az alapszakaszban. A második kalapba sorolt Fradi az olasz nagycsapatok közül a Juventust fogadja, míg Milánóba utazik. További hazai ellenfele a Plzeny, a szlovén Celje és a portugál Torenzé lesz, míg idegenben a skót Celtic, a lengyel Poznany és a német Hoffenheim otthonában lép pályára. A főtábla küzdelmei szeptember 16-án és 17-én kezdődnek. Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 6. fordulójának műsora ma 18 órától Podbrezová, Košice, Trencsín, Ruzsamberok, 20.30-tól Banská Bystrica, Komárno, holnap 17 órától Slovan, Michalovce, Skalica, Dac, 19 órától pedig Trnava, Žilina. Egy pénteki eredmény a második labdarúgó ligából, Zsiar Prešov meglepetésre 3-1. A hatodik felvonás további műsora, szombaton 16.30-tól Samorin, Žilina B, Inter, Zvolen, Lehotapot, Vtácsnyikom, Humenné, 19 órától Zlaté Moravce, Galanta. Vasárnap 10.30-tól Petržalka, Liptovský Mikulás, Slovan B, Povaská Bystrica, hétfőn 17 órától pedig Malzsenyice, Bicsa. A Debrecen a Nagyerdei stadionban 2-2-es döntetlent játszott az MTK-val a labdarúgó NB1 6. fordulójának nyitó mérkőzésén. A további párosítás ma 14.45-től Nyíregyháza Paks, 17 órától Honvéd Zalaegerszeg, 19.30-tól Újpest Vasas, holnap 16.30-tól Kisvárda Győr, 19 órától pedig Felcsút Ferencváros. A Ferencváros labdarúgó csapata szerződtette Veljko Birmančevićet, a Sparta Praha 28 éve szerb válogatott csatárát. A külföldi futballbajnokságok érdekesebb eredményei: Bayern München Stuttgart 5-1, Milán Venecia 2-0, Crystal Palace Manchester City 1-4 és Lille Paris Saint-Germain 2-2. A 91. percben még a hazaiak 2-0-ra vezettek. Koleszár Mihály és Szép Balázs is döntőbe jutott az öttusázó kínai világbajnokságán. A Ferencváros vízilabda csapata nyerte a Kassán rendezett Botlik László emléktornát. A Fradi mind a négy ellenfelét legyőzte, a szlovák válogatott pont nélkül az utolsó 5. helyen végzett. Vadnai Jonatán 9 futam után is a 3. helyen áll, a vitorlázó ILCA 7, korábban lézerhajó osztály, dublini öbölben zajló világbajnokságán. A magyar női röplabda válogatott 3-0-ra kikapott a szlovén csapattól az Európa-bajnokság isztambuli csoportjának utolsó játéknapján, így nyeretlenül csak a 23. helyen fejezte be a kontinens viadalt. Piros Zsombor kiharcolta a főtáblára jutást az amerikai nyílt teniszbajnokságon, miután a selejtező döntőjében 5-7-7-6-os állásnál ellenfele az ausztrál Christopher O'Connell sérülés miatt feladta. A norvég Andreas Leknesund nyerte a spanyol országúti kerékpáros körverseny a Vuelta 7. útszakaszát, a szlovén Tadej Pogacsár pedig növelte előnyét az összetetben. Walter Attila az 56. helyen ért célba, összetetben a 33.

0: A kezdeti bizonytalanság után a Magyar Szövetség végül ismét Berényi Józsefet jelölte Nagyszombat megye elnöki posztjára az októberi összevont helyi önkormányzati és megyei választásokon. A jelenlegi Alispán immár negyedszer méretteti meg magát. Hogyan látja az esélyeit? Sikerül-e megismételni a 4 évvel ezelőtti eredményt, amikor a Magyar Szövetség a 40 megyei képviselőhelyből 14-et meg tudott szerezni, és ezzel a legnagyobb frakcióval rendelkezett a Nagyszombat megyei képviselő testületben. Milyen sikerekről tud beszámolni, valamint hogyan látja a Magyar Szövetség jelenlegi politikai irányvonalát? Erről is kérdeztem Berényi Józsefet, Nagyszombat megye alelnökét. Most már hivatalosan is ön a Magyar Szövetség jelöltje Nagyszombat megye elnöki posztjára. Ez a jelöltség nem volt azért zökkenőmentes. Mi történt? Mert a kívülállónak úgy tűnhetett, hogy azért az elején nem volt annyira nagy az összhang ön és a pártelnök között azzal kapcsolatban, hogy ki legyen a jelölt.
1: A pártelnökének, Gubik Lászlónak volt egy elképzelése folyamat elején, hogy valami fiatal jelöltet kéne találni a párt új megjelenítése okán, az úgynevezett korszakváltás okán, amivel nekem ezzel semmi gondom nem volt. Mondtam, hogy hát akkor keressünk közösen egy jelöltet, aki el is vállalja, azért valamit már le is tett az asztalra, tehát ismerik őt. Vadonatúj jelöltet nem tudunk előjönni, mert azért itt a választási rendszer olyan, hogy ismerni kell ezt a jelöltet legalább egy járásban, vagy egy járás egy részében, de nem akadt jelölt. Tehát akiket megszólítottunk, azok nem vállalták ezt a jelölést, és a járási konferenciákon a személyemet nagyon egyhangulag támogatták a küldöttek. A galántai járásban soha nem történt velem meg az, hogy titkos szavazással a küldöttek 100%-ának a támogatását megkaptam, Dunaszerdai járásban meg a 97%-át titkos szavazással ismétlem. Tehát nem kellett volna mindenkinek rám szavaznia, de nyilván, hogy ez az eredmény valamit jelent, hiszen azoknak a küldötteknek, akik odaérkeztek, azoknak azért kell tudni a saját településeken, mikrorégiók, a véleményt arról, hogy kit szeretnének ott jelöltként látni. Tehát egyrészt a járások támogatása, másrészt pedig az, hogy nem akadt jelölt. Az oka annak, hogy most velem készíti ezt a beszélgetést, mint a szövetség jelöltjével. Meglátjuk ezt, hogy természetesen az eredmény fogja majd igazán megmutatni azt, hogy ez a lépés ez helyes volt-e a párt szempontjából, vagy nem, de úgy igazán más alternatíva nem akadt. És én az utolsó pillanatig jeleztem a pártelnökének írásban is, hogy természetesen amennyiben hoz egy másik jelöltet, akkor hajlandó vagyok fölállni, átadni és támogatni ezt a lehetőséget, és támogatni ezt a jelöltet. Mondom, írásban is jeleztem még az országos tanácsülése után, de úgy látszik, hogy azután már ő se nagyon igyekezett új jelöltet találni, látta a járásoknak a támogatását a személyem iránt, úgyhogy jelölt vagyok, és igyekszem a lehető legjobb eredményt elérni a választásokon a kollégákkal, a képviselőjelöltekkel együtt.
0: Mert ugye, ahogy a párt meghirdette ezt a bizonyos korszakváltást, ennek kapcsán volt egy ilyen gondolat, hogy új arcokra lenne szükség, friss vérre, és ugye egyik oldal ez, hogy egy új jelölt, egy fiatalabb jelölt. Másik dolog viszont a tapasztalat, és ön ugye nagyon jó kapcsolatot alakított ki a megyeelnökkel, első helyettese, tehát a mérleg másik oldalán meg ez van, ugye, hogy aki régebb óta benne van a politikában, azért megvan a kapcsolatrendszer, kiépítve ez a kör, tehát hogy több mindent talán el tud intézni. Tehát nem mindig biztos, hogy az új jelölt az jobb jelölt.
1: Igen, és ha megnézzük a választási rendszert, akkor itt nem egy pártot választanak az emberek, hanem egy nagy papíron rajta van az összes képviselőjelölt, és egy kisebb papíron önállóan pedig rajta vannak a megyeelnök jelöltek. Azt most már ugye tudjuk, hogy 7 megyeelnök jelölt van, és itt nagyon fontos, hogy ezt a nevet azért ismerjék. Tehát azt a 7 között nem a pártot veszik észre, mert nem a pártot választják közvetlenül, hanem a neveket nézik meg először az emberek. Jelen pillanatban, hogy mondjam, el tudom mondani azt, hogy nem tudok úgy elvenni egy üzletbe Dunaszerdai galántai járásban, vagy nem tudok megállni egy benzinkúton úgy, hogy legalább 2 ne köszönjenek, ne szóljanak, mi áradban van, miért van erre felé, mit csinál. Tehát a közismertségem biztos, hogy a jelenlegi politikai szereplők között azt hiszem, hogy ebben a 2 járásban biztos, hogy a legismertebbek között vagyok, hanem a legismertebb, de ez nem is véletlen, mert én azért elfogadom a meghívásokat, hogyha valami rendezvények vannak Dunaszerdai galántai járásban, akkor előszeretettel látogatom ezeket. Sokan ezt most lebecsülik, hogy jártok falunapozni, meg fesztiválokra jártok. Hát ez a legjobb módja annak, hogy valaki találkozzon a választóval, a választópolgárral, és beszélgessen vele. Ma már annak nincs meg a divatja, ami volt még a 90-es években, hogy meghirdettük a kultúrházba a találkozót a politikusokkal, és akkor megtelt a kultúrház, és beszéltünk a helyzetünkről, meg a jövőnkről. Ez ma már nem működik, el kell menni a választó után, és igenis, hogy ezek a falusi rendezvények, városi rendezvények, ezek nagyon jó eszközök arra, nagyon jó lehetőségek arra, hogy párbeszédet folytassunk az emberekkel. Ott a pult mellett tud hallani az igazságot, a véleményt, talán kicsit bátrabbak is a falunap alkalmából a helyiek, és lehet velük igenis jókat beszélgetni, és el is mondják őszintén a véleményüket, úgyhogy ez nem arról szól, hogy az ember mutogatja magát ezeken a rendezvényeken, hanem arról szól, hogy visszajelzést kap a munkájáról, elmondják a problémákat, és ő is végül is a politikus is választ tud adni a felvetett kérdésekre.
0: A legutóbbi választások alkalmával több mint 38 ezer szavazatot kapott, és ugye a második helyen végzett József Viszkupics mögött. Ön is említette, hogy jelenleg 7 jelölt van. Hogyan látja az esélyeit ezeknek a neveknek az ismeretében?
1: Tény is való, hogy negyedszer indulok, mint megyeelnök jelölt, ez sok, de most először, ahogy a neveket megnéztem, valószínű, hogy nincs magyar nemzetiségi jelölt rajtam kívül. Az eddigi induláskor ez nem így volt. 2013-ban, 17-ben és 22-ben is volt lejelölt magyar nemzetiségű. Most először, ahogy a neveket megnéztem, bár nem mindegyiket ismerem a jelöltek közül, de neveik alapján arra következtethetünk, hogy most én vagyok az egyedüli magyar nemzetiségű jelölt. Ez egyébként egy jó kiindulási pont, hiszen ha összpontosulnak a szavazatok a személyemre, mint megyeelnök jelöltre, akkor, ahogy mondani szokás, akár elsülhet a kapanyér is. Ez alacsonyabb részvétel van a megyei választásokon, még akkor is, hogyha együtt van a helyhatósági választásokkal. Tehát az alacsonyabb részvételnél, hogyha egy kicsit megmozdul a Galánta és a Dunaszerdai magyarság, akkor okozhatunk meglepetést is.
0: Egy dolog a megyeelnök jelölt, a másik pedig a csapat, aki mögötte van, és ezzel kapcsolatban is legutóbb szép eredményt ért el a Magyar Szövetség, hisz a Nagyszombati megyében, ahol ugye a képviselőtestületben 40 hely van, 14 képviselőjük volt, és az önöké volt a legnagyobb frakció. Ebből kiindulva, hogyan látja ezt a mostani csapatot, aki ön mögött áll? Nem sok változtatás történt az előző választásokhoz képest, tehát hogyan jellemezni ezt a csapatot?
1: Egy, ezt már korábban mondtam, megismételném, ugye, hogy itt nem pártot választanak az emberek, hanem egy nagyon nagy papíron ott lesz az összes jelölt, és abból kell kiválasztani Dunaszerdahelyen 9-et, Galántán 7 jelöltet, és az, hogy nem föltétlenül ennél a választásoknál kell frissíteni, újítani, az ennek a választási rendszernek is köszönhető. Egy parlamenti választásnál egy pártot választ, egy listavezetőt választanak az emberek, ott az első 10-be be lehet tenni 4-5 ismeretlen fiatal arcot, aki egyébként tehetséges és odavaló. Itt ennek nagyobb a rizikója, mert azt a 9 jelöltet, azt elsősorban név szerint választják.

0: és Heringes Walter, aki pluszba érkezett, mert azóta egyen megemelkedett a Dunaszerdahelyi képviselő ők száma, ahányan bent ülnek majd a megyei testületben, ugye eddig 8 megyei képviselő volt, és ebből lett 9. Úgyhogy itt is vannak új személyek, de a, még egyszer mondom, ezek a jelöltek ott voltak, képviselők, azok ismerik a megye működését, részesei voltak annak, amit el tudtunk érni, és nagyon jó csapatot alkottunk, nagyon közösen gondolkodtunk, mikor a politikai turbulenciák voltak a választások előtt, parlamenti választások előtt, akkor is meg tudtunk maradni egységes frakciónak. Ez azért is van, mert azért nincs meg a többségünk, tehát 40-ből voltunk 14-en. Ezt a 14-et, ezt őrizni kell, mert ez adja meg a mozgásteret. Egy megyei testületben, a megye működésének az egészében ez a 14 képviselő adja meg a mozgásteret, és mindenki látja, hogy nem igen lehet külön vagánykodni, bocsánat a kifejezésért, mert rövid távon lehet, hogy népszerű lesz egy külön vagánykodás, de nem fog az égvilágon elérni semmit, aki szakít és külön utat választ. Úgyhogy ennek is köszönhető, hogy ezt a kollégák is látták, hogy egységesnek kell maradni ennek a 14 embernek, aki ott volt, reméljük, hogy most még többen leszünk, és így egységesen persze már csak 7 szlovák képviselőt kell magunk mellé állítani ahhoz, hogy meglegyen a többségünk. Az út általában ahhoz, hogy meglegyen a többségünk, a megyelnökön keresztül vezet. Tehát a megyelnök, ha valamit megtámogat, amit mi szeretnénk, akkor az át is megy, ha a megyelnök nem támogatja meg, akkor még beszélni kell vele, harcolni kell a háttérbe, alkukat kell kötni, mármint hogy politikai értelembe véve, hogyha ő neki kell valami, akkor vegye figyelembe a mi elvárásainkat. Ezt hívják ugye politikai munkának a megyén.
1: De azért a képviselő helyekért lesz harc, mert önökön kívül azért például József Iszkupics megyelnök csapatában is megtalálható néhány magyar jelölt, valamint a Galántai járásban indul még egy független csoport magyar polgármesterekkel. Nyilván Viszkupics úr nem egyeztet önökkel, de például ezt a másik csoportot, ha vesszük, ezeket a magyar polgármestereket, mennyire zajlott valamiféle egyeztetés velük, nem lehetette volna őket is bevonni, hogy ne külön induljanak, mert ugye akkor tovább morzsolódnak a magyar szavazatok.
0: Nem feltétlenül fognak morzsolódni, mert Galántán hetet lehet karikázni, tehát össze-vissza fognak szerintem az emberek a szimpátiájuk alapján karikázni. Az történt, hogy Talós polgármesterét, Horváth Zoltánt a Galántai járási konferencia nem támogatta meg jelöltként, ezek után elindul függetlenként, és megszólított még néhány polgármestert. Ezen polgármesterek között vannak, akik szlovákok, vannak, akik magyarok. Például Galánta polgármestere, Diószeg polgármestere, nagyon jó kapcsolatom van mindegyikükkel. Remélem a választások után is így alakul. Hát így döntöttek, ezt persze tudomásul kell venni, de ez nem azt jelenti, hogy innentől ellenségek lennénk, ellenfelek vagyunk lehet ezen a választásokon, de például egyeztettem Galánta polgármesterével egy közös ügy érdekében a szél károkat okozott Galántán, a galántai futballstadionnál, és arról beszéltünk, hogy a megye hogy tudna segíteni. Tehát veszük egymás telefonját, annak ellenére, hogy indulnak ők is, és a közös cél az, hogy Galánta fejlődjön, vagy bármelyik település fejlődjön, aztán meglátjuk, hogy hogy döntenek a választók. Az viszont számunkra előny, hogy mi egy csapatként megyünk, minket a választópolgár is egy csapatnak tekint, tehát nem csak most álltunk össze, mint ahogy a többiek adott pillanatban összeálltak és elindulnak, hanem tudják, hogy a döntő többsége ott volt a megyén, és reményeink szerint újra ott leszünk, és ránk számíthatnak, és hogy mondjam, mi nem fogunk szétforgácsolódni a bejutásunk esetén sem, egyben maradunk, mert eddig is egyben voltunk. Tehát nem egy adhok összeállt csapat vagyunk, valószínűleg ez lehet egy előny a választásokon a többiekkel szemben.
1: És már említette korábban József Iszkupicsot, milyen az együttműködés a megyelnökkel?
0: Nagyon korrekt az együttműködés. Természetesen nagyon szerette volna, hogyha megtámogatjuk őt, és nem indítunk önálló elnökjelöltet, de ezt folyamatosan magyaráztuk neki 4 éven keresztül, hogy nekünk indítanunk kell jelöltet, egyrészt meg kell, hogy adjuk az esélyt a magyar választónak, hogy magyar elnökjelöltre tudjon szavazni. Másrészt egy parlamenten kívüli pártnak ez egy komoly lehetőség, hogy megmutassa magát a médiákban is, hogy vagyunk, és megyei szinten vannak eredményeink és dolgozunk. Nem nagyon fogadja ezt el, tehát nehezen fogadja el, és valószínűleg azért is volt az, hogy indított külön csapatot, mert ha megtámogattuk volna elnök jelöltként, akkor nem indított volna önálló képviselőjelölteket. Hát a politika az ilyen, ezt el kell fogadni, de ugyanazt tudom mondani, hogy még zajlik természetesen a megyén a munkaértekezleteken ott vagyunk, nem érzem azt, hogy bármi változás történt volna az

0: Eddigi együttműködésünk hangulatában ugyanolyan úgy zajlanak a megbeszélések, és hát bízom benne, hogy a választások után is tudunk majd együttműködni. Erre minden esély megvan, hogy valami fajta folytatás legyen, bár ahogy már mondtam, 7 jelölt esetében akár magyar megye elnök jelölt is lehet, hogyha a választók elmennek, és a magyar jelöltre adják a szavazatukat.
1: Beszéljünk arról is, hogy milyen eredményeket sikerült az elmúlt 4 évben elérni, mert ugye, ahogy már említettük, mivel az önöké a legnagyobb frakció, akkor a választó joggal várhatja, hogy ez az eredményeken is megmutatkozik. Tehát milyen sikerekről tudna beszámolni az elmúlt 4 évben?
0: Mindig a választóknak is abból indulunk ki az ilyen jellegű kérdések megválaszolásánál, hogy mik a megyének a hatáskörei, mert sajnos nem tudunk mindenben föllépni, mert egyszerűen nincs hatáskör, nincs költségvetési lehetőség. 280 millió a megyei költségvetés, nagyon sok embert alkalmazunk ebből, pedagógusokat, kultúrában dolgozókat, szociális intézményekben dolgozókat. Sokan nem tudják, hogy a buszjáratokat is mi biztosítjuk szerződés alapján az egyes buszvállalatokkal, verseny alapján jutnak hozzá ezekhez a szerződésekhez. Úgyhogy külön tekintjük az egyes területeket, amik a legfontosabb megyei hatáskörök. Hát nyilván a legtöbbet az emberek az utakkal foglalkoznak, az utakat látják. Itt van egy érdekesség, hogy az 1550 kilométerből, ami megyéhez tartozik, másod és harmadosztályú utak, abból 500 Dunaszerdai járáson belül van. Annak idején, még a 89 előtti időszakban nagyon sok út épült, hát egyszerű, mert ugye síkvidékről van szó, sokkal egyszerűbb volt utat építeni, de nagyon sokszor nincsenek alapjai ezeknek az utaknak. Tehát a felújítások nem olyan egyszerűek, mert ahol jelentős kamionforgalom van utakon, ott ha nincs rendes alapja az utaknak, akkor egyszerűen a nagy nyár, mikor ilyen melegek vannak, mint az idei nyár is, akkor a kamionok szét tolják az utat. Kialakulnak azok a medrek, amik nagyon megnehezítik a közlekedést, úgyhogy ha utat felújítunk, akkor új alapokat is kell készíteni. Ezért sokkal többet tudnánk, ha ezt nem tennénk meg kilométerbe fölmutatni, de viszont azok az utak, amelyek most elkészültek, azok stabilak, azok nem fognak szétesni, de drágák is. Tehát elképesztő, mennyibe kerül ma már egy új alapokkal rendelkező útnak a felújítása. 1 kilométer, ez körülbelül 100 ezer euró. Tehát így kell kiindulni ebből. Ennek ellenére sikerült az elmúlt időszakban a két járásban 61 kilométert felújítani, és ebben olyan rizikós útszakaszok is vannak, mint Dunaszerdahelyen, ezt úgy mondják, hogy a légiút, tehát ez a betonút, ami teljesen szét kell szedni, és teljesen újra kell építeni. Ezentúl a hidak felújítása is zajlott ebben a választási időszakban, ami kevésbé látványos, mert egy rövid szakaszról van szó, de egy nagyon érzékeny dolog, hiszen ha egy híd leszakad, akkor komoly tragédia lehet. Fölmérték egész Szlovákia szerte hidak állapotát, és ahol a hetes kategória, tehát a rizikós, a krízis helyzetben lévő hidakat, azokat elkezdtük felújítani. Nagyon sok helyen teljesen új híd készült, tehát a Csallóköz-Nagydasd mellett új híd készült, Nagyfödémes mellett teljes új híd készült, készül az Albári híd, és időben befejezésre fog kerülni, illetve Királyrévi híd is a októberben átadásra kerülhet. Itt voltak fönnakadások, amiről nem tehetünk. A technikai háttéranyagokban nem megjelenő villanyáron vezetékeket találtak, amit el kellett távolítani, és arra engedélyek kellene, és újra kellett építeni az egészet. Tehát ez volt az oka annak a fönnakadásnak, hogy a Királyrévi híd egy kicsit elhúzódik, de szóval ezeket is megtettük. Nyilván az elvárás nagyobb, nyilván azzal, hogy az R7-es megépült Pozsony és Gele között, ezzel átalakultak a közlekedési folyamatok. A közlekedés az olyan, mint a víz, mindig megtalálja a legegyszerűbb útját. Ha megnézzük, hogy Gelénél kik mennek fel az R7-es útra, akkor láthatjuk nagyon sokan komáromi rendszámtáblát, érsekújvári rendszámtáblát, mert Pozsonyba eljutni sokkal könnyebb most már ezen a szakaszon, de akik idejönnek, az mind a mi 2-es és 3-as útunkon haladnak át, és ez komoly megterhelést jelent. Még az utakkal kapcsolatban utolsó megjegyzés, ezt mindig magyaráznunk kell a választóknak és a polgároknak, hogy a Medve és Nagymegyer közti út az nem megyei hatáskör. Ugye itt a kormány elkezdte a felújítást, aztán befejezte, sokszor rajtunk kérik számon, de ez nem megyei hatáskör, nem 2-es számú út, ahogy a Karcsai és a Pódafai körforgalom építése is a kormányhoz tartozik. Mi már fölkészültünk rá, a rákötő utak azok a miénk, azok megyeiek, mi itt a fölvásárlást, telekrendezést elvégeztük. Amint a kormány befejezi a projektdokumentációkat, akkor megkezdődhet az építkezés, de nem mi vagyunk ezért a felelős, hanem a kormány a felelős. Ezek csak az utak voltak. Ami az oktatást illeti, legnagyobb szlovákiai magyar tannyelvű iskola az itt van a megyében, ez pedig az összevont informatikai és építészeti iskola, Szabó Gyula név alatt működő iskola, 800 diákkal rendelkezik, még egyszer mondom, ez a legnagyobb szlovákiai magyar tannyelvű iskola ma, és ide nagyon komoly beruházásokat intéztünk, épp annak köszönhetően, hogy ez iskola dinamikusan fejlődik, és legyen modern, és legyen vonzó. Itt 2,7 millió euróból fölül az egész épület, illetve sportpálya készült ezen a területen. Hasonlóképpen igyekszünk az iskoláinkat moderné tenni, vonzóvá tenni, hiszen komoly konkurencia harc van az iskolák között, nem akarjuk, hogy elmenjenek a diákok a járásokból, a megyéből, esetleg akár ugye külföldre, Magyarországra vagy Csehországba, mert általában aztán már akik középiskolások külföldre mennek, nem jönnek vissza. Tehát a cél az, hogy itt tanuljanak. Nagyon színes kínálata van egyébként a tanulási lehetőségeknek. A lótenyésztéstől kezdve egészen a film szakmáig vannak középiskolák, úgyhogy mindenki megtalálhatja a saját megfelelőjét, amit tanulni szeretne, ráadásul magyar nyelven is a legtöbb szak megtalálható. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek gondok, mert vannak gondok, ugye az úgynevezett Karcsai utcai iskolával kapcsolatban komoly kihívás lesz, hogy azt meg tudjuk őrizni, vagy legalábbis a szakokat, mert oda kevesen jelentkeznek diákok. Nagy épületben működik, nem tudom, hogy fönntartható ez az épület így ebben a formában, ilyen kevés diákkal a következő időszakot tekintve, ezért nagy kihívás lesz, és hát örömmel tapasztaltuk, hogy idén megugrott a gimnazista jelentkezőknek a száma, már eddig nem volt. Hirtelen megugrott, igen, de ezt a kérdést is tudtuk rendezni, mert 60 hely volt a diákoknak, aztán ebből még a megye bevállalt két helyet, úgyhogy 62-t föl tudtunk venni, úgyhogy 68-an jelezték, hogy első számú iskolaként ezt választják. Tehát gyakorlatilag 6 diáknak kellett más iskolába elhelyezkednie. Somorján hasonló a helyzet, ott pedig 31-en jelezték, hogy ebbe az iskolába, gimnáziumba akarnak tanulni, de 24-et tudtunk fölvenni, 4-en pedig jelentkeztek ide Magyarországra mentek tanulni, tehát gyakorlatilag 28-an szintén ebbe a gimnáziumba iratkoztak így be. Ha megmarad ez az érdeklődés, akkor a minisztériumnál mindenképpen megpróbáljuk eltültetni, hogy 3 osztály legyen a vámbéri gimnáziumban. Eddig a számok erre nem adtak alapot, most igen, úgyhogy meg kell válni még a következő évet, hogy megmarad-e ez a szándék a szülők részéről, ez a magas beiratási szándék, és akkor a minisztériumnál is egyszerűbb egyezkednünk. Nem igazok azok a hírek, hogy mi saját hatáskörbe tudunk osztályokat nyitni, tudunk, de akkor nekünk kell megfinanszírozni. Tehát akkor a megye költségvetéséből kell finanszírozni. Ahhoz, hogy ezt az állam, a minisztérium megfinanszírozza, ahhoz az oktatási minisztériumnak is bele kell egyezni a 3 osztályba, eddig nem egyeztek bele. A számok alapján mondták azt, hogy csak 2, de még egyszer mondom, hogy ha idén is ilyen magas beiratkozás lesz, akkor szerintem van esély a 3-ra. Az ideális az lenne, terveink között az van, hogy nyitni egy magyar-angol bilinguális osztályt a vámbériben. Erre most már a törvényi lehetőségek megvannak. Ez biztos, hogy nagyon komoly előrelépés lenne az oktatási területén.
1: Beszéljünk a kétnyelvűségről is, mert ön 2022-ben Nagyszombat megye önkormányzatának alakuló ülésén azt is mondta, hogy szeretné elősegíteni a kétnyelvűség kiterjesztését a megyében. Ezen a téren sikerült előrelépni?
0: Nagyon fontos az, hogy minden egyes megyei intézményünk élén olyan személyek vannak, akik vagy magyar nemzetiségűek, vagy tudnak magyarul is. Ez azért nagyon fontos, mert ha van olyan is szociális intézményigazgató, kulturális intézményigazgatója, aki tud magyarul is, akkor a kétnyelvűség biztosítható. Ebben valóban meg kell köszönni a megyeelnökkel való együttműködést, mert ebben támogatóan lépett föl, segített elérni azt, hogy ez így legyen. Mi Dunaszerdán talán ez még természetes, de Galántán már nem az. Tehát az, hogy ma a Galántai Múzeum, megyéhez tartozó múzeumigazgató, a Népművelési Intézet igazgatója, a szociális intézetek igazgatói azon a helyen, ahol a magyarok még 20%-ban vagy 15%-ban élnek, hogy ott magyar nemzetiségű, az egy politikai eredmény, hogy ez így van, mert rajtuk keresztül a kétnyelvűség így biztosítható. Ezen túl mi voltunk az első megye, ahol elkezdtük kirakni a kékszínű irányjelző táblákat kétnyelven. Ebben is nyilván nem sikerült sikerült volna, hogyha nem lenne tekintélyünk a megyén, illetve nem lenne konstruktív az együttműködés a megyelnökkel. Úgyhogy igen, ezt a folyamatot folytatjuk. Látjuk, hogy nem annyira divat, hiszen nagyon sok vállalkozó nem hirdet két nyelven, például Dunaszerdahelyen vagy Galantán, hanem csak szlovákul, tehát nem természetes ez a folyamat, ezt erre mindig oda kell figyelni, hogy minden egyes anyag, ami részünkről megjelenik, az a Dunaszerdahely és a Galanta járásban azokon a helyeken, ahol a törvény erre lehetőséget ad, ott két nyelven jelenjenek meg a hirdetéseink, az információink, és ezt következetesen végre is hajtjuk. Köszönet az intézményvezetőinknek, hogy ők is ehhez pozitívan állnak hozzá, de ez a kérés részünkről, hogy erre figyeljenek oda.
1: Kérdezném a közigazgatási reformról is, mert most így a választási kampány során ez több megyében is felmerül. Ugye az önkormányzati vezetők, a megyeelnökök már régóta szorgalmazzák ezt a reformot, és hát bírálják az államot, amiért nem ad szélesebb kompetenciákat ugye a megyéknek. Egyre több feladatot ró a megyékre, önkormányzatokra, de nem ad hozzá pénzügyi keretet, sem kompetenciákat. Mi az, amit ön szerint lehetne változtatni? Ugye sokszor panaszkodnak, hogy az uniós források felhasználásánál is szélesebb jogkörök kellenének így a megyékbe, hogy a régiók döntsenek arról, mire van szükség. Tehát mit kellene ön szerint megreformálni?
0: Hát először is a finanszírozását a megyéknek. Nagyszombat megye a második leggazdagabb Pozsony után, ami a makroekonomiai mutatókat illeti, hogyha itt az adóbevételeket nem a kormány osztaná el mindenfajta, illetve a parlament és kormány, a parlament döntés alapján a kormány mindenfajta kvóták szerint, akkor nekünk elég pénzünk lenne, ahogy számodoztunk, de ugye mindenki befizeti a központi költségvetésbe az adókat, és onnét osztják le vissza a megyéknek, nem közvetlenül van bevételünk az adókból. Itt a kormány aztán kitalál mindenfajta kótákat, és nagyon sok pénzt nem kapunk meg, amit az itteni adófizetők fizetnek be a költségvetésbe. Tehát először meg kéne reformálni a finanszírozását a megyéknek. Másodszorban a hatáskörök esetében jelen pillanatban a járási hivatalok szintjén nagyon sok olyan engedélyeztetési folyamat van, ami meggyőződésem, hogy a megyén gyorsabban zajlana. Beruházások tekintetében, az építkezési engedélyek kiadását tekintve, környezetvédelmi tanulmányokat tekintve szerintem a megyén ezt gyorsabban meg tudnánk oldani. Sajnos nem így van, nagyon sok beruházásunk azért áll, mert az egyes hivatalokban hetekig, néha hónapokig ülnek a jóváhagyás fölött. Ez miatt rengeteget bosszankodunk egyébként, hogy éppen hogy csak elérjük a határidőket, tehát itt is lehetne hatáskör módosítást elkövetni, de hogy mondjak egy másik konkrét problémát, ugye ahogy mondtam már, a buszjáratok hozzánk tartoznak. A vasút viszont nem. A vasút az a minisztériumhoz, kormányhoz tartozik. És folyamatosan a busztársaságoknak kell alkalmazkodni a vasúti társaságok menetrendjéhez, nincs egy normális koordináció, tehát mindig csak mi alkalmazkodunk, vagy a buszok alkalmaznak, a vonatok nem törődnek azzal, hogy a buszok hogy érkeznek, ők megszabják a saját menetrendjüket, és kész. Tehát itt is, hogyha lenne megyei hatáskör, akkor sokkal egyszerűbb lenne koordinálni, a lakosoknak sokkal egyszerűbb lenne, hogy a buszjáratok és a vonatjáratok azok legyenek összehangolva. Most is megvalósul ez lehetőségeink szerint, de mindig a buszjáratok alkalmazkodnak a vonatokhoz, úgyhogy lenne itt néhány olyan hatáskör, ami változtatni kellene.
1: Át is térünk egy picit a nagypolitikára, mert ugye ön is egyrészt azt mondja, hogy nagyobb kompetencia kellene a megyéknek, de nyilván, hogyha a magyar párt parlamentben lenne, és lenne egy-két minisztérium, akkor több mindent el tudna intézni a választók számára. Említettük, hogy a legutóbbi megyei választásokon jó eredményt ért el a Magyar Szövetség, de mi az oka annak, hogy ezt az eredményt országos szinten így nem tudják hozni, és ugye évek óta nem sikerül átugrani ezt a bizonyos 5%-os küszöböt?
0: A szétforgácsolódás ennek az eredménye. A 2009-es szakítást, azt, hogy ketté vált az akkori magyar képviselet, azt a mai napig nem tudtuk megoldani, kezelni, letudni, sajnos, és ma már nagyon sok magyar személyiség tevékenykedik más pártokban, és az emberek azt látják, hogy nincs egység, hanem széthúzás van, és ez egyik oka, ami miatt sokan nem vesznek esetleg részt a választásokon, a parlamenti választásokon. Még egyszer mondom, nekünk az a választás rendszer, ami a megye és a helyhatósági, az kedvező, mert nem egy pártot választanak az emberek, hanem személyiségeket, viszont ott egy pártot választanak, és hát ez nagyon hosszú, hogy külön beszélgetést érdemelne, hogy vajon miért nem szavaznak ezen túl, amit mondtam, erre a pártra, a Magyar Szövetségre, viszont most a következő parlamenti választások során szerintem egy releváns párt lesz ez a Magyar Szövetség, amely indul, tehát most komoly verseny most már nem várható, míg a korábbi években volt, ez az egy párt szólítja meg a választókat, és valóban nagyon nagy szükség lenne rá, ha csak ebből a régióból indulunk ki, az R7-esnek a folytatása kulcsfontosságú lenne számunkra. Na, csak azért is, hogy mondtam, hogy elárasztják a Dunaszerdahelyi járást az R7-esre érkezők, nem csak a járásból, hanem az ország déli részéből. Ezt folytatni kéne, hogy ne legyenek tele a másod és harmadosztályú utak az érkezőkkel, de ezt megyei szintről nem tudjuk elérni, ezt csak kormányzati szintről tudjuk elérni. Nincs Galántát Dunaszerdahelyel összekötő egyes út például. Ott is a falukon keresztül mennek a kamionok, a nagy forgalom, rendkívül zavarja az embereket, nagyon balesetveszélyes, de ezt megyei szintről nem tudjuk elérni, hogy megépüljen egy egyes út, ami kivinné a falukból ezt a közlekedést. Ehhez is kormányon kéne lennünk, és még sorolhatnám ezeket, akár az osztálynyitások, akár az iskoláknak a bővítése, vagy összevonása, ahol ez szükséges, oda is minisztériumi jóváhagyások kellenek. Ez is olyan, hogyha ott lennénk a parlamentben, kormányban, sokkal egyszerűbben lehetne intézkedni ezeken a területeken is. Tehát én bízom benne, hogy az itt élő emberek, magyar nemzetiségűek, de akár a szlovák is, aki itt élnek, azoknak kell érezni azt, hogyha nincs ott egy olyan párt, ahonnét a képviselők az adott régióból érkeznek, ahol értik a problémát, tudják a problémát, és folyamatosan szorgalmazzák az élő problémák a megoldását, ha nincs ilyen pártot, akkor ez nem is fog megvalósulni. Tehát mindig valahol a sorrendben az utolsók leszünk a megoldásokat tekintve, mindig más régióknak az ügyei fontosabbak lesznek, mert azoknak a képviselői bent ülnek, amilyenek meg nem ülnek bent. Remélem, hogy ez a gondolat a következő évi parlamenti választásokra beérik. Amit még le kell tudni, vagy magunk mögött kell tudni, ez a teljesen fölösleges ideológiai küzdelem, most olyan divat, hogy most valaki progresszív liberális, valaki konzervatív, persze az értékeket fontosnak kell tartani, meg meg is kell őrizni ezeket az értékeket, de hogyha ez alapján nem szavazunk a szövetségre, már azt látjuk, hogy túl konzervatív, vagy azt látjuk, hogy kommunikál a progresszív liberális oldallal, ha ez miatt nem szavazunk rá, akkor ne is várjuk, hogy az R7-es folytatódni fog, ne is várjuk, hogy az iskolákon valami fajta komoly változások lehetnek az oktatás ügyben, vagy bárhol. Tehát nekünk sajnos ez az ideológiai küzdelem, ami most divatos egész világon, nem csak nálunk, Európában, sőt mindenhol. Ha ebbe elmerül a itt élő közösség úgy, hogy vagyunk 7-8% arányban az országban, akkor nem is lesz meg az 5%. Tehát ezeket valóban félre kell tenni, és azt kell mondani, hogy a mi ügyeink intézésére kell, hogy legyen egy párt, amely innét származó képviselőkből adja meg a politikai képviseletét, és fogja oldani az ügyeinket, ahogy erre igény van.
1: Ilyen szempontból az Erdélyi Magyar Párt, az RMDSZ egy követendő példa lenne, hogy ők ugye próbálnak együttműködni akár a liberális párttal, akár a szociáldemokratákkal is, próbálnak kimaradni ezekből az ideológiai harcokból?
0: Hát igen, a barátaim mondják, hogy azért őket is elérték ezek az úgynevezett ideológiai harcok, és vannak nekik is nehézségeik, de önálluk annak idején a pártelnökváltás lezajlott békésen, konszenzussal, nálunk nem, visszatérve megint a 2009-re, ahonnét az egész problémánk gyökerezik. Ott annak idején Markó Béla átadta ugye a pártelnökséget Kelemen Hunornak, és azóta is konszenzuálisan működik a párt. Ez az, amit nekünk nem sikerült. Ez a nagy különbség a két politikai tömörülés vagy tömörülések között, de nyilván igen, az együttműködésre a magyar pártnak nyitottnak kell lenni. Mi nem tudunk választásokat nyerni, tehát világos, hogy egy kisebbségi párt az nem tud választásokat nyerni, tehát minket ne kényszerítsenek bele abba, hogy most valakivel lehet együttműködni, valakivel meg nem lehet együttműködni. Hát most Nyitrán ugye megnyerte a HLASZ jelöltje a választásokat megyei szinten, hát nem lehet azt mondani, hogy most a HLASZ-tal nem fogunk együttműködni, mert a HLASZ. De ha Smer lenne, ugyanígy, ha megyei szinten most nyer a megyei elnök szintjén egy Smeres valahol, akkor nem lehet azt mondani, hogy nem fogunk vele együttműködni, mert a Smerrel nem fogunk együttműködni. Tehát országos szinten most a Smer tett olyan lépéseket, amik én is úgy látom, hogy kizárják az együttműködést most rövid távon velük, amíg ezt nem korrigálják, ami akár a kollektív bűnösséget érintő döntéseket illeti, vagy nem korrigálják a véleményüket Malina Hedvig ügyben, amit most hallottunk a védelmi minisztertől. Ezek nyilván olyan kijelentések, amik nem segítik az együttműködést a Smerrel az utóbbi időben, de abba se szabad bele zuhannunk, hogy innentől most már soha semmilyen esetben nem fogunk együttműködni történetesen velük vagy másokkal, mert nem tudunk választásokat nyerni. Tehát ilyen szempontban nyitottnak kell lenni azzal, hogy még egyszer mondom, én is regisztrálom, hogy ma a Smer sok olyan döntést hozott, ami nem teszi lehetővé azt, hogy jelen pillanatban valami fajta együttműködés legyen velük.
1: A kezdeti bizonytalanság után a Magyar Szövetség végül ismét Berényi Józsefet jelölte Nagyszombat megye elnöki posztjára az októberi összevont megyei és helyhatósági választásokon. A jelenlegi Alispán úgy véli, mivel idén ő az egyedüli magyar jelölt, ha a magyar választók összefognának, akár meg is nyerhetné a választásokat. Milyen eredményeket sikerült elérni megyei szinten az elmúlt években? Milyen téren lenne szükség a megyei jogkörök bővítésére, és hogyan látja a Magyar Szövetség országos esélyeit? Erről is nyilatkozott Berényi József a Pátria Rádiónak.
2: Rapid up, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip,

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A zenéket ma is Puha József válogatta, a hangmérnök Vasies Olivia nevében is. További kellemes hétvégét kíván Bábelivet. A viszonthallásra!

0: 10 óra van. A Pátria Rádió hírei. Beszercebányán tartják a Szlovák Nemzeti Felkelés Központi ünnepségét. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékeznek Magyarországon. Ma is 30 fok közeli hőmérséklet várható. Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. Beszercebányán ma tartják a Szlovák Nemzeti Felkelés 82. évfordulójának országos ünnepségét. A megemlékezés délelőtt koszorúzással kezdődik a legmagasabb közjogi méltóságok és külföldi vendégek részvételével. Délután mintegy 500 leendő katona tesz ünnepélyes esküt. A látogatókat katonai, rendőrségi és légi bemutatók, történelmi haditechnika és kulturális programok is várják. Az ünnepséget Nela Pociszková koncertje zárja, a városban pedig ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani. Ősszel megnyitja kapuit a közönség előtt a Szlovák Rádió pozsonyi székháza. A rendszeres szlovákiai rádiózás 100. évfordulója alkalmából szeptember 1-től október végéig nyilvános felvételeket, koncerteket és élő közvetítéseket rendeznek a fordított piramisként ismert épületben. A legtöbb program ingyenesen látogatható, és november elejéig jubileumi kiállítás is várja az érdeklődőket. A rendezvénysorozat szeptember 1-én egy kifejezetten a rádiózás centenáriumára készült 8 részes hangjáték nyilvános meghallgatásával kezdődik. Erdő Péter szerint a Mohácsi csata emléke nem csak a vereségről, hanem a hűségről, a helytállásról és a közösségért vállalt felelősségről is szól. A bíboros Esztergom budapesti érsek a csata 500. évfordulóján közzétett üzenetében felidézte, Mohácsnál II. Lajos király mellett egyházi és világi vezetők, valamint katonák ezrei vesztették életüket. Erdő Péter arra kérte a magyarokat, hogy tanuljanak történelmükből, tegyék félre a széthúzást és személyes érdekeik helyett keressék a közösség javát. Újabb 5 F-35-ös vadászgép érkezett Lengyelországba, így már 8 ilyen korszerű harci repülőgép áll a lengyel légierő rendelkezésére. A gépek a Lodz közelében található Laksi légibázison állomásoznak, és a lengyel hadseregben a Huszárc, vagyis Huszár nevet kapták. Varsó még 2020-ban összesen 32 F-35-öst rendelt az Egyesült Államoktól, mindegy 4,6 milliárd dollárért. A tervek szerint az összes megrendelt repülőgép 2029-ig áll szolgálatba. Orosz dróntámadás ért egy raktárt Kijev közelében, a becsapódás után nagy tűz és több robbanás történt. Az ukrán hatóságok szerint a Bucsa járásban található Mila településen 6 ember megsérült, és több mint 200 embert, köztük gyerekeket kellett evakuálni. Az ügyészség azt is vizsgálja, hogy a raktárban szabályosan tárolták-e a robbanás veszélyes anyagokat. Az ukrán miniszterelnök szerint az esetleges biztonsági mulasztások felelőseit szigorúan meg kell büntetni. Izlandon szombaton arról szavaznak, hogy az ország több mint egy évtized után újra kezdje az uniós csatlakozási tárgyalásokat. Reykjavík 2009-ben kérte felvételét az Európai Unióba, a tárgyalásokat azonban 2013-ban felfüggesztette. A legnagyobb vitát továbbra is a halászat szabályozása jelenti, amely az izlandi gazdaság egyik kulcsfontosságú ágazata. A közvélemény erősen megosztott, a felmérések szoros eredményt jeleznek. Ha az igenek győznek, az még nem jelent uniós csatlakozást, a végleges tagságról később újabb népszavazást tartanának. Donald Trump szerint az Egyesült Államok megállapodást kötött Venezuelával, amely több mint 65 milliárd hordónyi bizonyított venezuelai olajtartalék felett biztosítana többségi amerikai ellenőrzést. Az amerikai elnök azt állítja, hogy az egyesség több mint kétszeresére növelné az Egyesült Államok olajtartalékait és hosszabb távon csökkenteni az üzemanyagárakat. A megállapodás részletei egyelőre nem ismertek. A hírt Venezuela sem erősítette meg, ezért az egyesség pontos tartalma és feltételei továbbra is tisztázatlanok. Sport Zsigárdi Lászlótól.
1: A kajakos Csikó Zsóka és a kenus Fejes Dániel is aranyérmes lett 1000 méteren a poznanyi kajakkenu világbajnokságon. A Ferencváros a labdarúgó Európa Liga főtábláján a Juventust, a Pözenyt, a szlovén Celjét és a portugál Torenzét fogadja. Idegenben a Milánnal, a Celtickel, a Poznannyal és a német Hoffenheimmel mérkőzik. Egy pénteki eredmény a labdarúgó NB1-ből, Debrecen MTK 2-2.
2: Időjárás.
0: Felhős borult az ég, amely napközben fokozatosan kiderül. Helyenként előfordul zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt Pozsonyban Oroszvár előtt a központ felüli oldalon, a szakasz nem járható, vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Tőketerebes. FM 106,7.

0: szalagtár. Az archívumban Nagy Ildikó tallózik.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Utolsó augusztusi műsorunkban egy közelmúltban elhangzott összeállítást ismétlünk meg. A Koncsol László meg nem élt 90. születésnapja alkalmából júniusban közvetítettet. 3 éve hunyt el a szlovákiai magyar irodalom humanistája, akiről a barát és költőtárs Tőzsér Árpád írta egy helyütt. Nem csak tágas és mély klasszikus műveltsége teszi humanistává, hanem lényéből sugárzó, életviteléből áradó embersége is. És ezt már mi tesszük hozzá? Elveihez való szigorú ragaszkodása. Pályáját is ez törte derékba a 70-es években, s lett magyar íróból, költőből, szlovák nyelvi korrektor, majd Diós Fürge Patony helytörténésze. Ez utóbbit, amint ő maga mondta, az élet nagy ajándékaként fogadta. Bennünket, szlovákiai magyar olvasókat pedig ő ajándékozott meg az ott elkezdett és a Csallóközi Kiskönyvtár sorozatban kiteljesített munkájával. Laca Éva az egykori irodalmi műsorok szerkesztőjeként számos beszélgetést készített Koncsol Lászlóval. Ezek közül 2 idézünk most fel. Az elsőben 45 évesen beszél indulásáról az írói pályán, a másodikban 60 évesen tekint végig életén. Ismerjük meg együtt ezt a nem mindennapi emberpróbáló sorsot.
2: Írói pálya mind belső, alkati, mind külső társadalmi és létfenntartási okokból lassan, tétován és óvatosan alakult ki, és úgy lemaradtam a társak mögött, hogy még most, jó 45 évesen is csak szemlesítve merem magamat írónak vallani. Tudom, hogy életkoromhoz képest nagyon keveset írtam, azt is tudom, mennyit írhattam volna, s érzem, merre kanyarognak tehetségem határai. Innen a restelkedés kifelé és befelé, önmagammal, eszményi elképzeléseimmel szemben. Írni azonban már a komáromi gimnáziumban, sőt még azelőtt, a Dunaszerdahelyi Polgáriskola utolsó osztályában, illetve legesleg először verset a Sárospataki Általános Iskolában, Móri Zsigmond, a prózaíró Móri Zsigmond hatására elkezdtem. Légy jó, mint halálig című regényét olvasva lázasan, mint egy félálomban fogtam tollat, hogy Nyilas Misi nyomán, az övével többé-kevésbé azonos emberi helyzetben, ilyen formán is azonosulva a kis Móricz hősötét. Egyelőre, s még nagyon sokáig szigorúan csak magamnak, és leginkább csak képzeletben formálgattam a témáimat, az írás ösztön gúzsba kötő gátlások és soha ki nem hagyó önkontrollom szorításában. De hogy késő és lassan indultam el a pályán, abban egy másik körülmény is rudas volt. Azt hiszem, a magány és a csönd az én igazi elemem, s az íráshoz, minden alkotó tevékenységhez, főleg erre, magányra és csöndre van az embernek szüksége. Nekem azonban közel 40 esztendős koromig éppen ebből a két áldásból jutott a legkevesebb. Idült emberhiányban szenvedő, sok föladatot követelő kisebbségi szellemi életünkben nem elszigetelt, sőt nagyon is általános eset az enyém. Bennem talán csak a magány igénye volt az átlagosnál jóval nagyobb, s a terheim voltak valamivel súlyosabbak, ki tudja. Végül is Komárom, az ottani magyar gimnázium, illetve 11 éves iskola volt az én igazi elindítóm az irodalomban. Korábban Sárospatakon, úgy 14 éves koromig még zenével foglalkoztam, a zeneszerzés volt az álmom, s olvasmányaim a második helyre szorultak vissza, de Komáromban már minden időmet a könyvek uralták. Az irodalom felé 3 körülmény is terelgedett. Egyik tanárom Turcell Lajos volt, s Turcell minden tehetségre azonnal fölfigyelt, támogatta, bátorította és vezette őket. Ugyanakkor jó sorsom egy egész kis csapat tehetséges fiúval és lányjal is összesodort. Osztálytársam volt Tőzsér Árpád, Zsé Nagy Lajos, Nagy János, Csizmár Miklós, Tóth, azaz Méri Margit. De baráti körünkhöz más, egyre elevenebb érdeklődésű fiúk, majdani pszichológusok, mérnökök, orvosok, természetkutatók, pedagógusok és más nyugtalan szellemű és acélos akaratú társak is fölzárkóztak, és egy ilyen baráti kör is jót tesz egy útkereső fiatalembernek. Kihívást jelent, versenytársak kihívását. Végül ott volt a szabadpolcos városi könyvtár, nagyszerű kínálata, egy óceán, kalandra, gyöngyhalászatra, kutatásra, fölfedezésekre, élelemforrásul és elveszejtőnek. Komáromban csak egy valamit írtam a nyilvános szereplés igényével, egy képtelenül fellengzős lírai zsánerképet prózában a Dunáról. Ott volt benne a sziget, s a víz, föllobogózott hajóival és partvonalaival. Beküldtem, s mindjárt meg is bántam, egész verejtékező testi mivoltommal bántam a dolgot. Az új szó válasza elutasító volt, olvasson sokat, stb. Stb. Stb. Osztálytársaim, Zsé Nagy és Tőzsér, de Nagy János a szobrász is sokat, rendszeresen írtak már. János barátunk festett, rajzolt és verselt. Tőzsér egy-egy költeménye meg is jelent a komáromi évek alatt, s így szorosabb kapcsolatba került a főváros szerkesztőivel. Ezért a vele, velük való barátkozás már irodalmi életet is jelentett, percesebb kiadásban. Mi több, ha jól meggondolom, az a gyanúm, hogy később sem volt részem olyan erős, olyan mélyen átélt közös irodalmi élményekben, mint akkor is ott. Írtam már arról, hogy akkori állapotában idegennek éreztem magamtól kisebbségi irodalmunkat. Sem tartalmaival, sem szellemével, sem kifejezés módjával nem tudtam megbarátkozni. Nem éreztem, hogy akár mint emberhez, belső életemhez, tapasztalataimhoz, akár legmélyebb klasszikus irodalmi élményeimhez kapcsolódott volna. Kultúrájával, e kultúra közvetlenül meg nem nevezett, de érezhető mögöttesével és felhangjaival, a később a Gondolat igaza és a Béke igaza címmel összegyűjtött kisesszékben az egyetlen Fábri Zoltán jelentette számomra a kivételt. Ebben a csupán érezhető mögöttesben és az esszék felhangjaiban végre az én sorsom és lehetséges mondani valóm lényege is benne rezgett. Hogy mi volt ez a mögöttes és milyen rejtett hangokat éreztem benne szólni, arra csak évekkel később, egyetemi éveim alatt derült fény. Akkor már személyesen is megismerettem Fábrit Kassán, Kovács Miklós barátom jóvoltából. Fábri az egyébként akkori, minden másnál erősebb adi élményem is odaláncolt. Más kérdés, hogy kettejük hatása megint csak hosszú időre megkötött, s időbe telt, amíg rájöttem, hogy csak eltávolodva és meghaladva szabad szeretni őket. Már Komáromban is voltak érdekes találkozásaink írókkal és művészekkel. Ilyen volt a Dunaparti Munkásotthon nagytermében rendezett csehszlovákiai magyar íróolvasó találkozó íróink csoportos jelenlétével. Legélesebben a katonaruhás Bábi Tibor képe maradt meg az emlékezetemben. Ha jól emlékszem, Bábi már valami altiszti rangot is viselt. Egri Viktorra is emlékszem, hol a színházban láttam őt szónokolni, hol a gimnázium aulájában. Ugyanott egyszer Lőrinc Gyula tartott szovjetúti beszámolót, és elmondta, milyen szigorú eréllyel ragaszkodnak a Szovjetunióban a kétnyelvűséghez, a sajtóban, a rádióban, a feliratokon, a községek névtábláin, a pályaudvarokon és mindenütt. Lőrinccel már korábban, valahol az Új Színpad kulisszái mögött is kapcsolatba kerültünk, éppen egy vidéki tánccsoportot pirongatott, mert a fiúk és lányok az álnépi Ritka búza, ritka árpa dallamára ropták a színpadon a táncot. Végül egy igazán ritka nagy gimnázium irodalmi élmény, négy magyar író, Urbán Ernő, Szabó Pál, Veres Péter és Illyés Gyula is megjelent Komáromban, az újra fölállított Jókai szobor 1954. május 30-i avatásán. Hármat közülük már évek óta a Század magyar irodalmának legnagyobbjai között tartottunk számon, és számos könyvüket olvastuk. Ott ültek mind a Városi Könyvtár, a mai múzeum egyik tágasabb termében, az északi oldalon, a sarokban, szlovák költőtolmácsukkal, Tibor Stítnyickivel együtt, és mi szoros gyűrűbe fogtuk őket. Emlékszem, hogy Veres Péter dedikálási gondokkal küszködött, Illyés Gyula pedig fölfedezte, hogy neve a falon Illés Béla arcképe alatt szerepel, vagy megfordítva, s élénken tiltakozott a fatális név és arccsere ellen. Veres Péter már elindult az emelvény felé, amikor hozzáléptem a folyosón, hogy novellás kötetét az Almáskertet dedikáltassam. Megállt, de már nem rám, hanem befelé figyelt, nevét, a dátumot és a helyszínt oda kanyarította, s ment tovább. Innen tudom a szoboravatás időpontját, 1954. május 30. A csehszlovák írótársadalmat Ján Drda, az írószövetség akkori elnöke képviselte, s nevében ő szónokolt. Jókairól, mint Moritz Jókairól beszélt. Először hallottam így emelgetni Komárom szülöttét, gyermek és ifjúkorom kedves íróját, s feszülten figyeltem a számomra addig még nehezen érthető, de fontos cseh szöveget, hiszen a Prágai Egyetemre készülődtem. Azon kívül Drda is tartalmas élményt jelentett, mert olvastam Gurkeze Városka című regényét, s láttam filmen a Néma barikádot. Végül a szlovák főváros Komenszki Egyetemén a bölcsészkaron kötöttem ki. Az első szemeszter heteit morzsolgattuk, amikor eszembe jutott, hogy Adi évforduló közeleg. Adi már évek óta a legkedvesebb olvasmányom volt, a szenvedélyem, a Bibliám, nekiültem hát, s csak hamar készen állt az egész szöveg. Fölvittem az új szóba, s Egri Viktor, az irodalmi rovat akkori vezetője elé kerültem. Egri leültetett, elolvasta, amit vittem, majd odaintett, néhány tájékozódó kérdést tett föl, vizsgálván van-e az írásomnak mögöttese, egy-két dolgot helyére tett, s elfogadta a cikkemet. pár nap múlva, 1954. november 22-én valóban megjelent az írásom az Új Szóban. Ma is áll még a Stúr utcai villamos megálló előtt az újságos bódé, csak 90 fokos szögben elforgatva, amelyhez a lap aznapi számáért a Szóró utcai diákszállóból leszaladtam. Hát így kezdődött.
1: Koncsol László idézte fel indulását az írói pályán. Közel 2 évtizeddel később készült vele Laca Évának az a beszélgetése, amelyben az akadályokkal, gondokkal teli, ám mégis értelmes életét ismerhetjük meg ennek a rendkívüli embernek.
3: Amikor Koncsol Lászlót egy kis beszélgetésre invitáltam, szokás szerint azt mondta, hogy épp egy nagy munkán dolgozik. Valóban így van. Azok közé, az író emberek közé tartozik, akik rendszeresen és elég sokat dolgoznak. Erről majd később szót ejtünk, pontosabban arról, hogy min is dolgozik jelenleg, és melyek azok a munkák, amelyek esetleg megjelenés előtt állnak. De van ennek a beszélgetésnek egy más apropója is, az, hogy ő is azoknak a sorába lépett, akik betöltötték a 60. életévüket. Én amikor a Tőzsér Árpádról nemrégen megjelent monográfiát lapozgattam, a kötet utolsó oldalain közétett fotók között felfedeztem egyet, amelyen Tőzsér Árpád mellett ott állt, ha jól emlékszem, Csizmár Miklós és Koncsol László is. És ami akkor úgy megragadott engem, történetesen benned, tehát a fotóról visszamosolygó fiatalemberből, az az volt, hogy milyen halatlan optimizmussal néztél a világba. Nem csoda, hiszen nem lehettél több, gondolom, 18 esztendősnél. Azt hiszem, hogy ez a fotó még abból az időből származott, vagy származik, amikor ti Komáromban voltatok, gimnazisták vagy középiskolások. Így 60 évesen, ha esetleg te szembesülsz ezzel a fotóval, vagy hasonló fényképekkel, mit érzel? Mennyi maradt meg ebből a hallatlan optimizmusból? Egyébként én még azt is láttam a képből, illetve olyasmit is kiéreztem, nem csak belőled, hanem a másik kettőből is, hogy azért születtetek, ezt a világot jobbá kell tenni, meg kell váltani, javítani rajta. Akkor valóban így gondoltátok, vagy csak ez az én benyomásom, és mi marad meg mindebből 60 évre?
2: Éva, nagyon komolyat kérdeztél, és nagyon bonyolultat. Ismerem azt a fotót, nekem is megvan egy példánya. Nem Csizmárral, hanem Magottóval vagyunk rajta hármasban. De akár ez, akár az van, vagy lett volna a fotón, mind a ketten halottak. Tehát rátekintek erre a fényképre, és többi fotómra, amelyeket ebből a korszakból őrzök. Mindig elfog a szomorúság, mert azokból a drága fiúkból, akikkel mi akkor valóban a világ megváltására készültünk, már alig egy páran élünk. A többi mind sírban van. Na most a másik, ami szomorúsággal tölt el, hogy nem 18, hanem 20-21 évesek voltunk akkor, és az ifjú szívek turnéin és különböző fellépésein készültek ezek a fényképek.
3: Valóban, hiszen népviseletben vagytok, most jut eszembe.
2: Pontosan mind a hárman énekeltünk, történetesen mind a hárman a basszus szólamban, és ez a fotó, ha jól emlékszem, Besztercebányán készült az amfiteátrum domboldalában, egy próbára készülve. Azt az ifjú szíveket, amelyet annak idején ez a társaság alapított.
3: Az egész fotót körüllengi valamiféle boldogság. Ez sugárzik ki. Ez sugárzik a fotóról. Valóban annyira boldogok voltatok akkor?
2: Igen, nagyon boldogok voltunk. Fiatalok voltunk. Lényegében egy csodálatosan jó társaság volt az ott együtt az ifjú szívekben. Ott szerelmek, házasságok születtek, a mi szerelmünk és a mi házasságunk is ott született Katicával. Egy gyönyörű, gyönyörű időszaka volt életünknek. Kivétel nélkül azt hiszem mindenki ezt mondja, mert nem mondhat mást. Tehát azt az ifjú szíveket, amelyet annak idején mi alapítottunk, éppen most próbálja a szlovák kormányzat felszámolni. Hát milyen hangulata lehet, könyörgöm, az embernek, és hogyan érezheti magát ezek után. Igen, hát készültünk a világ megváltására, akkor még nem tudtuk, hogy a világot nem lehet megváltani, hogy az élet egy nagy, óriási, nagy hullámzás, a mi életünk is az, csúcsokkal és óriási zuhanásokkal, de ilyen a történelem menete is.
3: Tehát ennyivel is bölcsebb lett az ember? Bölcsesség ez? Vagy pedig jobb lenne erről nem tudomást venni, hogyha lehetne?
2: Elméletben az ember persze tudta, hiszen tanult történelmet, rengeteget olvasott a magamfajta ember, és...
3: Csak a fiatal nem hiszi el?
2: Igen, a fiatal nem hiszi el, illetve azt mondja, hogy jó, hát ilyen, de hát ez az én életemben biztosan nem így lesz, mert én aztán majd kivágom a rezet, illetve majd a mi társaságunk, a mi közösségünk, ez a csodálatos fiatal társaság teli lelkesedéssel kivágja a rezet, és majd megmutatja, és majd rendbe teszi a világ dolgait, és soha többet hullámvölgyek nem lesznek. Hát aztán persze előbb-utóbb, és sajnos inkább elő, mint utóbb megtapasztalja, hogy dehogy is nem, hiszen nem sokkal korábban volt 1956, nem sokkal később, pár év múlva volt 1968, és jöttek a hullámhegyek és a hullámvölgyek, és bennünket alaposan megtáncoltattak. Tehát erről azt hiszem elég ennyi.
3: Ha úgy tetszik, te végül is ennek a nemzedéknek, illetve a nemzedék azon tagjainak, akik irodalommal foglalkoztak, egy picit azért a krónikása is voltál, nem? Egy ideig.
2: Igen, szerkesztő voltam, és már az egyetemen Fábri Zoltán Turce Lajos biztatására kritikusnak készültem. Most sokáig nem futotta az időmből arra, hogy kritikus legyek, hiszen a szerkesztés minden napomat teljesen elvitte, és a szerkesztés mellett persze nagyon sokat fordítottam szlovák bolcseből magyarra, és többnyire könyveket, ez pedig egy külön fejezete, egy külön szelete életemnek, és borzasztó időigényes dolog. Majd aztán úgy döntöttem, hogy pótolom mulasztásaimat, és valóban rávetem magam a csehszlovákiai magyar irodalomra, és megpróbálok rendszeres kritikusa, és ahogy te mondtad, krónikása is lenni, azaz fölkészülök arra, hogy megírjam a csehszlovákiai magyar irodalom történetét. Hát ez egy ideig ment, mendegélt, mint a mesékben, a mesebéli ember, de aztán egy pillanatban lehetetlenné vált számomra, hogy ezt a mesterséget tovább üzzem. Elég köztudott, hogy erről nem is akarok beszélni, és azóta aztán már sajnos nem tudok foglalkozni a csehszlovákiai magyar irodalommal, illetve egészen jó pillanataimban azt mondom, hogy hál' Istennek nem tudok már vele foglalkozni, hiszen egy csodálatos új hivatást találtam, és csak azt sajnálom, hogy az, ami történt velem annak idején, nem legalább 10 évvel korábban történt, mert hiszen akkor én már ebben az új hivatásomban a gyümölcseinek begyűjtésében már sokkal, de sokkal előrébb tartanék, és ez egy rendkívül izgalmas, érdekes és nagyon-nagyon fontos munka.
3: Mielőtt erről az új hivatásról beszélnénk, bármi erről már korábbi beszélgetéseinkben szót ejtettünk néhányszor, de még néhány mondat erejéig térjünk vissza ahhoz, amit mondtál. Végül is, amit te kritikusként csináltál, az egyfajta saját magad vállalta szolgálat volt. De talán mégis a lelked mélyén jól esett volna, hogyha valaki azt mondja, hogy köszönöm. Nem hiányzott ez neked soha? Vagy elhangzott ez valamilyen formában?
2: Ó, nem. Az ember ilyeneket nem vár. Végül is minden munka eredményeiben hordozza jutalmát, és hiányaiban büntetését. Úgyhogy most ezért az ember mit érdemel, dicséretet-e vagy elmarasztalást, ezt én nem tudom eldönteni. Voltak visszajelzések szóban is, és írásban is, hogy lényegében azzal, amit elvégeztem, az adott viszonyok, az adott feltételek között, hiszen egy diktatúrában éltünk, amely nem csak a szabad gondolatot, hanem a szlovákiai magyarságot, általában a nemzeti kisebbségeket is nyomta elfele. Tehát ebben a kettős nyomásban az ember igyekezett azért becsülettel megállni, és igyekezett valamiképpen, ha másként nem, legalább virágnyelven, egy olyan magam konstruált a terminológiával, ami azért előbb-utóbb átlátszóvá vált, és amelynek alapján aztán engem margóra is toltak alaposan. Tehát azt hiszem, hogy azért álltam a sarat, és amit elmondtam, az többé-kevésbé érvényes arra az irodalomra, és egy csomó kódját megfejtettem ezeknek a nagyon érdekes és nagyon jó szövegeknek. Azért örülök azért annak a pár

0: mintegy 600 ezer ember itt a Kárpát-medencében, beszorítva a magyar határ és a szlovákság közé, miként élt a 20. század kétharmadában, vagy háromharmadában. Na most persze azt se tagadhatom, hogy kaptam madácsdíjat az első könyvemért mindjárt, ez meglepett, és mert azért néhányan megszorították a kezem, és ez nekem bőven elegendő. Nem várok többet, és nem is váratok többet.
1: Az imént elkezdtünk már arról beszélgetni, hogy új hivatást találtál, jobban mondva, egy új világ tárult fel előtted. Ez a világhoz kezdetben többé-kevésbé kényszerűségből menekültél. Bár el kell mondani azt is, sokan tudják rólad, hogy verseket írsz, és a versírást sosem hagytad abba. Tehát még a szlovákiai irodalommal most már olyan behatóan nem foglalkozol, de verseket azért írsz továbbra is.
0: Igen, gondolatban folyamatosan írom a verseket, vagy szándékaimban. Hát sajnos most az utóbbi hónapokban teljesen föl kellett függesztenem ezt a ténykedésemet, minek nevezzem. Hűtőgépbe kellett tennem egy szövegemet, és azóta ott van, remélem nem romlik meg. De, és hamarosan előbb-utóbb elővehetem és befejezhetem, és ha még további két szöveget hozzáírok, akkor összeáll egy kötetre való anyagom, amely egyszer előbb-utóbb talán még életemben meg is jelenik. Igen, ez van, és ezt nem akarom abba hagyni. Csak a versíráshoz rengeteg csöndre, rengeteg akányra és időre van az embernek szüksége, zavartalan időre, és sajnos ebből a csöndből, magányból és erre fordítható időből nekem most semmi sincs. Viszont szintén vers az, hogy többszöri nekigyürkőzés után végül pár hónapja hozzáláttam egy régi álmomnak a beteljesítéséhez. Elkezdtem a dávidi zsoltárokat versbe önteni. Hát egy kicsit Szent Simonnár Albert, illetve az ő francia és német mintái, Lobwasser és Clément Marot nyomdokaiba léptem. Próbálom ezeket a csodálatos szövegeket modern formákban újra megszólaltatni. Azt hiszem 5 vagy 6 vagy 8 vagy 10 zsoltár átköltésem már meg is van. Többé-kevésbé nyersek még, de némi munkával azt hiszem egészen gyorsan kicsiszolhatók, és majd egyszer remélem mind a 150-nel kész leszek, 150 különböző formában, és majd ebből is lesz egy kötet, amellyel Szent Simonnár Albertnak és mindenki emlékének akarok majd adózni, és mindenki előtt tisztelegni. És hát nem utolsó sorban persze azok előtt, a kálvinista ősök előtt, akik ezeken a zsoltárakon nőttek föl a reformáció első évtizedeitől kezdve, nemzedékről nemzedékre.
1: Most pedig beszéljünk arról a más világról, amely feltárult előtted körülbelül 10-1 néhány esztendeje. Először csak talán kényszerűségből. Kényszerűségből?
0: Igen, ez egzisztenciális kényszer volt, ugyanis 11 évvel ezelőtt még 11 évvel fiatalabb voltam, tehát 49 éves, és kikopván minden hivatásból és foglalkozásból, miután itt előttem az összes sorompók lezárultak, kénytelen voltam valami vidéki állás után nézni, és magyar vidéken akartam elhelyezkedni, hiszen magyar író voltam, és nem akartam, hogy megismétlődjék az életemben az, ami pár évvel korábban szintén kényszerűségből megtörtént, hogy egy szlovák nyomdában helyezkedtem el, és 2 évig ott dolgoztam, és észre

0: vettem, miután ugye a tánadán szlovák szövegekkel dolgoztunk leginkább. Én korrektor voltam, majd revizor, hogy kezdtem szlovákul gondolkodni. Mentem haza munkából, és a villamoson, kapaszkodva a csúcsforgalomban, szlovákul indult meg a gondolat folyamom, és megrémültem ettől az egésztől.
1: Attól féltél netán, hogy ez esetleg a szövegeidbe, a magyar szövegeidbe valamiképpen bekerül? Hát nem a szlovák szavak, hanem fordulatok.
0: Nem attól féltem, hanem mert azért a magyar nyelvtudatom meglehetősen biztos volt és erős, hanem az, hogy a nyelvek rangja, rangsora, gyakorlati rangsora változik meg az életemben. A gyakorlati rangsora meg is változott, hiszen napi 8-10 órákat foglalkoztam szlovák szövegekkel, javítottam őket.
1: Csak attól féltél, hogy ez állandósul, ugye?
0: Hogy ez átmegy a tudatomba is, és valahogy ott is kiszorul tudatomból a magyar, és ez már egy óriási katasztrófa egy magyar írónak. Gondolom az emigrációban élő írók, akik angol, francia, spanyol és más nyelvi közegben éltek, ugyanígy élték meg a dolgot, és ugyanilyen rémületekkel vették tudomásul azt, hogy ők angolul, franciául, stb. Gondolkodnak, és nekik se volt kellemes, nekem se volt kellemes. Na most éppen ezért magyar közegben akartam elhelyezkedni, és hát hol van itt magyar közeg, legközelebb a csaló közben természetesen. És szóltam magyar barátaimnak, csalóközieknek, Szigeti Lacinak, Baraknak, Berecki Óskának és másoknak, hogy szerezzenek ott nekem valamilyen állást. Én leginkább csak az akkor a magamfajta embereknél nagyon divatos fűtői és egyéb ilyen állásokra gondoltam.
1: Onnan esetleg magasra lehet vinni.
0: Igen, és onnan nem lehet ugye kibukni, ugye, hogy korábban az íróságból és szerkesztésből kibuktam. Azon kívül engem ez egyáltalán nem zavart volna, hiszen minden munka szent a számomra, és fűtőnek lenni az legalább olyan dicsőség szerintem, mint mit tudom én írónak vagy orvosnak lenni.
1: És ott sokat lehet olvasni.
0: Sokat lehet olvasni, de arra is gondoltam, hogy kertészetbe mennék valami üvegházba, de aztán erős lebeszéltek, és végül is aztán kiderült, hogy Diósförge Patonyban volna esetleg számomra valamiféle hely egy értelmiségi munkakörben, és így kerültem aztán oda, és kért meg a község akkori tanácselnöke, mostani polgármestere, hogy keressem meg a falu múltját, mert ő úgy érzi, hogy miután a falunak már annyi mindene megvan ahhoz, hogy egy a korszerű életet élhessen, tehát van telefonja, vízvezetéke, stb.
1: Csak még a múltja nincs meg,
0: és előrelépni itt már csak a kultúrában lehet, kultúrában előrelépni pedig igazán hitelesen csak akkor lehet, hogyha megkeresem és felmutatom a falu múltját, ha megmutatom, hogy honnan jöttek ezek az emberek, és kicsodák, micsodák voltak az őseik, stb. Tehát, hogy keressem meg, és akkor ők engem vállalnak, és meg is védenek mindenféle ilyen hatalmi galátságok ellen, és egymás markába csaptunk, és elkezdtem ezt a munkát. Nem volt ez egy egyszerű dolog számomra, hiszen nem vagyok diplomás történész. Van olyan diplomám, de az filológusi diploma, magyar-szlovák szakos filológus volnék eredetileg, de aztán arra gondoltam, hogy 49 évesen az ember nem olyan öreg még, hogy ne tudna átállni, ne tudna átnyergelni egy filológus ilóról, egy történész ilóra. Egyébként is a filológia a történettudomány atya is, vagy anyja. Úgyhogy voltak éppen egy mély lélegzetet kellett vennem, egy nagyon mély lélegzetet. És hát meg kellett tanulnom persze jó latinul, ami elég gyorsan ment, és hát bele kellett tanulnom a történetkutatásnak a titkaiba, módszereibe, bevettem magam levéltárakba, könyvtárakba, és elkezdtem a munkát, és ma már hál' Istennek eléggé előre futottam benne.
1: Egyébként az eredményeit sokan olvashatták már, hiszen csak Diós Förge Patonyról két könyved jelent meg, de bizonyára ismerik a hallgatók a Csalóközi kiskönyvtár sorozatot is, amelyet te szerkesztesz, és hogyha történetesen annak idején ez a fordulat az életedben nem áll be, akkor lehet, hogy ezt nem csináltad volna.
0: Hát az biztos, hogy ezt nem csináltam volna, mert nem is lehetett volna csinálni, hiszen a bukott rendszerben, ez köztudott egyébként, a történeti kutatások szigorúan irányítottak voltak. Állami, hát egészen pontosan a párt által kidolgozott alapelvek, irányelvek szerint folytak ezek a kutatások, és itt a külön magyar történelmi vizsgálódásnak szinte semmi helye nem volt. Akadémiai helyek nem voltak, akadémiai helyeken kívül csak néhány őrült tudott valamit tenni. Hát ilyen volt például a mi püspöki Nagy Péterünk, aki pontosan ezért vált szabadúszó történésszé, hogy semmiféle gúzsba őt ne kössék bele a hivatalosok. Könyvkiadásban pedig hát egyszerűen szinte kizárt volt, hogy bármilyen anyag megjelenjen. Ha megjelent, akkor 3, 4, 5, 8, 10 éves késéssel jöhettek csak ezek a könyvek keserves kínok után, miután a kiadó és a szerző, és nem tudom még ki mindenki, az összes instanciákkal végig verekedte magát, és végül is valamiképpen sikerült kicsikarni egy engedélyt, hogy az a könyv megjelenjen. Olyan körülmények között nem lehetett ilyen dolgokat művelni. Na most kellett hozzá a rendszerváltás, hogy ez a Csalóközi kiskönyvtár beindulhasson és futhasson, amíg futhat, majd erről is egy pár szót később, de még visszatérve Diós Patonyra, hát nem két könyvem jelent meg, hanem több. Az első a könyvecskémben a Diós Patonyi barátságkórus történetét és előtörténetét írtam meg valami 60 oldalon, képekkel és egyebekkel dokumentáltam. Aztán Világra segítettem Félegyháziné Gregosics Irén Ötlevél című csodálatos pedagógiai memoáriát előszómmal és egy hatalmas jegyzetanyagommal. Ez Győrött jelent meg egyébként, a Győri Apácai Csere János Tanítóképző Főiskola gondozásában. A közeljövőben jelenik meg, remélem megjelenik, egy népdalgyűjtésünk Patonyból. Amikor oda kerültem, rögtön kezdtem kérdezősködni, hogy élnek-e még Patonyban a népdalok, vannak-e olyanok, akik énekeltek még gyermek-ifjú korukban és később is népénekeket és parasztdalokat, pásztornótákat. És hát hosszas kérdezősködés után végül is eljutottam egy nénihez, aki óriási meglepetésemre 60 népdalt énekelt nekem Magnós Szalagra, több ülésre, és később aztán továbbiakat is találtunk még. Bekapcsoltam az egész folyamatba Ág Tibort, aki történetesen akkor éppen a Patonyi Barátságkórus karnagya is volt, és ő is kezdett aztán ott kutatni tovább énekesek után, illetve hát óriási szerencsénk volt, mert oda került a Győri Tanítóképző Főiskola magyarságkutató csoportjának egyik tagjaként Barsi Ernő, a főiskola tanára, azt hiszem a Magyarország egyik legjobb, vagy talán legjobb, legnagyszerűbb gyűjtője, aki ráadásul Sárospataki iskolatársam is volt, és akit már korábban megismertem egyszer Sárospatakon, egy világtalálkozón. Úgyhogy egy ilyen társaságot összeverődött, és Ernő bátyám is gyűjteni kezdett, és végül is egy olyan körülbelül 120 népdalt sikerült összegyűjtenünk, és Ág Tibor az egészet megszerkesztette. én írtam hozzá egy rövid előszót, és valamikor az ősz folyamán meg kell jelennie a Lilium Aureumnál Dunaszerda helyen. Úgyhogy ez azt hiszem már a 6. vagy a 7. könyvünk lesz így a Patonyról. Na most lényegében már együtt van egy tanulmánygyűjteményem a mai Patonyról. Magyarságkutatók és később hozzánk csatlakozott fiatalabb tudományos erők próbálták felmérni a mai Patony társadalmát különböző szempontokból. Vannak ebben névtani, szociológiai, szociográfiai és más vizsgálatok is, és azt hiszem, hogy egy olyan 200-300 oldalas könyvet hamarosan sikerül összehoznunk. Most már a történelmi kutatások tetején fog ez az anyag táncolni, mint szinkron anyag. És hát mielőtt ide jöttem volna a rádióba, már másfél órája írtam a számítógép memóriájába egy nagy könyv időszerű anyagát a patonyokról. A címe Patonyföld lesz, a könyv a Csallóközi Kiskönyvtár 13. kötete lesz, még ebben az évben kell, hogy megjelenjen. Ugyanis a patonyok most ünneplik első ránk maradt okleveles nyomuk 750. évfordulóját, és ebből az alkalomból az ünnepségekre szeretnék, ha ez a könyv megjelenne. Az anyag rendkívül érdekes, a feudalizmus gazdasági és más dokumentumait gyűjtöttem össze, és az egészet 17-18-19. Századi peranyagok teszik színessé és életszerűvé. Ezeket az aktákat, bírósági aktákat a Old Pozsony megyei levéltárban találtam meg, és abból a mintegy 15-20 patonyszéli és patonyvidéki anyagból szűrök bele mintegy 10-et, amelyek valóban rendkívül érdekessé, színessé és életszerűvé teszik ezt az egyébként különböző adatokban rendkívül gazdag alapanyagot.
1: Valószínűleg sokan tudják rólad, hogy te keleti vagy, viszont az utóbbi időben sokkal inkább patonyi lettél, mint talán azok az emberek, akik végül is ott születtek, hiszen jobban ismered a falu történelmi történetét, mint a helybéli emberek zöme. Egyébként Patonyban meg is tiszteltek téged azzal, hogy köszöntöttek 60. születésnapod alkalmából. És Diós Förge Patony díszpolgárává választottak ünnepélyesen.
0: Azon, hogy jobban ismerem Patony múltját, mint a patonyiak, nincs mit csodálkozni, hiszen honnan ismerték volna ezt a múltat? Azok az emberek, akik ott élnek, a jelennel és a jövővel birkóznak. A jelennel birkóznak azért, hogy megéljék és tisztességesen élhessék meg a holnapot is. És olyan időket éltünk meg, gondolj az első, a második világháborúra, az impériumváltásokra, tehát a patonyiak hol a Csehszlovák köztársaság, hol megint Magyarország, hol megint a köztársaság, hol most már Szlovákia polgárai lettek, itt törvények változnak, státusok változnak, ezeket az embereket elűzték zömmel, nem zömmel, de nagy részüket elűzték otthonukból, különböző módokon gyötörték őket, elkobozták a vagyonukat, és nyakukba ültettek idegen embereket, akik idegen ajkúak voltak, és idegen ajkú iskolába járatták őket, és nem jártak iskolába, meg Csehországba hurcolták őket. A 20. század szinte minden nyomorúságát megélték, és ezek között az iszonyatos széljárások között, iszonyatos szélviarok és történelmi orkánok között kellett élniük, kapaszkodniuk az anyaföldbe, a rögbe, a fűszfáikba és a kerítéseikbe, hogy ez az óriási szél el ne söpörje őket. Nem volt nekik idejük a múlttal foglalkozni, meg aztán hogyan is foglalkoztak volna, hiszen nem volt meg kezük ügyében az az anyag, amely őket a múltjuk felől tájékoztatta volna. Hát az mi hivatásunk, az én hivatásom és a mi hivatásunk valamennyiünké, akik most már ezentúl ezzel a történelemmel reméljük akadálytalanul foglalkozni tudunk majd, hogy oda tegyük az emberek asztalára, oda csúsztassuk ezeket a könyveket, ezeket a dokumentumokat, hogy tessék, olvassátok őket, és ismerkedjetek a múltatokkal. A helyzet nem reménytelen, most már, mint mondtam, ez lesz a Csallóközi kiskönyvtár 13. kötete, amelyen most dolgozom, és reményeim szerint, ha Isten éltet, ad még nekem egy 2-3 évtizedet, akkor egy olyan 100-120 kötetet el tudok képzelni a Csallóközi kiskönyvtárba, amely a hozzá csatlakozó különböző más anyagokkal, hiszen mások is foglalkoznak most már hál' Istennek a régió és a szomszédos régiók történetével, lassan összeáll egy olyan anyag, amelyből egészen tisztességes és gazdag és gazdagon differenciált módon meg lehet ismerkedni a Csallóköz múltjával, annak minden szeletével, mert ebben van minden az égvilágon, néprajz, történelmi néprajz, nyelv, élet, a teljes élet, hiszen körülbelül 200-250 csallóközi peranyagot találtam a 17. századtól a 19. század közepéig, és ez a régi csallóközi életnek az élet és a késő feudalizmus korának egy fantasztikus enciklopédiája.
1: Aki figyelemmel kíséri ezt a sorozatot, bizonyára jó néhány könyvet a magáinak tudhat ebből a sorozatból, amelyet végül is a Kaligram jelentetett meg. Az a Kaligram, amely mostanában nehézségekkel küzd a többi kiadóhoz, úgy, mint a többi helybéli magyar kiadó. Vajon ennek a sorozatnak egyáltalán milyenek a perspektívái?
0: A kiadók pillanatnyi helyzete kétségbejtő. Én hiszem, hogy ez egy átmeneti állapot, bármilyen keserves is, valamiképpen legalábbis kiadóink nagyobb része átvészeli ezeket az időket. Megvan ennek nyilván a módja, össze kell zsugorodniuk, össze kell húzniuk magukat, el kell tenniük magukat téli álomra. Hadd mondjam el, hogy a múltkor láttam egy meghökkentően érdekes kanadai természeti filmet a békákról. A világ minden régiójának a békáit bemutatták, és azt is, hogy miként vonulnak el ezek a rokonszenves kis állatok, kis hüllők téli álmukba, és egy döbbenetes képsort láttam éppen Kanadából. Van ott egy olyan békafaj, talán minden béka olyan, ott nem tudom, hogy szabályszerűen megfagy kint az Isten szabad ege alatt a hóban. Egyszerűen megfagy. És bemutatták ezt a befagyási folyamatot. Rémületes volt egyszerűen. Majd ugyanezt a békát bemutatták, amint kiolvad ebből a jégállapotából, mert ez egy jégállapot. Amint kiolvad a szeme, kiolvad a törzse, a feje, majd egyszer csak, mikor már teljesen kiolvadt, akkor megrázza magát, és elkezd mászni, és majd nem sokára ugrál.
1: Beindította a képzettársítási folyamatot.
0: Pontosan így kell ezeknek a szegény jobb sorsra érdemes, és hadd mondjam el, csodálatos kiadóknak, önmagukat felülmúlt csodálatos kiadóknak valahogy befagyasztaniuk magukat és átvészelni ezeket az időket. Úgyhogy évente kiadnak egy-két könyvet, erre csak futja valahonnan majd.
1: És mi lesz a sorozattal vajon?
0: A sorozatommal, hát hál' Istennek Szigeti Laci barátom azt mondta, hogy ha mást nem, de ezt a sorozatot mindenképpen meg kell jelentetni a Kaligramnak, akármennyire is befogy, hogy mondjam, majdnem a nullpontra megy vissza. Ezt valamiképpen meg kell jelentetni, és én azt hiszem, hogy meg is van a reménységünk, hogy meg fog jelenni, hiszen most nem véletlenül megyek éppen a püspök úrhoz megmutatni neki ezt a Valézius féle kéziratot. Szerintem a református egyháztörténeti kiadványainkat végül is a itten és a magyarországi református egyházak, egyházkerületek és egyházmegyék összefogásával, meg a különböző zsinatok pénzügyi alapjainak, illetve különböző svájci, holland, tehát nyugat-európai protestáns segédszervezetek kiadásával végül is finanszírozni tudjuk. Ezeket nem féltem. És éppen hát lelkes Vince barátom, az a csodálatos ember mondta már többször is, legutóbb
1: Diós Patony
0: polgármestere, igen, és most már a régió polgármestereinek a, nem tudom én, az egyik vezetője, egyik társulásának az elnöke mondta, hogy egy csalóközi kiskönyvtár alapítványt szeretne létrehozni, amely alapítvány segítségével évente legalább egy kötetét a kiskönyvtárnak ki tudnánk hozni. Ha ez így igaz, ha ez így sikerülne, és még ehhez mindehez sikerülne például az egyes településekről szóló könyvek finanszírozását megoldani a települések által, akkor már nem félteném a Csalóközi kiskönyvtárt, mert ezekből a forrásokból elegánsan meg tudnánk oldani a sorozat pénzelését, és akkor jöhetne a sorozat akadálytalanul. Nagyon sajnálnám, ezt talán nem is élném túl, ha ez a tervem, ez a vállalkozásunk dugába dőlne. Annyiszor kellett már álmokat temetnem, annyiszor kellett kényszerűségből megtört pályáktól búcsúznom, hogy valószínűleg nem bírnám már ki épésszel azt, hogy ennek a vállalkozásnak is rajtam kívülálló és rajtunk kívülálló okokból vége kell szakadjon. Abban a jó reménységben kelek föl mindig, hogy az a rengeteg munka, amit ebbe a vállalkozásba beleöltünk már a Kaligrammal és barátaimmal együtt, sikeres lesz, be fogja tölteni hivatását, és ösztönözni fog más régiókat is, hogy ugyanilyen könyvsorozatokat indítsanak a múltjukról, és végül is egy olyan 10-20-30 év múlva egészen tisztán lássa majd a szlovákiai magyarság azt az utat, amelyet eddig az elmúlt 1100 évben, hiszen most ugye honfoglalásunk 1100. évfordulóját is ünnepeljük, megélt.
2: Kedves hallgatóink, megismételtük júniusi műsorunkat, amelyben Laca Éva beszélgetései révén meg nem élt 90. születésnapja alkalmából a József Attila és Madách Díjas humanistánkról, Koncson Lászlóról emlékeztünk meg. Egy rendkívül gazdag életművel, 15 műfordítással és 25 kötetben megjelent versekkel, esszékkel, irodalmi kritikákkal ajándékozta meg a szlovákiai magyarságot, valamint a Csallóközi kiskönyvtár pótolhatatlan darabjaival. Munkásságát és emberségét művei olvasásával ismerhetjük meg leginkább. Műsorunk Kubányi Péter hangmérnök segítségével készült el. Ismétlését vasárnap a 9 órai hírek után hallgathatják meg. Töltsék kellemesen a nyár utónapjait pihenéssel és rádiózással is. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Nagy Ildikó.

0: 11 óra van. A Pátria Rádió hírei. Veszercebányán tartják a Szlovák Nemzeti Felkelés központi ünnepségét. Megduplázza olajtartalékait az Egyesült Államok. Marad a 30 fok körüli hőmérséklet. Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. Beszercebányán ma tartják a Szlovák Nemzeti Felkelés 82. évfordulójának országos ünnepségét. A megemlékezés délelőtt koszorúzással kezdődött a legmagasabb közjogi méltóságok és külföldi vendégek részvételével. Délután mintegy 500 leendő katona tesz ünnepélyes esküt. A látogatókat katonai, rendőrségi és légi bemutatók, történelmi haditechnika és kulturális programok is várják. Az ünnepséget Nela Pociszková koncertje zárja, a városban pedig ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani. A Szlovák Nemzeti Felkelés 82. évfordulóján politikai és önkormányzati vezetők is hangsúlyozták a szabadság és a demokrácia védelmének fontosságát. Branislav Gröling, az SZSZ elnöke szerint a felkelés arra figyelmeztet, hogy ma is fel kell lépni a fasizmus és a gyűlölet ellen. Michal Šimečka, a progresszív Szlovákia elnöke, a különböző nemzetiségű és politikai meggyőződésű emberek összefogását emelte ki. József Bozsik, a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának elnöke pedig arra figyelmeztetett, a szabadság, a demokrácia és az emberi méltóság nem magától értetődő érték. Erdő Péter szerint a mohácsi csata emléke nem csak a vereségről, hanem a hűségről, a helytállásról és a közösségért vállalt felelősségről is szól. A bíboros Esztergom budapesti érsek a csata 500. évfordulóján közzétett üzenetében felidézte, Mohácsnál II. Lajos király mellett egyházi és világi vezetők, valamint katonák ezrei vesztették életüket. Erdő Péter arra kérte a magyarokat, hogy tanuljanak történelmükből, tegyék félre a széthúzást és személyes érdekeik helyett keressék a közösség javát. Orosz dróntámadás ért egy raktárt Kijev közelében, a becsapódás után nagy tűz és több robbanás történt. Az ukrán hatóságok szerint a Bucsa járásban található Mila településen 6 ember megsérült, és több mint 200 embert, köztük gyerekeket kellett evakuálni. Az ügyészség azt is vizsgálja, hogy a raktárban szabályosan tárolták-e a robbanás veszélyes anyagokat. Az ukrán miniszterelnök szerint az esetleges biztonsági mulasztások felelőseit szigorúan meg kell büntetni. Izlandon szombaton arról szavaznak, hogy az ország több mint egy évtized után újra kezdje az uniós csatlakozási tárgyalásokat. Reykjavík 2009-ben kérte felvételét az Európai Unióba, a tárgyalásokat azonban 2013-ban felfüggesztette. A legnagyobb vitát továbbra is a halászat szabályozása jelenti, amely az izlandi gazdaság egyik kulcsfontosságú ágazata. A közvélemény erősen megosztott, a felmérések szoros eredményt jeleznek. Ha az igenek győznek, az még nem jelent uniós csatlakozást, a végleges tagságról később újabb népszavazást tartanának. Donald Trump szerint az Egyesült Államok megállapodást kötött Venezuelával, amely több mint 65 milliárd hordónyi bizonyított venezuelai olajtartalék felett biztosítana többségi amerikai ellenőrzést. Az amerikai elnök azt állítja, hogy az egyesség több mint kétszeresére növelné az Egyesült Államok olajtartalékait és hosszabb távon csökkenteni az üzemanyagárakat. A megállapodás részletei egyelőre nem ismertek. A hírt Venezuela sem erősítette meg, ezért az egyesség pontos tartalma és feltételei továbbra is tisztázatlanok. Sport Zsigárdi Lászlótól.
1: A kajakos Csikó Zsóka és a kenus Fejes Dániel is aranyérmes lett 1000 méteren a poznanyi kajakkenu világbajnokságon. A Ferencváros a labdarúgó Európa Liga főtábláján a Juventust, a Pözenyt, a szlovén Celjét és a portugál Torenzét fogadja. Idegenben a Milánnal, a Celtickel, a Poznannyal és a német Hoffenheimmel mérkőzik. Egy pénteki eredmény a labdarúgó NB1-ből, Debrecen MTK 2-2.
0: Időjárás. Felhős borult az ég, amely napközben fokozatosan kiderül. Helyenként előfordul zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt Pozsonyban, Oroszvár előtt a központ felüli oldalon. A szakasz nem járható. Vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Reklám.
3: Ha komolyan veszi a főzést, a brazil minőség és a Tramontina márka prémium termékei jelentik a tökéletes választást. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történő vásárlások és tankolások után, és szerezzen be prémium késeket, evőeszközkészleteket vagy egyéb konyhai eszközöket jelentős kedvezménnyel. Válassza a minőséget, amelyet a profi szakácsok is elismernek. Az akció október 18-áig tart. Részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.
2: Szabadszóműves páholy Rácz Vincével.

0: Jó napot kívánok! A Pátria Rádió heti társalgó műsorát hallják a szabad gondolkodás és szólás hullámhosszán. Foglaljanak helyet páholyunkban. Mai adásunkban a Mohácsi csatát övező tévhitekről lesz szó. Mielőtt azonban belekezdenénk, következzen egy kis ízelítő az előttünk álló órából.
1: A csata egyik legfontosabb következménye, hogy bár fegyverforgató az maradt, nem kevés, nem halt meg mindenki a magyar seregből a Mohácsi csatában, de nem volt ki mellé odaállni, és nem volt kinek a parancsai teljesíteni, engedelmeskedni, mert hogy a király eltűnt, és aztán ugye kiderült, hogy meghalt. Tudás és tapasztalat sem volt hasonló a két hadsereg között, hiszen az oszmánok évtizedeken keresztül egyik háborút vívták a másik után, a magyar királyság békében élt, és mondjuk a magyar nemesek egy jelentős része, aki hadba hívtak, az lehet, hogy részt vett valami kisebb csetepatéban, de még feltétlenül hadjáraton sem járt, nemhogy ekkora csatában. Tehát a tapasztalat is a törökök oldalán volt. Azt gondolom, hogy az emberek fejéből nem lehet kitörölni a meglévő tudást. Tehát attól, hogy néhány történész ír cikkeket, könyveket, esetleg ad interjúkat, mint ez a mostani is, ettől alapvetően az emberek tömegében nem fog megváltozni az, amit erről tanult, amiről korábban olvasott. Tehát a korábbi tudásnak óriási súlya van.
0: Augusztus 29-e a magyar történelem egyik legtragikusabb dátuma. Ahogy Kisfaludi Károly írja, nemzeti nagylétünk nagy temetője Mohács. Kereken 500 éve, hogy a ma Baranya megyei település közelében a magyar sereg vereséget szenvedett a törökkel szemben. A csatavesztés következtében pedig oda lett a középkori magyar királyság, az ország három részre szakadt. Oda veszett a király második Lajos is, a menekülő, épp csak 20 éves uralkodó a Cselepatak megáradt hínáros vizébe fulladt. A Mohácsi csata kontextusáról, hátteréről, a kimeneteléhez vezető körülményekről, az ütközetet övező közkeletű tévedésekről, Bészabó Jánossal, a Budapesti Történeti Múzeum középkori osztályának történészével beszélgettem. A képzeletbeli vendégszékünkben Bészabó János történész. Üdvözlöm!
1: Üdvözlöm önt és a hallgatókat!
0: Nos hát Mohácsról fogunk beszélgetni. Kezdjük talán azzal a talán szakmainak és száraznak tűnő kérdéssel, hogy milyen szintű mára a szakmai konszenzus az akkori eseményekről, illetve hát mennyit változott az elmúlt mondjuk 40-50 évben?
1: Én azt gondolom, hogy a magyar történelemtudományban egy szerves fejlődés zajlott az elmúlt fél évszázadban. A 450. évforduló kapcsán fölmerültek az alapvető kérdések, és ezeket érték és időtállóan meg is válaszolták a kollégák. Azóta persze volt egy rendszerváltás, és ez sok ideológiai gáttól megszabadította a hazai történelemtudományt is, illetve ennek a rendszerváltásnak köszönhetően nagyobb hangsúly helyeződött a középkor kutatására, kinevelődött egy jó képességű és tudással kellőképpen felvértezett középkorász generáció, akik végre tömegesen tudnak foglalkozni ennek a korszaknak a forrásaival. Ugye tudni kell, hogy 1976-ban egy darab Jagellókoros kutatónk volt, aki levéltári anyagokkal foglalkozott. Tehát ez azért így nem vezetett messzire. Tehát, hogy van egy belső fejlődés, és megsokszorozódtak az erőforrások, illetve külföldön pedig megváltozott az Oszmán Birodalom kutatásának a perspektívája. Ebből egy nagy nemzetközi stúdium lett. Tehát míg szintén 50 évvel ezelőtt néhány ember érdeklődött ez iránt, most arra Amerikában és Nyugat-Európában is számos helyen foglalkoznak a témákkal, és hát Törökországban is egy igazi tudományos reneszánsz zajlott, rengeteg egyetemet alapítottak, nagyon sok kutató foglalkozik az oszmán birodalmi időkkel, úgyhogy ennek azért megvannak a maga eredményei Mohács tekintetében is.
0: Nos, mielőtt belemélyednénk, engedje meg kérem, hogy röviden bemutassam hallgatóinknak. Bészabó János történész Cegléden született 1969-ben. 1993-ban művészettörténészként, 95-ben pedig történelem tanárként végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 2016-ban szerezte PhD fokozatát a Középkori Magyar Könnyű Lovasság Történetének Vitatott Kérdései című hadtörténeti témájú disszertációjával a Debreceni Egyetemen. 93 és 2000 között a Magyar Nemzeti Múzeum történeti képcsarnokának kutatója volt. A rákövetkező években szabad foglalkozású íróként és kutatóként tevékenykedett, de részt vett számítógépes játékfejlesztésben is. 2007-től 19-ig a Budapesti Történeti Múzeum marketing majd projektmenedzsere volt, jelenleg a BTM középkori osztályának történésze. 2018 és 20 között a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának kutatójaként is dolgozott. 23 őszétől 25 nyaráig a Magyarság Kutató Intézet Történeti Kutatóközpontjának igazgatója volt. Bészabó János számos hat történeti tárgyú ismeretterjesztő könyvet írt, egyebek között az erdélyi fejedelemség hadseregéről és az Árpád-kori magyar-bizánci háborúkról, valamint a tatárjárásról. Legkedvesebb témája azonban alig, hanem Mohács, számos erről szóló könyv és tanulmány szerzője. Nos, ha már szóba került ez a bizonyos szakmai konszenzus, és hogy azért a képünk változóban van Mohácsról, azért az is hozzá tartozik, hogy talán még mindig, de akkor ezt inkább kérdezem, mint állítanám, talán még mindig sok tévhit övezi az akkori eseményeket, hogy ennek ön szerint mi lehet az oka? Miért ennyire makacsak? Miért ennyire kitartóak? Miért élnek továbbra is velünk ezek a bizonyos téves narratívák, illetve hát félre értelmezések?
1: Azt gondolom, hogy az emberek fejéből nem lehet kitörölni a meglévő tudást. Tehát attól, hogy néhány történész ír cikkeket, könyveket, esetleg ad interjúkat, mint ez a mostani is, ettől alapvetően az emberek tömegében nem fog megváltozni az, amit erről tanult, amiről korábban olvasott. Tehát a korábbi tudásnak óriási súlya van, a korábban megszerzett tudásnak óriási súlya van, és hát sok olyan vélekedés van a mohácsi csata körül, amit több száz éven keresztül súlykoltak az emberekbe. Ennek óriási tehetetlenségi ereje van. Mi azt tapasztaljuk, hogyha újat mondunk, és ez eljut valahová, akkor ott szoktak örülni neki. De hát én 2006-ban jelentettem meg először a saját Mohács monográfiámat, és az elmúlt 20 évben akárhova mentem, mindenütt újdonságként hatott, amit mondtam, pedig ebben már eltelt 20 év. Úgyhogy nem egyenlőek az erőviszonyok, azt kell, hogy mondjam. Nekünk és még az utódainknak még nagyon-nagyon sokáig és sok helyen el kéne mondani az új eredményeket ahhoz, hogy ezek hasonlóképpen meggyökeresedjenek, mint a régi elképzelések.
0: Melyik a legmakacsabb tévhit, alig hanem Szapolyai János Vajda nevéhez köthető, mert hogy ha megérkezik, sokszor hallottuk, akkor biztos győzünk. Erről lett volna szó, vagy valóban?
1: Hát ez azért az egyik legmakacsabb tévhit, mert emögött volt a legkomolyabb politikai érdek, hogy ezt hangoztassák. És ugye ez fordítva hangzott el, hogy ő neki egyedül is akkora serege volt, amivel ugye döntő befolyást gyakorolhatott volna az eseményekre, de szánt szándékkal elkésett, és a saját hatalmának a megerősítése és bővítése véget használta föl a sereget. Ezt ugye az ő politikai ellenfelei, a Habsburgok terjesztették elsősorban, és miután a Mohácsot követő trónviszályokat tulajdonképpen a Habsburgok nyerték, és 400 évig uralkodtak Magyarországon, az általuk pártfogolt történetírás, az általuk létrehozott iskolák, tankönyvei mind-mind ebbe az irányba tolták az ismereteket, így aztán, aki nem értett egyet vele, az is ezen vitatkozott valójában, tehát hogy nem néztek másfelé, hanem ez volt az a kérdés, amin több száz éven keresztül rágódott a történelem iránt érdeklődő, vagy a politika iránt érdeklődő magyar közvélekedés, vagy közvélemény.
0: Mennyire megalapozott, illetve mennyire szolgálhat magyarázatul, ami a vereséget illeti, a belső széthúzás vágya, a nemesség bűneinek, a magyar seregvezér Tomoripák katonai alkalmatlanságának emlegetése például?
1: Hát szegény Tomori maga nagyon erős tiltakozott az ellen, hogy őt a sereg főkapitányává válasszák, de az volt a helyzet, hogy az adott körülmények között nálánál nem volt tapasztaltabb és alkalmasabb katona, akit a sereg élére lehetett volna állítani. Ez az akkori viszonyokból fakadt. Magyarország egy évtizedek óta tulajdonképpen békében élő királyság volt, nem vívott nagy háborúkat Mátyás óta, és olyan háborút, amilyen az 1520-as években várt a magyar királyságra, olyat meg Mátyás alatt sem. Tehát a szultáni fősereg többszöri támadásával Mátyásnak soha nem kellett szembenézni, egyszerivel sem. De egészen más dinamikája volt Mátyás korában még a török-magyar háborúknak, és egy általában az európai hadviselésnek is, mint az 1520-as években. Pont Mátyás halála után az 1490-es években indul egy forradalmi változás Európában, ami teljesen átalakítja a hadviselést. És ennek a gyümölcseit már a törökök is leszüretelték. Természetesen ezek a változások nem kerülték el a magyar királyság hadseregét sem, már ami a felszerelést és a fegyverzetet illeti. Ugye sokkal gyakoribbá és hatékonyabbá váltak a lőfegyverek, tömegesen használtak ágyúkat, kézipuskát mindkét oldalon, de olyan méretű hadsereget, mint amit Szulajmán Magyarország ellen vezetett, ugye ilyen 80 ezer fővel indult erre a hadjáratra, és amit ezzel szemben a magyar királyság kiállított, ez a 27 ezer fő, szóval ilyen léptékű hadsereget egyetlen magyar hadvezér sem vezetett korábban, mert nem volt rá szükség, ilyen hadseregek nem mozogtak a térségben, tehát a korabeli európai viszonyok között egy 5-10 ezer fős hadsereg már bőven alkalmas volt mindenféle célok elérésére, és csak nagyon ritkán vontak össze ilyen óriási erőket, ezért mondta azt Tomori, hogy hát ő ilyen háborúban nem, hogy nem volt, de nem is látott ilyet, mint ami 1526-ban a magyar királyságra várt. Tehát, hogy a magyar királyság nem bővelkedett tapasztalt hadvezérekben, és hiába próbált a kormányzat külföldről felkérni valakit, aki már legalább látott ilyen háborút, nem sikerült beszerezni egy külföldi tapasztalt hadvezért erre az alkalomra, akik pedig Tomorinál tapasztaltabbak voltak, azok meg nem voltak a táborban. Tehát amikor világossá vált, hogy szükséges a csapatok élére valakit kiállítani, akkor ő volt a legalkalmasabb jelölt.
0: És ami a belső széthúzás vágyát illeti, az mennyire megalapozott, vagy mennyire szolgálhat magyarázatul?
1: Hát nem úgy néz ki, hogy széthúzás lett volna. Ugye ez a látszat, ez úgy keletkezett, hogy 1521-ben kitör ez a török háború, és abban az évben elesik Nándorfehérvár. De most innentől kezdve Magyarország folyamatos hadi állapotban van az Oszmán Birodalommal, és mindenki tudja, hogy nagyon nagy baj van, mert bármikor visszajöhet a szultán az óriási hadseregével. És hát azért tűnik széthúzásnak, amit ismerünk a forrásokból, például az országgyűlési politizálás, mert különböző érdekcsoportok különböző úton, módon próbálják meg ezt a veszélyhelyzetet kezelni, vagy erre megoldást találni, de ugye valójában úgy tűnik, hogy nincs jó megoldás senkinek a kezében, tehát hiába hoznak különféle intézkedéseket, hiába cserélődik a kormányzat turbulens módon. Tehát én inkább azt mondanám, hogy a jobbító szándék és a tenni akarás buzgolkodott az emberekben, csak nagyon korlátozottak voltak a lehetőségek. Ugye itt egy fontos dolgot kellene leszögezni, ami így elsikkad a modernkor emberének a szeme elől, hogy a középkor az nem egy ilyen reformatív korszak. Tehát a középkorban több száz éves szokások szerint élnek az emberek, régi törvények szerint élnek az emberek, az újítást ezt alapvetően káros dolognak tartják. Tehát a régi világ a jó világ. Most nyilvánvaló, hogy ahhoz, hogy a magyar királyság hatékonyabban tudja fölvenni a küzdelmet az oszmánokkal, ahhoz nagyon nagy változásokra lett volna szükség. De ezekre a változásokra a társadalom, a nemesség mentálisan nem volt berendezkedve. Tehát mindenki az adott keretek között kereste a megoldási lehetőségeket, és úgy tűnik, hogy az adott keretek között erre nem volt megoldási lehetőség. Ugye az egyik megoldási lehetőség az lett volna, amit sokan fölrónak, hogy miért nem tette meg a magyar állam vezetése, hogy hát miért nem hódolt be Szulajmának, és miért nem fogadta el a békeajánlatot. De hát az a helyzet, hogy egy egyenlőtlen feltételekkel megkötött béke, az a politizáló magyar elit számára nyilvánvalóan elfogadhatatlan lett volna Mohács előtt. Tehát megint csak ott tartunk, hogy hiába tudta a magyar királyság vezetése, hogy az Oszmán Birodalom mennyivel erősebb, mint a magyar királyság, még a cseh segítséggel együtt is, ha egyszer azok az emberek, akik az országgyűlésen megjelentek, ezzel vagy nem voltak tisztában, vagy nem hitték el, és egy teljesen más koordinátorrendszerben gondolkodtak az ország jövőjéről, tehát a nemesség az harcosan török ellenes volt ebben az időszakban. És a mohácsi táborba összegyűlt hadsereg is harcosan a csatát követelte a hadvezetéstől.
0: Megint jó végszót kaptam öntől, mert hogy a cseheket említette. Lajosnak ugyanis volt egy másik királysága is, Csehország, ugye? A cseh alattvalóit mennyire mozgatta meg a királyuk szorongatott helyzete?
1: Lajos, miután ugye nagykurusították 1521-ben is megnősült, következő évben felkereste Csehországot, a másik országát, azelőtt gyerekkorában járt ott utoljára. Ugye ez a cseheknek nagy szívfájdalma volt, ugyanúgy, mint később a magyaroknak a Habsburg Birodalomban, hogy Csehországot Budáról kormányozták. Tehát a király nem lakott két helyen, hanem a budai udvarban lakott egyfelől. Másfelől meg a cseh nagyurak pont jól el voltak, így nem nagyon hiányzott nekik a király az országba. De ez egy másik kérdés, hivatalosan mindig tiltakoztak ezzel ellen az állapot ellen. Minden esetre azáltal, hogy 1522-23-ban Lajos és ifjú felesége Mária fölkereste Csehországot, és ott a kormányzatot a számára kedvező módon alakította át, sikerült elérnie, hogy a cseh országgyűlés ígérete, tehát a cseh korona országgyűlései, a cseheké, a morváké és a sziléziaké ígéretet tettek arra, hogyha török támadás érné Magyarországot és az ott tartózkodó királyukat, akkor a királyt megsegítik. És hát valóban be is váltották az ígéretüket. Ez egy más kérdés, hogy ahogyan 1521-ben, meg előtte is a távolság és az ottani hadszervezési szokások miatt ezek a cseh segédcsapatok, a cseh korona országgyűlései által megajánlott és kiállított segédcsapatok, ezek augusztus végéig nem érték el a hadszínteret. De itt több tízezer emberről van szó, és ezek a hadseregek úton voltak 1526. augusztusában a II. Lajos tábora felé.
0: Ha már vetettünk egy pillantást a térképre, úgy nagy vonalakban mi volt a nemzetközi helyzet 1526-ban? Egyáltalán Magyarország mekkora hatalomnak számított?
1: Hát a keresztény Európában Magyarország egy megkérdőjelezhetetlen jelentőségű, nagy tiszteletnek örvendő régi és erős királyság. Tehát itt a szomszédságban senki nem tudott neki ártani. Ugye a Mátyás kor háborúi pont arról szóltak, hogy a magyar királyság az erőforrásait ebbe az irányba fordította, mindenkinél erősebb volt a szomszédaihoz képest. De a Mátyás utódai Jagellók békepolitikát folytattak, ugye egyrészt az északi szomszédokban ők uralkodtak, Jagelló dinasztia uralkodott Lengyel-Litván államszövetségben, maga Ulászló uralkodott a cseh korona országaiban, és ugye egy problémás szomszéd volt Ausztria, a Habsburgok örökös tartománya. Tulajdonképpen a 1510-es évekre Ulászló elrendezte, hogy ez is egy békés viszonnyá változzon, sőt, tulajdonképpen szoros szövetségi viszonnyá kovácsolta ezt a helyzetet, hiszen 1515-ben megegyeztek abban, hogy az ő gyerekei és Miksa császár unokái kölcsönösen összeházasodnak, és ebből lett aztán II. Lajos magyar és cseh királynak Habsburg felesége Mária, illetve Ferdinánd osztrák főhercegnek meg Jagelló felesége Anna 1521-ben. Tehát Magyarország jelentős erőforrásokkal, békében gyarapodva és a keresztény szomszédaival is békében élve működött Európában, és ennek megfelelően a magyar királyság szerves része a korabeli keresztény világnak, diplomáciailag, katonailag is, ugye az itáliai háborúkba is próbálják bevonni, hiszen vannak Velencével közös határszakaszok, úgyhogy 1509-ben, amikor Velence ellen szerveződik egy liga, akkor a francia diplomácia a Franciaországgal tulajdonképpen jó viszonyban, szövetségesi viszonyban álló Ulászló királyt próbálják bevonni ebbe. Néhány évvel korábban a Magyar Királyság még Franciaországgal és Velencével együtt a törökök ellen harcol. Tehát, hogy a Magyar Királyság az egy abszolút számon tartott tényező. Ugye Csehországról azt is tudni kell, hogy a Német-Római Birodalom része és a Cseh király egyben választó fejedelem is. Tehát ilyen módon igaz, hogy még gyermekként, de 1519-ben II. Lajos is részese a császárválasztásnak, ahol Habsburg 5. Károlyt német-római császárra választják. Lajos rokonsága rendkívül kiterjedt. Rokonságban áll például a dán királlyal, akit az alattvalói megpucsolnak 1523 környékén, és akkor próbálnak segíteni neki a rokonok. Tehát Magyarország abszolút szerves része ennek a európai vérkeringésnek mindenféle értelemben, katonailag, diplomáciailag, gazdaságilag, pénzügyileg, kulturálisan ebben a korszakban, csak hát van egy olyan tulajdonsága, ami a nyugat-európaiak számára nem probléma, hogy 150 éve háborúzik a törökökkel, és ennek következtében az 1520-as évekre az Oszmán Birodalom az teljes hosszában fölzárkózott a magyar határokra, a déli határokra, tehát gyakorlatilag Klisszától, Dalmáciától, Törcsvárig bezárólag mindenütt lehet számolni azzal, hogy oszmán támadás érheti az országot. De volt egy olyan kérdés, hogy mi a helyzet Európában, oda kanyarodnék vissza. Ugye az európai politikát azt a Habsburg-Valois vetélkedés határozza meg ebben az időszakban. A Valois dinasztia az Franciaország királyi családja. Franciaország Európa legerősebb királysága, legnépesebb, leggazdagabb, legnagyobb hadsereggel felszerelve, és miután 15. század közepén szerencsésen lezárták a 100 éves háborút, és elég jó kipakolták az angolokat Franciaországból, hát az a hatalmas hadigépezet, ami akkor ott létrejött, az gurul tovább, és részben arra törekszik, hogy újra egyesítse a francia királysággal az azóta önállóvá vált burgundi hercegséget, másrészt pedig, hogy Itáliában szerezzen új területeket, francia befolyási területeket, hol Milánót, hol Nápolyt próbálják megszerezni a franciák, és ennek köszönhetően ott Nápolyban a spanyol érdekekkel ütköznek, Milánóban meg a német birodalmi érdekekkel ütköznek, és miután

0: 25-ben ez a helyzet, akkor meg mindenki az ellenkező oldalon sorakozik fel. Úgyhogy nincs szerencséje a Magyar Királyságnak, ez az időszak nem egy olyan időszak, amikor számottevő segítségre számíthatna nyugat-európai országaiból, mert hogy azok el vannak foglalva a saját konfliktusaikkal és nagyon költséges háborúikkal.
1: Közben bebeúszik egy háttérzaj, remélem, hogy a hallgatóinkat nem zavarja is, hogy
0: hát elnézést kérek, de éppen építik a budai várat, most már hosszú ideje, és itt egy derékmunkás ember egyszál egyedül követ farag az ablakom alatt.
1: Hát ez egy történelmi háttérzaj, akkor egy történelmi beszélgetéshez. Kis magyarázat a munkálatokhoz, nem mondtam, ugye, hogy a Budapesti Történeti Múzeum az a várban található, ott pedig most egy nagy arányú felújítás zajlik. Nos hát ez magyarázza azt, hogy éppen épül, szépül, vagy ahogy vesszük a budai vár, és ennek a hangjait hallhatjuk közben. Na most, szóba kerültek a Hunyadiak, illetve, hogy hát a jagellók uralma mégiscsak egy másik fajta konstellációt teremtett a Hunyadiak után, de ugye nem mintha Hunyadi János nem szenvedett volna vereséget a törököktől, mert ott volt Várna is, Rigó mező, de azért nyert is 1456-ban Nándorfehérvárnál. Szóval, hogy hova lett a jagellók uralmára az a török ellenes tudás, ha fogalmazhatok így, ami még a Hunyadiak idejébe megvolt?
0: Hát, hogy mondjam, ha létezik olyan tudás, hogy török ellenes tudás, az nem vész el, lévén, hogy a határvidéken a háború az gyakorlatilag folyamatos. Tehát a határvidéki katonaság az nem tudja úgy leélni az életét, hogy ne kerülne összeütközésbe a törökökkel. Az a fajta stratégia, amit Hunyadi János alkalmazott, hogy nagy méretű támadó hadjáratokat vezessen az Oszmán Birodalom területére, az 10 évet sem élt meg. Ugyanis hát erről nem szoktunk beszélni, de mind a várnai, mind a rigómezei csata 1444-ben és 1448-ban óriási vérveszteséget okozott a Magyar Királyságnak. Ugye Rigómező az ilyen mohácsi méretű csata, csak éppen Koszovó területén fekszik, tehát onnan hazajutni az az isteni csoda kategóriája. Úgyhogy az a hadsereg, amit Hunyadi odavitt, az nagy részt ott is pusztult. Az, hogy ő túlélte, az tényleg az isteni csoda kategóriája, és hát hasonló volt a helyzet Várnánál is. Tehát nagyon hamar szó szerint elfogytak Hunyadi aktív török ellenes politikájának a támogatói, mert az életükkel fizettek ezért a támogatásért. 1456-ban egy védekező harc folyt, az már egy teljesen más metódus volt, és hát az sem különbözött lényegesen attól, ami később történt. Nándorfehérvár várát védték. Alapvetően ez volt a harci cselekmény, amit Hunyadi János kivitelezhetőnek tartott. Ami különbözött 1456 és mondjuk a 1521 vagy 26-hoz képest, hogy 1456-ban a pápa meghirdetett egy nagy nemzetközi keresztes hadjáratot az oszmánok ellen, még jóval azelőtt, hogy az okosrom alá vették volna Nándorfehérvárt. És ezért történhetett meg az, hogy Kapisztrán János egy nagy nemzetközi keresztes sereg élén érkezett meg az ostromlott Nándorfehérvár közelébe. Tehát az nem a semmiből, és nem is Magyarországról nőtt ki az a hadsereg, az egy pápai keresztes hadjárat eredményeképpen született meg. Tehát, hogy ez a nagy nemzetközi keresztes vállalkozás Kapisztrán János vezetésével, ez billentette Hunyadiék javára a mérleg nyelvét, mert a Magyar Királyság pont annyira nem volt képes jelentősebb erőket szembeállítani az oszmánokkal, mint később. Tehát ha ez ott nincs, akkor jó eséllyel hiába Hunyadi védi a várat, az a vár elveszett volna. Akkor nagyon szerencsés véletlenek sorozatának kellett összejátszani ahhoz, hogy azt a csatát Hunyadiék megnyerjék. Úgyhogy én azt mondanám, hogy isteni szerencse, vagy az isteni kegyelem kellett ahhoz, hogy 1456-ban Magyarország kapuja ne kerüljön török kézre. Úgyhogy ebből nem lehet szabályokat levonni arra nézve, hogy akkor még tudtak valamit a magyarok, amit később elfelejtettek. A magyarok azt tanulták meg ezekben a évtizedekben, hogy Isten ments, hogy szembe találkozzanak a szultán hadseregével, és hát ezt a taktikát és politikát Hunyadi János kiváló fia, Hunyadi Mátyás fejlesztette tökére, aki rendkívül jól alkalmazta a PR-t, többek között a déli hadszintéren folyó tevékenységek kapcsán is, de minden egyes olyan alkalmat messze elkerült, ami olyan globális méretű konfliktusba sodorta volna őt is.

0: országát, hogy meg kelljen küzdeni a szultáni hadsereggel.
1: Hát ő is szerette volna a hátát biztonságban tudni. Na most, ha már beszéltünk a Magyar Királyságról, nézzük az ellenfelet, az Oszmán Birodalmat. Ugye Nándorfehérvár és Mohács között eltelik olyan 70 év, hát pontosan 70 év, ami alatt nagyon jelentősebb, vagy hát talán kisebb csaták sem voltak a törökkel, de nem is ez a lényeg, hanem hogy hogyan változott meg közben maga az Oszmán Birodalom. Mit tudunk a korabeli állapotáról, céljairól, dinamikáiról?
0: Onnan kellene kezdeni, hogy az Oszmán Birodalom egy nagyon furcsa állam volt. Ugye Kis-Ázsia az Ázsiában van, Rumélia meg Európában, és eredetileg a két része között ott volt Konstantinápoly városa, a bizánci császárok fővárosa, amit csak 1453-ban sikerült meghódítani Mehmed szultánnak. Tehát egy folyamatos logisztikai probléma volt, hogy hogyan mozgassák a hadseregüket egyik kontinensről a másik kontinensre, egészen addig, amíg Konstantinápolyt nem sikerült saját kezükbe venni. Most innentől kezdve a birodalom fő célja az nem Magyarország meghódítása volt, hanem elsősorban azoknak a bizánci utódállamoknak a meghódítása, amik így szanaszét szórva még mindig léteztek Kis-Ázsiában is, meg a mai Görögország területén is. Ezek ugye beékelődtek a török területekbe, tehát rossz helyen voltak másfél, meg kellőképpen gyengék voltak ahhoz, hogy zsákmányává váljanak a törököknek. Tehát itt nem pusztán arról volt szó 1456 után, hogy a törökök akkora vereséget szenvedtek, hogy sebeiket nyalogatták, és nem mertek többé idejönni, hanem sokkal inkább arról volt szó, hogy a törökök folyamatos hadviselést folytattak, hol Európában, hol Ázsiában. Lenyűgöző megnézni, hogy hódító Mehmed szultán hány hadjáratot vezetett személyesen a legkülönfélébb irányokba, és miközben az egyik évben mondjuk Trapezundban találni, Kis-Ázsia északi részén, a másik évben meg Görögországban van, a harmadik évben Albániában, a negyedik évben Havasalföldön, az ötödik évben Boszniában, a hatodik évben Moldvában, a hetedik évben megint Kis-Ázsiában, és egy török emírséget foglal el. Tehát, hogy ez csak magyar szemszögből tűnik úgy, hogy Hunyadi megnyerte nekünk a békét, mert valójában elképesztő ütemben növekedett a birodalom már ekkor. És hát, mint egy óriás kígyó, folyamatosan emésztette a zsákmányt. És ez az, amiről mindig meg szoktunk feledkezni, hogy Mátyás sikeres török ellenes fellépésének hátterében az volt, hogy Mátyás soha nem egyedül harcolt a törökökkel. Tehát minden egyes olyan vállalkozás vagy időszak, amikor a Magyar Királyság hadban állt az Oszmán Birodalommal, az egyben azt is jelentette, hogy közben harcolnak az albánok is az Oszmán Birodalom ellen. 16 évig harcol Velence az Oszmán Birodalom ellen. Időnként harcol a moldvai vajda magyar oldalon az Oszmán Birodalom ellen. A genovaiak, a Irak, Irán és Kis-Ázsián területén működő Akunyulú türkmén törzsszövetség. Tehát, hogy Mátyás sosem volt egyedül. És valószínűleg ez volt az oka annak, hogy Hódító Mehmed nem jött vissza többet Nándorfehérvárhoz, majd csak később az ő leszármazottja Szulejmán, mert hogy sokkal közelebbi célpontokkal voltak elfoglalva a törökök, amiket egyébként hát persze könnyebb is volt ebben az időszakban meghódítani, de az Oszmán Birodalom folyamatos terjeszkedés állapotában volt. Ráadásul át is szervezték a birodalmat, egy sokkal hatékonyabb, mondjuk így, hogy birodalmi igazgatási struktúrát kapott, ami sokkal jobban ki volt szolgáltatva a szultánok döntésének, akaratának, önkényének. Gyakorlatilag a régi török elitet lecserélték egy jó részt az európai területeken átálló keresztényekből álló és iszlamizáló új konvertita elitté, akiknek ráadásul a státusz, társadalmi státusza is egy csomó esetben a rabszolga státusz volt, tehát a szultán rabszolgái voltak a hivatalnokok, katonatisztek, nagyvezírek innentől kezdve. Szóval, hogy van egy nagy erőkoncentráció is ebben a dologban, meg a birodalom átszervezése is zajlik ebben az időszakban. És hát ennek köszönhetően aztán hódító Mehmed unokája Szelim, az meg már egy olyan hadigépezettel rendelkezik, amivel konkrétan országokat tud, nagy és erős országokat tud eltörölni a térképről. Tehát az 1510-es években az oszmánok legyőzik a perzsákat, és elfoglalják a Mameluk birodalmat, ami akkor magába foglalta Szíriát, Jordániát, Libanont, Izraelt, Egyiptomot, Szudán egy részét, Líbiát, szóval, hogy az 1510-es években ezek az erőforrások, ezek lehetővé tették, hogy az oszmánok létrehozzák a világ egyik legnagyobb és legerősebb birodalmát, három kontinensre kiterjedő, rendkívüli erőforrásokkal rendelkező nagyhatalommá váltak.
1: No most képzeljük magunkat a mohácsi csata helyszínére. Ugye bárhogy is, vagy bármennyivel is többen voltak a törökök, azért a keresztény Európa egyik legnagyobb hadserege volt második Lajosé, és hát érdekes tudatosítani ezt a gondolatot, önnél olvastam, hogy akik ott voltak, életükben először láttak egy helyen annyi embert. Hogy ennek milyen érdekes pszichológiai hatása lehetett, amikor szétnéztek maguk körül. Talán még azt is elhitték, hogy megverhetik a törököket, erről mit lehet tudni?
0: Egészen biztosan ezt hitték, mert a csata előtt ez volt a közhangulat, ugye? Olyan mértékben megnőtt a föld népessége, és ezen belül a Kárpát-medence népessége is, hogy ma már nehezen tudjuk elképzelni azokat a középkori állapotokat, hogy egy faluban 10-20 ember lakik, egy jelentős mezővárosban mondjuk 500, és a még jelentősebb fallal körülvett szabadkirályi városokban meg 1000-2000, és az ország legnagyobb népesség koncentrációja ebben a korszakban az ugye a királyi székhely körül alakult ki, tehát Buda, Óbuda és Pest háromas, város háromasa, ahol talán 10 000 ember volt. Tehát ha valaki beutazta az egész országot, akkor egy olyan helyet talált, ahol Magyarországon, a Magyar Királyságban összefuthatott 10 000 emberrel, de ez ugye szorgalmasan kellett járni ezt a három várost. Na most ugye Nyugat-Európában vannak ennél nagyobb városok, 50-100 000-es városok is, de mondjuk csak Konstantinápoly üti meg azt a mércét, hogy eléri akár a félmilliós lakosság számot is. Tehát, hogy Európa ilyen szempontból kisebb, mint a keleti világ, és hát Magyarország pedig egyáltalán nem urbanizált. Tehát ennek megfelelően, amikor összegyűlik valahol 30 000 ember, az egy olyan életre szóló élmény lehetett a jelenlévőknek, amihez hasonlót se láttak soha addig életükben.
1: Folytatjuk a beszélgetést Bélszabó János történésszel. Ezt is gyakran kérdezik öntől, illetve ez a kérdés mindig felmerül, amikor a mohácsi csatáról van szó, hogy miért éppen 29-én folyt le a csata, min múlott ez, és hogy nem lehetett volna késleltetni, mert azt is olvasni, hogy szeptember közepére több védő is összegyűlhetett volna.
0: Hát csak nem Mohácsnál. Hát ugye a szultán is tisztában volt azzal, hogy az idő múlásával a magyar hadsereg erősödni fog, ezért a török fölvonulást azt úgy igazították, hogy minél hamarabb a magyar királyi haderő közelébe kerüljön a török sereg, minél hamarabb meg tudjanak ütközni. A magyar haditanács pedig hát arra törekedett, hogy minél jobban oltalmazza az ország területét. Tehát az belpolitikai okokból egy elfogadhatatlan opció lett volna, hogy a király Budán várja be a törököket, bár stratégiailag számára ez lett volna a legkedvezőbb, csak ugye akkor ez azt jelenti, hogy ő elmulasztja királyi kötelezettségeit teljesíteni az ország lakók felé, ami pedig a koronázási esküben meg a szertartásban is benne van, ugye a négy kardvágás, hogy megoltalmazza az ország határait. Tehát a királytól nem azt várták, hogy Buda melletti mezőn ütközön meg az ellenséggel, hanem az ország határainak közelében, ahol ez lehetséges. És hát ugye a hadviselés az csak nagyon ideális körülmények között a katonák dolga. Állítólag Churchill mondta, hogy a háború túl fontos dolog, hogy katonákra bízzák. Ez a középkorban hatványozottan így volt, hiszen ez egy mozgósított országos sereg volt a magyar nemesség színe javával, és az ő kötelezettségeikkel, meg az ő gondolatvilágukkal is megspékelve. Tehát nem egyszerűen tisztek voltak, meg közkatonák, akik parancsot teljesítettek, hanem egy olyan politizáló közösséget vezettek háborúba, aminek voltak elvárásai, meg eszményei a hadvezetéssel szemben. Nem véletlen az, hogy a király személyes jelenlétéhez ragaszkodtak, mert csak a király személyes jelenléte esetén lehetett az országos mozgósítást megvalósítani. Úgyhogy hiába tudta Lajos és a haditanács egy jó része, hogy túl közel vannak a törökökhöz és vissza kéne vonulni, valójában ezt már nem tudták kivitelezni. Főleg azok után nem, hogy augusztus 24-én úgy tűnik, hogy Tomori elővédje az megütközött a törökökkel, és a magyarok győztek. Visszaverték a török támadást, és súlyos veszteségeket okoztak a támadóknak, tehát innentől kezdve meg egy abszolút hurrá optimizmus tört ki a táborban, hogy hát a törökök legyőzhetők, lám még most is, pedig hát itt van a szultán hadserege.
1: Szóba kerültek már a tévhitek, de talán azt még nem említettük, hogy voltak éppen minek tulajdonítható hát a vereség. Pusztán annak, hogy a törökök többen voltak?
0: Hát ez a pusztán, ez éppen elég.
1: Ez éppen elég.
0: Tehát a világtörténelem legtöbb csatája, az bizony ezen múlik el. Ugye van egy optikai csalódás a populáris hadtörténeti irodalomban. A világháborúinak a 99%-áról soha nem ír senki, és nem is tanítják, és nem lehet olvasni. 1%-ról születnek a könyvek, a cikkek, a folyóiratcikkek. Ugye az az 1%, amiben vagy speciális körülmények miatt, vagy hadvezéri talentum okán fölborul a papírforma, és látszólag olyanok győznek, akiknek kevesebb esélye van a győzelemre. Most ez kelti azt a látszatot az emberek számára, hogy ez egy ilyen magától értetődő dolog, hogy ez így szokott lenni. Hát itt is volt, meg ott is volt, meg amott is volt. De ha megkapargatjuk a valóságot, akkor az derül ki, hogy ezek a kivételek, az anomáliák, tehát egy Napóleon, az nem egy szabályszerűség a 18. század végén, 19. század elején. És ráadásul ő is többnyire úgy győz, hogy tudja, hogy erőfölényt kell képezni. Az más kérdés, hogy ezt ő hogyan oldja meg, és milyen lehetőségei vannak, ami a középkorban még nem állt rendelkezésre. Meg persze azt is el lehet mondani, hogy vannak nagy és tapasztalatlan, rosszul felszerelt, képzetlen hadseregek, amiket aztán kicsi, professzionális erők is le tudnak győzni. Meg azt is el lehet mondani, hogy vannak olyan speciális természeti körülmények, mondjuk a svájci hegyek, ahol még a svájci parasztok is hatékonyan tudnak védekezni az idegen hatalmak hadaival szemben, de hogy átlagos körülmények között hasonló felszereléssel, hasonló harcmóddal rendelkező hadseregek esetében, akik körülbelül hasonló tudásszinten vannak, bizony a túlerő az, ami döntő tényezőnek bizonyul. És akkor még azt is hozzá kell tenni, hogy még a tudás és tapasztalat sem volt hasonló a két hadsereg között, hiszen az oszmánok évtizedeken keresztül egyik háborút vívták a másik után, a magyar királyság békében élt, és mondjuk a magyar nemesek egy jelentős része, aki hadba hívtak, az lehet, hogy részt vett valami kisebb csetepatéban, de még feltétlenül hadjáraton sem járt, nemhogy ekkora csatában. Tehát a tapasztalat is a törökök oldalán volt.
1: Elnézést a béka perspektívából megfogalmazott kérdésért, de hogy történhetett meg, hogy nem akadt 5 embere a királynak, aki körbevette volna, védte volna valóban a testével, és mondjuk adott esetben kirángatta volna a cselepatakból. Hogy maradhatott annyira egyszer egyedül egy király?
0: Hát én azt gondolom, hogy erről valami keveset tudunk, tehát hogy a király valószínűleg nem 4 vagy 5 emberrel hagyta el a csatateret, hanem egy jóval nagyobb kísérettel. Csak hogy a menekülés útját elzárták a menekülők. És ez a kis csapat, ez egy egérutat keresett. Ugye a cselepatak az egy komoly vízi akadály. A Mohácstól északra ez az a patak, amin mindig is volt híd, mert másutt a patakföldön nem nagyon lehetett átmenni, mindenféle okoknál fogva. És ez a híd, itt összetorlódtak a menekülők. A király és kísérete pedig teljesen joggal tartott attól, hogy ha a törökök üldözik őket, akkor egy ilyen torlódásnál iszonyatos nagy bajba fognak kerülni, mert a hídon átjutni próbáló tömeg az elállja az útjukat, tehát ők nem tudnak átmenni a hídon. A törökök pedig a hátramaradókat vagy legyilkolják, vagy elfogják. Tehát ugye a király egyik esetben sem járt volna jól. Valószínűleg ezért próbálták meg a kíséretnek egy kisebb részével egy oldal úton, egy gázlón átjuttatni a királyt a Csele északi partjára. Azt meg, hát azt gondolom, senki nem tudta előre, hogy ez ilyen tragikusan fog végződni.
1: Mi történt voltaképpen a csata másnapján? Mert Lajos tetemét ugye csak jóval később, október folyamán találták meg, tehát nem tudták azt se, hogy hol van a király. Voltaképpen mi volt a konklúzió? Most mi történt velünk?
0: Hát mindenki, egy darabig mindenki azt gondolta, hogy a király túlélte, csak nem tudják, hogy hol van. Hát a szultán az eljött Budára, elfoglalta a székvárost. Ezt könnyen megtehette, mert Mária királynővel kb. 50 katona maradt a vár védelmére, és amikor nagyon gyorsan megérkezett a csata után a vereség híre, akkor Mária királynő és egyébként a budai polgárok jelentős része az elhagyta a várost és a várat. Tehát gyakorlatilag üres volt a város, így foglalták el a törökök, mert nem volt, aki megvédje. Még akkor is, hogyha mondjuk korszerűtlenek az erődítések, senki nem próbálta meg a várat védelmezni Szulajmánnal szemben. Tehát ez volt az egyik lépés, és hát Mária is csak szeptember elején tudta meg, a tizedike körül, hogy Lajos halott, mert akkor jutott el hozzá az egyetlen szemtanú, aki be tudott számolni az eseményekről. A szultán meg valószínűleg akkor se tudta, amikor elhagyta Magyarországot. A csata után mondjuk Frangepán Kristóf, aki az egyik felkért fővezér volt, az még olyan leveleket küldözött szét, amiben tanácsokat adott Lajosnak, hogy ha sikerült elmenekülnie és eljut Budára, akkor ott hogyan szervezze meg a védelmet. Tehát valójában a magyar hadseregnek az a része, ami megmenekült, az szétszélett, mert hogy a főtisztikar, és jelesül a király, az nem volt sehol, és így aztán nem tudtak újra szerveződni körülötte. Tehát ez volt a csata egyik legfontosabb következménye, hogy bár fegyverforgató az maradt, nem kevés, nem halt meg mindenki a magyar seregből a mohácsi csatában, de nem volt ki mellé odaállni, és nem volt kinek a parancsai teljesíteni, engedelmeskedni, mert hogy a király eltűnt, és aztán ugye kiderült, hogy meghalt. Ha ő életben marad, akkor valószínűleg ilyen szempontból azért másként alakulnak a dolgok. Például a csehek nem vonulnak visszakapásból Magyarországról, tehát hogy lehetett volna egy újabb sereget fölállítani, akkor már tisztes távolságban az oszmánoktól. Tehát nem ért volna véget ilyen radikálisan a háború. Hát sajnos Magyarországra nézve ez nagyon súlyos következményekkel járt, mert ugye az oszmánok fölvonultak a Dunántúlon, és elpusztították a Dunántúlnak ezt a keleti részét, elfoglalták Budát, és bár a királyi vár és palota megmenekült, de Budavárosát fölgyújtották. Aztán pedig átkeltek Pestre, és októberben a Dunatisza közén vonultak délfelé, és azt az egész területet is elpusztították. Tehát szánszándékon törekedtek a minél nagyobb károkozásra, Magyarország meggyengítésére, hogy a saját tárgyalási pozícióikat javítsák a későbbiekben.
1: Ugye nekünk magyaroknak a nemzeti sors tragédiák szimbólumává vált a mohácsi csata, de vajon milyen a képe a nemzetközi tudományosságban? Például a törökök miként emlékeznek erre, vagy Európában, ha az ember azt mondja, hogy mohács, akkor nyilván a szaktörténészek tudják, de úgy nagy általánosságban ez egy számon tartott csata?
0: Hát ez attól függ, hogy milyen körben. Tehát az oszmán birodalom történetének ezekben az évtizedeiben több ilyen méretű és hasonlóan győztes összecsapás volt, tehát hogy a török iskolás gyerekek azok egy sorozatot tanulnak, aminek egyik eleme Mohács, nem egy kitüntetett elem, és hát egyébként az a konklúzió, hogy is ezzel meghódították Magyarországot, mert a törökök számára jogi szempontból azzal, hogy legyőzték a király hadát és bevonultak a székvárosába, Magyarország egy meghódított országgá vált innentől kezdve.
1: Szavát ne feledje, kérem, ezt úgy kell elképzelni, elképzelni, hogy a hódoltság területén élő magyar ember hirtelen egy birodalomban, egy országban találta magát az egyiptomiakkal, az irakiakkal, és nem tudom, meddig terjedt nyugaton a török birodalom. Szóval, hogy ezt így kell elképzelni?
0: Algériáig.
1: Algériáig.
0: Igen, ez történt.
1: No, ez csak a képzelet játék kedvéért. Szóval, hogy a törököknek egy csata a sorban, és ami az európai viszonyulást illeti?
0: Ugye, amíg számottevő jelentősége volt a Habsburg dinasztiának, hiszen abból egy több száz éves európai, közép-európai birodalom lett, addig a Mohácsi csatának is nagy jelentősége volt, hiszen tulajdonképpen ez a csata alapozta meg a Habsburgok lehetőségét a cseh és magyar trón elfoglalására, és tulajdonképpen az itteni birodalom megteremtésére. Ahogyan aztán változott a perspektíva, és az a dinasztikus megközelítésmód jelentőségét veszítette, úgy veszítette jelentőségét Mohács is. Nyilván a cseh történelemben is a dinasztiaváltás az egy jelentős dolog, tehát hogy akit közvetlenül érint, annak nagyobb, azoknál nagyobb súlya van, de hát azért én nem gondolnám azt, hogyha most valahol Európában, Nyugat-Európában bóklásznánk, és mondjuk Párizsban megkérdeznénk valakit, hogy ő hallotta a Mohácsi csatáról, akkor egy igenlő választ kapnánk, mert ez egy eléggé periférikus téma az ottaniak számára.
1: És nagyon röviden még a végére említettük, hogy végül is a sors tragédiák szimbólumává vál, de hogy mennyire írhatta ezt felül Világos vagy Trianon?
0: Hát nem fölülírta, hanem fölül rétegezte és megerősítette tulajdonképpen. Tehát a szabadságharc leverése után, amikor a Ferenc József katonái megszállták az országot, és katonai igazgatás alatt volt minden, meg zajlott a cenzúra, akkor a jelenkori állapotokról, vagy a szabadságharcról, vagy az ország sorsáról nem lehetett nyíltan beszélni, úgyhogy a történeti festők elkezdték buzgón megfesteni a Hunyadiak sorsát, hiszen végül is 5. László egy Habsburg volt, aki kivégeztette Hunyadi Lászlót. Mátyásról szólt az ének, és készült a festmény, és a törökök forogtak közszájon. Jó lehet, mindenki tudta, hogy nem igazán a török korról van szó, hanem a jelenkorról van szó, csak arról nem lehet beszélni. Aztán Trianon után pedig Trianon előképévé tette meg tulajdonképpen a kulturális kormányzat lébezve Kuno Mohácsot, hiszen Mohács után is volt föltámadás, igaz, hogy kellett várni 150 évet, de hát végül is a 17. század végén visszaszerezték Budát, és kiszorították a törököket az országból, és helyreállt az ország területi integritása, úgyhogy ez egy előkép volt, ami megelőlegezte a tervezett szép jövőt. Valójában miután ez a politika is kudarccal végződött, csak a kudarcosság érzetét erősítette Mohács kapcsán is, tehát visszamenőleg is lett egy ilyen nagyon negatív gondolkodás, hogy Mohács, Világos, Trianon a magyarságot mindig csak a balsor sújtja. És mivel 1848 miatt megromlott a viszony Habsburgokkal, azok az eredmények, amit egyébként a Habsburg királyok vezetésével ért el az ország, például a török kiűzése, az ország belsejének az újratelepítése és újjáépítése, azok meg így elsikkadtak a magyar történeti közvéleményben.
1: Bészabó János történésznek köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen a megkeresést.
1: Kedves hallgatóink, ez volt heti társalgó műsorunk 85. adása. Bészabó János történész, a Budapesti Történeti Múzeum középkori osztályának munkatársa volt a vendégünk. A Szabad Szóműves Páholy a jövő héten is várja önöket, ugyanekkor ugyanitt a Pátria Rádió hullámhosszain. Műsorunkat kedden a 13 órai hírek után megismételjük, de visszahallgatható lesz a Pátria 24.stvr.sk oldalon is. Zsabka Levente és Kovács János hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a műsorvezető szerkesztőt, Rácz Vincét hallották. Legyen kellemes a délutánjuk, viszont hallásra!

0: Dolly Partonra emlékezünk.
1: Dolly Parton saját bevallása szerint hamarabb tudott énekelni, mint beszélni. Nem véletlen, hogy már 13 éves korában megjelent első kislemeze, és nagyon hamar a country széna sztárjává vált.
0: Miniatűrizált fácskák, bonzai kiállítások szeptemberben.
2: A japánok mindazt tőlük megszoktuk, tökéletességre vitték magát a bonsait is, tehát vannak bizonyos követelmények, vannak bizonyos előírások.
0: Gyulai Livius, a mágus.
3: Hamar megismerkedett a legnagyobb művészek illusztrációival is, majd művészeti gimnáziumba került Budapestre.
0: Énekel, színészkedik és műsort is vezet Steinkohl Erika.
4: Az olvasó próbán már felfigyelt, illetve a próbák folyamán látta, hogy az úgy látta, hogy nagyon jó a humorérzéke, mind a próbákon, mind a próbákon kívül.
0: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől itt a Pátria Rádióban.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: A tisztesség és a tolerancia fontosságát hangsúlyozta ünnepi beszédében az államfő. Magyarországon a Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékeznek. Folytatódik a változóan felhős idő. Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. Peter Pellegrini államfő a szlovák nemzeti felkelés 82. évfordulóján az emberség, a tisztesség és a tolerancia fontosságát hangsúlyozta. Pesterce bányai beszédében arra figyelmeztetett, hogy a társadalom nem maradhat közömbös a gyűlölettel és az emberi méltóság megsértésével szemben. A felkelés résztvevőinek áldozatvállalását méltatva kijelentette, a szlovák nemzeti felkelés a modern szlovák államiság egyik megkérdőjelezhetetlen történelmi és értékrendi forrása. Pellegrini bírálta a mai közéleti viták színvonalát is, amelyek szerinte gyakran a közösségi médiában elérhető pillanatnyi figyelem megszerzéséről szól. A szlovák nemzeti felkelés 82. évfordulóján politikai és önkormányzati vezetők is hangsúlyozták a szabadság és a demokrácia védelmének fontosságát. Branislav Gröling, az SZSZ elnöke szerint a felkelés arra figyelmeztet, hogy ma is fel kell lépni a fasizmus és a gyűlölet ellen. Michal Šimečka, a progresszív Szlovákia elnöke a különböző nemzetiségű és politikai meggyőződésű emberek összefogását emelte ki. A szlovák nemzeti felkelés 82. évfordulóján az ellenzéki szlovákiai mozgalom a szabadság és a demokrácia védelmének fontosságára hívta fel a figyelmet. A párt szerint az 1944-ben a nácizmus és a totalitárius rendszer ellen fellépők öröksége a mai nemzedék számára is kötelezettséget jelent. József Bozsik, a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának elnöke pedig arra figyelmeztetett, a szabadság, a demokrácia és az emberi méltóság nem magától értetődő érték. 500 évvel ezelőtt elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de Magyarország nem tűnt el, jelentette ki Magyar Péter a Mohácsi csata 500. évfordulóján tartott emléknapon Mohácson. A magyar miniszterelnök hangsúlyozta, a Mohácsi csatában elvesztettük a királyunkat, elveszett az ország politikai egysége. Olyan évszázadok következtek, amelyekben sokszor maga a magyar államiság fennmaradása is kérdésessé vált. De Magyarország nem tűnt el, mi nem tűntünk el, hangsúlyozta a kormányfő, hozzátéve, ez talán Mohács legnagyobb üzenete. Erdő Péter szerint a Mohácsi csata emléke nem csak a verességről, hanem a hűségről, a helytállásról és a közösségért vállalt felelősségről is szól. A bíboros esztergom budapesti érsek a csata 500. évfordulóján közzétett üzenetében felidézte, Mohácsnál II. Lajos király mellett egyházi és világi vezetők, valamint katonák ezrei vesztették életüket. Erdő Péter arra kérte a magyarokat, hogy tanuljanak történelmükből, tegyék félre a széthúzást és személyes érdekeket helyett keressék a közösség javát. Donald Trump szerint az Egyesült Államok megállapodást kötött Venezuelával, amely több mint 65 milliárd hordónyi bizonyított venezuelai olajtartalék felett biztosítana többségi amerikai ellenőrzést. Az amerikai elnök azt állítja, hogy az egyesség több mint kétszeresére növelné az Egyesült Államok olajtartalékait, és hosszabb távon csökkenteni az üzemanyagárakat. A megállapodás részletei egyelőre nem ismertek. A hírt Venezuela sem erősítette meg, ezért az egyesség pontos tartalma és feltételei továbbra is tisztázatlanok. Spanyolország a Frontex segítségét kérte a ceutai migrációs helyzet kezelésére. A spanyol hatóságok szerint az észak-afrikai enklávéban még mindig 5-8 ezer olyan ember tartózkodik, aki július végén Marokkóból lépte át a határt. Akkor legalább 72 ezeren érkeztek rövid idő alatt, és csaknem 100-an életüket vesztették. Ceutában azóta egyre nagyobb a feszültség, tüntetéseket is tartottak, és migránsok sátrait is felgyújtották. Madrid ezért további Frontex munkatársak kiküldését is kérte.
2: Időjárás.
1: Felhős borult az ég, amely napközben fokozatosan kiderül, helyenként előfordul zápor, zivatar, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Éjszaka 17 és 12 fokig hűl le a levegő, holnap folytatódik a változóan felhős idő 17 és 32 fok közötti hőmérséklettel.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Pozsonyban, Oroszvár előtt a központ felüli oldalon, még mindig tart a helyszínelés, a szakasz nem járható. Vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
0: Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. Három fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. Ráj.slovnaftmove.sk.
3: Most egy 2025 áprilisában elhangzott műsorunk ismétlése következik.
4: Keleten a helyzet, köteles Szabolcsa.
3: A Kassai stúdióból köszöntöm a kedves hallgatóinkat. Mai vendégem Pogány Simon Mónika, mikrobiológus, a Szlovák Tudományos Akadémia munkatársa. Köszönöm, hogy elfogadta felkérésünket.
5: Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a megkeresést.
3: Pogány Simon Mónikától többek között azt fogom megkérdezni, milyenek a jó és a rossz baktériumok, illetve hogy kezesek-e a Tudományos Akadémia bárányai. De kezdjük azzal, hogy volt-e olyan zug, ahova gyerekkorában szeretett elvonulni?
5: Hát azt hiszem, mindenkinek van egy ilyen kedvenc helye, vagy kedvesebb helye. Én azt mondhatom, hogy ugyanúgy szerettem bent lenni és olvasni, mint kint lenni az udvaron, vagy a kertben, vagy akár kint valamilyen sporttal foglalkozni, amivel, vagy játszani a évfolyamtársaimmal.
3: Hát ne áruljunk zsákba macskát, Pólyányban nőtt föl, ez Bodrog köz. Mit játszottak akkoriban a gyerekek, amikor felnőtt, szóval ez a 70-es, 80-as évek?
5: A fiúk ugye fociztak, a lányok inkább a badmintont, vagy valamilyen más csoportjátékot játszottak, aztán a biciklizés, a sétálgatások, találkozások, ezek voltak a klasszikus kinti tevékenységek.
3: Lányok nem fociztak? Nem állhattak be a fiúkhoz?
5: Beállhattak, de nem volt annyira jellemző.
3: Hát és Bodrog közben könnyű biciklizni, mert nincsenek hegyek.
5: Igen, szívesen jártunk egyik faluból a másikba, illetve ilyen kisebb kerékpártúrákat, vagy biciklitúrákat is szerveztünk, vagy mint barátokkal, vagy a húgommal sokszor eljártunk. Úgyhogy...
3: Mai napig Bodrog közben él, erre majd ki fogunk térni, hogy van-e két-három dolog, amiben nagyon más volt akkor az élet, mint most?
5: Szerintem az egyik nagyon fontos dolog, ami ma már eléggé visszaütközik, az emberek sokkal többet találkoztak egymással, sokkal közvetlenebbek voltak, sokkal többet kommunikáltak. Aztán ez a kinti aktivitások, a gyerekeknek nem voltak a okostelefonok, illetve még mobiltelefonok sem voltak abban az időben, amikor én voltam gyerek, ezért 40 évvel ezelőtt. Egyrészt emiatt is rá voltunk arra utalva, de ezért is kerestük gyakrabban egymás társaságát. Mind gyerekek, mind pedig a falun belül a felnőttek mellett is, vagy a felnőttekkel együtt is. Úgyhogy ezt mondanám az első ilyen fontos dolognak. A másik fontos dolog szerintem egy kicsit nyugodtabb, lassúbb élet, nem ez a rohanó, mindennapos mókuskerék, és jobban tudtunk figyelni egymásra, akár gyerek gyerekre, vagy osztálytársak osztálytársakra, de ez mindenkire érvényes dolog volt.
3: Király Helmeci Magyar Gimnáziumban érettségizett, és igen, utána a Kassai Állatorvosi vagy Állatorvostudományi Egyetemre adta be a jelentkezését, illetve a Gyógyszerészeti Egyetemre, azt gondolom Pozsonyban.
5: Igen.
3: A gyógyszerészeti volt nehezebb, azt mondta nekem előzetesen, hogy ott 1250-ből 80 embert vettek,
5: igen,
3: fel annak idején. Felvették.
5: Igen.
3: De mégis az állatorvosit választotta. Miért?
5: Én már kiskoromtól kezdve gyógyszerész szerettem volna lenni, erre a pályára készültem, és aztán ezért is készültem az érettségire, illetve a felvételire a biológia-kémia tantárgyakból. Viszont másik oldalon érdekelt az orvostudomány is, de mivel nem készültem a humán orvosi egyetemre, ezért gondoltam, hogy a gyógyszerészeti egyetem mellett megpróbálom még az állatorvostudományi egyetemre is beadni a jelentkezési lapomat, és megpróbálok oda is felvételizni. Aztán mindkét helyre felvettek, viszont Pozsonyba a felvételikor, illetve a felvételi vizsga után volt egy kicsit ilyen Hát nem nagyon kellemes tapasztalatom, mert aztán behívtak az írásbeli felvételi után, behívtak egy szóbeli felvételire, és ott közölték, mivel hogy veszítettem pár pontot ezért, hogy nem valószínű, hogy sikeres lesz a felvételi vizsgám, és ez egy picit úgy akkor hátradobott, úgymond. Egy kicsit meglepett Pozsonynak a betontengere is, aki jár már ott, az biztosan tudja, hogy miről beszélek. És közvetlen másnap volt a felvételi vizsgám az Állatorvos Tudomány Egyetemen, ott viszont...
3: Kassán,
5: igen. Ott viszont meglepett pozitívan az a külső környezete magának az egyetemnek, a fás parkos, aki volt már ott, szintén tudja, hogy nagyon szép fás parkos egyetemről, vagy ilyen komplexumról beszélünk, több épületből áll, és az épületek is ilyen régi stílusú épületek voltak, nagyon kedvesek voltak ott a tanárok, vagy akik fogadtak minket. Én bennem már ez, aztán amikor megtudtam, hogy felvételt nyertem mindkét egyetemre, akkor nem volt már kérdés, hogy melyiket választom.
3: Azóta viszont eléggé visszaszorult a haszonállat tenyésztés, mint amikor felvételt nyert. Hát az
5: 95-ben kezdtem ott a tanulmányaimat, illetve hát 95-ös évben, igen, és 2001-ben végeztem.
3: Tehát és akkor még szerintem sokkal több tehén volt.
5: Igen, 95-ben még eléggé sok úgynevezett szövetkezet működött, ahol nagyon sok haszonállat, pontosan szarvasmarha vagy sertés tenyésztés azért elég fejlett volt Szlovákiában, viszont a 6 év alatt sajnos, amit tapasztaltunk, amíg az egyetemre is jártunk, ez a nagy állomány eléggé megcsappant, és ezért is volt nehéz dolgunk, amikor végeztünk az egyetemen, főleg az utolsó évben elhelyezkedni, mert a kisállatpraxis akkor még annyira nem volt elterjedt, vagy nem volt olyan szinten, mint a mostani években, és nagyon nehéz volt kisállatpraxisban elhelyezkedni. Azoknak sikerült leginkább, akiknek már mint családi háttere is volt az állatorvosi pálya, illetve a családban volt valaki állatorvos, vagy nagyon jó ismerős.
3: Akkor ez öröklődik ezek szerint?
5: Hát többé-kevésbé igen, vagy pedig a nagyobb városokban volt szerencséjük az évfolyamtársaimnak hamarabb elhelyezkedni ilyen kisállatpraxisban. Itt a környéken, mivel már ezek a szövetkezetek is lassan leépültek, vagy akik még voltak, azoknál elég nehéz volt így elhelyezkedni, és az állatorvosi kamara is abban az időben elég szigorú feltételeket szabott ahhoz, hogy kidolgozhat állatorvosként, mennyi idejű praxis kell hozzá, és akkor ez egy kicsikét nehezebb volt. Mai viszonylatban most már ezek a szigorú kitételek is változtak, már most könnyebb elhelyezkedni, most a kisállatpraxis nagyon felmenőben van, azt lehet mondani, hogy minden kisvárosban vagy nagyobb faluban is található valamilyen rendelő, nem csak mint állatorvos, de általában már rendelőkkel is rendelkeznek, elég jó felszerelt rendelőkkel, úgyhogy a mai világban én nem mondom, hogy nagyon egyszerű, de azért könnyebb valamilyen szinten elhelyezkedni, viszont hallottam egy-két kollégától, hogy azért nehéz nekik is sokszor jó munkaerőt találni, mert aztán vagy egy idő után elmennek, főleg az ilyen környékről, ahol amelyek nem nagy városok, vagy nem frekventált városok, és aztán nehéz jó szakember találni a helyükre.
3: Hogy a kisállatok gyógyítása az alacsonyabb szintű, mint a haszonállatoké, vagy nincs ilyen, most nem akarok itt kirobbantani semmilyen viszályt az állatorvosok között, szóval, hogy nekem néha úgy tűnik, hogy ez lehet, hogy csak kényszer, mint ahogy mondja, hogy mivel városokon nagyon sok lett a kutya, macska, kedvenc, az emberek hajlandók nagyon sokat áldozni rájuk, de hogy nem az a csúcs, amikor az ember mint lovakat gyógyít. Egy állatorvosnak nem az a top?
5: Én úgy gondolom, hogy minden állatorvosnak érteni kell minden típusú állathoz. Nincs olyan, hogy most csak a kutya a top, csak a macska a top. Vannak olyan klinikák, amelyek inkább a kisállatokra fókuszálnak, de ugyanakkor, ha probléma van egy lóval, vagy egy tehénnel, vagy egy egzotikus állattal, ugyanúgy megkeresik azt az állatorvost, és érteni kell hozzá, viszont vannak már olyan állatorvos klinikák, szlovákiai méretben több helyen is, ahol többen dolgoznak együtt, és mindenki valamilyen állattípusra specializálódik, illetve valamilyen szakra, akár a sebészet, akár a rehabilitáció, akár a belgyógyászat, szonográfia, valaki a fogakra specializálódik, valaki a szemekre.
3: Ez most komolyan, hogy állatorvosoknál is vannak
5: fogászok? természetesen, akik jobban, hát nem csak a fogászattal vagy a fogakkal foglalkoznak, de arra specializálódnak, vagy pedig a sebészeti beavatkozásokra. Viszont mindenki ért mindenhez.
3: Az állatorvosi egyetemen mi volt a legérdekesebb állat, amivel találkozott, amivel előtte még sohasem, mert azért ott gondolom előfordul sok minden.
5: Itt Kassán nagyon sok sertéssel találkoztunk.
3: Azért azt gondolom volt Pólyányban
5: is. Az volt Pólyányban is, igen. Úgy mondanám, hogy itt Kassán a klasszikus haszonállatokkal találkoztunk, leggyakrabban sertéssel, báránnyal, aztán a kecskeló, ezek ilyen mindennapos állatok voltak, ugyanis ők az istállókban voltak a klinikákon, ahova gyakorlatra jártunk. Ezekkel az állatokkal minden nap találkoztunk, mi is bemehettünk hozzájuk délután megnézni őket, mint pácienseket, vagy megnézni őket, mint oktató pácienseket. Rajtuk gyakoroltunk, hogy így mondjam, magát azokat a tantárgyakat, amikkel foglalkoznunk kellett. És aztán az egyetemen belül lehetőségem volt először egy hónapra, aztán egy egész szemeszterre a Budapesti Állatorvos Tudományi Egyetemen tanulni. Ott viszont, mivel nagyvárosról van szó, fővárosról van szó, oda rengeteg állatot vittek, mint kisállatokat, kutyát, macskát, ami itt nálunk ritkább volt, és az állatkertből is rengeteg állatot hoztak oda, egzotikus állatokat, kígyót, leguánokat, ami akkor még nem volt annyira elterjedt itt, illetve lovakat, rengeteg ló volt ott, sokkal több, mint itt Kassán. Viszont ott kevesebb volt az ilyen haszonállat, mint sertés, szarvasmarha. Ott ritkábban találkoztunk. Ott nekik az volt a top, az én számomra pedig, ami nekik a mindennapos, nekem az volt az újdonság.
3: És Pogány Simon Mónika tud lovagolni?
5: Ültem már lovon, de nem tudok lovagolni.
3: Ebben a műsoromban van három állandó kérdésem, amelyet minden vendégemnek felteszek. Mi a kedvenc tárgya, hol van a kedvenc helye, és hová szeretne még elutazni? Van-e kedvenc tárgya?
5: Hát, kedvenc tárgyam annyira nincs. Van egy bögrém, amit minden nap használok a munkahelyemen, azt még egy gimnáziumi barátnőmtől kaptam, az így az végig kísért.
3: Még a gimnázium?
5: Igen, még a gimnáziumból. Azt a bögrét használtam az egyetem alatt is, és ez valahogy így megmaradt, úgyhogy az egy ilyen legrégebbi tárgyam.
3: És hogy így mondjam, rajta?
5: Mi cimackom.
3: Van-e kedvenc helye?
5: Kedvenc helyem, azt hiszem, hogy Prága, a kedvenc városom.
3: Miközben ott nem is tanult, vagy tanult?
5: Egy hónapig voltam a doktoranduszi időm alatt, amikor a doktori munkámat készítettem, vagy írtam, vagyis a tanulmányaimat végeztem, így mondanám pontosabban, akkor egy hónapig voltam ott.
3: És mi tetszett meg Prágában?
5: Hát Prágát én már azelőtt is nagyon szerettem, vagy nagyon vágytam oda, hogy el tudjak menni, de nem sikerült, és akkor valahogy ez pont véletlenül jött, hogy oda vettek fel egy erre a hónapra, hogy ott tudjam folytatni a tanulmányaimat, úgyhogy szerettem is volna látni a várost magát, mert sokat olvastam róla, sokat hallottam róla, hogy nagyon szép város. Azt hiszem, hogy az egyik legszebb város itt Közép-Európában, hanem a legszebb. És aztán sikerült oda elmenni, ott egy hónapig dolgozni, illetve tanulni, és lehetőségekhez mérten körbejárni.
3: Prágán belül volt a kedvenc helyek?
5: Hát én úgy gondolom, hogy a Károly híd és maga az a város centrum, a régi centrum, az egy olyan szép, illetve a trójai kastély és az állatkert, botanikus kert, ezek nagyon szép helyek.
3: Hová szeretne még elutazni, ahol még sohasem járt?
5: Én szeretek utazni, szeretek új helyeket megismerni, de nincsen egy olyan kifejezett hely. Én úgy gondolom, hogy minden hely érdekes, mindenhol meg lehet találni szépet, és mindenhonnan az ember bizonyos emléket, vagy ilyen jó tapasztalatot tud hazahozni.
3: És az egyetem után a Szlovák Tudományos Akadémiára egyenes volt az út? Bár hát állatorvosi egyetemről logikusnak tűnik, hogy a haszonállatok intézetébe kerül az ember.
5: Egyenes út volt olyan szinten, hogy beadtam a kérvényemet, láttam egy felhívást újságban, mert akkor még nem volt annyira internet közelben mindenki. Ahogy láttam a felhívást, mert rögtön az egyetem után rögtön nem sikerült elhelyezkednem, mint állatorvos, vagy ilyen állatorvosi szférában, és aztán kerestem a lehetőségeket. És amikor láttam a felhívást, akkor jelentkeztem, volt egy meghallgatás, amire elmentem, és aztán pedig visszajeleztek, hogy szeptembertől beléphetek erre az úgynevezett doktoranduszi pozícióra, és aztán lehetőségem nyílott a 3 év után, hogy megpályázok egy projektet, aminek keretén belül ott maradhattam, és hát azóta ott vagyok.
3: És ott voltak-e már a bárányok akkor is? Mert ahogy beszélgettünk, engem az én figyelmet ez keltette fel leginkább, hogy itt Kassán, gyakorlatilag Kassa belterületén, bár ott a szélén egy picit, bárányokkal is foglalkoznak a Tudományos Akadémiában, nem is kevéssel voltak olyan időszakok. Tudom, hogy most éppen azt hiszem nincsenek, de mikor belépett, találkozott egyből bárányok.
5: Persze voltak. Én ezt úgy vettem, hogy ez természetes, hogy mivel a haszonállatok intézetéről van szó, ezért ez ilyen természetes, hogy állatok is vannak. Persze nem abban az épületben, ahol mi voltunk, hanem a mellettünk lévő istállóban, vagy épületben.
3: De úgy tudom, hogy ez bárányok. Az ország egyetlen ilyen certifikált bárány laboratóriuma,
5: igen.
3: Vagy?
5: Inkább istállója, bárány istállója, így mondanám. Igen, nálunk van, mi intézetünk rendelkezik Szlovákiában egyetlen olyan istállójával, ahol bárányokat tarthatunk.
6: Kedves hallgatóink, a zene után folytatjuk a beszélgetésünket Pogány Simon Mónika mikrobiológussal. Maradjanak velünk!

0: Hát most térjünk el arra, hogy mivel is foglalkozik Pogány Simon Mónika, mikrobiológus. Mindenki tudja, hogy mik azok az antibiotikumok. Ezek ugye szintetikus dolgok. A céljuk pedig az, hogy megöljék a szervezetben
1: baktériumokat.
0: A baktériumokat. És ha jól fogtam fel, és majd kiavít, hogyha egyszerű nyelven szeretném elmondani, akkor önök most az intézetben, magukban, az állatokban próbálnak találni a baktériumokat, amelyeknek hasonló hatásuk, mint a szintetikus antibiotikumok, de ezek természetesek, tehát szóval sokkal barátságosabbak, vagy sokkal jobban simulnak a természethez. És ezeket a baktériumokat, ha sikerül egy kivonniuk, akkor a takarmányba beadva segíteni az állatok fejlődését, hogy jobbak legyenek, egészségesebbek legyenek, ettől a húsuk is jobb, és így tovább. No, ez az én laikus rálátásom ehhez képest.
1: Egy picit az elején kijavítanám, azzal kapcsolatban, hogy igen, az antibiotikumok mai világban szintetikusan előállított antibiotikumok, úgyhogy ugyanis az úgynevezett posztantibiotikumos érát éljük, ami azt jelenti, hogy annyira elterjedtek ezek az antibiotikumok, és annyira sokszor indok nélküli a használatuk, hogy nagyon sok antibiotikum már nem használ bizonyos baktériumokra, és ezért szükséges, hogy mindig újabbakat és újabb verziókat fejlesztenek ki. De az első antibiotikum, amit 1928-ban Fleming fedezett fel, véletlenszerűen az egy természetes antibiotikum volt, mégpedig a kenyéren képződő penésznek a penicillin, Aspergillus penicillium, annak volt a kivonata, vagy egy bizonyos anyag, amit az a penész termelt, és ezért nevezte elő penicillinnek. Ő véletlenül jött rá erre a dologra, hogy véletlenül fedezte fel, és azért a felfedezésért Nobel-díjat is kapott, azt tudjuk mindannyian. És bizony ennek az antibiotikumnak köszönhetően azért a második világháborúban nagyon sok százezer ember megmenekült, ugyanis 1941-ben kezdték el gyártani magát a penicillint, és sok ember a második világháború alatt ennek a penicillin nevű antibiotikumnak köszönhette az életét, illetve azt, hogy kigyógyult bizonyos fertőzésekből, akár olyan sebekből, amiket a lőtéren szerzett, akár más fertőzésekből. És aztán így 1941 után ez az antibiotikum gyártás felgyorsult, viszont megjelentek az első rezisztens baktériumtörzsek is, és ezért volt szükség arra, hogy újabb antibiotikumokat gyártsanak bizonyos módosításokkal, amik erősebbek, hamarabb hatnak, jobban hatnak, és aztán ez így egyik lépés hozta a másikát, megint egy idő után újra rezisztens

0: Ezek is, például tejből vagy sajtokból, amelyen baktériumokat, hogyha tesztelünk, természetesen több ideig tart, vagy hosszabb ideig tart ezeknek a baktériumoknak a tesztelése, nem lehetnek rezisztensek antibiotikumokra, kell, hogy átéljék az úgynevezett átmenetet, vagy tranzitot az emésztőrendszeren keresztül, hogy tűrjék, vagy kibírják azt az alacsony pH értéket, ami a gyomorban is található, illetve magának az epesavnak a hatását, mert az is az eléggé alacsony pH érték, illetve eléggé erős sav, illetve hogy ha a bélcsatornába érkeznek, akkor tudjanak megfelelően kötődni, és ott ki tudjanak alakítani egy olyan megfelelő környezetet a többi baktérium, a bélcsatorna baktériumai számára, amik azoknak a úgynevezett jó baktériumoknak megfelelő, és ezáltal egy bizonyos megfelelő környezetet biztosítva a bélcsatornán keresztül ugyanúgy megfelelő egészségi állapotot tudjon biztosítani az egyénnek, akár emberről, akár állatról van szó, és nagyon sok esetben ezek a úgynevezett jó baktériumok, vagy hasznos baktériumok, inkább így hívnánk, mivel ezekkel a megfelelő tulajdonságokkal rendelkeznek, sok ilyen baktérium található a probiotikum elnevezésű készítményekben, és akár melyiket nézzük, akár reklámokban, akár a gyógyszertárakban nagyon sok található, többféle baktériumtörzsel, a legismertebbek azt hiszem a Saccharomyces, Lactobacillus, ezeket szinte napi szinten hallhatjuk a reklámokban is, vagy olvashatjuk ezeken a dobozokon, de vannak más baktériumtörzsek is, amelyek megfelelőek ezeknek a készítményeknek a gyártásához, és ahogy vannak probiotikumok az emberek számára, ugyanúgy vannak probiotikumos készítmények, illetve hasznos baktériumtörzseket tartalmazó készítmények állatok számára is.
1: És akkor ezzel foglalkozunk.
0: Ezzel foglalkozunk, szóval ennek a igen, a baktériumtörzsenknek az izolálásával, magával a tesztelésével, aztán egyrészt a laboratóriumban, ahogy említettem, ezeket a tulajdonságokat vizsgáljuk, de még ezen kívül sok más tulajdonságot is, és aztán, hogy hol tudjuk őket felhasználni, mi az állatokra fókuszálunk, de ugyanúgy fel lehet őket használni például a tejiparban, sajtok gyártásánál, vagy tejtermékek gyártásánál is, mivel vannak olyan tulajdonságaik például, hogy képesek a tejcukor szintjét csökkenteni, tehát azok, akik tejcukor érzékenyek, vagy tejérzékenyek, és ha esetleg ilyen készítményt fogyasztanak, ami ilyen baktériumtörzset tartalmaz, akkor azoknak az embereknek ez egy nagy segítség lehet. Nem mondom, hogy helyettesíthető a gyógyszer, de azért sokkal komfortosabb érzésük van, ha ezeket a termékeket fogyasztják, és ezeknek a hasznos törzseknek van még egy nagyon fontos tulajdonságunk, mégpedig képesek antibakteriális anyagokat termelni, és ezek az antibakteriális anyagok általában fehérje alapúak, és mivel természetesek a szervezet számára, semmi szintetikus anyagot nem tartalmaznak, és ami nagyon fontos még elmondani, hogy ezekre az antibakteriális anyagokra mostanáig még nem volt feljegyezve semmilyen rezisztencia, semmilyen ellenállás vagy megszokás a gazda szervezet részéről. Így ezek nagyon nagy előnnyel rendelkeznek a szintetikus antibiotikumok ellen, és mivel majd hogy nem ugyanolyan antibakteriális hatásúak, ezért bátrabban használhatók akár a haszonállatok, akár a lovak, vagy kutyák, vagy macskák esetében, az ilyen kis kedvenceknél, hogy így mondjam, és a haszonállatok vonatkozásában pedig egy másik nagy előnye, mivel természetes anyagok nem maradnak reziduumok, vagy maradékok sem a hústermékekben, a húsban, tejben, tojásban, amit ezektől az állatoktól minden nap
1: elfogyasztjuk.
0: Úgyhogy ezeket, ha esetleg megelőzésképpen használjuk, és a takarmányba dolgozzuk be, vagy pedig vízzel együtt elkeverjük ezeket a készítményeket, vagy ezeket a bakteriális törzseket, amikkel mi is foglalkozunk így a kísérletek keretén belül, akkor a mi tapasztalatunk, illetve a mi eredményeink azt mutatják, hogy az állatok sokkal ellenállóbbak, gyorsul a növekedésük olyan értelemben, hogy sokkal rövidebb idő alatt érik el azt a súlyt, amit más esetben tovább tartana egy-két héttel, illetve kisebb súllyal rendelkeznek. Aztán a húsuk is megfelelő minőségű, illetve vannak olyan anyagok, például a aminosavak, zsírsavak, amiknek a tartalma még inkább emeledik, hogyha ezeket a
1: baktéri...
0: Hát nem mondanám csodaszernek, de káros hat.

0: hatásuk nincsen, hanem inkább jó hatással vagy pozitív hatással vannak ezekre a haszonállatokra, illetve a többi.
1: És akkor gondolom, van egy párhuzamos kutatás emberekre vonatkozóan, és csak azt gondolom sokkal bonyolultabb.
0: Vannak, igen, természetesen próbálják ezt a humán részen is. Más egyetemek, illetve más kutatóközpontok. Az már egy kicsikét a bürokrácia szintjén is másféle irányt mutatott, ugyanis nem mindegy, hogy hogyan szervezik meg, illetve ott azért eléggé az etikai kérdéseket eléggé
1: hát
0: kell, hogy olyan komolyan veszik, de ugyanez működik az állati vonalon is, ugyanis itt is kérvényt kell benyújtani, a bürokrácia itt is, hogyha valamilyen kísérletet végzünk, akkor itt is van egy kis papírmunka, úgymond, és itt is mindig elő kell, vagy alá kell írni, hogy minden etikai előírás betartottunk.
1: Elküldte nekem az életrajzát, és abban azt olvastam, hogy van fegyvertartási engedélye.
0: Igen.
1: Ami engem meglepett, de aztán rájöttem, hogy valószínűleg ez a vadászvonal lesz.
0: Igen. Igen, az egyetem alatt volt egy tantárgyunk, a vadászat, és az kötelező tantárgy volt mindenkinek, és ha valaki igényelte, akkor abból a tantárgyból azt a tantárgyat választhatta, mint államvizsga tantárgyat, és ezzel egy időben ez azt is biztosította, hogy lehetőségünk volt a fegyvertartási engedélyhez szükséges vizsgát ott az egyetem alatt letenni, illetve arra jelentkezni, és letenni azt a vizsgát, vagy megszerezni magát a fegyvertartási engedélyt, és akkor abban az évfolyamban, ahol én jártam, hát az évfolyamnak a nagy része, úgy mondanám, hogy egy ilyen 40-50 ember, majdnem a fele élt ezzel a lehetőséggel.
1: Hát akkor otthon másképp néztek önre, gondolom.
0: Hát akkor még nem volt annyira, igen, elterjedt nő a vadászatban, de most már azért azóta, az utóbbi években már elég sok...
1: Jár vadászni időnként?
0: Nő. Nem, nagyon régen nem voltam.
1: Nem ijed meg egy sörétes puskától?
0: Nem.
1: Hogyha vállához kell venni?
0: Nem.
1: Megüti egy kicsit?
0: Hát úgy kell felvenni, vagy úgy kell megtartani, hogy vigyázni kell természetesen, mert ha valaki nincs felkészülve, csak úgy elkapja, akkor nagyot tud ütni, és nagy kék folt marad utána.
1: Hát említettük már a beszélgetésünk elején, hogy maradt, illetve nem, hogy maradt, hanem jelenleg Bodrog közben él, mert tudom, hogy volt egy rövidebb időszak, amikor nem Bodrog közben él, de visszatért, és ott van a családja, a gyermekei, és egész konkrétan azt hiszem Perbenyik.
0: Igen, Perbenyikben élek most.
1: Elárulhatjuk, ez király, aki nem tudná, ez Királyhelmec közeli település, az a legfőbb jellegzetessége, hogy ott áll meg a vonat, és nem Királyhelmecen. Ezt gondolom a helmecieknek nagyon fáj.
0: Hát egy időben azt az állomást Királyhelmeci állomásnak hívták, aztán nem is tudom hány éven övezték Perbenyiki állomásnak, vagy onnantól hívják Perbenyiki állomásnak, de valahogy én nem tudom, ahogy egyetemre is jártam, nálunk az ilyen természetes volt, hogy a busszal Perbenyőbe mentünk, aztán felszálltunk a vonatra, és valahogy nem nagyon lamentáltunk rajta, hogy melyik területhez, vagy melyik városhoz, vagy faluhoz tartozik. Úgyhogy szerintem ott a környékből, vagy a környéken élők így természetes dolognak veszik.
1: Hát mondott nekem egy ilyen eléggé melbevágó dolgot, hogy míg gyerekkorában én 1 óra 7, 1 óra 10 perc alatt jutott fel Perbenyikről Kassára, most 1 óra 40 perc, vagy még annál is több.
0: Igen, ott sem, amikor még az egyetemre jártam, vagy az iskolába jártam, akkor ezek a személyi vonatok egy ilyen másfél óra alatt Kassán voltak. Viszont volt egy gyors vonat is reggel meg este, aminek a segítségével tényleg 1 óra 7 perc, 1 óra 10 perc alatt Kassán voltunk, mivel nem állt meg minden állomáson. És aztán egy jó pár éve így mindig hozzáadtak egy állomást, még egy állomást is, azóta már így egy kicsit meg hosszabbodott az időtartam az utazásnak.
1: Pedig szerintem pont 1 óra az a szint, amikor az ember azt mondja, hogy az úgy belefő, hogy ha 1 óra alatt be lehet valonnat valahol jutni, szóval ha Helmecről be lehet Kassára jutni vonattal 1 óra alatt, az hát kis túlzással, mintha Kassa külvárosa lenne. Szóval nagyon össze tudná rántani ezt a régiót. Tudjuk, hogy ott elég nagy az elvándorlás, ezt már úgy kb. Mindenki tudja, kevés a munkalehetőség is. És ehhez képest nem, hogy gyorsabb lenne ez a tömegközlekedés, hanem...
0: Hanem lassabb, igen, mindig nehézkesebb egy picikét.
1: Pedig most, hogy felépítik a Volvót, ahhoz is vonattal akarják az embereket kiszállítani, és hát lenne benne potenciál, de mindegy, ezt mi most nem tudjuk.
0: Igen, mi ezt sajnos nem tudjuk befolyásolni. Elég sokan járnak onnan a környékről, akik napi szinten ingáznak Csernőtől egészen Kassáig, mert Csernő az utolsó állomás, ahol a vonat megáll itt Szlovákián belül, és onnantól feljebb, azt hiszem, Szerdahely, Szomotor, vagy Szombathely-Szerdahely, még ezek azok az állomások, ahol, vagy Borsi, de az is már így félúton van már, azért Borsi-Perbenyi között is van egy jó 30 perc, úgyhogy akik már ott szállnak fel azon a környéken, az már, nekik már egy ilyen 15-20 perccel rövidebb az út.
1: Maguk a bodrok közék is így azt kommunikálják, hogy ők milyen messze vannak mondjuk Kassától, és pedig amúgy nincsenek. Szerintem ők fejben, mint hogy ez fejben dőlne el, hogy olyan távolságra, mint van bodrok köz, most építik a magyar oldalon a házakat a vendégmunkásoknak, vagy a munkásoknak, vagy a családoknak, akik ide fognak jönni dolgozni várhatóan, legalábbis én ezt így tudom. Milyen érdekes, hogy ők ebbe látnak fantáziát 100 kilométeren belül, mi pedig nem.
0: Én úgy gondolom, hogy lehet, hogy abban van a különbség, hogy még itt ugyanolyan távolságra Kassától épülnek, ahogy ön is említette, ezek a lakások vagy komplexumok, de én úgy gondolom, hogy Kassa valamilyen szinten bebiztosítja majd azt a közlekedést, ami egész nap folyik, akár fél óránként, óránként. És én úgy gondolom, hogy Bodrog közből Kassára eljutni azért is nehézkes, mert a vonattal vagy egy órában, vagy két óránként jön vonat, az is elég nehéz, amikor két órát kell várni, vagy fél óránként kell várni. Azért az egy kicsit visszahúzza az embert. A másik dolog, amikor késik is a vonat, és már ha valakinek át kell szállni, vagy valamilyen más helyen is várnia kell, akkor az már szintén nehezíti a dolgokat. Aztán az is sokat jelent, hogy arra a perbenyiki állomásra, a környező falukból ugyanúgy el kell jutni busszal, vagy valamilyen hát személyautóval is, mert rengetegen járnak, hogy autókkal járnak be az állomásra, úgyhogy ez is annak még számolni kell egy megint 15-20 percet, amíg ők bekerülnek az állomásra.
1: Hát elárulta nekem, hogy 3 óra 15 perckor ébred minden nap, hogy meg tudja oldani, hogy Kassán dolgozik, de otthon van a családja. Mikor fekszik le?
0: 9:30 körül.
1: Hát, akkor itt van egy kis alvás deficit, vagy azt a vonaton be lehet hozni?
0: Próbáljuk a vonaton, igen, akik minden nap járunk, azt próbáljuk a vonaton egy kicsit így ellensúlyozni. Hát igyekszünk kihasználni főleg a reggeli időt, amikor még sötét is van, meg egy picit álmosabbak vagyunk, hogy legalább egy picit behozzuk, ami lemaradt, esetleg éjszaka vagy hajnalban, de sokan vannak, ilyen munkásokat sokan vannak bejárók, mondom, akik még messzebbről, még 10 percről, Csernyőből is indulnak. Nem egyszerű, főleg a téli hónapokban, amikor hideg van és késik a vonat és várni kell, de...
1: Miért csinálja? Akkor már hadd kérdezem meg, hogy miért hozza ezt az áldozatot? Ha ez áldozat,
0: mert
1: egyáltalán.
0: Egyrészt szeretem a munkámat. Szeretem, amit csinálok, amivel foglalkozok, szeretem megkeresni azokat a dolgokat, amiket meg lehet a munkám terén belül, illetve szeretem átadni a tudásomat másoknak, amennyire lehet, akár konferencián belül, akár fiatalabb kollégáknak, akár valamilyen más együttműködés útján, vagy gyerekeknek is, mert vannak olyan programok minden éven az európai kutatók, vagy európai tudományok éjszakája, most már átnevezték, és minden éven részt vesznek egyetemek, illetve kutatóközpontok, a Szlovák Tudományos Akadémia is egyre több részlege, vagy intézete ezen az akción, illetve iskolákba is megyünk előadni egy jó pár év, amikor a Covid volt, akkor ezt hozta magával úgynevezett pozitívunként, hogy mivel nem lehetett emberekkel találkozni, és nem lehetett ilyen tömeges rendezvényeket szervezni, ezért, hogy mégsem maradjanak le a gyerekek, akik már meg voltak szokva, illetve a felnőttek is ahhoz, hogy egy picikét betekintést nyerhetnek a tudósok vagy kutatók munkájába, vagy az ilyen egyetemek munkájába. Ezért kitaláltak egy olyan programot, hogy annak keretén belül iskolákba mehettünk vissza, ahová régen jártunk, vagy ahová a gyerekeink járnak, és a gyerekeknek különböző módszerekkel, ami egy 45 perces órába belefér, bemutathassuk, hogy mivel foglalkozunk.
1: Azt mondja, nagyon szereti a munkáját, hogy ezt hogy tudná átadni, hogy mi az, ami jó benne, mert ha jól értettem, akkor ez be azért volt egy kis szerencsefaktor is, hogy pont ide került, pont ezt csinálja, hogy mi az, ami úgy elkapta, úgy, amiben így nagyon bele...
0: Hát maga a a mikrobiológiának a szépsége, bár én úgy jöttem akkor az állásinterjúra, hogy nem tudtam pontosan a témát, vagy hogy milyen részlegre is keresnek munkaerőt, vagy mit fog teljesen az a munka magába foglalni, de mivel mindig szerettem a biológiát, mindig szerettem a kémiát, szerettem ezeket az úgynevezett reáltantárgyakat, matematikát, ezért is vonzott úgymond a gyógyszerészeti, vagy maga, mint az orvostudományok, az Állatorvos Egyetem is, és én ott, ahogy ott is ezeket a tantárgyakat tanultuk, mint biokémia, biofizika, klinikai tantárgyak, ahol kombinálni kellett, össze kellett kötni ezeket a tantárgyakat, ezek megmaradtak, és én mindig szerettem tanulni, mindig szerettem megkeresni, hogy úgymond a dolgok mélyére nézni, vagy amennyire lehetőségem nyílott rá megtalálni, hogy mi lehet ott mögötte, és valahogy ez így...
1: És az egy jó érzés, amikor az ember így rájön, hogy itt az összefüggés.
0: Igen.
1: Ez az, ami viszi előre a kutatót?
0: Én úgy gondolom, hogy igen. Kell, nagyon fontos az, hogy szeresse, amit csinál, fontos az, hogy akarja, hogy legyen benne, persze vannak hullámvölgyek, meg vannak ilyen pozitívabb
1: időszakok
0: is. Van, amikor sok munka van, és nehezebben jönnek azok az eredmények, illetve sokkal időigényesebbek, vagy sokkal több időt igényel maga annak a dolognak a tesztelése, vagy fejlesztése, vagy próbája, mert van olyan eset, hogy 5 alkalommal ugyanolyan eredményünk, a 6. alkalommal nem, és akkor azt már mérlegelni kell, hogy akkor most mennyire releváns. Mivel élő szervezetekkel dolgozunk, azért ez nem olyan, mint egy táblázat, hogy mindig ugyanaz az eredmény fog kijönni, de én úgy gondolom, hogy maga ez a tanulni, vagy tudni akarás, ez rájönni, hogy mi is okozhatja, gondolkodni rajta, próbálni valami más módot keresni, vagy próbálni megkeresni azt a legjobb, vagy legmegfelelőbb módot, aminek a segítségével jobbat, vagy még többet el lehet érni. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó alap, ami minden kutatóban benne van, vagy minden olyan szakemberben, vagy minden olyan akár tanárban, vagy diákban benne van, akiket érdekel az a dolog, és akik szeretnének tenni érte, illetve még többet elérni.

Kedves hallgatóink, az előzőekben a Keleten a helyzet című műsorunk hangzott el, melyben Pogány Simon Mónika mikrobiológussal készült beszélgetésünk szerkesztett változatát hallhatták. Jövő héten újra érdekes vendégekkel várom Önöket. Marian Bacso és Vasi és Olivia hangmérnökök, valamint Puha József zenei szerkesztő nevében is köszöni a figyelmüket, Köteles Szabolcs, a műsor házigazdája.

0: Előzőekben egy 2025 áprilisában elhangzott műsorunk ismétlését hallották.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A tisztesség és a tolerancia fontosságát hangsúlyozta ünnepi beszédében az államfő. Magyarországon a Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékeznek. Folytatódik a változóan felhős idő. Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. Peter Pellegrini államfő a szlovák nemzeti felkelés 82. évfordulóján az emberség, a tisztesség és a tolerancia fontosságát hangsúlyozta. Beszterce bányai beszédében arra figyelmeztetett, hogy a társadalom nem maradhat közömbös a gyűlölettel és az emberi méltóság megsértésével szemben. A felkelés résztvevőinek áldozatvállalását méltatva kijelentette, a szlovák nemzeti felkelés a modern szlovák államiság egyik megkérdőjelezhetetlen történelmi és értékrendi forrása. Pellegrini bírálta a mai közéleti viták színvonalát is, amelyek szerinte gyakran a közösségi médiában elérhető pillanatnyi figyelem megszerzéséről szólnak. A szlovák nemzeti felkelés 82. évfordulóján politikai és önkormányzati vezetők is hangsúlyozták a szabadság és a demokrácia védelmének fontosságát. Branislav Gröling, az SS elnöke szerint a felkelés arra figyelmeztet, hogy ma is fel kell lépni a fasizmus és a gyűlölet ellen. Michal Šimečka, a progresszív Szlovákia elnöke a különböző nemzetiségű és politikai meggyőződésű emberek összefogását emelte ki. A szlovák nemzeti felkelés 82. évfordulóján az ellenzéki szlovákiai mozgalom a szabadság és a demokrácia védelmének fontosságára hívta fel a figyelmet. A párt szerint az 1944-ben a nácizmus és a totalitárius rendszer ellen fellépő köröksége a mai nemzedék számára is kötelezettséget jelent. József Bozsika, a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának elnöke pedig arra figyelmeztetett, a szabadság, a demokrácia és az emberi méltóság nem magától értetődő érték. 500 évvel ezelőtt elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de Magyarország nem tűnt el, jelentette ki Magyar Péter a Mohácsi csata 500. évfordulóján tartott emléknapon Mohácson. A magyar miniszterelnök hangsúlyozta, a Mohácsi csatában elvesztettük a királyunkat, elveszett az ország politikai egysége. Olyan évszázadok következtek, amelyekben sokszor maga a magyar államiság fennmaradása is kérdésessé vált. De Magyarország nem tűnt el, mi nem tűntünk el, hangsúlyozta a kormányfő, hozzátéve ez talán Mohács legnagyobb üzenete. Erdő Péter szerint a Mohácsi csata emléke nem csak a verességről, hanem a hűségről, a helytállásról és a közösségért vállalt felelősségről is szól. A bíboros esztergom budapesti érsek a csata 500. évfordulóján közzétett üzenetében felidézte, Mohácsnál II. Lajos király mellett egyházi és világi vezetők, valamint katonák ezrei vesztették életüket. Erdő Péter arra kérte a magyarokat, hogy tanuljanak történelmükből, tegyék félre a széthúzást és személyes érdekeik helyett keressék a közösség javát. Donald Trump szerint az Egyesült Államok megállapodást kötött Venezuelával, amely több mint 65 milliárd hordónyi bizonyított venezuelai olajtartalék felett biztosítana többségi amerikai ellenőrzést. Az amerikai elnök azt állítja, hogy az egyesség több mint kétszeresére növelné az Egyesült Államok olajtartalékait, és hosszabb távon csökkenteni az üzemanyagárakat. A megállapodás részletei egyelőre nem ismertek. A hírt Venezuela sem erősítette meg, ezért az egyesség pontos tartalma és feltételei továbbra is tisztázatlanok. Spanyolország a Frontex segítségét kérte a ceutai migrációs helyzet kezelésére. A spanyol hatóságok szerint az észak-afrikai enklávéban még mindig 5-8 ezer olyan ember tartózkodik, aki július végén Marokkóból lépte át a határt. Akkor legalább 72 ezeren érkeztek rövid idő alatt, és csaknem 100-an életüket vesztették. Ceutában azóta egyre nagyobb a feszültség, tüntetéseket is tartottak, és migránsok sátrait is felgyújtották. Madrid ezért további Frontex munkatársak kiküldését is kérte. Izlandon ma szavaznak arról, hogy az ország több mint egy évtized után újra kezdje az uniós csatlakozási tárgyalásokat. Reykjavík 2009-ben kérte felvételét az Európai Unióba, a tárgyalásokat azonban 2013-ban felfüggesztette. A legnagyobb vitát továbbra is a halászat szabályozása jelenti, amely az izlandi gazdaság egyik kulcsfontosságú ágazata. A közvélemény erősen megosztott, a felmérések szoros eredményt jeleznek. Az igenek győznek, az még nem jelent uniós csatlakozást, a végleges tagságról később újabb népszavazást tartanának.
2: Időjárás.
1: Felhős borult az ég, amely napközben fokozatosan kiderül, helyenként előfordul zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Éjszaka 17 és 12 fokig hűl le a levegő, holnap folytatódik a változóan felhős idő 17 és 32 fok közötti hőmérséklettel.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Útkarbantartók dolgoznak Pozsonyban a Rácsiánszki míton a főpályaudvar felé vezető oldalon. A jobb sáv nem járható, ezért itt torlódás alakulhat ki. Kasán a Rasztyiszlavová burkolatát javítják, ezért lezárták az Alejová és a Cintorinszká közötti szakaszt az Alejová felé vezető oldalon. Kerülni a környező utcákon át lehet. Pozsony püspökén lezárták a vasúti átjárót, itt is kerülni kell. Vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800.
3: Kedves hallgatóink, Gömörben a helyzet című műsorunk 2025. szeptember 13. kiadását ismételjük meg.
2: Gömörben a helyzet. Nyitrai Nórával.
3: Köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunkban két fiatal tehetséggel beszélgetek, akik tavaly a Szlovákiai Magyar Diákfilm Fesztiválon rövidfilm kategóriában első helyezést értek el, de a filmezés mellett sok mindenfélében kipróbálják magukat, nem kis sikerrel. Ha tehetik, tartsanak velünk az előttünk álló szűk egy órában. Bár.

0: Tavaly már harmadik alkalommal kerítettek sort az ország második legnagyobb városában, Kassán, a fiatal felvidéki magyar filmesek filmszemléjére, a szlovákiai Magyar Diák Filmfesztiválra. A feltörekvő fiatal filmeseket támogató fesztivál elsősorban a diákoknak biztosít teret arra, hogy alkotásaikat bemutassák a nagy érdeműnek, illetve hogy a szakmai zsűritől szemtől szembeni visszajelzést kapjanak. A versenyre akkor összesen 14 alkotással neveztek be, Csallóköztől egészen Rozsnyóig. Az eredményhirdetésre Kassán a Tabacska mozitermében került sor. A rövid filmek között a 15-19 évesek kategóriájában Ádám Gábor és Csank Máté Jelenben élő múlt című alkotása győzött, ami a fiúk első közös, kicsit hosszabb lélegzetvételű alkotása volt, ha iskolai kisfilmjeiket nem számoljuk. Szóval elmondhatjuk, hogy a srácok jöttek, láttak és győztek első komoly közös alkotásukkal. A nyár végén D-térben kerestem meg őket, ahol Gábor egy hetet töltött Máté családjánál, mint elmesélték azzal a céllal, hogy következő filmjüket dolgozzák ki, hogy együtt ötleteljenek. Arról, hogy mikor és hogyan kezdtek el közös filmkészítésben gondolkodni, már hallgassuk meg Gábort és Mátét.
1: 3 éve, ugye még a Máté hozzánk járt iskolába, akkor mi együtt mentünk az ő osztályával az első filmfesztiválra, aztán a második évben már ő elbalagott, akkor 2 külön filmmel neveztünk, és aztán úgy döntöttünk, hogy visszatérünk az eredeti felhozatalhoz, vagyis nem teljesen az eredetihez, de ketten folytatjuk, és akkor ketten egy olyan filmet készíthetünk, amilyet igazán szeretnénk.
0: Ti még az alapiskolában találtatok meg egymást, olyan szempontból, hogy ja, téged is érdekel az ilyesmi, meg téged is érdekel az ilyesmi, vagy hogy kezdődött?
2: Az én oldalamról inkább úgy, hogy amilyen videók voltak, az legtöbbször úgy volt, hogy az osztályfőnököm megbízott bennem, és akkor Máté, ezt kéne megcsinálni, csináljuk meg. Ekkor én úgymond lerendeztem a dolgokat, és megtaláltuk Gabit, aki mint érdeklődője a filmes dolgoknak, és akkor így született meg az, hogy akkor még én rendeztem, ő meg videózott. És akkor így most már viszont együtt dolgozunk, tehát együtt csináljuk a filmeket.
1: Szerintem, vagy bennem nem is az született meg, hogy a Mátét is érdekli ez, hanem maga a hozzáállása a dolgokhoz, és nagyon könnyen tudunk együtt dolgozni, ezzel sok időt meg tudunk spórolni, hogy azt a mondatot, amit ő elkezd, én be tudom fejezni.
0: Most is tulajdonképpen ezt teszed. Fiúk, ti az iskolában egyébként már előzőleg is jobban voltatok, vagy barátok voltatok, vagy a filmezés, meg a film iránti érdeklődés volt az, ami közelebb vitt benneteket egymáshoz?
1: Hát ez úgy volt, hogy igazából mi jobban voltunk mindig is, de ez hozott igazából ilyen közel minket.
0: Máté, te emlékeid?
2: Pontosítanék rá, tehát ismertük egymást, nem nagyon beszélgettünk meg így, de szóval, hogy tudtam, hogy van Ádám Gábor, meg tudta, hogy van Csank Máté, és utána én stabilan azt mondanom, hogy a filmezés az, ami tényleg összehozott minket.
0: Filmezésen keresztül találtátok meg azt is, hogy most nem a filmmel kapcsolatban, hanem magánemberként is, ahogy a Gábor mondja, hogy egymás mondatait akár be tudjátok fejezni, vagy szóval, hogy tényleg annyira egy húron pendültök?
1: Szerintem mondhatjuk, hogy igen, egyértelműen, mert ott jött ez ki. Szóval tényleg hasonlóan gondolkozunk akár a részletekben is. Szóval, hogy hogyan építjük fel a filmet. A hétköznapi életben talán annyira nem, bizonyos részeiben, de a filmekben teljes mértékben.
0: És most, hogyha filmről van szó, akkor ki milyen posztot vagy pozíciót lát el, amikor együtt gondolkodtok egy filmben, akkor kire milyen szerep vagy munka hárul?
2: Mindenféleképpen, tehát ugye mink együtt dolgozunk. A nagy részét azt olyan szinten, hogy a kamerák, a berendezések, üzemeltetése, meg kezelése, ez a Gabi eset feladata, ő ért hozzá, én nem. Ha esetleg olyat kell lebeszélni, hogy valaki kölcsönöz nekünk eszközöket, azt is Gabi intézi, mert én nem tudom, hogy mire van szüksége, nem intézhetem én, mert azt hozok, ami nem kell. Aztán esetleg, ha olyant, hogy lebeszélni valakit valakivel, azt csináljuk együtt, közösen, úgyhogy ilyet nem is mondanék inkább, hogy pozíciók leosztva. Együtt dolgozunk.
1: Meg főleg az, hogy jelen pillanatban csak ketten dolgozunk. Így én is beleszólok a rendezői részébe is, ő is abba, hogy például Múltkor úgy volt, hogy együtt vágtunk. Én kezeltem a gépet, viszont ő is beleszólt. Szóval, mivel ketten vagyunk, így elkerülhetetlen az, hogy egymást kiegészítsük, mivel sokszor van az például nálam, hogy annyira benne vagyok már, hogy alapvető hibákat sem veszünk észre, úgyhogy lehet, hogyha majd nagyobb stabba leszünk esetleg, akkor jobban szét lesz osztva, de most ez ilyen, mindenki csinál mindent.
2: Múltkori filmet megemlítette Gábor, ott jött ki igazán talán az, hogy mennyire közel állunk egymáshoz gondolkodásilag, mert ő vágta, én meg ugye külső szemlélőként figyeltem, ami történik a monitoron, és valamikor csak felemeltem a kezem, és mondani akartam volna valamit, és ő tudta, és nem várta meg, amíg én megmondom, hogy mi az ötletem, hanem ő már csinálta. Szóval ez múltkor bizonyosodott be igazán, hogy tényleg ennyire egy húron pendülünk.
0: Mondjátok, hogy már a múltkori film, meg a nem tudom melyik film, akkor ez azt jelenti, hogy hány filmnél tartotok jelenleg?
1: Húha, hát én az egy filmünk, vagyis kettő van, de egy publikus jelenleg, csak a Jelenben élő múlt című filmünk, amivel a díjat is nyertük. Azelőtt iskolába készült több ilyen, de azt inkább kis videónak mondanám, azt nem nevezném még filmnek. Az is volt több témában, az első a rovarok védelméről szólt, ez volt az első filmfesztiválos, akkor ezt is nevezhetjük esetleg filmnek. Ez volt az első szánypróbálgatás.
0: Rovaros szánypróbálgatás, aztán utána mi jött még?
1: Aztán tehén.
2: Ugye azok a filmeket, amiket csináltunk még iskolába, azok tényleg nagyon kezdetlegesek. Az olyan, hogy vagy egy projektnapra, vagy akár egy diákfilmfesztiválra. Tehát ez ilyen, dolgozott rajta körülbelül egy osztály, meg mindketten Gabival. És most már tényleg elszakadtunk, és tényleg a saját elképzelésünket valósítjuk meg a filmjeinkben. Az, hogy milyen szarny bontakozásaink lesznek még, vagy vannak, szóval a jelenben is folynak ilyen szarny csapkodások, azt szerintem majd az oldalunkon publikáljuk.
0: Na most akkor, hogyha jövőről nem akartok beszélni, akkor marad a múlt meg a jelen. Gábor, rólad azért, aki Rimaszombatba jár a Tompa Mihály alapiskolába, az tudja, hogy például a Suli TV az ott a te reszortod, legalábbis olyan szempontból egészen biztosan, hogy te veszed föl, tehát te vagy az operatőr, meg te is vágod, sőt a múltkor már te voltál a speaker is, a bemondó. Így, mint filmest már lehet téged ismerni, meg tudni rólad. Neked egyébként ez az egész érdeklődésed, ez hogy indult? Fotózással indult? Vagy mi volt az, ami téged ebben megfogott, vagy elvitt a felé, hogy te ezzel elkezdj komolyabban foglalkozni?
1: Hát ez úgy kezdődött, hogy édesapámnak van egy most már több mint 10 éves, még régebbi fényképezőgépe, és ő hobbi szinten otthon fotózgatott. És aztán egy idő után, amikor ma lehetett nekem ilyeneket mutogatni, akkor aztán előszedtük, és úgy néha-néha kimentünk. De ez úgy, hogy otthon volt, aztán ő se fotózott, én se foglalkoztam vele. És amikor Máték előjöttek az ötlettel, hogy szeretnének valamit felvenni, és eljutott az információ, hogy nekem van otthon, hát fényképezőgépem, de az ma nagyon profin hangzott, hogy azzal fogjuk felvenni. Így megint előkerült. Onnantól meg én úgy szoktam, hogy évközben legtöbbet fotózok, mert egyszerűen nem tudunk Matéval sem évközben annyit foglalkozni a filmezéssel, de azért minden évben van valami elborult ötletünk, amit szeretnénk megvalósítani, legalább ha egy, de azt rendesen. Így jött elő az első filmünkkel, azóta meg mintha bele lenne ragadva a kezembe a gép.
0: És ez a fényképezőgép, amit mondtad, hogy édesapád után örököltél meg, azt mondod, hogy ezzel csináltatok felvételeket, akkor feltételezem, hogy ez nem egy analóg filmes gép, hanem ez már egy digitális fényképezőgép.
1: Igen, ez hát egy ilyen 10-15 éves lehet, egy régebbi tükrös gép. Nem erre van kitalálva természetesen, de nagyon örültünk neki, és tényleg nagyon profi hangzott, hogy mi majd ezzel fogunk filmezni. Aztán többsebből vérzett a dolog, de valahol el kellett kezdeni.
0: És akkor, hogyha valahol el kellett kezdeni, akkor feltételezem, hogy van egy folytatás is, tehát most már, hogyha filmeket készítetek, akkor gondolom, hogy nem az alatt körreflexes fényképezőgéppel teszitek ezt.
1: Így van, de nagyon sok támogatásunk van ismerősöktől, főleg azért, mert nagyon drágak az eszközök, főleg úgy, hogy nincs stabil bevételünk, így innen-onnan meg otthoni megoldásokkal kicsit néha, de most már egy komolyabb géppel tudunk dolgozni mi is.
0: Az a film, amivel végül is a Szlovákiai Magyar Diák Filmfesztiválon nyertetek is, az a film az hogy jött így? Leültetek, és azt mondtátok, hogy te figyelj, van ez a fesztivál, csináljunk oda egy filmet, vagy pedig ez teljesen függetlenül ettől készült?
2: Ugye ez nem titok, hogy ez a film, tehát édesapám benne úgymond főszereplő, és a gazdaságot, a hagyományt, a hagyatékot eleveníti meg. Ez úgy született a gondolat az én fejembe is, hogy ezt meg kéne hagyni az utókornak, illetve meg kéne örökíteni. Aztán terveztük, gondolkoztunk rajta, és végül leültük megbeszélni a forgatókönyvet, és leforgattuk. Ugye itt Gabi említette, hogy vannak olyan segédek, olyan jószívű emberek, akik ránk merik bízni a felszerelést. Gondolok itt akár stabilizátorra, lámpákra, akármire. Úgyhogy ezért tényleg nagyon hálósak vagyunk, mert nem, hogy stabil bevételünk nincs, de ugye ezeket a filmeket mink mondhatjuk, hogy a saját szórakoztatásunkra is csináljuk, meg hogy ott tanuljunk, hogy fejlődjünk, hogy a kreativitásunkat szabadjára engedjük, tehát ebből nekünk nincsen bevétel. Éppen ezért nem is engedhetjük meg azt, hogy akár egy komolyabb stabilizátort vegyünk, mert nincs miből. Úgyhogy tényleg ezért hálásak vagyunk, akar Vöröselődnek, akar Mikos Tomi bácsinak.
1: Akar ugyanúgy a Tompa Mihály alapiskolának, mivel az ő eszközeikkel kezdtük el igazából ezt az egészet.
2: És ugye először elkezdődött ugye a forgatás, édesapámat rávettük, hogy akkor szerepeljen ma bennem.
0: Nehéz volt?
2: Nehéz volt, mert nem a szavak embere. Ő inkább ott tetteké. És próbáltuk úgy megcsinálni a filmet, hogy egyfajta művészi kisfilm legyen, mert abba beszéd nem hangzik el. Abba csak a tettek, abba a történés. Szóval, hogy ott nem beszél senki, ott csak viszi az ember lelkét a tett. Tehát muszáj volt így megoldanunk.
0: Most azt Máté mondod, hogy neked már korábban is keringett a fejedbe ez a gondolat, hogy tulajdonképpen édesapádról, ahogy gazdálkodik, jó lenne valami hasonlót készíteni, akár filmet, akár egyebet, de hogy valahogy ezt megörökíteni. Tehát, hogy az alapötlet a tiéd volt, ez azt jelenti, hogy a forgatókönyvet azt te írtad, közösen írtátok? Az hogy készült?
2: Hiába, hogy volt egy elgondolás, de azt mégis közösen valósítottuk meg. Tehát leültünk, megbeszéltük, amikor én elmondom, hogy mit szeretnék csinálni, és hogy ő még mit lát bele. Ő még hogyan gondolja, és akkor ezeket, ezért is nagyon jó együtt dolgozni, mert nem az van, hogy én hajtom nagyon a saját akaratom, ő hajtsa a saját akaratját, de akkor is szépen megtaláljuk a közös utat, közös hangot, és ezért is tudunk jó dolgokat alkotni.
0: Mondja Máté, hogy ugye a forgatókönyv sem az ő ötlete csak, de amikor jött neked az ötlettel, vagy hogyha Mátének van valami ötlete, akkor elmondja mondjuk a sztorit, hogy mit képzel el, akkor ez, amíg még nincs is meg forgatókönyvben, de hogyha már le is van írva forgatókönyvben, akkor te, hogyha nézel egy ilyen anyagot, neked már eleve képekben jelenik meg a fejedben a történet? Tehát, hogy nem tudom, elolvasol egy mondatot a forgatókönyvből, és már azon jár az agyad, hogy akkor ide mit lehetne így képileg, hogyan lehetne ezt megjeleníteni?
1: Egyértelműen igen. Van, hogy hamarabb jönnek ezek a képek, mint a sztori. Ez a legrosszabb, és akkor próbálom elmagyarázni, hogy mit szeretnék. Mondjuk legtöbbször mi ezt úgy szoktuk megoldani, hogy beülünk egy kávéra, és akkor megbeszéljük, hogy ki mit képzelt el. De sokszor van úgy, hogy egy telefonbeszélgetés során csak bedobunk egy ötletet, és gondolkozz rajta. És aztán nem tudom, van, hogy egy hónap múlva előszedjük, ki mit ötlött hozzá, ki mit látott bele. A mostani ötleteinkkel is úgy vagyunk, hogy feldobtuk nem is tudom mikor, pár hónapja, és akkor most kezd úgy összeállni igazán. De az a film, a Máté édesapjáról szóló is, az is úgy volt, hogy már előző évben bedobtuk az ötletet, hogy szeretnénk egy ilyet. Nem tudtuk, hogy dokumentumfilm legyen vagy játékfilm. Semmit nem tudtunk róla, meg volt az ötlet, és aztán ezek szépen kialakultak bennünk, de mindenképpen fontos alapanyag az is, hogy hagyni kell ezeket érlelődni szerintem, és nem szabad elsietni, azért, mert ennek nem lesz jó vége aztán.
0: Most mennyire vettek benneteket komolyan, mikor ti jöttetek ezzel a film ötlettel? Mert hát most mégiscsak, Gábor, te 2 évvel fiatalabb voltál akkor, úgyhogy az azt jelenti, hogy hány éves voltál? 13, 14?
1: Szerintem 13.
0: Máté, te se voltál sokkal több, ugye 1-2 évvel több azért, na de hogy ilyen 10 éves rácok jönnek ezzel, hogy akkor mi most filmet szeretnénk forgatni, mennyire ütköztetek esetleg ilyesmi miatt akadályokba, vagy nem ütköztetek ilyesmi miatt akadályokba, mert mindjárt mindenki azt mondta, hogy oké, szuper, és ez jó ötlet, és maximálisan támogatunk.
2: Amikor még odajártam a Tompami alapiskolába, 9-es voltam, amikor ugye elindult a suli tévé, örültem neki, akkor is úgy próbáltam kicsit a szövegkönyvvel foglalkozni, ott is másfél körömmel megjegyezve, hogy rendezgetni, és ott mink, hát szabad így mondani, valamit letettünk az asztalra mind a ketten. Tehát volt, ha nem is teljes mértékben, de lehetett akar a szüleinkbe, vagy akar a tanárainkba annyi bizalom, hogy akar támogatásba, vagy pozitívan álltak hozzánk. Tehát negatív visszajelzést nem kaptunk, csak pozitívat, hogy próbálkozzatok, csináljátok, mert látják bennünk azt, hogy képesek vagyunk akár egy 10 perces filmet is megcsinálni nagyon jól.
0: Gábor, gondolom, akkor te is hasonló véleményen vagy ezzel kapcsolatban, már csak azért is, mert mondtad, hogy például, amikor eszközökről volt szó, hogy akkor például az iskola is támogatott benneteket.
1: Így van, így van. Szóval ilyen szempontból tényleg nagyon szerencsések lehetünk, hogy mindenki mellettünk állt, és hát csak kedves szavakkal is, de biztatott minket. Az iskola meg tényleg úgy volt vele, hogy elvégre most már nem is, de Máté is az iskola volt diákja, most már mondhatjuk, hogy én is. De szerintem elmondhatjuk, hogy bármikor visszamegyünk oda, mindig kedves szavak fognak minket varni, vagyis nagyon remélem, de biztos vagyok benne.
0: Máté, nálad a film iránti érdeklődés, mint olyan, az hogyan alakult ki, vagy ez hogyan jött? Mert Gábor elmondta, hogy nála ez a filmezés, fotózás, ez kezdődött igazándiból az édesapja fényképezőgépével, tehát volt egy ilyen családi fertőzöttség. Nálad ez hogy alakult ki? Ugye egyszerűen csak nézted a filmeket, aztán valamiért megakadt a szemed ezen azon, vagy pedig mi volt az? A film története, a mese, mert hát te eleve a mesékhez azért elég erősen kapcsolódsz.
2: Az igazat megvalva. Én eleinte így maga, tehát én nem a filmezésért voltam oda, hanem hogy láttam, hogy meg tudtam szervezni a dolgokat, hogy le tudtam írni, ami a fejemben van, hogy láttam magam előtt.
0: Tehát, hogy maga a történet, a mese, nem? Tehát az volt az, ami téged elkezdett mozgatni, ebből jött a többi?
2: Nekem nem az volt az elsődleges, hogy kamerához nyúljak, vagy akar felvegyek valamit, hanem ami megszületik a fejembe, egy jó gondolat, egy jó történet, amit ott lehetne adni, annak a megvalósítása. És ahhoz, hogy én a gondolataimat, ami a fejembe megszületik, akar képileg, akar milyen gondolatként, ahhoz nekem kellett egy olyan ember, mint Gabi, hogy ezt meg tudjuk valósítani. És így is akar a közös kis videókon, amit az osztályán meg Gabival csináltunk, az is hasonlóképpen volt. Tehát megszületett a gondolat, láttam magam előtt a történést, meg mindent, és ott volt nekem Gabi, aki ezt segített megvalósítani. Úgyhogy a közös munkánk ma teljesen az alapiskola óta mondhatni, hogy gördülékenyen halad.
0: A díjnyertes kisfilmetek, annak mi is a címe?
2: Jelenben élő múlt.
0: Erről már beszéltünk, hogy ez miről szól, édesapád gazdálkodásáról, tehát a gazdaságról. Eleve úgy fogtatok neki, hogy ezt majd valahova szeretnétek benevezni. Volt egy ilyen indítatás is, vagy inkább csak az, hogy hát így próbálkoztok, aztán majd, hogyha lesz belőle valami, akkor lesz, ha meg nem, akkor nem.
2: Arról tudtunk, hogy megrendezték ezt a ismét az éven is megrendezték a Szlovákiai Magyar Diákfilmfesztivált.
0: Az éven ez egész pontosan tavaly volt.
2: Tavaly. Tehát, hogy megkaptuk a felhívást, és született egy gondolat. Született egy gondolat arra, hogy meg kéne valósítani, meg kéne örökíteni ugye aput, és meg kéne örökíteni azt a, és ott kéne adni azt az érzést, hogy milyen, amikor egy ember annyira kötődik akar a szüleitől kapott hagyatékért, jelen esetben ugye a gazdaság, amit hát ugye édesapám kapott a nagyapámtól, apai nagyapámtól, hogy ennek az átadása. És aztán az mellett, hogy csináltunk egy filmet, miért ne küldhetnénk be? Ugye itt ez a kettős érzés, hogy mink szabadja rengethetük volna fantáziánkat egy fél órás kisfilmbe, vagy egy fél órás dokumentumfilmbe, de az a tudat, hogy ugye a felhívás csak 10 percre szól, kénytelenek voltunk sűríteni.
0: És akkor itt már Gábor hozzászól.
1: Hát, hogy igen, 10 perc a rövid film kategóriában a limit, és ezt mondjuk, hogy eléggé kisajtoltuk, mert hogy a Vago programban ugyan 9.59, de a YouTube-on már 10 percként szerepel, így tudtuk összesűríteni, úgyhogy eleinte nem is hiszem, hogy annyira ragaszkodtunk a filmfesztiválhoz. Nem ez volt az első, hogy muszáj valamit oda küldeni, hanem meg volt a gondolat, és ahogy közeledtünk a leadási határidőhöz, ami november 1-je volt eredetileg, úgy egyre inkább ahhoz formáltuk. Eléggé be is voltunk aztán ütemezve már az őszi hónapokban. Nyáron könnyebb volt haladni, úgyhogy addig aztán én összevágtam, mentünk Mátéval, megnéztük. Aztán kiszíneztük, megint megnéztük.

0: bizonyos szempontból, mert tényleg akkor találkozunk legtöbbször. Ő mesél, én fotózok, szavalok, meg nem tudom, úgyhogy ez tart minket össze.
1: Maradjanak velünk, mert a zene után folytatjuk beszélgetésünket Ádám Gáborral és Csank Mátéval, akik tavaly a szlovákiai Magyar Diákfilmfesztiválon rövidfilm kategóriában első helyezést értek el.

0: két hónap, meg hogy nyári forgatás, meg aztán még az utómunkálatok, és aztán végül is ősszel állt össze a határidőre tényleg a kisfilm, hogy be tudjátok küldeni a fesztiválra. De akkor tulajdonképpen, hogyha azt vesszük az első gondolatoktól, mikor Máté jött neked azzal, hogy te figyelj, erről meg erről lehetne forgatni egy filmet, odáig, hogy elkészült és megvolt az utolsó vágás is, és akkor te azt mondtad már, hogy oké, akkor ez most így kész. Mennyi idő telt el? Azt úgy körülbelül ki tudjátok-e számolni? Az ötletelés, a filmforgatás, a vágás, utómunkálatok, ilyen technikai dolgok, hogy körülbelül ez mennyi volt?
1: Nagyon sokkal tartott, mert ugye Gabi ezzel a paraszti világgal nem sűrűn találkozik. Az, hogy én nekem volt egy elképzelésem arról, hogy most akkor a tehenek, meg édesapam, meg nem tudom, hogy el tudom képzelni, hogy nehéz dolga lehetett, hogy ő lássa meg előtt, hogy én mit szeretnék. Úgyhogy ő nem sűrűn látta a telepét, nem nagyon járta be. Úgyhogy erre is kellett időt szakítani, hogy akkor tényleg jöjjön el, nézzük meg, hogy hogyan is folyik az elképzelésem, hogy hol lenne jó.
0: Várjál, akkor ez azt jelenti, hogy először a városi gyereket be kellett vezetni a paraszti világ rejtelmeibe?
2: Így van, mert ez úgy volt, hogy június utolsó hétvégén, mert Matéró tudni illik, hogy egész júliust valahol tölti, egy hetet itt, egy hetet ott, ez most is így volt, úgyhogy június utolsó hétvégén lejöttem D-térbe, bejártuk a telepet, közben beszéltük az ötleteket, és akkor megint az volt, hogy hagytuk egy hónapot élelődni, bennem is, benne is, és aztán jöttem le megint, és aztán forgattunk, úgyhogy azért nekem is így könnyebb volt, de igen, be kellett avatni a városi gyereket azért.
0: Most, hogyha egy ilyen operatőr szempontjából nézem, akkor, ha lehet, hogy én is értetlen városi vagyok, nem tudom, de hogy tényleg, hogy mit kellett megtanulnia Gábornak, mit kellett esetleg másként néznie,

0: Vagy én nem tudom, a te szemeddel látnia?
1: Bele kell egy csöppenni a világba. Ebbe, hogy ha például kimegy az ember az óba, ott másként folynak a dolgok. Mert ott nem az van, hogy nézi az órát az ember, hanem ott például reggel kimegyen, vegyük azt 5 órakor, megeteti az állatot, akkor jön a csordás, szóval megvan az az élet kint a telepen is. Ő ezt nem ismeri, én igen. És hiába, hogy én kisebb korom óta kint vagyok a telepen, meg kikijárok, meg nem tudom, tehenet fejek, én láttam. A fejemben megvolt, hogy én mit szeretnék átadni.
0: Magyarul neked ez természetes volt?
1: Igen, én ebben nőttem fel, természetes volt, igen, hogy én mit szeretnék. És ahhoz, hogy én láttam, Gabi nem, és muszáj volt eljönnie, hogy ő is lássa, és úgy tényleg könnyebben ment a munka, amikor kimentünk, és akkor ő ma tényleg a vágóképeken gondolkozott azon, hogy honnan lehetne, mit felvenni, mit beletenni, úgyhogy muszáj volt őt is belecsöppenteni abba a telepi világba.
0: Gabi, neked ezzel kapcsolatban milyen élményeid, emlékeid vannak? Mi volt ez, amit, hát nyilván valami újat hozott a te életedbe is, meg hát új tapasztalatokat, tapasztalásokat?
2: Megadom az igazat, Matinek tényleg el kellett jönnöm ide. Szerintem igazából az egésznek a hangulatára rá kellett kapni egy kicsit, azért, mert tényleg nem találkozok ezzel minden nap, és azért jó volt bejárni legalább egyszer az egész telepet, hogy én is már konkrét vágóképekkel el tudjam képzelni. Aztán természetesen jött hozzá, amit ott helyzetben láttunk.
0: Voltak egyébként forgatás közben érdekes helyzetek, vagy ó, már nevettek, akkor ezek szerint igen, ki kezdi?
1: Még csak a ilyen, hogy mondjam, próbafilmet csináltuk, gyűjtöttük az anyagot, vágóképeket.
2: Ennyi volt, ezt csak hozzátenném, hogy a hét elején még nem az édesapja fejt, volt fejönő, és mi elmentünk még 2 nap ilyen próbafelvételeket csinálni, visszajöttünk, átnéztük, mint kellene javítani, és aztán kezdtünk bele az éles munkába.
1: És amikor épp a lovaknál voltunk, ugye édesapám kiabrakolt a lovaknak, kaját tett eléjük, no. Hát véletlenül úgy jött, hogy a ló jött vele szembe, ő meg akarta fogni a lovat, de hát ugye a villámposztor, amiben arrán van egy cseppet közel alt édesapomhoz, cseppet négy csípta, és olyan szépen videóra lett véve, amikor elszentségíli maga ott édesapom, úgyhogy így egymásra néztünk Gabival, mondom, ezt benne hagyjuk, de azt végül nem tettük bele, de ez az egyik olyan momentum, amikor tényleg, hogy az még mindig megvan az a felvétel, azt jóra nézni.
0: Gabi, neked mondod, hogy neked valami más jutott eszedbe, más sztori?
2: Hát ez tavaly ez úgy nézett ki, hogy azért nekem is sok DTR ismerősöm van, szegről végről vannak rokoni szalak DTR-hez, ami kapcsolnak, úgyhogy mi összekötöttük tavaly a kellemeset a hasznossal, forgattunk, és közben jól éreztük magunkat. És volt egy olyan hajnalunk, hogy például 2-kor mentünk aludni, de ma 4:30-kor veredtünk ki a hegyen a napfelkeltét felvenni, mert hát menni kellett, de aztán meg is lett ennek a gyümölcset, jól elaludtunk, Pisti bácsi nagyon örült neki, aztán kaptunk is, mert hát 6-kor mentünk ki? 6-kor mentünk ki minden reggel, azért mi is elfáradtunk benne, de megérte.
1: Gabi nem sűrű járt le ezelőtt DTR-be. És amikor ugye barátok is, rokoni szalak is fűzik, azért elbeszélgettünk még jó soka este, kint a balkonon kiülve, esetleg sütögettünk, vagy valami, kartyozik az ember, azért telik az idő. És amikor reggel fel kell kelni ma 5:30-kor, hogy te 6 órára kérjél a telepre, vagy akar 4 órakor kerjél, hogy ilyen 5 óra fele napfelkeltét fotózza.
0: Akkor már nem érdemes lefeküdni.
1: Hát akkor ennek mi lesz a bőtje? Mert ahogy Gabi is mondta, volt, hogy nem keltünk fel, amikor pedig édesapom jött, azt reggel forgattunk volna, és kelhetünk 8 órakor, úgyhogy 8 óra van ma, én átfordultam a másik oldalomról, azt mondom, jó van akkor.
0: Akkor mondjuk már félve mentetek ki a telepre, hogy akkor majd édesapád mit fog mondani, vagy azért annyira nem?
1: Ki sem mentünk, mert hát ugye 8 órakor ma kitalol az ember a telepen, ma a csordos kiment a tehenekkel, a fejőnő ma rég befejezte, ma ki is hűlt a tehennek a helyi, úgyhogy no. Utána azt édesapám hívott, hogy merre voltunk, és meséltem, hogy itthon.
0: De ugye ennek az volt a nagy előnye, hogy nem kergetett a tatár, tehát hogyha az egyik reggel nem sikerült, akkor talán be lehetett pótolni a következőn?
2: Így van, meg azért kicsit rá is bíztuk ezt a pillanatnyi alapotunkra, ha ez lehet így mondani. Voltak részei, amik konkrét elképzeléshez voltak kötve a filmnek, meg voltak olyan részei, amit tényleg a helyzet adta. De voltunk este is forgatni, azt hiszem, van olyan része, ami este van, pár pillanatkép, most elarultam a nettitkot.
1: Tehát Jó kulisszatitkokat, ilyeneket el lehet mondani, ugye. Úgy kezdtük a felvételt, hogy nem reggel mentünk forgatni a reggeli fejést, hanem az esti fejést forgattuk le, és tényleg úgy volt beállítva, mint a reggeli.
0: Laikus mondjuk ebből észrevehet valamit?
1: Ebből az ember semmit nem vehet észre, csak ha nagyon szemfüles, akkor észreveszi, hogy valamikor édesapám a masmonter ki van. Tehát ebből észre tudja venni, de nagyon apró dolgok. Egy monoton, hát no, monoton munka a fej is, tehát ugyanez történik. Begyön a teán, megmossa, ráteszi a gépet, leadja a tejet, elmegy. Ugyanez történik 15-ször, vagy amennyi tehén van. Tehát ez egy nem változatos munka dolog a fej is. Úgyhogy ebből a laikus ember nem vesz észre semmit, mert tényleg próbáltunk olyan szemszögeket használni, amiről nem jönne rá.
0: Eljött az a pillanat, hogy igen, elkészült a film, mondtátok, hogy ez körülbelül egy évig tartott, míg tényleg a pont rá került az íre, és beadtátok a versenybe. Vártatok egyébként pozitív eredményt, tehát, hogy úgy azért reménykedtetek benne, vagy azt mondtátok, hogy hát végül is mindegy, mi ezt megcsináltuk úgy, ahogy szerettük volna, és most majd ahogy esik, úgy puffan.
2: Szerintem mondhatom, hogy is. Azért reménykedtünk benne, hogy le tudtunk tenni őt az asztalra, amit majd más is fogja látni rajta, azt a belefektetett munkát, energiát, amit beletettünk. Viszont ez nem volt elvárás se egymástól, se magunktól szerintem, mivel olyat tudtunk alkotni, amire mi magunk büszkék lehettünk, és olyan lett, amire szerettük volna, és szerintem ez a legfontosabb, az önmegvalósítás. Úgyhogy szerintem mind a ketten nyugodtan feküdtünk le aznap este, hogy olyat alkothattunk, amit szerettünk volna, de azért mégis reménykedtünk benne, hogy ezt majd mások is értékelhetik.
0: Ugye a versenyen belül különböző kategóriák vannak, tehát hogy nem minden egy kalapba kerül, hanem azért vannak különböző kategóriák. Ez a film, ez melyik kategóriába került?
2: Ez a rövid film kategóriába került, ugye van még az animációs film, és volt régen, amikor még kezdtük, akkor volt dokumentumfilm kategória, mi ott kezdtük, és most voltunk a rövid filmben, de most az ki lett cserélve a dokumentumfilm ilyen kísérlet per klip kategóriába, és aztán még szét van osztva korcsoportokra, 10-től 14 éves korig és 15-től 19 éves korig.
0: Most ti melyik korcsoportba soroltátok magatokat, vagy te már akkor 15 voltál, Gábor?
2: Hát ugye úgy volt, hogy a filmkészítés akkor még 14 voltam, és mire eljött a gála este, addigra 15, de Máté idősebb, úgyhogy természetesen az idősebbbe küldtük volna így is, úgy is, de én éppen úgy súroltam, és félig itt, félig ott voltam.
0: Jó, de akkor ezt ezek szerint nem vették annyira komolyan. Mennyi idő telt el a film leadásától egészen addig, míg tulajdonképpen ti kaptatok valamilyen visszajelzést vagy hírt? Most nem arról, hogy oké, köszi, megkaptuk, hanem arról, hogy hát milyen eredményt értetek el.
1: Ha jól emlékszek vissza, akkor a gála est az Kassan az év novemberében volt, ahol felmentünk édesapámmal, felvitt minket, jó szíve, és
0: a főszereplő.
1: A főszereplő, igen, természetesen. És együtt végigülhettük a gálaestet, meghallgathattuk a kritikákat, mint pozitív, mint negatív kritikákat, építő kritikákat, és ott volt a két készítő, és ott volt a főszereplő is a gálaesten.
0: Milyen volt ott lenni a gálaesten, és hát Máté mondja, hogy voltak kritikák is, pozitív is, negatív is, tehát hogy azért nyilván a szakmai zsűri elmondta a véleményét. Milyen kritikát fogalmaztak meg veletek kapcsolatban, akár pozitívat, akár negatívat, meg nektek ez mondjuk mire volt jó? Jó volt-e arra esetleg, hogy nem tudom, hogyha jövőben ugye készítetek valamit, akkor ebből azért tudtok tanulni?
2: Hát most mindent nem tudom felsorolni, össze vannak írva, de mondjuk a legfőbb dolog, ami most eszembe jutott elsőre, az a hangnak a kitöltése volt, hogy sok volt az ilyen üres járat a hangban. Azért igazából, mert próbálkoztunk, kerestünk, gondolkoztunk rajta, de arra jutottunk, hogy most mivel töltjük ki, ott csend van. És vettünk fel egy rakat hangot, ott is a helyszínen a fejőgépnek a kattogásától elkezdve minden, tényleg minden apróságot, de ez volt az egyik. Aztán a másik meg, hogy szerintem volt ilyen, hogy monoton volt tartalmilag. Nem tudom, szerintem mindenképpen pozitív dolgok ezek olyan szempontból, hogy szakmai zsűri ült ott tényleg. Mi ezt úgy értelmezzük, hogy ők ezt azért mondtak, hogy minket fejlesztenek. Mindenféleképpen a negatív kritikát is pozitívként kell szerintem megélni, és abból lehet csak építeni.
0: Na most azt a beszélgetés elején már elmondtátok, hogy a jövőről nem nagyon szeretnétek beszélni, tehát tulajdonképpen arról, hogy mi készül, de az a helyzet, hogy hát mégiscsak itt ülünk D-térben, Mátéjéknál. Nyilván nem véletlenül, mert hogy Gábor is itt van, és akkor most ti itt modern kifejezéssel élve brainstormingoltok, vagy valami hasonló folyik, szóval valamin ügyködtök.
2: Hát a sok apró dolog mellett, amit amúgy csinálunk, igen, igazából DTR a székhelyünk az egyik, a másik a kávézó. Hát igazából mennyit aruljak el?
1: Ugye mindig van valamilyen elvetemült akar valami szép ötletünk, amit meg lehetne valósítani, és idén, viszont ez évben Gábornak volt egy olyan ötlete, hogy csinálhatnánk portréfilmet, méghozzá Nagy Ferenc Kati nénivel, és én először félve, mert ugye a portréfilmet még életemben én, hogy nem csináltam, először még félve gondoltam bele, utána viszont egy fantasztikus ötletnek gondoltam, járt az agyunk, és most már viszont egy egész jó fázisban haladunk.
0: Kati néni, hogy fogadta, mit szólt hozzá?
2: Először szerintem azért gondolkozott rá, hogy elfogadja ezt, vagy nem, vagy beleegyezene ebbe, vagy nem. Viszont ahogy telt az idő, mert azért mi sem akartuk razudítani ezt elég hamar, adtunk neki időt, hogy gondolkozzon rajta, de először úgy kettős érzés volt benne szerintem, aztán pedig reméljük, hogy örült neki. De szerintünk igen.
0: Szóval, hogy most már folyamatban vagytok ezzel a filmmel is.
1: Valójában igen. Jelenleg is, tehát egyfajta eszmecsere folytatódik ez alatt a hét alatt, amikor Gabi ugye lejött hozzánk D-térbe, és tényleg gondolkozunk rajta, hogy mit lehetne, hogy lehetne, lebeszéljük akar olyan emberekkel az eszközöket, amiket kölcsönözünk, tehát erre jó ez a hét, hogy együtt egymásra hangolódjunk rá filmezésileg.
0: Titeket, hogyha nem a közös filmetekkel, vagy filmeitekkel kapcsolatban ismernek a helyiek, akkor is nagyon sokan ismernek meg tudnak rólatok, meg hallottak rólatok. Máté, te nagy mesemondó vagy. Ne rázd a fejed, tényleg az vagy. Gábor, te pedig, hát ahogy a beszélgetés közben mondtad is, hogy te nagyon sok, te szavalsz is meg, hogy nagyon sok mindennel is foglalkozol, még a filmezésen kívül, hát ilyen tanulmányi versenyek, meg hasonló dolgok, tehát hogy minden lébek alá vagy, és a város polgármestere téged az iskola év végén kitüntetett. Tehát, hogy azért mondjuk mert sem akárkivel történik meg.
2: Mindenképp nagy megtiszteltetés volt azért, hogy most már hivatalosan is elismerést kaptam arról, hogy azért csináltam pár dolgot egy-két év alatt, úgyhogy mindenképpen nagy öröm volt, meg szerintem azért otthon is.
0: Nagyon szép tanulmányi eredményeid mellett azért azt is említsük meg, hogy például most már mint képi ember, tehát fotóst kezdenek téged foglalkoztatni, vagy jönnek megkeresések, mondjuk, hogy nem csak a Mátéval dolgoztok együtt, hanem most már kezdenek rád felfigyelni?
2: Mondhatjuk, hogy igen, de ezek még inkább csak ilyen ismerősi alapon, természetesen ingyen. Most, amit elkezdődött még tavaly össze, Zsé Kati nénivel szoktam járni, a koncertekre főleg fotózni.
0: Tehát, hogy ez tulajdonképpen a kultúrház megkeresése valahol Zsé Katin keresztül?
2: Valahol igen. Ami úgy kezdődött, hogy én is rákérdeztem, hogy nem-e kell esetleg kép, mert azért valljuk be, most várhatom én azt, hogy majd megkeresnek engem Amerikából, de nem fognak. Azért utána kell ilyeneknek járni. Szóval most már igen, a kultúrháznak is járok fényképezni. Főleg a komoly zenei koncertekről van itt szó, bár most már nyáron voltam pár jazz koncerten is. Igazából nagyon élvezem, tehát hogy ez az, amit szeretnék csinálni.
0: És akkor Gábor, te most fejezted be az alapiskolát, hova tovább, vagy hogyan tovább?
2: Hát jelenleg úgy néz ki, és most már ez így is lesz, Kassára fogok tovább menni a Marai Sándor gimnáziumba. Onnan meg még nem tudom, vannak elképzelések, de nem akarom előre ezt megmondani magamnak. 4 év még hosszú idő, sok idő, ez még nagyon változhat, de azért örülnék neki, hogyha ezt a filmes dolgot tudnám tovább vinni.
0: Máté, te pedig, hát egyrészt ugye a mesemondást azt már említettük, de veled meg édesanyáddal már készítettem is egy beszélgetést, mert hogy édesanyád kerámiával foglalkozik, aztán te is úgy tulajdonképpen belecsöppentél ebbe a világba, és te is elkezdtél egy kicsit így kerámiázni, sőt korongozni is. Mondjuk Te is nyertél már a tanulmányait kapcsán is mindenféle versenyeket, mert barista versenytől kezdve bármi egyébről is beszélhetünk. Te se vagy éppenséggel az az unatkozós típus.
1: Szóval az is közös egy másba, hogy ami kézműves dolog, én ezt kipróbálnék mindent. Elsajátítanom a tudós benne, tehát mondhatni, hogy én is ilyen minden lében is kanol gyerek vagyok, mert ahogy a főzés, úgy a korongozás, a kézműves dolgok, a filmforgatás, nem tudom mi, mindenütt is, ahol lehet kipróbálni minden újat.
0: Sőt, a gazdaság dolgaiba is azért te otthon vagy.
1: Sőt, azért, amit eddig életem során magamba szítem, azért ezt, mint hogy vagy anyatejből, vagy a tapasztalatokból, azért az ott van benne. Gazdasági oldalon, ugye? Mezőgazdasági oldalon. Az iskolai dolgok meg az zajlik az élet az iskolába is.
0: És neked van-e olyan elképzelésed, vagy gondolatod, hogy te tulajdonképpen hol szeretnél kikötni, vagy mivel szeretnél foglalkozni? Mert az itthoni gazdaság ez egy adott dolog. Tehát, hogy akár azt is csinálhatod. Hát Gábor mondja, hogy ő ezt a filmes nyomvonalat ezt szeretné követni. Neked mennyire vannak ilyen ambícióid? Meg annó még egy kis kávézóról is szó volt.
1: Tartsa mondos, hogy sok vasat a tűzben nem éri meg tartani, mert abból nem lesz jó dolog. Amire én rá koncentrálnék, hogy akkor most egy dolgot csináljak, de azt rendesen, az pedig a gasztronómiai oldal. Tehát minél több dolgot elsajátítani elméletbe, gyakorlatba, tapasztalatba, a konyhon. Ez az, ami olyan, ami tényleg közel alhozzom, szívesen foglalkozok vele. Hogy most vagy kikötök egy magam vállalkozásba, gondolok itt falusi turizmusra, vagy gondolok itt saját étteremre, gondolok itt kávézóra. Ezt nem lehet tudni, mert egy 17 éves gyereknek a fejében még ilyen dolgok nem világosodtak még annyira, hogy én pontosat tudjak mondani. Mert még nem látom, hogy mit hoz az élet. Nem tudom, hogy itt maradok én, nem tudom, hogy elsodor az élet máshova. Szóval, hogy nem tudja az ember, hogy mi varja, mi jön még.
0: De azért nálad egy ilyen különlegesség lehetne egy, ahogy mondod, a falusi turizmuson belül éttermet nyitni, mert hogy aztán neked alapanyagod, az lenne hozzá nem is akármilyen.
1: Az ilyen dolgokat, hogy otthonról, hogy például házi alapanyagokat, ezek olyan előírások vannak rá, olyan szabályok, amik vagy nagyon bele kell látni az embernek, vagy kell egy jó ügyvéd. De ezek majd más témákra vezünk lassan. A lényeg benne, hogy tényleg ügyesen kell csinálni, meg azt kell csinálni az embernek, amit szeret. És ha azt csinálja, akkor boldogan kell fel minden reggel.
3: A mai Gömörben a helyzetben Ádám Gáborral és Csank Mátéval beszélgettem, akik tavaly a szlovákiai Magyar Diákfilmfesztiválon rövidfilm kategóriában első helyezést értek el.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai Gömörben a helyzet végéhez. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is, maradjanak a Pátria Rádióval. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és további kellemes hétvégét kívánok. Kovács János hangmester nevében Nyitrai Nóra búcsúzik Önöktől. A viszonthallásra!

0: Kedves hallgatóink, Gömörben a helyzet című műsorunk 2025. szeptember 13-i adásának ismétlését hallották.
1: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
2: A tisztesség és a tolerancia fontosságát hangsúlyozta ünnepi beszédében az államfő. Magyarországon a Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékeznek. Folytatódik a változóan felhős idő. Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. Peter Pellegrini államfő a szlovák nemzeti felkelés 82. évfordulóján az emberség, a tisztesség és a tolerancia fontosságát hangsúlyozta. Beszterce bányai beszédében arra figyelmeztetett, hogy a társadalom nem maradhat közömbös a gyűlölettel és az emberi méltóság megsértésével szemben. A felkelés résztvevőinek áldozatvállalását méltatva kijelentette, a szlovák nemzeti felkelés a modern szlovák államiság egyik megkérdőjelezhetetlen történelmi és értékrendi forrása. Pellegrini bírálta a mai közéleti viták színvonalát is, amelyek szerinte gyakran a közösségi médiában elérhető pillanatnyi figyelem megszerzéséről szólnak. Robert Fico miniszterelnök szerint a szlovák nemzeti felkelés a modern szlovák történelem legjelentősebb eseménye, értelmezése körül azonban továbbra is vita zajlik. A felkelés 82. évfordulóján mondott beszédében úgy fogalmazott, hogy a nácizmust ugyan katonailag legyőzték, de annak eszméi nem tűntek el. Fico bírálta az általa Európában tapasztalt orosz ellenes hangulatot is, és több diplomáciát sürgetett az Európai Unió részéről. A kormányfő szerint Oroszországot lehet bírálni, de Európa biztonsága és békéje hosszú távon nem teremthető meg nélküle. A szlovák nemzeti felkelés 82. évfordulóján politikai és önkormányzati vezetők is hangsúlyozták a szabadság és a demokrácia védelmének fontosságát. Branislav Gröling, az SZSZ elnöke szerint a felkelés arra figyelmeztet, hogy ma is fel kell lépni a fasizmus és a gyűlölet ellen. Michal Šimečka, a progresszív Szlovákia elnöke a különböző nemzetiségű és politikai meggyőződésű emberek összefogását emelte ki. A szlovák nemzeti felkelés 82. évfordulóján az ellen szlovákiai mozgalom a szabadság és a demokrácia védelmének fontosságára hívta fel a figyelmet. A párt szerint az 1944-ben a nácizmus és a totalitárius rendszer ellen fellépők öröksége a mai nemzedék számára is kötelezettséget jelent. József Bozsika, a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának elnöke pedig arra figyelmeztetett, a szabadság, a demokrácia és az emberi méltóság nem magától értetődő érték. 500 évvel ezelőtt elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de Magyarország nem tűnt el, jelentette ki Magyar Péter a Mohácsi csata 500. évfordulóján tartott emléknapon Mohácson. A magyar miniszterelnök hangsúlyozta, a Mohácsi csatában elvesztettük a királyunkat, elveszett az ország politikai egysége. Olyan évszázadok következtek, amelyekben sokszor maga a magyar államiság fennmaradása is kérdésessé vált. De Magyarország nem tűnt el, mi nem tűntünk el, hangsúlyozta a kormányfő, hozzátéve ez talán Mohács legnagyobb üzenete. Erdő Péter szerint a Mohácsi csata emléke nem csak a verességről, hanem a hűségről, a helytállásról és a közösségért vállalt felelősségről is szól. A bíboros esztergom budapesti érsek a csata 500. évfordulóján közzétett üzenetében felidézte, Mohácsnál II. Lajos király mellett egyházi és világi vezetők, valamint katonák ezrei vesztették életüket. Erdő Péter arra kérte a magyarokat, hogy tanuljanak történelmükből, tegyék félre a széthúzást és személyes érdekeik helyett keressék a közösség javát. Donald Trump szerint az Egyesült Államok megállapodást kötött Venezuelával, amely több mint 65 milliárd hordónyi bizonyított venezuelai olajtartalék felett biztosítana többségi amerikai ellenőrzést. Az amerikai elnök azt állítja, hogy az egyesség több mint kétszeresére növelné az Egyesült Államok olajtartalékait, és hosszabb távon csökkenteni az üzemanyagárakat. A megállapodás részletei egyelőre nem ismertek. A hírt Venezuela sem erősítette meg, ezért az egyesség pontos tartalma és feltételei továbbra is tisztázatlanok. Több milliárd dollárba kerülhet Nepál újjáépítése a pusztító áradások után. A nepáli külügyminisztérium szerint a katasztrófa mérete már meghaladja az ország saját lehetőségeit, ezért nemzetközi segítséget kértek. A mentőcsapatok eddig 626 áldozat holttestét találták meg, több mint 2400 embert pedig továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Nepál speciális hűtőberendezéseket és igazságügyi orvos szakértői segítséget is kér az áldozatok azonosításához. A hatóságok szerint egyelőre továbbra is az emberéletek mentése a legfontosabb feladat.
1: Időjárás.
2: Felhős borult az ég, amely napközben fokozatosan kiderül, helyenként előfordul zápor, zivatar, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Éjszaka 17 és 12 fokig hűl le a levegő, holnap folytatódik a változóan felhős idő 17 és 32 fok közötti hőmérséklettel.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt az R1-esen Vlöcskovcénél, a Nyitra felé vezető oldalon, egy sáv járható, torlódás alakult ki, vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Pozsony FM 98,9.
3: Kedves hallgatóink, a Nyugaton a helyzet május 23-ai adásának ismétlése következik.
1: Nyugaton a helyzet Fica Jánossal.
3: Köszöntöm a hallgatókat! Az érsekújvári származású Száraz Dénes nevét egy egész ország megismerhette a Jóban Rosszban című magyar sorozatnak köszönhetően, de nekünk itt a Felvidéken már jóval a televíziós hírnév előtt is ismerősen csengett a neve. Dini, ahogy Újvárban ismerik, ma már nem csak a színészetben találja meg a szenvedélyét, hiszen beszélgetésünkben szó esett az extrém sportok szeretetéről, a csendes, meditatív alpesi túrák élményeiről, valamint a sziklafal mászásról és az adrenalin függőségről is. De nosztalgiáztunk az amatőr színjátszásban töltött évekről is, a komáromi élményekről, a budapesti főiskolai évek küzdelmeiről, az önbizalom elvesztéséről és újraépítéséről, a színészi pálya kihívásairól és hullámvölgyeiről, az uszodamesterségről és az álomszerepről is. De leginkább arról, milyen ember valójában Száraz Dini. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Budapesti kávézóban ülünk Száraz Dénes színművésszel, és néhány héttel ezelőtt mi már Komáromban találkoztunk, amikor az Aykroyd gyilkosságok nevű színdarabbal érkeztél, vagy érkeztetek a városba, és akkor ilyen nosztalgiával teli érzésekkel beszéltél a komáromi VMK-ról, hogy milyen régen jártál ott. Milyen emlékek fűznek Komáromhoz?
1: Szia, köszöntöm a hallgatókat. Hát Komárom ugye akkor a amatőr színjátszásnak volt a mekkája a 90-es évek végén. Lehet, hogy most is. A jókönyvnapok, azt tudom, hogy most is van. Tehát a jókönyvnapok volt a fő attrakciója az évnek. Ugye én amatőr színjátszó voltam már gimnáziumban elsőtől, és akkor először volt a Gumidió, amit Bárány János vezetett, és aztán a Maszk, amit a Csémi Éva vezetett. És ez szépen kitöltött a 4 évemet. Ami arra volt jó, hogy mondjuk a fizika, meg a matematika, meg kémia tanárok eljöttek megnézni az előadást, és mondták, hogy jó, akkor kapsz matekból, kémiából, fizikából 1-3-as, mert látjuk, hogy te nem e felé fogsz menni, úgyhogy a bukásokat mindig ezeknek köszönhettem, hogy az előadások voltak egy bizonyos szinten. És ők ugye szerették a színházat. Viszont a Komáromban igazából, mert a színház mellett meg a buli, tehát talán a színháznál így kamaszként még fontosabb is volt a buli. Tehát a jókönyvnapok, hogy egy hétre oda lementünk, az egy őrületes ezzel a hajam volt, amellett, hogy egyszer-kétszer bemutattuk a darabunkat. És mindezek közben én harmadikban Frenkó Zsolt rendező hívott engem az Egy szoknya, egy nadrág című operettbe, egy nagyon, nagyon pici szerepbe szerepelni, és ugye akkor azt a VMK-ban mutattuk be, úgyhogy a amatőr színjátszás mellett bejött egy kicsi profizmus idézőjelbe, és aztán negyedikben, meg én a Kispéntek Jóska hívott a gimiszbe, ami nagy dolog volt, mert ugye nem voltam gimiszes, mert én újvári voltam, és akkor ott meg a Hert csináltuk, ahol én nem énekeltem, hanem Ellen Ginsberg verseket mondtam többet magammal. Úgyhogy ez, meg nekem, meg a Galántai magángimnáziumban voltak barátaim, Sejjén, a Hosszúfaluról voltak barátaim, tehát én már gimnáziumban folyamatosan így ingáztam Újvár, Sejje, Galánta, Komárom között állandóan, amikor csak tehettem. Sőt, talán igazán jó barátaim gimnáziumban, Ficedited is Halál Mikágin kívül, igazából Komáromban voltak, meg Galántán voltak, meg Sejjén. Úgyhogy ez az őrületes bulizás fesztivál. Az az igazság, hogy én szerintem középiskolában én rendesen kiéltem magam. Úgy nagyon. És aztán még a Színművészeti Egyetemen is, úgyhogy szerintem én 24 éves koromra kiaknáztam a bulit, és aztán jöhetett a sport. De tényleg. Jó, nem azt mondom, hogy nem jártam el bulizni 24 éves korom után, de az igazán intenzív, hajnalban menő őrületeket, azt szerintem 24 éves korom még teljesen kipipáltam.
0: Aztán beleuntál? Tehát megváltoztál?
1: Hát nem untam bele. Nem feltétlenül, csak szerintem annyi, hogy eléggé belevetettem magam én ebbe az amatőr sportba, a triatlon, meg sziklamászás, meg minden, és akkor az úgy fontosabb volt, mint hajnal 5-ig bulizni. Megmondom, meg volt. Tehát már 25 éves korom fölött már nem nagyon tudott újat mutatni az éjszaka. De tényleg.
0: A sportra majd még visszatérünk, de maradjunk most még a színészetnél, hogy mindig tudatott színész akarsz lenni?
1: Fura módon tudtam, bár a családban így senki nem volt színész, meg így a művészet felé nem ment senki. Olyan fura, hogy ilyen 14-13 évesen, egyébként mikor mentünk ilyen színházakba a színházat nézni, akkor mindig azt éreztem, hogy nem csak nézni akarom, hanem ott is akarok rajta lenni a színpadon. És amikor meghirdették, hogy van amatőr színjátszás, akkor mentem a csemadokba, és akkor a Bárány Jánossal toltuk a Karinthy Frigyes kacsolában forgó kastély. Ez volt az első. És közben meg persze rimaszombati szobalóversenyek másodiktól. Akkor én nagyon exhibicionista voltam, azt gondolom. De igazából volt egy nagy 180 fokos fordulatom a Színművészeti Főiskola közben meg után. Más gondoltam akkor még a színházról. A főiskola kicsit pofán vágott, hogy azért ez nem olyan egyszerű. Mint ahogy én amatőrként elképzeltem.
0: Igen, egyszer egy interjúban azt mondtad, hogy a 4 év főiskola neked nehezebb volt, mint a többi 13 embernek az osztályodból. Miért?
1: Hát ugye még 20 évesen az embernek nincs nagyon kialakulva a személyisége. És hogyha akkor abba belenyúlnak, hogy merre menjen, majdnem, hogy erőszakosan, mesterségesen, az valakinek jó felé megy el, jól alakítják, valaki meg teljesen elveszti saját magát. Hát én az utóbbihoz tartoztam, én nekem kicsúszott arrólam a talaj. A személy, tehát pont akkor vesztettem el, de amikor alakult ki a személyiség, amikor felnőtté váltam, pont akkor vesztettem el ennek a irányát valahogy. Nem tudtam, hogy merre. És akkor ez kihatott a színművészeti egyetemre. A osztálytársaim sokkal jobban tudták magukat képviselni, mint én, és akkor én mindig azt hittem, hogy olyannak meg olyannak kell lennem, mint ők, és valahogy az én teljes őszinte személyiségfejlődésem az elmaradt. Ez az önbizalom és a két lábon állás, képviselni saját magadat, hogy te ki vagy, az egy marha nehéz dolog, főleg ilyen 20 évesen. És az akkor nekem nem is sikerült, ezért volt nehéz.
0: Egyszer azt is mondtad, hogy Alföldi Róbert segített téged átlendíteni ezen a bizonytalanságon.
1: Igen, és ahhoz nem kellett sok minden, hanem azt érezni, hogy valaki hisz benned. Eleve az volt egy nagy dolog, hogy negyedéves voltam, és akkor ő kiválasztott a főszerepre a Táliába, 2002-be. Az egy marha nagy dolog volt számomra. Sokan nem is értették, hogy miért nem a mit tudom én kit, miért pont a Száraz Dénes. Akkor Robi ebbe hitt. Igen, és igazából amellett, hogy egy jó rendező, főleg inkább azt tudom mondani, hogy az a bizalom, amit adott felém, ami sugárzott felém tőle, az bőven elég volt.
0: És a sport is segített mindeközben? Mert akkor nagyjából ez ezután jöhetett, amiről meséltél az előbb 24-25 éves korodban, hogy a sportot kezdted komolyabban menni, az segíthetett mindenben a fejlődésben neked? Vagy éppen ezért jöhetett a sport a képbe?
1: A sport az ugye én mindig egy sportos gyerek voltam, mert nekem még a gimiben az országúti kerékpár volt egy ilyen harmadik opció, tehát a gimnázium, színház és kerékpár, de aztán engedtem. Nem tudom, nem volt elég a színház. Nem elégített ki. Nem volt elég. Tehát nem vagyok az a fajta színész, és ezt nem pejoratívan mondom, mert tök jó, hogy valakinek a színészet a minden. Nekem nem volt elég. És akkor annyira imádtam a hegyeket, imádtam a sportot, hogy ezt a fizikumot, amin van, azt használni. Mindig is a főiskolán is talán a legjobb voltam a Gyöngyösi Tamás mozgás színházában. Talán az ment a legjobban. Ezek a kontakttáncok. Nem tudom, hogy ez segítette valamiben, mert szükségem van rá, vagy egy nem tudom. Nem is tudom elképzelni nélkül az életemet. Tehát olyan természetesen adódott a színház mellé ez a dolog. Én a túlzásba is vittem, mert úgy gondoltam a sportra, mint egy profi sportoló, és rándan elégedetlen voltam azzal, hogyha nem értem el eredményeket. De rá kell jönni arra, hogy hát nem vagyunk elit sportolók, hát nem lehet az első 10-ben lenni egy 50 kilométeres hegyi ultrafutáson. Én mindig úgy álltam hozzá, hogy de. És aztán mindig csalódtam abban is, hogy de hát nem, mert hogy tudnék úgy futni, mint a lengyel terepfutók a Tátrában. Nem lehet.
0: Meg hát nem is profi szinten műveled.
1: Persze, de közben meg annyit foglalkoztam vele, hogy akár már lehetne úgy is. Csak valahogy nem voltam olyan jó benne, mint azok, akik gyorsabban futottak. Jobbak voltak, mindig voltak jobbak, annak jobbak.
0: Két érdekes dolgot mondtál az előbb, az egyik az volt, hogy a sport nélkül nem tudnád elképzelni az életedet, szemben ezzel azt, hogy a színészet neked nem a legfontosabb. Ebből kifolyólag azt kérdezem, hogy színészet nélkül viszont el tudnád képzelni az életedet? Vagy az ugyanolyan, mint a sport, hogy szükséged van rá?
1: Hát inkább azt mondom, hogy nem annyira fontos, hogy csak az legyen. Tehát nem azt mondom, hogy a sport fontosabb, mert nem. A színészet fontosabb az életemben, mert színész vagyok, a sport az egy ilyen kiegészítő, csak valamikor, amikor nem volt annyi munkám, akkor nagyon sok dolgot tudtam erre költeni, vagy tölteni, és akkor sajnos szerintem volt is olyan, hogy a szakmában kicsit elterjedt az, hogy ez a gyerek, hát ez inkább Iron Man, mint színész, és az sokkal jobban érdekli, mint a színház. Lehet, hogy volt, hogy valaki például nem, valami munkák lehet, hogy emiatt mentek el.
0: A hatással lehetett a karrieredre, szerinted?
1: Igen, mert nem, lehet, hogy volt, sőt, szerintem volt olyan színház, amit visszaadtam azért felkérés, mert éppen én Iron Man-re készültem. Mert ahhoz több kedvem volt. És hát akkor ne csodálkozzak, hogy akkor egy idő után valaki nem fog hívni. Igen, ez a sport egy érdekes dolog az életemben, de hát a filmezés, meg egyfajta színház, az engem nagyon érdekel, tehát hogy én színész vagyok. Tehát azt szeretem.
0: Mi a közös szerinted a sportban és a színészetben?
1: Nem tudom, azt szerintem inkább csak levezetése a színháznak. Tehát amikor próbálok egy olyan darabot, amiben vagyunk 15-en, és állandóan mindenki song a színpadon, és már elegem van az emberekből, akkor tök jó kimenni futni az erdőbe. Inkább csak talán a levezetése a színháznak, de ez fordítva is el tud sülni, mert mondjuk annyit edzem, hogy akkor majd a próbán fáradt vagyok, de... Tehát amikor vannak problémák a színpadon, de azok más problémák. Tehát attól még azok vannak problémák, valakik hisztiznek színészek, vagy vinnyognak, akkor, vagy elégedetlenek, akkor arra gondolok, hogy amikor 26 évesen Kazasztánba lógtam egy függőleges sziklafalon, és jött a lavina, az egy szélsőséges, veszélyes helyzet volt ehhez a picsogáshoz képest, amit itt csinálnak. Ilyen néha eszembe jött, de közben meg nem lehet összehasonlítani, mert attól még valid az ő problémájuk, ami miatt hisztiznek. Tehát ezt nem lehet semmibe venni. Csak talán kicsit máshogy kéne. De szerintem személyiségemből is fakad, hogy ilyenkor én általában ülök és nézem őket, és nem értem, hogy akkor most mi a probléma.
0: Egyszer azt mondtad, hogy ugye most nemrégiben elkezdtél boxolni, és ott talán ez az a sport, ami a legközelebb áll a színészethez. Ezt miért mondtad?
1: Igen, egy ilyen váltás, hogy most 26-tól 46 éves koromig volt a hegyek, meg a triatlon, és akkor most volt egy-két barátom, akik készültek erre a Starboxra tavaly, és akkor ők nagyon megmérgeztek engem ezzel, és akkor az ő hatásukra elmentem. Hát ami miatt közelebb áll, hogy kontakt sport, olyan, mint a tánc, és iszonyatosan kell figyelni a partnerre, hogy éppen a te reakciódra ő mit reagál, és te mit reagálsz az övére, ugyanúgy, mint a színpadon. Tehát ugye a triatlonban, vagy a hegymászásban, meg ugye az, hogy teljesen magadban vagy, az edzéseken is egyedül vagy, a sziklán egyedül vagy, mind így magadban vagy, és talán már túl sokat volt, ami nagyon magamba, és a box pedig arra kényszerít, hogy kinyiss. Voltak épp társalogj idézőjelbe. Ott vagy egy boxklubban, egyrészt kommunikál is, beszélges emberekkel, másrészt meg maga a sport is egy olyan, hogy kommunikálsz. És hogy bejön egy-két pofon, az meg tök jó. Mert egyrészt ugye marra nagyon jó tartást ad önbizalmat a hétköznapokban, szerintem nagyon jó dolog. Meg ez benne van ez a személyiségemben például, beleállni a dolgokban, és nincs problémám ezzel a boxban, hogy tehát jöhetnek sokkal tapasztaltabbak is jobb boxolók, mint én. Hát általában olyanok vannak, hiszen én 6 hónapig üzem ezt a dolgot. De hogy azt veszem észre magamon, hogy tök jól ott maradok a ringben, és nem az van, hogy hagyjuk abban, mert ő sokkal jobb, mint én is félek, hanem beleállok. És ezt jó tudatosítani, hogy ilyen vagyok. De mondom, ami a legfontosabb, tehát amit kérdeztél, az a kommunikáció és a kontakt. Ugyanaz, mint a színpadon. Figyelsz és reagálsz arra, hogy ő mit csinál. Nagyon élesen és koncentráltan. Ezért hasonlít a box legjobban színészethez.
0: Te szenvedélyes ember vagy?
1: Szerintem igen. Ugye, amit elkezdek, akkor azt csinálom. Nagyon-nagyon ritkán lépek vissza valamitől, sőt, soha, hogyha valamit bevállaltam, akkor azt végigcsinálom. Tehát ez például, ez jellemző rám. A szenvedélyesség az inkább bizonyos témákban, az élet bizonyos területein vagyok szenvedélyes, nem általában vagyok szenvedélyes. Tehát, hogyha valakit megkérdeznél, hogy milyen a Dénes, akkor lehet, hogy azt mondanák rá, hogy egy introvertált, inkább magába húzó, magába forduló ember, de közben, hogyha valaki megkérdezi, hogy milyen volt, amikor most egy barátommal a Mont Blanc körbetúráztunk, arról tudok beszélni 3 órán keresztül iszonyat szenvedélyesen. Tehát ezek a dolgok, amiket szeretek, azokról tudok szenvedélyesen beszélni, de alapvetően nem vagyok egy ilyen, nem jellemző rám a szenvedélyesség, a szenvedélyes ember, amilyen az szenvedélyes ember a hétköznapokban, szerintem.
0: És milyen volt a Mont Blancom, az a túra?
1: Az jó, egy nagyon jó barátommal voltam, és ott már mi megmásztuk a Mont Blanc kétszer is, 2004-ben, meg 2006-ban magát a hegyet, most pedig körbe túráztuk, ez egy 12 napos, ez egy 170 kilométer. Amikor sokat futottam, akkor volt tervem, mert ott van egy ilyen UTMB, hogy körbefutják azt egy-két nap alatt, de most inkább végsétáltok és sátoroztunk, jó volt. Jó volt. De ezekben mindig az a jó, amikor este sátrot állítasz, veszel egy sört, és üldögész a sátor mellett. A menet közben azért az nem olyan jó, mert marha nehéz a hátizsákot. De nagyon jó, nagyon jó.
0: Akkor ott a magány is feltölt? Mert ugye mondtad, hogy introvertált ember vagy, tehát a magány is fontos neked ennél a, ezeknél a túráknál?
1: Hát az introvertált embert azt úgy értem, hogy, tehát nem, szerintem nem az vagyok, csak jól el vagyok magammal. Hosszú ideig nem szeretek mondjuk együtt lenni egy nagy társasággal. Hát igen, hát ez tök jó dolog, ugye, hogy megyek órákon keresztül, és egy olyan barátommal voltam, akivel, hogyha megyünk 10 órát, és nem szólunk egymáshoz, akkor nincsen semmi gond. Mert más csináljuk több mint 20 éve. Hát igen, az is jó, tehát annál nincs jobb, hogy mész egy ösvényen, és elnézel balra, és ott vannak a 4000-es hegyek, meg a gleccserek, és akkor te csak sétálsz. Persze, az jó. Nagyon jó, nagyon jó. Ebben igazából az a jó, hogy nem nagyon jössz rá te semmire ott, hanem pont az a jó, hogy nem nagyon gondolkodsz. Tehát nem fejted meg ott az életedet. Amiről azt lehet én, hogy visszajössz, és akkor egy más ember vagy, és akkor, na, akkor tudom, hogy mostantól kezdve ács leszek. Nem. Hanem, hogy azt veszed észre, hogy eltelt 3 nap, és úgy igazából nem nagyon erőltetted, nem nagyon gondolkodtál semmit. Én pedig ezt szeretem ott.
0: Beszéljünk arról, amivel az elmúlt hónapokban vagy évben írtak a sajtóban, vagy benne volt a sajtóban, ugye, hogy úszómester voltál a dagályúszodában, mert hogy nem kaptál elég munkát a színész szakmán belül. Ez téged elbizontalanított a színészettel kapcsolatban?
1: Hát annál jobban, mint ahogy a főiskolán elbizonytalanítottak, annál jobban nem. Inkább csak tudom milyen kételkedni magadban. Tudom milyen az. Nagyon jól tudom. Ez nem az volt. De fura módon nem estem kétségbe. El voltam én ott magamnak. És pont annyi ideig tartott, amennyi ideig kellett. Másfél évig tartott, és a másfél év után már éreztem, hogy nekem nem kell itt maradni, mert ez az állami gépezet, ahogy működött, és ahogy megvannak ezek a hierarchiák ezeken a helyeken,

0: Persze, pont azért mondom azt, hogy ott a színházban, vagy a filmen, tehát addig dolgozol, ameddig szükség van rá. Tehát, hogyha 10-től 2 ki van írva a próba, de te csak délben már befejezed, akkor elengednek haza. Mert már nem ülj ott, ne ülj ott, csak akkor, hogyha akarsz. Na, ez nem működik egy 8, reggel 6-tól 2-ig tartó állásban. És én sose csináltam, és nekem ez volt a furcsa. Hogy de miért legyek még itt? Hát azért, mert akkor lehúzzák a fizetésedet, mert hazament egy órával hamarabb. Ja, tényleg. Akkor jó, akkor még ülök az öltözőbe egy órát, és nyomkodom a telefonomat, jó. Ahelyett, hogy csinálhatnék sokkal több értelmes dolgot. Úgyhogy igazából ebből lett elegem. Az, hogy ülök és nézem a 50 méteres medencét, és figyelem az embereket, annak van értelme, mert hát azért évente egyszer szükség van ránk. Vagy kétszer. Tehát van, amikor valakit ki kell menteni.
1: És volt ilyen? Szükség volt rád?
0: Nekem volt egy epilepsziás kisfiú, de kinn a nyugágyon, arra kellett mentőt hívjam, meg azt kellett figyeljem, stabilba rakni, és nem hozták a nagyszülője a gyógyszerét. Egy ilyen szélsőséges esetem volt. Viszont egy kollégám, én nem voltam ott, volt életmentés, igen, volt, aki meghalt reggel 6-kor is kimentették, de aztán újraélesztették, de meghalt a vízben, tehát megállt a szíve. Nyáron durva, mert a dagály az ugye a strand is, és amikor 2000 ember van bent, voltak épp az emberek között, alig van szabad vízfelület, tehát olyan, ott nagyon kell figyelni, hogy éppen egy kisgyerek már továbban a víz alatt, mint ami normális. Azt nagyon kell figyelni, mert ugye a felelősség csak a miénk. És nyáron azért nem is unatkoztam, ott volt mit csinálni. Télen azért ott, ahogy mondtam, ott jobba kell lenni magad. A dal, termál medence, zárt, ülsz, reggel 6-kor elindul, és ott ülsz 2-ig.
1: Jó volt újra visszatérni a színpadra? Jó érzés volt?
0: Mindenképpen jó volt azt abba hagyni. Meg ugye azt azért hozzáteszem, hogy amikor elkezdtem ezt a dagályt, akkor volt egy olyan probléma, hogy volt, az nyáron volt, 24-ben, hogy volt havonta 3 előadásom. Abban nem lehet megélni, tehát ez szükséges volt, de a színház az nem maradt el. Tehát már most novemberben, tavaly novemberben már volt 12 előadásom. Tehát többek között ezért is kellett abba hagyjam, mert akkor jött egy felkérés, még egy felkérés, és akkor már nem lehet egyeztetni egy teljes állású munkával. Jó, jó, igen, jó, hogy vannak felkérések, igen. És most szerencsére olyan darab is fog jönni, hétfőn kezdjük el, ami miatt színész is lettem, mert ugye azért nem minden színdarab, meg színház jelenti azt, hogy ezt én ezért lettem színész.
1: És ez milyen darab most?
0: Ez egy francia végjáték, és 4 szereplős lesz, ez az Orlainál csináljuk a belvárosiba, és tök jó, mert 2 osztálytársam, a Péter Kata, Járu Zsuzsi lesz benne, és a Sruf Milán, aki pedig egy utánuk lévő Máté Gábor osztály, tehát egy Máté Gábor osztályosok előadnak egy 4 szereplős darabot. Van egy házaspár, és akkor a felső házaspár a szomszédokat meghívják magukhoz, és 4 teljesen, vagy 2 teljesen különböző pár, és akkor az abból adandó dolgok, hogy még vannak. Egyik házaspár az nagyon szabad elvű, bármi, és a másik pedig már egy hosszú házasság után kicsit már, és akkor ebből adandó problémák. Ez nagyon jó. Hát végül is a színházban mi a jó most, érted? Csinálhatsz Agatha Christie-t, mert marha jó krimit nézni, de közben igazából az a jó, amikor görbetükröt mutatsz, és az emberek szembe kerülnek saját magukkal, és azt mondják, hogy tényleg az én házasságomban, de jó ég, tényleg, Jézusom, és mennyire abszurd, és ezen nevetnek a saját dolgain, nevetnek. Ez a nagyon jó, amikor szembe kerülnek, és úgy mennek haza, hogy és csináltam 2 ilyet, az egyik volt a Lavina a belvárosiba, a másik pedig a Kótfejtő, ami még mindig megy a 6 színbe. Ez 2 olyan darab, amiért színész lettem, és ami olyan dolog, ami az egyik az érzékenyít, nagyon. 3 különböző karaktert játszok a Kótfejtőben, és 3 különböző ember emberként tudok reagálni az autizmusra, a homoszexualitásra, meg a zseniségre, mert hogy Alan Turingról szól. Ez nagyon fontos a színházban szerintem, hogy persze kell szórakoztatni, és nagyon fontos a magánszínházaknak az, hogy a bevétel a pénz, mert abból élnek, a jegyeladásokból, de fontos, hogy társadalom kritika legyen a színházban, és reagáljunk a történésekre, ez feladatunk.
1: Beszéltél, vagy meséltél itt az első bizonytalan évekről, amikor az egyetemen voltál, de hogy mikor tudtál újra önmagad lenni, és mikor érezted úgy, hogy olyat csinálsz, ami miatt elkezdted a színészetet, vagy a színész szakmát? Mikor érezted először úgy?
0: Én nagyon sokáig keresgéltem magam, én ilyen szempontból nagyon későn érő típus vagyok. A színjátszás szempontjából. Hát kétségeim mindig vannak az embernek. Tudod-e a szöveget, vagy elég jó? Csak ugye ez nem mindegy, hogy milyen szinten emészt föl. hogy vagy elég jó, és tudod el a szöveget. Tehát, hogyha ez meg

0: Határozza, miközben a színpadon beszélsz, az nagyon nem jó. És szerintem mostanában, most amiről beszélek, ez a kódfejtő. Ott azt, amikor bemutattuk, ott kezdtem el valamit érezni, hogy tényleg erősen jelent valamit az, amit csinálok. És ez tényleg, ez akkor 45 évesen jött el. Tehát, hogy addig is csak az értsd jól, de addig is rengeteg minden olyan dolgot csináltam, ami szerintem jó volt. Csak az, hogy határozottan tudom képviselni azt, a véleményemet akár a világról, meg saját magamról, az csak most jött el.
1: Előbb említetted, hogy a medence mellett jobban kell lenni magaddal. Ez a színpadra is érvényes? Akkor tudsz jó lenni a színpadon, ha jobban vagy magaddal? Fontos egy színész esetében?
0: Alapvetően igen. Tehát alapvetően vannak kivételes esetek, de azt gondolom, hogy ezt a szakmát akkor lehet csinálni, hogyha össze van rakva a személyiséged, és egybe vagy. Tehát, hogy egészséges elmével lehet ezt csinálni, mert ez egy szakma. Lehet iszonyatosan komoly elakítást csinálni, mondjuk egy drogost megmutatni, úgyhogy te is magad is szúrod magad heroinnal, és akkor azt fölvinni a színpadra, de én azt gondolom, hogy az nem feltétlenül a szakma. Tehát akkor az volt a kép, nem kell játszani semmit. Mert az vagy, aki vagy felrakják színpadon. Jó, van egy kis tehetsége, de ugyanolyan életet kell élni, normális életet kell élni. És az a tehetség, hogy van egy életed, azt te éled, te is jársz bevásárolni, meg csinálsz mindent, és akkor amellett pedig este a színházba pedig érted, tehát az, hogy még a gyerekedet sétáltattad a játszótéren délután 3-kor is boldog vagy, és akkor be kell menni játszani nem tudom milyen írdatlan, tragikus életeket. Ez nagyon nehéz. De hogyha valakinek folyamatosan tragikus élete van, és egyedül él, és emészti magát, és akkor azt folytatja tovább a színpadon, hát oké, ez látunk fantasztikus zseniket így, de hát az azért nagyon ritka. Igen, szerintem, tehát egy összerakott erőszemélyiségnek kell lenni ahhoz, hogy te tudjál játszani irdatlan szélsőséges karaktereket, hogy aztán a lejövő a színpadról tudjál egy normális életet élni.
1: Civil életben, a hétköznapokon, amikor nem vagy a színpadon, akkor milyen életet élsz, egy nyugodt családi életet? Teremtesz magadnak?
0: Persze.
1: Azon kívül, hogy mászod a hegyeket,
0: igen,
1: vagy éppen boxolsz.
0: Igen, tehát ez fontos, hogy azért, tehát azért benne, pont a feleségem mondta, amikor, hogy azért az én személyiségemben benne van ez a veszélykeresés, ez az adrenalin függőség, ez benne van. Tehát magát az adrenalin függőségemet a színház nem elégíti ki. És most megtaláltam a boxot, ez tök jó dolog. Hát még nem törik el az orrod. De hát az meg összefor. De igen, alapvetően igen, tehát szeretek erdő mellett élni, az nyugodt legyen az otthoni környezet.
1: A színpad az nem adja meg az elegendő adrenalin fröccsöt?
0: Nem. Fizikailag nem használ ki eléggé. Nem, tehát muszáj, nem is tudnék elaludni, hogyha nem. Hát nem azt mondom, hogy lenullázom magam, de azért egy jó 30%-ra nem szedálom le magam naponta. Figyelj, az tök jó dolog, hogy én megtaláltam a sportot erre a dologra, mert lehetne más is találni, más függőséget. Egyszerűbb az alkoholhoz nyúlni, egy kicsit összetettebb lefutni 20 kilométert, mert ahhoz tenni is kell. Hát nekem ez van.
1: Beszéljünk egy másik fontos szerepedről, ugye, amit nem kerülhetünk el, a Tamás atya szerepéről. Arról beszéltél már korábban, hogy már egy picit sok volt, ugye 12 éve már nincs meg ez a szerep, de még mindig vele társítanak már. Már elég volt ebből?
0: Nem is,
1: mint például én is most.
0: Igen, hát nem is feltétlenül az emberek az utcán, az már nincs. Hanem valójának ez annyira erős volt ez a karakter, hogy igazából a szereposztók, tehát a filmesek, ugye, hogy őszintén legyünk, a filmrendezők nem igazán járnak színházakba. Ha megjárnak színházba, akkor mondjuk elmennek a katonába, vagy nem tudom, őrkénybe, de úgy igazából szerintem nem erőltetik meg magukat, hogy nézzenek, és ismerkedjenek új színészekkel. És ugye nekem a Jobban-Rosszban volt egy annyira meghatározó, azt mindenki ismerte, mindenki az országban, és határokon túl, hogy azzal a nagyon szelíd Tamás atyával azonosítanak még talán a mai napig is a filmrendezők, ami szerintem hülyeség, hát ez egy szerep volt. Illet hozzám, hát de köszönöm szépen, hát 12-ben befejeztem, vagy mikor 14-ben, tehát hogy Igen, tehát ilyen szempontból. Az, hogy az emberek megismernek és azonosítanak azzal a karakterrel, az nem baj, hát az természetes, hogy a néző, aki nézte, hát az a gondom lenne, akkor hülye lennék, hiszen én vállaltam, én csináltam. Inkább azt gondolom, hogy hogy akik a szerepeket osztanak, ebből nem tudnak, ezzel nem tudnak túllépni.
1: Színház vagy film?
0: Film. Film, mindenképpen igen. Az valahogy egy ilyen koncentráltabb, felszívod magad, és egy rövid idő alatt meg tudod csinálni azt, amit kell. És utána azt elrakod, mert az már benn van, föl van véve, és akkor lehet menni tovább. És ez úgy, nekem az úgy mindig ment, hogy valakiknek nehezeire esik, hogy mondjuk egy nap fölvesznek 20 jelenetet ilyen napi sorozatokba, az nekem úgy mindig ment rákoncentrálni, és akkor végigcsinálni. És hogy sosem zavart engem az, amit sok színész, hogy Jézusom, ez csak egy napi sorozat, ez nem igaz. Tehát amikor egy napi sorozatot forgatsz, akkor ugyanolyan jól kell csinálni, mint hogyha a Szabó Istvánnal forgatnál. Hát a végeredmény nem az lesz természetesen, de amikor azt mondják, hogy tessék, neked azt kell csinálni, mintha a Szabó Istvánnal dolgoznál.
1: Van most kilátásban? Film vagy tévészerep?
0: Nem, nincs. Nem tudom, miket csinálnak most.
1: Van hiányérzeted így a filmes pályafutásoddal kapcsolatban?
0: Van, persze, hát filmeznem kéne.
1: Ugye a Hurok című filmben játszottál főszerepet. Mi volt az oka, hogy aztán filmek nem jöttek, vagy nem jött annyi?
0: Szerintem ezek ez kapcsolatokon múlik. Az, hogy az ember eljárjon filmpremierekre, hogy az ember ismerkedjen, az ember jelen legyen. Én nem vagyok, pedig kéne. Ez szerintem az alapja annak, hogy egy rendezőnek eszébe jut három színész, arra az egy szerepre, akkor az egyik azt te legyél. Az nem hozott semmit. Megcsináltuk, szakma dicsérte, az nem hozott semmit. Utána jöttek aztán sorozatok ízig-vélig, mint a apák, hazatalálsz, leforgattam a Kék Rókot, tévéjáték főszerepét, tehát hogy ezek voltak, de az nem a Hurok miatt volt. Sőt, aztán a Madarász Listi csinált még sorozatot, aztán nem is hívott semmire. Tehát, hogy úgy, még maga a rendező sem hívott. Úgyhogy abból nem lett semmi.
1: Mik a terveid a színészettel kapcsolatban, vagy hogyan látod a jövőt, a következő éveket?
0: Sehogy, de ezt már megszoktam. Tehát nekem nagyon sok évadom úgy ér véget, hogy fogalmam sincs, hogy mi lesz szeptembertől. Ez van most is. Hogy hál' Istennek most van pár darab, ami még át fog menni szeptemberbe, és azt játszani fogom. De nincs felkérés semmi.
1: Van olyan szerepálmod, amit még nem csináltál meg, és szívesen megcsinálnál?
0: A Macbethet. Egy jó Lady Macbethtel. Meg egy jó rendezővel. Az elég fontos, hogy ne csak azért rendezem meg a Macbethet, mert megbízta őt a színház vezetője, hanem legyen elképzelése arról, hogy mit akar a Macbethtel. Aha, azt nagyon.
1: És mire vagy az eddigiekből a legbüszkébb?
0: Hát a Hurokra azért büszke vagyok. Végül ez egy mozifilm főszerepe. Erre a Kódfejtőre nagyon büszke vagyok, amit játszunk a 6 címben. Nem tudom, hát meg magamra, hogy még mindig valahogyan vét vagyok ebben a szakmában, és még küzdök, hogy valami legyen belőle. Hát főleg ezért, hogy valahogy mindig megbicsaklik ez a dolog, de valahogy mindig nem enged el a szakma, és mindig vissza-vissza tudok jönni, és újra ott lenni. Arra büszke vagyok, igen.
1: Újvárba jársz még vissza?
0: Most már nem járok vissza, mert szüleim átköltöztek Veresegyházára 2 éve, úgyhogy nem ott laknak, úgyhogy nincs miért hazamennem. Vadkerti Katalin 98 éves keresztanyám nemrég halt meg, még én miatta visszamentem párszor, de most már az sincs. Úgyhogy Újvár az most nem, már nem.
1: Újvárinak tartod még magad, vagy már magyarországinak?
0: Hát én újvári vagyok, hát felvidéki vagyok, igen. Tehát, hogy az van. Sosem leszek budapesti, mert itt nincsenek gyökereim, tehát nekem ott vannak gyökereim, attól még, hogy most nem lakik ott, nem laknak ott a szüleim, attól még én újvári vagyok. Ezen nem is akarok változtatni. De ennek örülök is, mert ez voltak épp egy színes volt az életemben.
1: Volt bármiféle előnye vagy hátránya az életedben, vagy a szakmádban annak, hogy Szlovákiából jöttél?
0: lehet, de én nem vettem észre ezt. Hát a főiskolán ugye nagyon sok volt a budapesti, nem igazán tudták hová tenni, hogy határon túli magyar. Tájékozatlanok voltak ezek a budapesti gyerekek. Jó színészek voltak, vagányok, de az, hogy 40 ezeres városból jöttem, de megkérdezték, hogy akkor nektek vannak otthon libáitok, meg malacaitok. Nem mondom, a szüleim tanárok, és egy polgári lakásban lakunk Újvárban, a főtér közepén, közöm nincsen, nem fogalmuk se volt, hogy ide jöttél, hogy nem Pozsonyba jársz, tehát fura, nem tudták ezt hová tenni.
1: Neked változás volt, hogy Budapestre jöttél Újvárból?
0: Hát mostani fejjel szerintem biztos, hogy megpróbálnám a pozsonyi színművészetit talán. És nem a Budapestit is, de lehet, hogyha most lennék megint 18-19 éves, akkor megpróbálnám a pozsonyi felvételit is. Nem mindegy, hogy ez olyan rosszul alakul, mert nem alakul rosszul. Vagy tök vannak tök jó dolgok, csak valahogy nem stagnál, vagy nem építkezik, hanem mindig visszaesek, és aztán újra fel kell egy kicsit lapátolni magamat. De ez nem egy olyan karrier, ami így ilyen szépen ível, hanem egy ilyen bukdácsolós karrier. Akár szerepek szintjén, filmek szintjén, vagy ez a másfél éves úszodában való dolgozás. De amire hozzáteszem, amire inkább büszke vagyok, mint az, hogy Jézusom, nem volt munkám, és muszáj más csinálnom. Egy szakmám.
1: Igen. Éppen ezt akartam kérdezni, hogy így viszont nem izgalmasabb, mint hogy egy kiszámítható úton haladnál?
0: Mindenképpen. Biztos, hogy néha vágyok arra, hogy társulatban legyek, de hogy akármilyen társulatban, azt mondjuk nem. Tehát az, hogy mondjuk van egy társulatban 100 ember, és akkor évente mondjuk így lesed a szereposztásokat, hogy akkor most vajon belekerültél a darabba, vagy megint nem használnak, az egy most így a biztonságért az egy jó dolog lenne, de szerintem jobb ez a szabadúszás.
1: Ha újra eljönne egy olyan időszak, amikor kevesebb a szerep, akkor ismét vállalnál valamilyen más szakmát?
0: Hát muszáj lenne, ne hülyeskedj, hát ki adna pénzt.
1: Milyen embernek jellemezne téged a családod és a barátaid? Mit mondanának Száraz Dénes vagy Száraz Dini? Milyen ember?
0: Múltkor a fiam azt mondta, aki 14 éves, hogy nem vagyok egy általános apuka, mint a többi osztálytársának az apukái.
1: Ez mit jelent? Hogy ő hogy értette?
0: Nincs őrhasam, nem kopaszodok. Hát meg talán az, hogy egy vagány apukája van, akivel úgy tud lenni, mint hogyha a kortársa lennék. Talán ő erre értette, hogy nem az a tipikus apuka, hanem hogy ugyanolyan dolgok érdekelnek, akár mondjuk, mint őt, akár sportterületén, vagy... Meg erről meg nagyon szereti ezt, hogy én szerintem színész vagyok, és szereti ezt nézni a színházban. De ez az egyenesség azért eléggé jellemző rám, de nem feltétlenül azért... Hogy megmondom az embereknek, én most nagyon a tutit vagy a társadalomról, hanem magammal szemben vagyok szerintem nagyon őszinte. És nem vagyok megalkuvó saját magammal, és nem hitegetem magamat, hanem tisztában vagyok a helyzettel. Ő például a feleségem ezt mondaná rólam, hogyha megkérdeznéd őt.
1: És ha neked magadat kéne jellemezned?
0: Nekem ez tetszik, amit most beleadtam a feleségem szájába. Szerintem maradjon ez az, ami az akaraterő, az szerintem nagyon-nagyon erősen jellemző rám. Nem nagyon látom értelmét mást mondani, mint ami van. Hitegetni embereket, vagy magamat, igen, ez így fontos. Hogyha mondjak rosszat is, az például nagyon fontos lenne a kommunikáció gyakorlása, az érzelmi intelligencia. Ezek hiányaim, mint amit mondtam, hogy kapsz filmszerepet. És azt nem azt mondom ezzel, hogy benyalsz valakinek, hanem simán eljársz helyekre, és ismerkedsz, és beszélgetsz, és nyitott vagy, és kommunikatív. Ebben nagy hátrányai, hiányosságai vannak.
1: Magadat milyen színésznek látod?
0: Magamba zárkózott vagyok, aki ilyen kicsit ilyen megközelíthetetlen. Ezt sokszor kapom kollégáktól. És ezen jól lenne változtatni, mert én azt gondolom, hogy nem. Olyan vagyok, amilyen vagyok, igyekszek kommunikálni, de ez nagyon kevés ezek szerint. Ezt például többször megkapom. Ez azért, hogy az érzelmek kimutatása. Ezek szerintem hiányosságom, szerintem valami ilyesmit mondaná a szakma is rólam, hogy egy kicsit jobban mutasd magad, aktív legyél érzelmileg, kapcsolatfelvételben, kommunikációban, valami ilyesmi. Tehát szerintem az lenne, hogy egy ilyen kicsit magának való gyerek, akivel nem igazán tudjuk hová tenni, mit kezdeni vele. És ez szerintem látszik az én szerepeimben, meg az egész szakmámon, hogy akik adják a munkát, az nem nagyon nyúlnak aztán újra utánam. Valahogy ilyen fura.
1: De mindeközben akkor jóban vagy magaddal?
0: Igen, mert én azt gondolom, hogy ez nem olyan nagy... Ez nekem ez így tök oké lenne, hogyha nem azt kapnám, hogy ez így nem oké.
1: Az elmúlt percekben Száraz Dénes színművész volt a beszélgető partnerem. Köszönöm a beszélgetést!

Kedves hallgatóink, ez volt már a Nyugaton a helyzet. Az elmúlt órában Száraz Dénes színművész volt műsorunk vendége. A vele készült beszélgetést hamarosan podcast formájában is meghallgathatják rádiónk Spotify csatornáján. A mai műsort jövő hét szerdán a 13 órai híreket követően megismételjük itt a Pátria Rádióban. Zsapka Levente és Vasi Essó Lívia hangmérnökök, valamint Puha József zenei szerkesztő nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak az elmúlt órában. Fica Jánost hallották. Legyen szép a napjuk!

0: Kedves hallgatóink, az elmúlt órában a Nyugaton a helyzet egy korábban sugárzott adásának ismétlését hallották.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A tisztesség és a tolerancia fontosságát hangsúlyozta ünnepi beszédében az államfő. Magyarországon a Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékeznek. Folytatódik a változóan felhős idő. Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. Peter Pellegrini államfő a szlovák nemzeti felkelés 82. évfordulóján az emberség, a tisztesség és a tolerancia fontosságát hangsúlyozta. Veszterce Bányai beszédében arra figyelmeztetett, hogy a társadalom nem maradhat közömbös a gyűlölettel és az emberi méltóság megsértésével szemben. A felkelés résztvevőinek áldozatvállalását méltatva kijelentette, a szlovák nemzeti felkelés a modern szlovák államiság egyik megkérdőjelezhetetlen történelmi és értékrendi forrása. Pellegrini bírálta a mai közéleti viták színvonalát is, amelyek szerinte gyakran a közösségi médiában elérhető pillanatnyi figyelem megszerzéséről szólnak. Robert Fico miniszterelnök szerint a szlovák nemzeti felkelés a modern szlovák történelem legjelentősebb eseménye, értelmezése körül azonban továbbra is vita zajlik. A felkelés 82. évfordulóján mondott beszédében úgy fogalmazott, hogy a nácizmust ugyan katonailag legyőzték, de annak eszméi nem tűntek el. Fico bírálta az általa Európában tapasztalt orosz ellenes hangulatot is, és több diplomáciát sürgetett az Európai Unió részéről. A kormányfő szerint Oroszországot lehet bírálni, de Európa biztonsága és békéje hosszú távon nem teremthető meg nélküle. Legalább 37-re emelkedett a Kijev közelében végrehajtott orosz dróntámadás halálos áldozatainak a száma. A Bucsa járásban található Mila település egyik raktárát érte találat, ahol robbanóanyagokat feltehetően lőszer tároltak. A támadás után hatalmas tűz és több robbanás történt, több tucatnyian megsérültek és csak nem 400 embert evakuáltak. Az ukrán ügyészség vizsgálja, szabályosan tárolták-e a robbanóanyagokat a lakóövezet közelében. Volodymyr Zelenszkij szerint a mulasztások felelőseinek is számot kell adniuk döntéseikről. 500 évvel ezelőtt elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de Magyarország nem tűnt el, jelentette ki Magyar Péter a Mohácsi csata 500. évfordulóján tartott emléknapon Mohácson. A magyar miniszterelnök hangsúlyozta, a Mohácsi csatában elvesztettük a királyunkat, elveszett az ország politikai egysége. Olyan évszázadok következtek, amelyekben sokszor maga a magyar államiság fennmaradása is kérdésessé vált. De Magyarország nem tűnt el, mi nem tűntünk el, hangsúlyozta a kormányfő, hozzátéve, ez talán Mohács legnagyobb üzenete. Erdő Péter szerint a Mohácsi csata emléke nem csak a verességről, hanem a hűségről, a helytállásról és a közösségért vállalt felelősségről is szól. A bíboros esztergom budapesti érsek a csata 500. évfordulóján közzétett üzenetében felidézte, Mohácsnál II. Lajos király mellett egyházi és világi vezetők, valamint katonák ezrei vesztették életüket. Erdő Péter arra kérte a magyarokat, hogy tanuljanak történelmükből, tegyék félre a széthúzást és személyes érdekeik helyett keressék a közösség javát. Donald Trump szerint az Egyesült Államok megállapodást kötött Venezuelával, amely több mint 65 milliárd hordónyi bizonyított venezuelai olajtartalék felett biztosítana többségi amerikai ellenőrzést. Az amerikai elnök azt állítja, hogy az egyesség több mint kétszeresére növelné az Egyesült Államok olajtartalékait, és hosszabb távon csökkenteni az üzemanyagárakat. A megállapodás részletei egyelőre nem ismertek. A hírt Venezuela sem erősítette meg, ezért az egyesség pontos tartalma és feltételei továbbra is tisztázatlanok. Több milliárd dollárba kerülhet Nepál újjáépítése a pusztító áradások után. A nepáli külügyminisztérium szerint a katasztrófa mérete már meghaladja az ország saját lehetőségeit, ezért nemzetközi segítséget kértek. A mentőcsapatok eddig 626 áldozat holttestét találták meg, több mint 2400 embert pedig továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Nepál speciális hűtőberendezéseket és igazságügyi orvos szakértői segítséget is kér az áldozatok azon. A hatóságok szerint egyelőre továbbra is az ember életek mentése a legfontosabb feladat.
0: Időjárás.
1: Felhős borult az ég, amely napközben fokozatosan kiderül, helyenként előfordul zápor, zivatar, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Éjszaka 17 és 12 fokig hűl le a levegő, holnap folytatódik a változóan felhős idő 17 és 32 fok közötti hőmérséklettel.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt az R1-esen Völcskovcénél, a Nyitra felé vezető oldalon egy sáv járható, torlódás alakult ki, vezessenek óvatosan.
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Szövegköz Aszmár Léviával.
3: Köszöntöm a Pátria Rádió hallgatóit! Az idei madácsdíjasokat bemutató sorozatunk következő részét hallhatják azok, akik ma velünk tartanak. 4 héttel ezelőtt Böszörményi Péter volt a vendégem. Pontosabban én voltam az ő vendége, hiszen feleségével, Mészáros Tündével együtt ebéddel vártak budapesti otthonukban. Már ekkor jeleztem, hogy 2 beszélgetés is készült a látogatás alkalmával, ma a második kerül adásba. Mészáros Tünde Pozsonyban született, és itt is töltötte gyermekkorát, majd a prágai Károly Egyetem bölcsészettudományi karán végezte tanulmányait. 2-szeres Madács díjas, 2-szeres Madács Nívó díjas műfordító, és a szlovák irodalmi közeg is jutalmazta munkásságát. 2024-ben ő vehette át a Szlovákiai Írószervezetek Szövetsége Pavolország Vjezdoszláv díját. Főként kortárs szlovák és cseh irodalmat fordít. Többek között Pavol Rankov, Veronika Sikuló vagy Szilveszter Lavrék művei olvashatók neki köszönhetően magyarul, de Daniela Capitányová nagy sikerű Knyihao Cintorinje című könyvét is ő fordította, Könyv a temetőről címmel, amelyből nem kisebb sikerű monodráma készült az Örkény Színházban Bíró Kriszta szereplésével. Tagja a Műfordítók Egyesületének, a Szépírók Társaságának, valamint a Bázis Egyesületnek. Az Abacus Plus kiadó honlapján található rövid önéletrajza szerint kedveli a hüllőket, kétéltűeket, a barátait és a családját. A tavalyi könyv megjelenések közül az érsekújvári születésű, magyar anyanyelvű, szlovák és magyar nyelven is alkotó Peter Macsovszky Tantalopolis című regényének magyar fordításáért érdemelte ki a Madács Nívó díjat. A szöveg különös világba kalauzolja el olvasóját. Főhőse egy szlovákiai magyar származású egyetemi tanár, aki Brazíliából tekint végig életén. A sajátos ritmusú könyv rendkívül sokféle szöveg és műfajtípust mozgósít. Az expat főhős Szoborkai ennek segítségével idézi fel gyerekkorát, gyerekkori, főként magyar olvasmányélményeit. Tudományos karrierének állomásait teszi közzé kedvenc írójáról, Szent Kuti Miklósról és kedvenc festőiről, Csontváriról és Hokusairól szóló eszmefuttatásait, valamint írja le braziliai, gyakran egzotikus, megmagyarázhatatlan élményeit, tapasztalatait. A kötet 2016-ban elnyerte a legrangosabb szlovák irodalmi elismerésnek számító Anasoft Litera díjat. Ennek kapcsán beszélgettünk egyebekről is.

0: Gondoltam, hogy nem kérek előre életrajzot, önéletrajzot, hogy majd a saját erőmből összekaparom azokat az információkat, amikre szükségem van. Hát nem volt túl egyszerű, például próbálkoztam azzal, hogy összeírjam az összes fordításodat. Te számon tartod?
1: Annyira, hogy amikor le kell adni valahova egy publikációs listát, akkor azt frissíteni szoktam, mindig hozzáírom az utolsókat, amik épp elkészültek, illetve ugyanúgy benne vannak azok, amik készülőben vannak, és innen tudnám visszakeresni én is, hogy mi volt. Persze vannak emlékezetes dolgok, amiket nem fogok elfelejteni, de úgy nem tudnám felsorolni természetesen mindet, és főleg nem időrendi sorrendben.
0: De hogy így mennyiségileg nagyjából, tehát hogy vannak ugye nem csak szlovák nyelvből keletkezett fordításaid is, vannak angolból, vannak csehből is, illetve német és francia, de hogy így nagyságrendileg körülbelül milyen számról beszélünk, ez megvan neked?
1: Hát azért nem tudok pontos számot mondani, nem tudom, szerintem valahol 50 és 60 között, de azért ebben van olyan is, ami nem szép irodalmi könyvfordítás volt, hanem mondjuk valamilyen hobbikönyv, ezek között akadtak németből, mert szép irodalmat nem fordítanék németből, illetve hát egy-két ilyen nagyon vékony gyerekkönyvet németből szlovákra fordítottam. A francia az csak valami, nem tudom, valami legenda lehet, egyetlen egyszer fordítottunk franciából valamit a Péterrel, úgyhogy egyikünk sem bírja ezt a csodaszép nyelvet. De mindig is szerettem volna tudni, úgyhogy még nem adtam fel, de ez valamilyen levél volt, egy hivatalos levél, amit meg lehetett oldani annak idején 20-30 éve is.
0: Azért is indítom minden beszélgetést, mert hogy te vagy a leg, azt hiszem, hogy bátran kijelenthetjük, hogy a legaktívabb a szlovák-magyar műfordítók közül, legalábbis ami a mennyiséget, a lefordított műveknek a mennyiségét illeti, és hát a legtöbb díjjal jutalmazott fordító is. Mivel van, hát nem túl sok, de valamennyi tapasztalatom ebből az irányból, onnan fogom megközelíteni, hogy a kezdeti lelkesedést értem, amikor elkezd valaki fordítani, akkor valami nagyon húzza abba az irányba. De hogy mi volt az, ami téged ott is tartott a fordításnál? Tehát, hogy ne az legyen, hogy fogyjanak ezek a fordított művek, hanem hogy egyre többet és egyre gyakrabban fordíts.
1: Azért, hogy így a kérdésedben felvetett dolgoknak az időrendi sorrendjében menjek, azért vannak mások is, akik nagyon aktívak, és mennyiségileg azért szintén, persze minőségileg is hoznak egy csomó dolgot, főleg így a szlovák-magyar fordítások terén azért, mint ott van Vályi Horváth Erika is, ott van akár Pénzes Tíme, ott van György Norbert, és ott vannak még, Böszörményi Péter se fordít például keveset. Elnézést, hogyha bárkit itt most hirtelen kihagytam ebből a felsorolásból. De ami azt illeti, hogy miért maradtam meg az egészben, inkább úgy mondanám, hogy beleragadtam. Amiért elkezdtem az egészet, én azelőtt legalább 15 évig szakfordítóként dolgoztam, főleg angolról dolgoztunk magyarra, vagy úgy, ami adódott, mint azt már az előzőkben megbeszéltük. És egyszerűen iszonyatosan untam a penge szervereket, meg az orvosi műszereket, meg a gombafonadékokat, meg a nem tudom, a jogi szövegeket, tehát ez egy kenyérkereset volt, de egyáltalán nem élveztem már az első egy-két év után. Úgyhogy aztán végre ugye sikerült hozzájutnom az első novellához, és onnan az első regényhez. És aztán valahogy az embert így sodorta az ár, így benne maradtam. Tehát jöttek felkérések, és ezt eleinte az ember, ilyen legalábbis én, tehát ilyen nagyképűen a saját kiválóságomnak tudtam be. Aztán persze nagyon fontos volt, legalábbis számomra emberileg is, hogy én úgy éreztem, hogy azért ez a sok szöveg, ez engem, meg az egész mozgás ebben a világban, ebben a műfordításnak és a szép irodalomnak a világában, hogy azért emberileg formált rajtam valamit, ilyen már csak egy alázat szempontjából is, hogy már nem éreztem úgy, hogy ide nekem az oroszlánt, majd én bármilyen szinten elbánok vele, hanem minden egyes új szöveg új kihívást jelent valamilyen módon, és igazából akkor jó, ha jelent valamiféle kihívást a szöveg, hanem csak egy ilyen iparos munka.
0: Valamennyire válaszoltál is, de hogy mi az, ami igazán benne tartott, mi az, ami megfogott a fordításban, és aztán mi miatt döntöttél úgy, hogy a többit azt már hanyagolod, mondjuk így a szakfordításokat illetően, meg hogy teljesen a szép irodalomra állsz rá?
1: Hát a szakfordítás az igazából egy idő után, mert már így büntetésnek éreztem, szóval meg lehetett belőle élni, sokkal jobban, mint a műfordításból. De egyszerűen az, hogy az ember napi 12-14 órát kotlik a gép mögött, és lélekölő szövegeket fordít, legalábbis számomra azok voltak, azt úgy nem tartottam úgy egy jó opciónak életem végé. Persze abban ugyanúgy bele lehetett volna ragadni, mert az ember kényelmesen megvolt belőle. És itt nem azt mondom, hogy a szépirodalmi fordításaim közben nem érzek néha ilyesmit, mert azért a szépirodalomban is rengeteg a rutin munka. Tehát vannak például kollégáim műfordítók itt Magyarországon, és akiknek mondjuk 200-250 könyv van a listájukon, és mondjuk ezeknek a 90%-a, mit tudom én, ilyen romantikus regény, krimi vagy valami, tehát ezek a tucatjával vagy ezer tucatjával megjelenő könyvek, amiknek már nekifognak és gyakorlatilag csukott szemmel begépelik a dolgokat. Ami persze nem von le az értékéből, mert sosem a zsáner a lényeg, hanem az, hogy milyen a minősége az adott zsáneren belül a könyvnek. Én azt hiszem, hogy mindegyik zsánernek van létjogosultsága, és egészen kiváló fordítók dolgoznak ezekkel néha. Előfordulod nem, mert a kiadók azért próbálnak spórolni, és vannak kifejezetten erre szakosodott kiadók, és akkor néha úgy is néz ki a megjelent könyv, de azt hiszem nagyon eltértem a témától. Valahogy mindig jött egy újabb olyan dolog, ami érdekes lehetett, és ha már megemlítettem ezt az anyagi dolgot, akkor azért azt is meg kell említeni, hogy nem biztos, hogy ennyi ideig benne maradhattam volna fő foglalkozásként, ha nem jelennek meg azok a Szlovákiában szinte gyakorlatilag egyedülálló ösztöndíjrendszerek, amik voltak, és itt most a Kultminorról és az FPU-ról beszélek, amik nagyon sok, és nem csak fordítónak, hanem művészeknek, más ágazatokban alkotó művészeknek is elhozták azt a fajta szabadságot, amitől egy kicsit jobban tudott mindenki koncentrálni, és én azt hiszem, hogy ez például a szlovák irodalmon nagyon meg is látszott, tehát, hogy annyira meglódult a minősége a kortárs szlovák irodalomnak szerintem, amivel megint nem azt akarom mondani, hogy előtte nem voltak minőségi dolgok, de hogy most annyi minden jött a felszínre, és szerintem ebben nagy szerepe volt ezeknek a támogató rendszereknek. Hát egyáltalán nem mindegy, hogy az ember a gázszámlája miatt éjjel 2 és 3 között írja meg a következő művét, vagy ha tényleg van rá egy kis ideje és szabadsága, hogy dolgozzon ezzel. Tehát ennek azért volt egy megtartó ereje a szakmában szerintem, és valószínűleg nem csak én vagyok így ezzel. Most meglátjuk, hogy mi fog következni, mert hogy mi a helyzet az FPU-val, arról gondolom már sok szó esett nálatok is a rádióban. Tegnap vagy tegnap előtt láttam ezt a legújabb sztorit, a 40 ezres mesterséges intelligencia generálta könyvről, amit egy soha nem hallott társulás adott ki, és sajnos láttam a beharangozóját is a társulásnak a tulajdonosától, és hát nem tudom, minimum 80 ezret érdemelt volna.
0: Akkor most váltsunk egy nagyon nagyot. Kísérleteztél egyébként más szövegformákkal is, vagy kifejezetten a fordítás volt az, ami így ennyire az életed részét jelentette?
1: Már úgy érted, hogy a fordításon belül próza, fordításon kívül mással. Ja, hogy saját szövegekkel. Hát hogy ne, kamaszkoromban, mint mindenki, én is írtam borzalmasan rossz verseket. Aztán azt hiszem, hogy nagyon hamar rájöttem, hogy ez nem az én, hál' Istennek nagyon hamar rájöttem, hogy ez nem az én terepem. Úgyhogy a válaszom röviden, azóta nem. Maximum egy-egy Facebook poszttal.
0: Ezzel azért egy picit elkezdenék vitatkozni, mert hogy mi most főként amiatt ülünk itt, hogy Macsoszki Péternek a Tantalopolisz című művét fordítottad le magyar nyelvre, ami Madács Nívó díjat érdemelt az idei évben, már a tavaly megjelent kötetekre vonatkozóan, és ahhoz, hogy ezt a könyvet valaki lefordítsa, akármilyen nyelvre, ahhoz egy kicsit talán, tehát nem elég önmagában műfordítónak lenni, hanem a szöveghez valami egészen bizalmas viszonyának kell lennie.
1: Van nekem a szövegekhez végül is nagyon bizalmas viszonyom van, de ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy nekem saját kútfőből származó szöveget kell alkotnom. Én eleve nagyon tisztelem a szövegeket, viszont csak a jó szövegeket tisztelem. Tehát elég szigorú a mércém arra vonatkozóan, hogy mit ítélek jónak. Amit viszont annak ítélek, azt tényleg nagyon tudom tisztelni. És pontosan emiatt a tisztelet miatt nem próbálkozom saját szövegekkel, mert azt hiszem, hogy középszerű vagy nem jó szövegből van éppen elég. És ha valamire megtanított még ez az egész, nem tudom, 15-20 évnyi molyolás, folyamatos molyolás a szövegekkel, akkor az pont az, hogy fel tudjam mérni, hogy hol vannak ennek a határai, hogy hol vannak a saját határaim is. Tehát az, hogy ha eleve lenne is, vagy van is bennem valamiféle alkotási vágy, akkor én úgy érzem, hogy ez az egész fordítás, ez tulajdonképpen egy újraalkotás. A magyar szöveget én csinálom, tehát az az utolsó betűjéig arról szól, meg az én hatalmamban áll, hogy én mit fogok csinálni azzal az adott szöveggel. És ez néha félelmetes is tud lenni, mert hogy inkább félelmet keltő, nem félelmetes, hogy nehogy valami olyat csinálják véletlenül, valami olyanba fussak bele, ami mondjuk ellentétben áll az alkotó szándékával, illetve nálam ez annyira lemegy az apróságokig egészen, hogy ha lehet, akkor én tényleg ezt az alkotói szándékot nagyon pontosan szeretném visszaadni, már amennyire pontosan egy másik nyelvnek a rendszerében ez működhet. És azt hiszem elsősorban, igen, ezt akartam mondani az elején, hogy mi nagyon gyorsan rátértünk erre az alkotói dologra, de az, hogy nekem a szövegekhez ez a fajta viszonyom kialakulhasson, ahhoz az kellett, hogy attól a perctől fogva, legalábbis én úgy érzem, hogy az első perctől fogva, hogy megtanultam olvasni, gyakorlatilag tonna szám nyomtam magamba a szövegeket. Egészen kisgyerekkoromtól, tehát tényleg ez a heti sok-sok-sok-sok-sok száz oldalt mindig. És ez valahogy úgy megcsiszolta azt, és mivel ezek válogatás nélkül mentek jó darabig, akkor az emberben kialakultak ezek a polcok, ezek a fakkok, hogy ez milyen és az milyen, de ahhoz úgy fel kellett nőni, és a szövegeken kellett felnőni, hogy az ember elkezdjen tudni különbséget tenni a jó és a rossz szöveg között. Mert persze nyilván ez szubjektív, ebben mindig megvan egy nagyon komoly faktora ennek a szubjektivitásnak, de alapvetően azért azt hiszem, hogy beszélhetünk jó és rossz szövegekről. Hát és nem csak a mennyiség számított ott, meg az, hogy jó és rossz irodalmat vegyesen olvasson az ember, és a zsánerek, tehát hogy mindenféle zsánerből, hanem az is, hogy melyik korszakokból származtak ezek a dolgok. Tehát magyar szakosként mondjuk természetesen abban előnyünk volt, akkor nem annak éreztük, hogy régi magyar szövegeket is kellett olvasni, és 19. századi irodalmat, de például a 19. századi irodalom és az onnan felfelé, azok már ugye a természetes érdeklődésből is fakadt már korábban, amik jöttek. Tehát én például kaptam ilyen régi gyerekkönyveket, a 20. század elejéről származókat, gyerek és ifjúsági könyveket, amiknek a nagy része tényleg ilyen, úgyis mondjam, nem túl jó minőségű dolog volt, viszont nagyon, nagyon sok kifejezést, a korra jellemző kifejezést megtanultam belőlük, illetve megragadtak bennem. És így tovább, vagy akár a Tom Sawyert, meg nem tudom, a dzsungelkönyvét, vagy bármit, amit az ember olvasott, tehát egy ilyen lenyomatot hagyott az ember nyelvén, vagy igazából a passzív nyelvén ebben az agyamban elraktározott szótárban, amiből szedegetem néha a kifejezéseket, tehát ott marad benne a nyoma, hogy szerintem majdnem minden elraktározódott azokból a dolgokból, amiket akkor én elolvastam, és nem tudtam, hogy raktározom is őket. És ez valóban mindenféle zsánerre, és minden korszakra, és mindenre vonatkozik, és ezt ma néha egyébként egészen zseniális fiatal fordítókon is, akik nagyszerűen bánnak a mai magyar nyelvvel, néha azt látom, hogy ezek a dolgok, mint a hiányoznának. És ezt nem is kritikának mondom, tehát ez csak egy észrevétel, hogy nincs meg az a fajta, én nem is tudom mi ez a privát nyelvtörténeti visszatekintés, amihez néha lehetne nyúlni, és egy adekvátabb kifejezéssel illetni azt. De mivel nincs meg, akkor valószínűleg a hiányát sem érzik, és valószínűleg az olvasók nagy része sem érzi már a hiányát, úgyhogy ez valószínűleg ilyen szempontból tárgytalan is, attól még a szöveg lehet jó. Szóval csak azt akartam ezzel mondani, hogy nekem nagyon fontos az, hogy van mihez visszanyúlnom ilyen téren, és amikor tudok, akkor úgy merítek belőle egy ilyen ráébredés örömével is, hogy jé, ezt a szót végre fel tudom valahol használni.
0: De lehet, hogy az első könyv, melyet Szoborkai magyarul olvasott, emberne volt, hanem az 1001 éjszaka legszebb meséi. Ahogy a cím is jelzi, az érdeklődő egy válogatást kapott a kezébe. Egy orientációs válogatást az orientális mesék világából, Rónai György tálalásában, Rónai Emi illusztrációival körítve. A vélhetően vízfestékkel készült képeken hemzsegnek a formák, és árad belőlük az a fajta naivitás, amelynek szűrőjén át a gyermek elképzeli a keletet. Budgyos perzsanadrág, felül szűkebb, bokában nagy könycsepp formára lekerekítve, cipők felfelé kunkorított spiccel, pumpás turbánok, monumentális tört évek, a háttérben egy darabka csillagokkal meghintett éjszakai égbolt, elől a kép alján pedig Sehrezádé és Sáhriár például. Szoborkait meglepi, hogy Aladdin története Kínában játszódik. Hát ez meg hogy lehet? Hiszen láttam moziban a szovjet filmet, és abban minden a Közel-Keletre utalt. Mecsetek és minaretek, nyüzsgő piacok, hosszú nyakú részkancsók, kancsal kereskedők. Hol forgatták? Szamarkandban, Buharában vagy Kívában? A perzsa mesemondók szemszögéből az talán Kína volt már, tehát a muszlim Kínára gondolnak. Talán Timur Lenk idejére? De ezt akkor Szoborkai még nem tudhatja. Azt hiszi, Kína teljes egészében buddhista. Bárhogy legyen is, már ha jól emlékszik még, az Aladdin mese illusztrációim megvillanított egy kövér kínai alak, egy szögletes kalap, melynek a szélei felcsúcsosodnak, mint a kínai palota tetők széle. A szövegben helyenként felbukkan egy-egy tollrajz is, eredetileg vélhetően fekete-fehér volt, ám a korabeli grafikus barnára módosította a fekete vonalakat, míg a színes illusztrációk nyalánkság rágcsálását provokálják ki olvasás közben Szoborkaiból, ezek a barna tollrajzok vajas péksütemény fogyasztására illetik. Hasonlóképpen, mint a Halászsziget rejtélye esetében. Ah, persze, ez az afféle rurális, agrárjellegű gigszer. Nincs benne semmi finomság, de Szoborkai lassacskán érő sihederként alig ha gondolkozik olyasmiken, hogy mi számít emelkedetnek, magasztosnak. Alig ha gondolkozik a kávéivás közben finoman eltartott kisújról. Az iskolában aztán újra meg újra elcsodálkozik, hogy mi mindent, miféle otrombaságokat képesek fogyasztani az osztálytársai. Nem csak tankönyveik és a kötelező olvasmányok, hanem a színes képekkel teli fényes lapú folyóiratok fölött is. Pedig akinek van egy csepp józan esze, annak tudnia kell, hogy a finom, síkos papírra nyomtatott kép valami kisebb, nem túl markáns ízű, édes finomságot kíván. Például Nápolyt. Lehetőleg olyat, ami nem nagyon morzsázik. A fagylalt vagy bármi, amiben tejszín van, kerülendő. Semmi ragacsos. Gyümölcs pedig végképp nem. Ezek meg. Simán akár kolbászt is, zsíros kenyeret, disznósajtot és rántott húst. A folyóiratok fölött, amelyeknek lapjain keleti tájak szédítő panorámája tarkálik, a piros, rózsaszín, türkiz, smaragd és égszínkék árnyalatok sehogyan sem illenek össze a kenyérrel, zöldséggel, szalámival. Ha olyan szövegről lenne szó, ami arra az érdesebb fajta papírra került, amit a Halászsziget titkához is használtak, hát tessék. Vagyis ha az olvasónak egy gyors sárgulás iránti nemes hajlammal megáldott érdes papírra nyomtatott könyv akad a kezébe, bátran ehet fölötte durva ételt. Ilyen papíron jött ki annak idején Iván Lisner Nagy kultúrák nyomában című könyvének szlovák fordítása is. A kassai kelet-szlovákiai nyomda nyomtatta public betűtípussal szedve. Public betű, ez az. Az egyik tényező, amelyen a megfelelő ennivaló kiválasztása múlik. Szoborkai lelkifurdalás nélkül élvezkedik vajas kiflin, sőt akár túrós kenyéren is, például Dobzsinszki szlovák népregéi fölött, 1969-es kiadás, a Nemzet Képzőművészet címet viselő Martin Benka illusztrációinak felhasználásával. Az ömlesztett sajttal megkent és paprikával, esetleg paradicsomkarikákkal fogyasztott kifli remekül, de lassan-lassan rágcsálható Ludovít Janota szlovákiai várakja, nem képes Udi Kalauzról van szó, vagy Domasta várregékje fölött. Négy kötetes a mű, de Szoborkai csak az első hármat örökli meg az unokatestvérétől. Az élvezetet bizonyos mértékben befolyásolja persze a péksütemény alakja is. Szoborkainak volt olyan szerencséje, hogy néhány évtizedet olyan korban élhetett végig, amikor még létezett egyenes meg görbe kiflés. Ma már az egyenesnek sincs olyan íze. Felejtős, nem beszélve arról, hogy az Atlanti-óceán túlpartján fekvő földi paradicsomban a kiflit még csak nem is ismerik. Úgy tűnik, a közép-európai bevándorlók elfelejtették magukkal hozni. Vagy talán akkoriban, amikor a bevándorlók egyik hulláma érte a másikat, nem ismerték még a görbe kiflit. Vagy esetleg a német, lengyel és ukrán farmerek birtokain frissen megtermett banán fölötti lelkesedés elhomályosította a görbe péksütemény emlékét. Görbe vagy egyenes, mindegy, csak kifli legyen. Mert ha egy könyv megfelelően régi, és árad belőle a megsárgult papír illata, a 70-es évek végén ezeknek a kritériumoknak Jan Domasta művei feleltek meg, aki figyelemre méltó mennyiségű, zaftos hangzású álnevet használt: Andrei Lubomirski, Csáporszki, Dasta, Jan Breza, Kassiak, Pridverszki, Rastislav Nyitrianszki, Teslavszki, YX Valsz. Szoborkai nem fog fennakadni a péksütemény alakján. A papír felületén és illatán túl azonban nem szabad megfeledkezni a betűtípusról és méretről sem, sőt arról sem, hogy az illusztrációk színesek vagy csak fekete-fehérek. Az utóbbiak, ezek főleg tollrajzok és linómetszetek, arra ösztönzik az olvasót, hogy vágjon magának egy emberes karé kenyeret és kenje meg jó vastagon ömlesztett sajttal. A színes kép azonban disztingváltabb táplálékot igényel, arról nem is beszélve, milyen fontos szerepet játszik az étel kiválasztásában a nyelv. Magyar könyvolvasása közben kenyeret és péksüteményt enni Szoborkai számára elképzelhetetlen. Ennek ellenére az 1001 éjszaka legszebb meséi egyike annak a maroknyi magyar nyelvű könyvnek, amelyek fölött Szoborkai mégis merészel ilyesmit fogyasztani. Egyébként pedig a magyar szöveg, csak úgy, mint később a cseh, kizárólag könnyebb, ízében semleges vagy édes táplálék fogyasztására sarkalja, olyanra, melyet ugyan honnan szedte ezt, úribbnak, luxusnak, csak is kivételes pillanatokra megfelelőnek tart. Részletet hallottak Peter Máchovszky Tantalopolis című regényéből, fordította Mészáros Tünde, vele beszélgetek. Adja magát a kérdés, hogy mitől jó ez a szöveg?
1: Mivel arról beszéltem az előbb, hogy az ilyesmi a

0: ott mondtam valami számokat, és rendben van, viszont kettő nem, és akkor már a szöveg nem jó. Tehát ott már valami elromlik, de hogy itt valahogy minden szempontból, és ráadásul konkrétan maga Tantalopolis egy nagyon izgalmas olvasmány is volt, tekintve, hogy ez egy félig meddig útirajz, akkor ott vannak a gyermek és ifjúkor ilyen reminiszcenciák, amik szintén egy nem szokványos tálalásban jönnek, és ráadásul még a nekem személyesen még ilyen ráébredések is voltak, ahol azonosulni tudtam azokkal a dolgokkal, amiket ő ott leírt. Nagyon szerintem Macsovszky az egyik leghumorosabb szerzőnk is, még akkor is, ha esetleg komolynak álcázza azt, amit szeretne leírni. Nem is tudom, szóval, hogy számomra itt tényleg az egyik legfontosabb elem ez a minőség volt.
1: Szerinted, most majdnem minden kérdés elé oda lehetne tenni ezt a szót, hogy szerinted, mert hogy ez véleményes. Vajon ki érti ezt a szöveget jobban a saját nyelvén? Az, aki az eredetit olvassa szlovákul, az, aki a műfordítást olvassa, az, aki expat, az, aki szlovákiai magyar, vagy mennyire tekinthető, érthetőnek ez a szöveg?
0: Szerintem bárki, aki veszi a fáradtságot, hogy ezt végigolvassa, de mint minden irodalmi műnél ugye megvan, hogy mi az, amit ő levesz magának az egészből, tehát önmagában mire fordítja le ezt az egészet. Tehát, hogy mindenkinél szerintem egy más aspektus érvényesül, és még csak nem is kötném ahhoz, hogy most expat. Biztos, hogy az expat ugyanúgy, hogy én azt mondtam, hogy nekem ezekből a gyerekkori emlékekből, tehát voltak dolgok, amikkel ezzel a hűha, ezzel így azonosulni tudtam velük, és egy kellemes meglepetés volt, akkor említetted az expatokat, nyilván akkor nekik is vannak olyan részek, amelyekre jobban rezonálnak. A szlovákiai magyarság szintén, lehet, hogy a szlovákiai szlovákság is. Minden esetre azt hiszem, hogy ennek a könyvnek, mivel hogy a formabontásai ellenére is én rendkívül olvasmányosnak találom ezt a könyvet. Tehát, hogy bárki, aki tényleg neki fog és végig szórakozza ezt a könyvet, nagyon sok ponton kapcsolódhat előbb-utóbb.
1: Ebben az esetben ugye Tantalopolis egy képzeletbeli brazíliai város lenne, tehát olyan szöveggel volt dolgod, ahol a brazíliai reáliákat is át kellett ültetni a közép-európai közegbe. Más ez mondjuk, mint a szlovák reáliák esetében, mert ugye ott is fel szoktak bukkanni különböző problémák a fordításnál, vagy nehézségek. Ha más, akkor miben látod másnak?
0: Hát a reáliák azok mindig gonoszak. Hát a reáliákkal mindig meg kell küzdeni, és egyébként gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy most egy, akkor onnan kezdem, hogy a szlovák meg a magyar reáliák nem olyan sokban különböznek egymástól, de ahol mégis ott ugyanúgy meg kell velük küzdeni, mint mondjuk egy magyar-brazil reália különbségben. És a próza erre pont megfelelő, hiszen tudunk csalni a narrációval, ha nagyon kell. De ugye konkrétan a Tantalopolisnál nem kell komolyabban csalnom, hiszen amit a szlovák olvasó nem értett a szerző szándéka szerint esetleg, akkor azt ugyanúgy a magyar olvasó sem értette, hiszen ezt egy szlovák szerző, vagy az adott pillanatban épp szlovák szerző, mert ugye Macsovszkyról tudjuk, hogy ő épp úgy magyar szerző is, mert magyar nyelven is ír. Tehát, hogy nem feltétlenül kellett nekem azt elmagyarázni, amit ő nem magyarázott, de másrészt viszont azt gondolom, hogy nem nagyon hagyott kifejtetlenül dolgokat. Tehát itt ilyen szempontból nem voltak különösebb problémák a reáliákkal, néha sokkal több van a két szomszédos ország közöttiben. Az más ugye, hogy közép-európai fordítóként, mert hogy közép-európai irodalmat közép-európai nyelvre fordítóként, meg kulturális közegbe fordítóként valószínűleg tényleg könnyebb a dolgunk, mint azoknak, akik mondjuk dél-amerikai irodalmat, vagy távol-keleti irodalmat fordítanak magyarra vagy szlovákra, ott azért már nagyobbak a kihívások, úgy érzem.
1: Mészáros Tünde műfordítót kérdezem, a beszélgetés a zene után folytatódik.

0: Valami olyasmit mondtam már talán, hogy a fordítónak van ugye egyfajta hatalma, ami abban is megnyilvánul, hogy mit magyarázok például, mit nem magyarázok, nagyon apró csalásokkal mindig lehet élni, de persze nagyon sok múlik azon is, hogy maga a fordító milyen közegből jön, mert lehet, hogy sok műnél nem teljesen mindegy, hogy az illető mondjuk egy szlovákiai magyar, aki a szlovák irodalmat fordítja magyarra, vagy magyarországi magyar. És itt most még csak nem is arra gondolok, hogy az egyik jobb idézőjel megint csak, a másik rosszabb, hanem egészen másban vannak az erősségeik akár. Tehát egy szlovákiai magyarnak megvan az az előnye, és mondjuk ha a magyarországi közeget is jól ismer, mert mondjuk sokat tartózkodott ott, vagy ott él, hogy mind a két kultúrában teljesen otthonosan mozog. Viszont egy magyarországi magyar fordítónak, aki soha nem élt Szlovákiában, annak lehet, hogy bizonyos vonatkozások kiesnek, vagy nem szúrnak szemet teljesen természetes módon, hiszen nem tudhatja, hogy ez feltűnő. A másik irányból például azt meg tudom mondani magam részéről, hogy amikor magyarországi szerkesztőim vannak, akkor néha rá kell jönnöm, hogy használok olyan kifejezéseket, amelyeket én mondjuk, vagy csak fordulatokat, vagy egyes vonzatokat, amikre nagyon kell figyelnem, hogy azok a standard magyarnak feleljenek meg, mert ez megfelel a szlovákiai, vagy a hajdani csehszlovákiai standard magyarnak, csak kiderül, hogy ez a magyarországi magyarban esetleg nem egészen így van. Ez nagyon ritka, de előfordult már, és volt, hogy rá tudtam csodálkozni valamire. Szóval mindenképpen a legnagyobb előnyben az van, aki mind a kibocsátó, mind a befogadó kultúrát és a közeget és a hátteret jól ismeri. Természetesen megismerheti az is, aki nem onnan származik, de mindenképpen egy előnyösebb helyzetből indul az, aki igen. És hát mondjuk akkor, ha már magát a szerzőt veszük, Machovskit, aki valóban ebből a közegből indult, kétnyelvű íróként, és rápakolta még a saját műveire, vagy az egész életművére a későbbi tapasztalatait is, akkor ott jön az az izgalmas játék tulajdonképpen, amikor megvan az ismert, ugye maga az a szlovákiai, vagy még annak idején, amikor ez elindult csehszlovákiai magyar, vagy magyar-szlovák közeg, kétnyelvű közeg, és ott jönnek az izgalmas kihívások, amikor ez az ember elindul a világba, és nekem oda kell őt követnem. Számomra teljesen ismeretlen helyekre és ismeretlen kultúrákba. És akkor jön persze az a fázis is, ami végül is minden műfordítás mögött ott van, a rengeteg kutatás, de ez ugyanúgy ott van, hogyha Verona Sikulovát fordítom, és meg kell állapítanom valamiről, egy olyan dologról, ami itt van mondjuk tőlem 60 kilométerre, de mégsem ismerem. Mert itt is előfordulhat, de persze amikor egészen más, amikor Brazíliába viszik az embert, bár mondjuk pont a Tantalopolisban a brazil rész az ugye olyan, hogy ezt tulajdonképpen a saját eszközeivel ő bemutatni szándékozik, de akkor is nyilván rengeteg mindennek utána kell nézni, utána kell kérdezni. És akkor itt még ugye az elején azt mondtad, hogy Tantalopolis ugye egy fiktív brazil város, és ez részben igaz, annyiban igaz, hogy a neve fiktív, de ez egy létező város. És nem fogom elárulni, hogy melyik, de én azonosítottam, mert addig keresgéltem a meglévő, mármint a könyvben megjelenő reáliák alapján még rá nem jöttem, hogy melyik ez a város, és ezeknek nagyon megörültem aznap, egy ilyen a diadal napja volt.
1: Ezt megbeszélted a szerzővel? És igaznak bizonyult?
0: Igen, persze megkérdeztem tőle, hogy jól gondolom-e, hogy ez az, és rábólintott, hogy igen.
1: Olvasta magát a magyar fordítást, vagy csak a munkafolyamatnál voltatok kapcsolatban, mert azt egyébként mondod is, hogy neked fontos, hogy a szerzőiddel, már az élő szerzőkről van szó, tehát hogy velük legyen valamiféle rendszeres kapcsolat.
0: Minden esetre elkérte természetesen a kész szöveget, és azt teljesen meg is értem, hogy kíváncsi volt rá, hogy ez hogy szól magyarul. Amikor az ember olyan szerzőt fordít, aki tud magyarul, az mindig egy még nagyobb felelősség, ugye, mert biztos vagyok benne, hogy szeretné az illető tudni, hogy alakulnak a dolgok. Nem tudom, hogy végigolvastam, minden esetre beleolvasott, az biztos, és nem nyilvánított elégedetlenséget, úgyhogy kifogásai nem voltak, vagy legalábbis nekem nem említette őket, lehet, hogyha majd őt meginterjúvolod, akkor kiderül valami.
1: Megvárjuk, hogy hazajöjjön a szerző.
2: Mészáros Tünde műfordítóval beszélgetek.
1: Milyen évszakban fordítottad egyébként ezt a könyvet, kellett hozzá kánikula? Tehát, hogy belehelyezkedj egy kicsit jobban a szövegbe? Vagy te mennyire szoktál egyébként ilyen belehelyezkedéseket fontosnak tartani?
0: Jó, hát ez a kérdés most már ott elvágódott nálam, hogy melyik évszakban fordítottam. Fogalmam sincs, lehet, hogy több évszakban is fordítottam, mert általában van egy nyerse, vagy van egy része, amit lefordítok valamikor, aztán jön a határidő, akkor gyorsan bele kell húzni, aztán kiadói határidő, akkor megint még jobban belehúzok, tehát hogy nem emlékszem, hogy ennél a könyvnél ez pontosan hogy volt, de az biztos, hogy télen egészen biztos fordítottam belőle, úgyhogy a télre emlékszem, mert általában azok ilyen nagyon hosszú 14-16 órás menetek, és sok csokival és csípszel éjszakánként.
1: És a határidőn kívül van még igazán jó múzsa?
0: Hát lehet, hogy van, de nekem még nem mutatkozott be. Vannak nagyon fegyelmezett fordítók, és fejben én is nagyon gyorsan fel tudok lángolni egy szövegért, de aztán az a része, hogy ehhez oda is kell ülni, és nem elég odaülni, hanem ülve maradni, és sok órán át koncentrálni, ez már csak az én belső alkatomból fakadóan is nagyon nehéz, úgyhogy nem annyira jól választottam szakmát ebből a szempontból. Szóval igen, nekem a legkomolyabb múzsám a határidő.
1: Ugye említetted azt, hogy azért akár 16 órás munkáról is beszélhetünk, tehát, hogy rengeteget kell ahhoz ülni egy szöveg mellett, hogy abból elkészüljön egy fordítás. Milyen módszereid vannak ahhoz, hogy ülve tudj maradni, vagy a szöveggel tudj maradni, illetve most egy kicsit kinyitnám a kérdést az alkotóházak felé is például, hogy azok mennyire tudnak segítségére lenni egy műfordítónak, mert azon túl, hogy sokat ülsz és sokat vagy a szöveggel, azon túl egyedül is vagy, és hogy itt azért sok kérdés kinyílik, hogy tudja a műfordító a lelki egészségét karbantartani.
0: Itt valóban több kérdés nyitottál ki, úgyhogy én is így valószínűleg több felé fogok elkalandozni a válaszomban. Az egyik ugye az, hogy az említett határidő az valóban egy nagyon fontos dolog, az oda tud kényszeríteni a székbe, és főleg akkor vannak ezek a 16 órás menetek, azért ez nem heti 7 nap és naponta 16 óra, kivéve határidő előtt, akkor ez mehet akár 3 héten keresztül is így. Minden kollégát irítlek, aki ennél fegyelmezettebben tud hozzáállni a dolgokhoz. A másik dolog, hogy a mentális egészséget kérdezted meg, hogy az ember egyedül van, tehát annyiban nem vagyunk egyedül, hogy ez a virtuális világ, amiben vagyunk, ez részemről konkrétan a Facebook és a Messenger, hogy ez gyakorlatilag bekapcsol engem mindenkinek a dolgozó szobájába, a kollégáimébe. És itt akkor ugye kinyitottál, pedig erre nem is kérdeztél rá egy másik fontos kérdést, akár a szervezetileg, a szervezet kollégákat, és akkor itt most említhetném a Műfordítók Egyesületét itt Magyarországon, vagy a Bázist Szlovákiában, amik nagyon fontos hátterei ezeknek az együttműködéseknek, és nem csak szakmailag, ezek azért nagyon komoly emberi kötődések is, és tehát, hogy működtetni valamit, és működni valamiben, amire az ember egy idő után rájön, hogy valóban támaszkodni lehet, és valóban egy közösséget alkot, az már önmagában gyakorlatilag egy komoly támasza szerintem minden egyedül dolgozónak, de még ha valaki nem lépésben semmiféle hasonló szervezetbe, akkor a Facebookon például ugye különböző csoportok vannak, és nekünk is vannak nyitottabb és zártabb csoportjaink, ahol egymással egy-egy vitáskérdést vagy eldöntendő dolgot meg tudunk beszélni, és brainstormingolhatunk, és ez is nagyon sokat segít, tehát az ember akár hajnali 3-kor is beírhat valamit, és mindig van egy őrült kolléga, aki ébren van, és akinek van a kérdéshez fűződő gondolata, esetleg hasznos gondolata is.
1: Az előző kérdésben kicsit fölvillantottam az alkotóházak kérdését, most egy picit akkor ennél horgonyozzunk le talán. Tehát van eleve Szlovákiában egy olyan, nevezzük alkotóháznak, nem tudom, hogy mi ennek a pontos megnevezése, de hogy egy lakás Selmecbányán, ahová a szlovákról különböző idegen nyelvekre fordítók egy hónapos időszakokra elvonulhatnak, és akkor ott csak a szöveggel foglalkozhatnak, tehát kieshetnek abból a közegből, ahol egyébként vannak. Ez egy ilyen részkérdése a dolognak, hogy mennyire segít az, hogy ott is egyedül vagy, de hogy a kérdésnek a fő irány az lenne, hogy ez mit tesz hozzá a munkádhoz, és amit múltkor említettél nekem, hogy te elnyertél egy svájci ösztöndíjat is, tehát ott is töltöttél egy hosszabb időszakot, és hogy ez miben volt más, és ott mit csináltál, akkor most már ez egy tényleg széles kérdés lett a végére.
0: Az alapvető különbség a svájci meg a szlovákiai ilyen ösztöndíjas tartózkodásaim között az, hogy míg a selmecbányai az tényleg egy ilyen remete magány, ami tulajdonképpen a savaborsa az egésznek, hogy az ember ott jön rá, hogy mennyire jó egyedül lenni, ha ilyen teljesen egyedül. És ezeknek az elmeneteleknek tulajdonképpen persze nyilván ott is egyedül van az ember, de eleve egy másik közegben, amit fel kell fedezni, legalábbis először megy oda az ember, akkor másodszor, akkor meg már szerelemből is megy, mert selmecbányát nem lehet nem szeretni. Viszont a kiszakadás a mindennapokból, ugye ez nem azt jelenti, hogy most nem fogom ma kiporolni a szőnyeget, ez is nyilván benne van, de az, hogy nem ugrik fel az embernek egyik barátja sem, bár még ez teljesen igaz, mert azért selmecbányán sokan megfordulnak. Szóval mindenképpen sokkal kevesebb ez a disztraktáló, ez a figyelmet elvonó tényező ott, mint idehaza, és egy kicsit már csak azzal, hogy elmegy az ember, akkor néha olyan dolgokat is lekapcsol magáról, amiket nem kellene, amiket úgyis akár az online ügyintézések, vagy ilyesmik, csak én már beleestem abba a hibába, hogy akkor ezekről is elfeledkeztem, mert annyira megszabadultam a mindennapi élet nyűgétől idézőjelben. A svájci alkotóház az abban volt más, hogy ez egy alkotóház, tehát az nem egy egyszemélyes kis lakás, hanem az egy alkotóház. Egyébként még visszatérve a selmecbányához, hogy azért fontos megemlíteni, hogy ez a Szlovák Irodalmi Központnak a kezdeményezése, és ők a fenntartói ennek, hozzájuk kell pályázni ezekért az egy hónapos ottlétekért, és hát egészen csodálatosan csinálják. A svájci alkotóház viszont két ember alapította annak idején. Zürichtől körülbelül 35 kilométerre van ez a Loreni alkotóház, ott van összesen mondjuk 9 szoba, és akkor oda a mindenféle irodalmak fordítói mindenféle nyelvre jönnek, különböző ösztöndíjak vannak, van, ami kifejezetten a svájci irodalomra korlátozódik, szóval egészen különböző kategóriák vannak, amiben pályázni lehet. Van, aki ösztöndíj nélkül jön, tulajdonképpen csak a tartózkodást kapja ajándékba, idézőjelben újra. Tehát amikor én ott voltam, akkor és különböző időszakokra mehetnek az emberek, tehát lehet a 2 héttől egészen, azt hiszem az 5 hét talán a maximum, tehát amíg én ott töltöttem egy hónapot, akkor én voltam együtt grúz, holland, német, svájci, ukrán, argentin, spanyol, stb. Fordítókkal. Mindenki a saját kis kuckójában végzi a napi feladatát, van egy nagy közös konyha, ott összefutunk, és ennek pedig pont ez adja a báját, hogy az ember annyit lehet egyedül, amennyit akar, de van egyfajta közösség is, ha akarja az ember. És körülbelül olyan mértékig van közösség, amennyire igénye van rá az embernek, és mégis van kit köszönteni a folyosón, vagy nem tudom, teakészítés közben. Megkínáljuk egymást a kajánkból. Egy héten egyszer van közös vacsora, már aki részt szeretne venni, az részt vesz, aki nem, az nem. Tehát nekem nagyon érdekes barátságaim és kapcsolataim alakultak ki ez alatt az egy hónap alatt ott. Tulajdonképpen úgy működik, volt már hasonló helyen, mint a Balatonfüredi fordítóház, amit viszont nem rám szabtak, mert ugye ez a magyar irodalmat külföldire fordítóknak van, de önköltségesként lehetett ott eltölteni időszakokat, és volt, amikor számomra fontos volt, hogy legyen egy ilyen nyugodt környezet, és ott is nagyjából ugyanez a módszer, valamivel kevesebb szobával talán, de ugyanilyen nemzetközi közösség jön ott össze. És nagyjából ilyen hasonló kategória, de nem csak fordítókra kihegyezve, a visegrádi ösztöndíj, ami 4 városba pályázható meg, Prágába, Pozsonyba, Budapestre és Krakkóba. Ez gyakorlatilag bármi, ami ez az írott betűnek köze van, tehát az újságíróktól a dramaturgokig, a nem tudom, tehát hogy megpályázhatják nagyon sokan, viszonylag sokan is pályázzák, és akkor minden évben megy 4 ember ebbe a 4 városba, 4-4 ember ebbe a városba, tehát az ember mindig együtt van szlovák állampolgárként egy cseh, egy magyarországi és egy lengyelországi emberrel. És itt is megvan mindenkinek a maga kis külön tere, és vannak közös programok is. Tehát ez nagyjából ilyen a fordítóház mintájára működik, nem csak fordítókkal.
1: Nekem meg még az jutott eszembe közben, hogy Körmezbányán is kialakulóban van egy alkotóház, ami most épp nem tudom, hogy aktuálisan milyen fázisánál tart. Bízunk benne, hogy egyszer lesz majd egy ilyen dolog nálunk is. Még visszaugranék egy kérdés erejéig a Tantalopolisra. Brazíliába látogatnál el szívesebben, vagy a szerzőt látogatnád meg Ausztráliában?
0: Tulajdonképpen bármelyik helyre szívesen elmennék, ahova építenének egy autópályát, vagy bármilyen fajta autóutat, vagy ha megdobna valaki egy odaszóló hajójeggyel, ugyanis nem repülök. Tehát itt csak elméletben tudom meglátogatni, akár Macsowski Pétert, akár Brazíliát.
1: Sosem repülsz?
0: De életemben 3-szor már repültem, ebből az egyik egy oda-vissza, Tel Aviv, és egy oda London, ez 1995-ben volt ez a londoni út, ez volt az utolsó, visszafelé már autóval jöttem.
1: Már csak egy kérdésem maradt a végére, hogy ha nem műfordító lennél, akkor mi lennél?
0: De mert a standard válaszom az, hogy pincér. És még mindig ezt gondolom, de lehet, hogyha felvonultatnának előttem valamilyen foglalkozáslistát, amit csinálni lehet. Néha láttam ilyen nagyon izgalmas foglalkozásokat, amik úgy még érdekelnének is talán, de elfelejtettem, hogy mik ezek. Úgyhogy maradjunk annál, hogy pincér, jó? Ha majd lehet, hogy beszélgetünk 10 év múlva újra, akkor, mert hogy addigra mondok egy másik álomszakmát.
2: Kedves hallgatóink, a Szövegköz című irodalmi műsor végéhez értünk. Munkatársam volt Vassies Olivia hangmérnök, a zenéket a vendég Mészáros Tünde válogatta. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Paszmár Lívia. Viszont hallásra!

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei. A tisztesség és a tolerancia fontosságát hangsúlyozta ünnepi beszédében az államfő. Magyarországon a Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékeznek. Folytatódik a változóan felhős idő. Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. Peter Pellegrini államfő a szlovák nemzeti felkelés 82. évfordulóján az emberség, a tisztesség és a tolerancia fontosságát hangsúlyozta. Veszterce Bányai beszédében arra figyelmeztetett, hogy a társadalom nem maradhat közömbös a gyűlölettel és az emberi méltóság megsértésével szemben. A felkelés résztvevőinek áldozatvállalását méltatva kijelentette, a szlovák nemzeti felkelés a modern szlovák államiság egyik megkérdőjelezhetetlen történelmi és értékrendi forrása. Pellegrini bírálta a mai közéleti viták színvonalát is, amelyek szerinte gyakran a közösségi médiában elérhető pillanatnyi figyelem megszerzéséről szólnak. Robert Fico miniszterelnök szerint a szlovák nemzeti felkelés a modern szlovák történelem legjelentősebb eseménye, értelmezések körül azonban továbbra is vita zajlik. A felkelés 82. évfordulóján mondott beszédében úgy fogalmazott, hogy a nácizmust ugyan katonailag legyőzték, de annak eszméi nem tűntek el. Fico bírálta az általa Európában tapasztalt orosz ellenes hangulatot is, és több diplomáciát sürgetett az Európai Unió részéről. A kormányfő szerint Oroszországot lehet bírálni, de Európa biztonsága és békéje hosszú távon nem teremthető meg nélküle. A szlovák nemzeti felkelés 82. évfordulóján politikai és önkormányzati vezetők is hangsúlyozták a szabadság és a demokrácia védelmének fontosságát. Branislav Gröling, az SZSZ elnöke szerint a felkelés arra figyelmeztet, hogy ma is fel kell lépni a fasizmus és a gyűlölet ellen. Michal Šimečka, a progresszív Szlovákia elnöke a különböző nemzetiségű és politikai meggyőződésű emberek összefogását emelte ki. A szlovák nemzeti felkelés 82. évfordulóján az ellenzéki szlovákiai mozgalom a szabadság és a demokrácia védelmének fontosságára hívta fel a figyelmet. A párt szerint az 1944-ben a nácizmus és a totalitárius rendszer ellen fellépő öröksége a mai nemzedék számára is kötelezettséget jelent. József Bozsika, a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának elnöke pedig arra figyelmeztetett, a szabadság, a demokrácia és az emberi méltóság nem magától értetődő érték. Robert Fico szerint az állami kiadások általános, mintegy 1%-os csökkentésével is pótolható lenne a tranzakciós adó eltörlése miatt kieső bevétel. A kormányfő az STVR műsorában azt mondta, hogy a megszorítás valamennyi állami és közigazgatási intézményt érinthetné. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy jövőre nem terveznek az állampolgárokat terhelő konszolidációs intézkedéseket. Fico szerint a pénzügyminiszter további lehetőségeket is vizsgál. A 2027-es állami költségvetést várhatóan november végén vagy december elején fogadnák el. Legalább 37-re emelkedett a Kijev közelében végrehajtott orosz dróntámadás halálos áldozatainak a száma. A Bucsa járásban található Mila település egyik raktárát érte találat, ahol robbanóanyagokat, feltehetően lőszert tároltak. A támadás után hatalmas tűz és több robbanás történt, több tucatnyian megsérültek és csaknem 400 embert evakuáltak. Az ukrán ügyészség vizsgálja, szabályosan tárolták-e a robbanóanyagokat a lakóövezet közelében. Volodymyr Zelenszkij szerint a mulasztások felelőseinek is számot kell adniuk döntéseikről. 500 évvel ezelőtt elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de Magyarország nem tűnt el, jelentette ki Magyar Péter a Mohácsi csata 500. évfordulóján tartott emléknapon Mohácson. A magyar miniszterelnök hangsúlyozta, a Mohácsi csatában elvesztettük a királyunkat, elveszett az ország politikai egysége. Olyan évszázadok következtek, amelyekben sokszor maga a magyar államiság fennmaradása is kérdésessé vált. De Magyarország nem tűnt el, mi nem tűntünk el, hangsúlyozta a kormányfő, hozzátéve ez talán Mohács legnagyobb üzenete. Több milliárd dollárba kerülhet Nepál újjáépítése a pusztító áradások után. A nepáli külügyminisztérium szerint a katasztrófa mérete már meghaladja az ország saját lehetőségeit, ezért nemzetközi segítséget kértek. A mentőcsapatok eddig 626 áldozat holttestét találták meg, több mint 2400 embert pedig továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Nepál speciális hűtőberendezéseket és igazságügyi orvos szakértői segítséget is kér az áldozatok azonosításához. azonosításához. A hatóságok szerint egyelőre továbbra is az emberéletek mentése a legfontosabb feladat.
1: Időjárás.
0: Éjszaka 17 és 12 fokig hűl le a levegő, holnap folytatódik a változóan felhős idő 17 és 32 fok közötti hőmérséklettel.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt Gázhécsen a Dargó felé vezető úton, felváltva halad a forgalom, vezessenek óvatosan.
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Zendülés. Fiatalok a világban, és a világ a fiatalokban. Berényi Mátyással.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, önök a Pátria Rádiót és azon belül is a Zendülés rádióadását hallgatják. Mai adásunk szabadság okán egy újrajátszása egy korábbi adásunknak, melyben középiskolásokkal beszélgettünk különböző középiskola típusokról, a Waldorf gimnáziumról, a bilinguális gimnáziumról Dunaszerdahelyen, illetve egy osztrák mérnöki alternatív iskoláról. Ezt hallhatják a következőkben. Köszönöm szépen előre is a figyelmet, jó hallgatást!
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, önök a Pátria Rádiót és azon belül is a Zendülés rádióadását hallgatják. Itt vannak velem továbbra is állandó vendégeim, Gál Sára, a Pozsonyi Színművészeti Egyetem harmadéves diákja. Szia Sára!
4: Sziasztok, köszöntök mindenkit!
3: Bondor Gáspár, a Linci Kepler János Egyetem elsőéves diákja.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat!
3: És Névet Levente, aki pedig fűnyíró, operátor és létrakoordinátor szakértő.
6: Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
3: És akinek a mai adás apropóján adekvát lett volna, hogyha elmondom, hogy ugye a melyik iskolába jársz?
6: Hát a vidékfejlesztési szakközépiskolába már körülbelül 3-4 éve, de nem baj, semmi baj.
3: Hát ezt majd... nem szokták tudni, nem baj. A barátok általában.
6: Persze, persze, jársz, igen, apám se tudja, úgy nem csak. nem, igen.
3: És a mai adásban egy kicsit az érettségi apropóján is arról gondolkodtunk, hogy meghívunk különféle középiskolába járó személyeket, és megbeszéljük velük, hogy milyen az az adott középiskola. Az első vendégünk nem más, mint Orbán Dominik, aki a Dunaszerdahelyi Szabó Gyula szakközépiskolába jár, másodikos autószerelő szakon. Elsőnek egy nagyon rövid, illetve hogy tetszőleges hosszú bemutatkozást akkor kérnék tőled, hogy ki vagy, honnan jöttél, és hogy hogyan kerültél erre az autószerelő szakra.
7: Hát Orbán Dominik vagyok, hogy már el lett mondva. Dunaszerdahelyre járok a Szabó Gyula utcai közös igazgatású szakközépiskolába, autószerelő szakon, már második éven, és azért ezt a szakot választottam, mert vagy 3 éves korom óta érdekeltek az autók, és úgy voltam vele, hogy ha már ennyire érdekelnek, akkor miért is ne helyezkedjek egy olyan szakmában, ami e körül forog.
3: Abszolút. Honnan jött ez az érdeklődés az autók iránt?
7: Nagyon sok ilyen kis hatvérsz autón volt, meg hasonlók, és innen indult az egész.
4: És volt valami más szak, ami vonzott, vagy hogy gondolkodtál, hogy ezt válasz, vagy egy másikat, vagy teljesen egyértelmű volt?
7: Másik gondolatom az alapiskolás angoltanáromtól született, hogy menjek el gimnáziumba, és onnan meg valamilyen gépészmérnöknek, vagy valami hasonlónak, de én úgy gondoltam, hogy így, hogyha még nem is megyek tovább mégse, akkor is még lesz egy szakma a kezembe, és ezt tudom végezni.
8: Ez egy érettségivel végződő középiskola típus, vagy ez a 3 éves inas levéllel?
7: Ez a 3 éves inas levéllel, de mehetek tovább még plusz 2 évre, ekonómia szakra, én legalábbis arra megyek, és hogy akkor meg lesz az érettségi úgy.
3: Aha, tehát akkor ez 5 éves összesen, de opcionálisan 3 éves.
7: Igen.
3: És 3 éves végzéssel akkor kikerülsz egy autószerelő inas levéllel.
7: Igen.
3: És akkor már tudnál dolgozni.
7: Igen.
3: Mi az, ami inkább afelé visz téged, hogy akkor maradj még 2 évig, és folytasd ezt ekonómián a tanulmányokat?
7: Ez egyrészt csak így ilyen személyes dolog, mert én szeretném megcsinálni. Uh-huh. Jobb érzés nekem az, hogy ott van, hogy leérettségiztem. Másrészt meg több helyről hallottam, hogy csak érettségivel vesznek fel embereket.
8: Uh-huh. Egy ilyen kis betekintést a szakodra, hogy hányan döntenek még hasonlóképpen, mint te? Hány ember megy el rögtön 3 év után dolgozni? Így körülbelül.
7: Mi osztályból így kb. 3-4-en gondolkozunk abban, hogy tovább megyünk érettségizni. Többi része az mind ki akar állni 3 év után.
3: És mit gondolsz, hogy ez miért lehet, hogy az emberek inkább 3 év után kiállnak, és nem azt csinálják, mint te, hogy csinálják tovább?
7: Hát szerintem legalábbis az állít ez mögött, hogy minél hamarabb ki szeretnék kerülni az iskolába, és minél hamarabb el szeretnék kezdeni dolgozni, hogy legyen pénzük, és el tudják magukat tartani.
8: Magáról az oktatási formáról kérdeznék, tehát hogy azt hallottam, hogy ott van prax hetek, és vannak tanítási hetek. Ez hogy néz ki gyakorlatban?
7: Hát úgy működik, hogy egy héten van nekünk rendes iskolai oktatás, itt elméleti oktatás, szaktantárgyak, angol, magyar, szlovák, meg ezek, és van a B7, az pedig a én esetemben A7, akkor pedig vagyunk praxon. Akkor szakgyakorlaton kim vagyunk különböző szervizekben, mindenki máshol, és betanítanak minket.
8: Azt mondtad azt, hogy a szakodnak a nagy része az nem szeretne érettségvel végezni ezt a középiskolát. Az a kérdésem, hogy ők hogy viszonyulnak az általános tantárgyakhoz, amik, ahol nem a szakot tanulják, hanem számukra tulajdonképpen fölöslegesnek mondható dolgokat. Mennyire lelkesen járulnak hozzá az órákhoz?
7: Hát közepesen. Nem akarok senkit megsérteni.
4: De akkor érződik az, hogy tudják, hogy ez nem annyira fontos ahhoz, igen, hogy ők jó szakemberek legyenek.
6: Pontosan. Bocsánat, ez nálunk is érződik, tehát valamilyen szinten, hogy ugye attól függetlenül, hogy nekem is 4 éves a maga az iskola, az a szak, ahova járok, ugye a könyvelés, ekonómia, menedzser, marketing, tehát hogy maga ez is, ebben is érződik az, hogy vannak olyan tantárgyak, amiken úgy érzed, hogy nem fontosak, és úgy nem tanulod meg, és egyértelmű az, hogy ez igen rávezethető arra, hogy kicsit ez a lustaság is közre játszik ennél.
4: Ez tök érdekes, nem tudom, Matyi, akkor felteszem neked ezt a kérdést, mint a gimnázium társamnak, hogy de te nem ugyanabban a gimibe jártál, igen, de akkor neked is felteszem, hogy te hogy élted ezt meg? Mert én inkább úgy éltem meg, hogy nálunk ezek a fő tárgyak, tudod, a magyar, a szlovák, meg az angol, meg ezek, hogy nem csak, hogy untuk, vagy nem lelkesedtünk érte, hanem azt éreztük a legfontosabbnak, legalábbis szerintem nálunk úgy volt, hogy azok úgy különös figyelmet kapnak, hogy az érettségi miatt, ugye, meg még amellett ugye tanulod azt, negyedikben felveheted azt a szemináriumot, amit majd akarsz főiskolán tanulni, de hogy szerintem nekünk nem volt ilyen, hogy felesleges.
3: Nem, annyira nem, de hogy ott inkább ugye azon volt a gimnáziumban a hangsúly, tehát nálunk ugye nincs is prax semmilyen tekintetben, és na, ezzel kapcsolatban Dominik, engem ez érdekel, hogy te a praxot azt hogy éled meg, hogy ez így hogyan történik, azt érzed, hogy ott inkább lehet tanulni, mint az elméleti részén? Úgyhogy ez milyen élményekkel vagy a praxon?
7: Hát a szakot azt sokkal jobban meg lehet tanulni gyakorlatban, mint ahogy nekünk megtanítsák a iskolában. Én szerencsére nagyon jó társában vagyok, Dunaszerdahelyen DSK-ban, és ott nagyon jól meg lehet tanulni, főleg akkor lehet legjobban tanulni én szerintem, ha egy olyan társába keveredik az ember, ahol mindenki bír mindenkit, és el lehet lenni így majdnem, hogy baráti szinten egymással. Meg lehet beszélni majdnem, hogy akármit, és nyugodtan lehet kérdezni anélkül, hogy félne az ember, hogy hülyének nézik, mert nem tud valamit.
8: Sokszor középiskolástól hallottam, hogy a praxis, jó, én mondjuk művészetésekkel beszéltem, konkrétan be kell magukat könyörögni különböző cégekhez, és ott ők, mintha tehert jelentenének. Nálatok nehéz megküzdeni azért, hogy prax lehetőségeid legyenek, vagy konkrétan releváns munkát tudtok végezni?
6: Én úgy tudom, bocsánat, hogy az iskolának van saját szerződése különféle autószerelő cégekkel, nem? Tehát, hogy ez így működik nálatok?
7: Hát mi iskolánknak nem. Mi iskolánkban ugyanhogy elsőbe van az iskolának saját műhelye, azt úgy bérlik, és másodikba pedig magunknak kell keresni helyet.
6: Személyes tapasztalatom csak annyi van az autó szerelése, hogy édesapám ezt a szakmát űzi, és nagyon ügyes, és ügyködik benne, tehát hogy egy kifejezetten ügyes szakember, viszont tudom azt, hogy ez amúgy egy nagyon komoly munka, tehát hogy magát egy autónak a mechanikai részét érteni, az brutális feladat, hogy tényleg nagyon-nagyon pepecs, és kicsit olyan, mint az operációk, hogy így minden egyes kicsi résztnek meg kell találni a helyét, egy puzzle játék az egész, és most beszélünk arról, hogy elmész egy praxra, például, hogy iskolán belül, itt mennyire kaptok komoly munkákat? Tehát hogy vagy hogyan kell ezt nézni, hogy mit csináltok ti Praxon pontosabban?
7: Én mivel márka szervizben vagyok, ezért nagyrészt csak ilyen olajcserék, meg ilyen kötelező szervizek van, de néha becsúszik egy-egy komolyabb dolg, és az, ahogy mondta, az olyan, mint egy operáció.
6: És akkor itt gondolom az osztálytársakkal így együtt dolgoztok egy autón, és akkor így ezt értetted az alatt, hogy jó a közösség, hogy így nyomjátok előre egymást, hogy jó, akkor csináljuk, srácok, csináljuk.
7: Elsőben igen, ezt le lehetett így írni, de másodikban szétosztottunk, mindenki saját faluba, vagy más szervizekbe ment, és én ott nekem nincs osztálytársam se, aki másik inas lenne, hanem ott csak én vagyok és a három szerelő, akik ott vannak.
4: Uh-huh. És nekem egy olyan kérdésem lenne, hogyha másodikban magadnak keresed ezt a lehetőséget, hogy akkor megtörténhet olyan, hogy mondjuk egy osztálytársad rossz helyre kerül, vagy hogy mondjuk nem tanul annyit, nem. Mert mondtad, hogy ugye te is nagy részt, hogy olajcseréket, meg ilyen rutin dolgokat csinálsz, és hogy lehet, hogy egy osztálytársad mondjuk egy olyan melót szerzett, ahol összerak egy autót, ez csak példát mondok, és hogy akkor lehet, hogy neki több tapasztalata lesz, mint neked, és hogy ilyen különbségek érződnek, vagy hogy ezt hogy lehet kezelni.
7: Érződnek.
8: Én még magáról a szakmádról kérdeznék egyet, hogy azt lehet látni, hogy most már márkaszervizek vannak, az autókat már csak úgy lehet javítani, ahogyan az protokollokba le van írva, és szépen lassan már a mechanika veszik ki az autókból, tehát hogy nincsen kardántengely, hanem van az összes keréknél egy szervó motor. Mit látsz így hosszú távon a szakmától, hova fog ez kifutni? Valannak jövője egyáltalán?
7: Hát pontos választ erre nem nagyon tudok adni, de én azt gondolom személyesen, hogy most én nagyon nyomják ezeket a villanyautókat, de szerintem ez nem lesz nagyon hosszú távon megérős, szóval igenis fog kelni még ez a szakma, szerintem.
3: És a tanáraitok szoktak erről a villanyautó, benzines autó különbségről beszélni? Szoktak ebbe véleményt nyilvánítani, vagy órán beszélgetni erről?
7: Hát a mesterem az itt-ott elejt egy-egy hozzászólást ezekről a villanyautókról. Ő is hasonló véleményen van, mint én. Nem lát ebbe jövőt, de úgy különösebben nem ejt róla szót.
8: Uh-huh. Kimondtad ezt a mester szót, és ez nekem egyik nagy kedvencem. Milyen egy mesterdiák viszony? Létezik ez még? Milyen a viszonyod a mestereddel?
7: A mesterem az igazából csak ott iskolába tanít engem, meg elsőbe a Praxon, ahol voltunk, ott tanított, így mondjam. Ott felügyelt ránk, meg mondta, hogy mit csináljunk, ilyenek. Én jól meg vagyok vele, én azt gondolom, hogy jó a viszonyunk, nincs különösebb probléma vele.
3: Engem még kicsit itt rakj helyre, mert én nem annyira tudom, hogy ez a mester ez mi, hogy kicsoda neked, mit csinál?
7: A mester az, aki a fő-fő tantárgyat tanítsa nekünk. De mesternek szokják azt is mondani, aki ilyen szaktantárgyakat tanít, de nekem a mester azt jelenti, hogy aki azt a tantárgyat viszi, ami ehhez a szakhoz fontos, ami ehhez a szakhoz kell.
3: És ugye említetted még egy picivel korábban, hogy hárman talán, hogy mennek ekonómiára tovább 2 évesre, meg köztük.
7: Igen.
3: Te is, és hogy a tanáraid azok hogyan állnak ehhez, hogy ők inkább biztatják a diákokat arra, hogy menjenek ekonómiára, vagy hogy a szakmát tanulják, és menjenek dolgozni, vagy ők mit mondanak?
7: Nem arra biztatják konkrétan, hogy ekonómiára menjenek, hanem arra, hogy érettségizzenek le, úgy tanítsák a tantárgyokat nekünk nagy részt, hogy érettségén ne legyen akkora problémánk, és hogy érettségire megértsük, mifán terem a mondjuk a magyar irodalom.
6: Viszont akkor lehet, hogy pont ez az oka annak, hogy ugye alapból a kicsit gyengébb tanulók, akik csak 3 évre mennek ebbe az iskolába, ők is ugyanúgy vannak tanítva, mint akik mennek tovább 2 évre, és lehet, hogy pont ezért fáradnak el, vagy nem tudom, lustulnak el, hogy túl sok a tananyag, és akkor pont ezért választják azt, hogy 3 év után...
8: Őszinte, hogyha engem cseszkednének magyar irodalommal, úgy az, hogy semmi tétje nincsen az egésznek, én se örülnék neki. Ezt majd csak így magamból indulok ki.
3: És Dominik, így még záró kérdésnek engem nagyon érdekelne, hogy akkor mik a terveid? Nyitnál majd egy autószerelő szalont, vagy hol látod magad a jövőbe ezzel az autós dologgal?
7: Egyelőre én azt tervezem, hogy még érettségi után még valahova szerintem tovább megyek, de ha úgy döntök, hogy mégse, akkor valószínűleg az lesz, hogy valahol először keresek munkát ezen a téren, és aztán később szeretnék egy saját műhelyt valahol, de persze ehhez még dolgoznom kéne, hogy legyen kezdőtőke, és hasonlók.
8: Ajánlom az egyetememen a mechatronika szakot. Elképesztően magas szinten tanítják, hogy gépészetet.
3: Hát meg Szlovákiában, hogy általánosságban megéri, tehát autóipar az első számú bevétele az országnak.
6: Az biztos.
3: Úgyhogy hajrá, köszönjük szépen, Dominik, hogy itt voltál.
6: Sziasztok.
4: Köszönjük, szia.
5: Hello.
3: Sziasztok. Itt volt most velünk a műsorban Orbán Dominik Megyerről, a Dunaszerdahelyi Szabó Gyula szakközépiskola másodéves autószerelő diákja, és most az ő helyére ült be hozzánk Halász Alma, aki Magyarországról van, illetve, hogy bocsánat, nem, de Magyarországra jár egy Waldorf gimnáziumba. Szia Alma, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
9: Hát én örülök, hogy itt lehetek, sziasztok!
4: Szia! Szia,
3: és akkor hozzád is az első kérdésem az lenne, hogy egy ilyen rövid bemutatkozót mondj nekünk, hogy honnan valósi vagy, milyen iskolába jársz, és hogy kerültél akkor ebbe a Waldorf stílbe?
9: Jó, hát ezt akkor igyekszem rövidre fogni. Szóval Alma vagyok, Budapesten születtem, és aztán 7 éves koromban költöztünk ki Ausztriába. Először Bécsbe éltem 2,5 évet, és aztán onnan költöztünk el oda, ahol most lakom. Ez Nezsider, a magyar nyelve, amúgy meg Neusiedlemsee, Fertőtónak ugyebár már az osztrák részén. És igazából, mikor Bécsbe költöztünk, akkor kezdtem el Waldorfba járni. Ott ugye 2 évig jártam egy Waldorfba, és aztán a második fél évben meg már átmentünk egy Neusiedli kis Waldorfba. Ugye, és akkor utána oda is költöztünk erre a településre, ott fejeztem be akkor a 8., ugye az általánost, majd onnan igazából így a közösség hiány, meg így az, hogy így az anyanyelvemmel beszélhessek, meg tanulhassak, amiatt így kerestünk nekem egy Waldorf gimnáziumot Magyarországon, és így kerültem oda, hova most járok, Nemesvámosra.
3: Tehát akkor az általános iskolád is Waldorfos volt, és a gimnáziumod is.
5: Na jó, de mi az a Waldorf?
6: Pont ezt akartam kérdezni, hogy mi az a Waldorf?
9: Jézusom, szóval a Waldorf...
6: Varázsló és...
9: Alternatív pedagógia. Boom. Két
6: wow.
4: Oké.
9: Okay. Szóval a Waldorf az egy alternatív pedagógiai alapú iskola. Rudolf Steiner alapította, egy osztrák csávó még. Nem fogom tudni megmondani, hogy mikor, régebben. Ő így Németországba terjesztette el először, aztán az így Ausztriába, és akkor így került be így, nem tudom, Európába, egy a köztudatba, meg aztán majd kontinensen kívülre is. Igazából az a lényege, hogy Rudolf Steiner ő kifejlesztett, vagy kialakított egy olyan pedagógiai rendszert, ami különbözött az államitól, mert nem értett egyet az állami oktatással, azt, hogy számok alapján mérjük meg a diákokat, hogy mindenkit ugyan az alapján mérünk, igazából berakott kicsit több fantáziát, meg így személyre szabást. Azt mondják, hogy a Waldorf sokkal nagyobb hangsúlyt fektet igazából a diákjainak így a lelki igényeire, meg a szellemire, és nem csak a agyira, vagy hogy mondjam ezt.
5: Intellektuális.
9: Igen, hogy nem csak az intellektuálisra köszigesi. Úgyhogy igazából talán nagyon röviden így ez.
5: Hogyha a gimnázium ezt fölkészíti a diákokat az egyetemre, ha szakközépiskola szakot nyújt, akkor a Waldorfból milyen emberek kerülnek ki?
9: Tudod, mit szoktak mondani? Azt, hogy a Waldorf az életre nevel. Uff, ugye?
5: Ajaj.
9: Komoly állítások, de igen, van egy ilyen mondás itt. Hát nem tudom, mármint, hogy vannak sok Waldorfost ismerek, persze, olyanokat, akik már egyetemen vannak, nővérem például ugyanúgy az ELTE-n van, és Waldorfot végzett, szóval igazából ez nem szab szerintem határokat, hogyha így az ember Waldorfos volt, leérettségizik, és van valami cél, hogy hova menne tovább, akkor megoldja.
4: Bocsi, én akkor most bedobok egy ilyet, hogy én teljesen el tudom képzelni, hogyha valaki gyerekkora óta ebben a rendszerben nevelkedik, akkor teljesen hozzá tud szokni, hogy személyre szabják a tantervedet, és nagyon-nagyon személyközpontú az egész, meg jó a hangulat, de én hallottam olyat, hogyha valaki Waldorfból kikerül valami oknál fogva, és aztán bekerül egy állami suliba, hogy nagyon le van maradva, és nem tud beilleszkedni, és hogy évekig próbálkoznak.
9: Igen, ezzel van egy nagyon nehéz. A nővérem, ő például ugyanott végzett, ahol ugye Berén, majd a alsót ugye Ber Ausztriában, és aztán ő pedig Sopronba ment tovább egy evangélikus gimibe. Szóval egy teljesen kőkemény államiba. Ő nagyon-nagyon megszívta akkor ott azt a 2 évet, amit ott. De igazából tanulásügyileg ő az volt a jó, hogy igen, hogy így érezte, hogy nem is az, hogy kevesebbet, hanem hogy tényleg, hogy máshogyan volt neki adagolva. Ugyebár ott meg volt az elvárás, hogy ha nincs meg ez a jegyed, akkor szar vagy, és akkor nem ér semmit. És így pont mivel volt ez a Waldorfos háttér már benne, hogy tudta, hogy nem a jegyei fogják definiálni őt, ezért így meg tudta tartani, hogy jó, itt van egy elvárás, akkor ezt meg kell ütnöm, de hál' Istennek nem ez vitte le így a önértékelését, igazából a közösség volt ott ilyen nagyon necces, meg a kollégium nem volt olyan jó.
3: De akkor nem is a tanulmányaiba volt lemaradva?
9: Szerintem már, hogy azzal is megvoltak azért az, hogy felvedd azt az ütemet, hogy máshogyan, meg hogy többet, meg hogy intenzívebben, de azt ő nagyon jól tudta tartani.
3: És akkor mi a üteme egy Waldorf sulinak a hagyományos gimnáziumhoz képest?
9: Hát nálunk ugyebár van az epohális tanulási rendszer, igazából annyit jelent, hogy gimnáziumban, meg alsóban is amúgy epohára vagyunk osztva, válaszol, de akkor most a gimit veszem alapul. Az első két órád, amivel kezded az egész napodat, az az epoha órád, úgymond, és ez egy ilyen 3 hetes igazából tömbösített oktatási sáv, amit úgy lehet elképzelni, mondjuk azt, hogy amikor töri epohád van, akkor az első két órád az töri lesz. És utána 3 hétig az első 2 órád, egy dupla órád, az mindig törivel kezdett, és akkor az alatt megvan az epoha rend, hogy akkor nem tudom, ebben az epohában ugye a tanárok kitalálják, hogy ettől eddig el kell jutni, hogy ezt most ez alatt az epoha alatt fogjuk venni, nem tudom, akkor például mondjuk veszed az egész antik kort mondjuk egy epoha alatt, vagy akkor veszed mondjuk a második első világháborút, akkor egy epoha alatt, vagy nem tudom, ilyeneket így törinél.
3: És ez úgy érzed, hogy ragadványosabb?
9: Így amúgy igen, szerintem igen, én azt nagyon szeretem benne, mert így ez az ilyen intenzívebb és állandó használás, ez szerintem nagyon sok mindent dob. Emellett persze vannak szakúráink, szóval nem mindent epohálisan vannak, úgyhogy mondjuk a matek, a nyelvek, irodalom, magyar, az ugyanúgy megvan ilyen többször a héten, és nem csak ilyen dupla órákban reggel, de van attól még abból is epoha.
5: 5 éves egy Waldorf gimnázium. Uh-huh. Miért?
9: Azért, mert nem vagyunk államilag támogatottak. És mivel nem vagyunk államilag támogatottak, ezért nem hagyhatjuk abba a 12-nél, ahol a Waldorf mester munkádat, vagy 12-es éves munkádat megcsinálod, amit én éppen most csinálok 12-be, mert amúgy a Waldorfnak az lenne a célja, hogy ezzel fejezd be a gimidet, de mivel nem vagyunk államilag támogatottak, ezért kötelesek vagyunk elvégezni ugyebár egy államézét, érettségét, és arra van egy extra évünk, hogy akkor azt tényleg teljesen megtanuljuk, és jól felkészüljünk rá.
3: A szlovákiai hallgatóknak a 12-es diák az nálunk most lenne gimnáziumban 4-es, és akkor mi az a Waldorf mestermunka, amit be kell fejezned?
9: Waldorf mestermunka, ez egy választható téma 12-ben. A Waldorf pedagógia ugyebár azt szerette volna Steiner elérni, hogy ezzel zárulj be, hogy tényleg úgy lép ki a nagyvilágba, meg az egyetemre, hogy előtte egy évig foglalkozz egy olyan témával, egy olyan projekter, ami szívből érdekel téged. Erehez készíts egy portfóliót, ennek kell egy bizonyos mennyiségű írási anyaga, hogy legyen, kell egy művészi munka, szóval alkotnod is kell valamit, és kell egy szociális, hogy az emberekkel is foglalkozzam, mert Steiner igazából ezt a hármasságot alapból a Waldorf mindig ilyen hármasságokra osztja fel így a dolgait. Erre építette fel, hogy az életbe való belépéshez kell neked egy szociális tudás, kell neked egy ugyebár mentális tudás, és kell neked egy művészi vagy hát lelki tudás. És ezt a hármasságot képviseli 12-es éves munka vagy Waldorf mester munka. Nekem a labirintusok a témám. Ez csak wow. Ilyen
5: ez nekem nagyon hasonlít, wow. Viszont a középkori skolasztikában remek elkészítése, hogy elmész, és akkor így ezzel lépsz be a felnőtt létbe a remekeddel.
4: Mi szerintem, akik állami suliba járunk, mi nagyon keveset tudunk erről az iskolarendszerről, a Waldorfról. Amúgy pedig hát köztünk jártok. És hát azért ti is csak emberek vagytok.
9: Hát annyira nem bújunk el.
4: Nem. És hogy ti mennyire vagytok képben egyébként velünk, mert ugye mi nem tudunk szinte semmit erről, és az a kérdésem, hogy ti tudtok-e, tehát hogy oktatják-e nektek a különbségeket, vagy hogy mennyire vagytok képben azzal, hogy velünk mi a helyzet.
9: Szerintem nagyon sok Waldorfos úgy ismerkedik meg, hogyha például már vannak olyan osztálytársaim nekem is, akik mondjuk óvoda óta a Waldorf rendszerben vannak. És így sokan úgy ismerkednek meg ezzel az egész állami rendszerrel, hogy mondjuk jönnek hozzánk olyan diákok, akik államiból jöttek át Waldorfba. És így nagyon sok ilyen van, aki eredetleg azért jön át, mert hogy túl sok volt a stressz, és a Waldorf az könnyebb, az easy-b, aztán meg rájönnek, hogy ennél azért kicsit több is a Waldorf, mint sem, hogy csak könnyebb legyen. Nem tudom, hát ugye én elsőben voltam egyedül nem Waldorfba, de az is egy kevert pedagógiai iskola volt, szóval az sem volt teljesen hivatalosan állami. Igazából barátok, emberek, nagyon így tanároktól szerintem nem jön ez, mert hála Istennek nem kapunk olyat napi szinten, hogy de rossz az államisnak lenni, meg milyen jó, hogy ti Waldorfosok vagytok. Persze a Waldorf tanárok egyetértésben úgy vannak vele, hogy jó dolog a Waldorf, de nem történik ilyen szidás.
4: És hogyha most azt mondanám, hogy tudod mit, akkor most én beraklak téged egy állami suliba, akkor tudnám mondani egy olyan tantárgyat, ami biztosan nagyon hiányozna, vagy azt mondod, hogy úristen, hogyha ez lenne állami sulikban, akkor sokkal jobb lenne mindenkinek, tehát minden diák előnyére válna, hogyha ezt átvennék a Waldorfból, ezt a tárgyat.
9: Most, hogyha a tanáraim hallgatnak, akkor azt mondanám, hogy a botmert kéne berakni, de nem azt mondom. Igazából szerintem ez egy ilyen testmozgás, igazából történelmileg ugyanúgy visszaugarhatunk Steinerhez, ki volt egy barátja, egy gróf, Botmer gróf volt konkrétan a neve, és őt kérte fel, igazából ő volt az első tanárja, akit így behívott ebbe az egész iskola rendszerbe, és megkérte, hogy legyen a mozgás tanár, és Botmer ő kifejlesztett egy ilyen külön mozgás technikát arra, ami azt éreztette, hogy igazán jól átmozgatja mindenhogyan a gyereket, és igazából valahogyan még így szellemileg is így mozgat téged. Ez a Botmer, ezt gimiben mi nemes vámosan fejelófia Waldorfban minden minden reggel, 8-tól 8-15-ig csináljuk egy 15 perces reggeli közös mozgás. Elméletileg ami a figyelemhez is segít, hogy így jobban tudj koncentrálni, meg ilyen felserkentés.
5: Reggeli torna.
9: Az, amúgy
6: igen. De ez így hogy kell elképzelni, tehát, hogy milyen
9: fajta mozgások? Most így felállnék, és így elkezdenék neked botmerezni, de azt így egy rádióban nem minden, hogy
6: adás után tornázunk egy.
3: De viszont rendben. Akkor nem a botmerez, amit átvinnél?
9: Nem a botmerez, amit átvinnék. Fú, amúgy lehet, hogy ilyen tudod, mint a könyvkötészetet. A könyvkötészetet átvinném. Azt nincs egész év, majd, hogy egész gimi alatt könyvkötészetet 11-be csinál az ember, az tavaly volt nekünk, délutáni a pohasávban, azt átvinném. Szerintem tökre jó lenne, hogyha államikban az embereknek, vagy általánosan bármilyen tantárgyatokhoz államiban én nem tudom, mert hogy úgy tudom, hogy nem igazán csatoltok ilyen fizikai munkát, vagy fizikai akciót. Nálunk nagyon sok mindenhez adnak olyan feladatot, hogy most ezt kézzel meg kell formázd, vagy rajzold le, vagy alakítsd ki, hogy így jobban átérezd, nem tudom, amikor biológián veszed az embriológiát, akkor például egy embrió fejlődést kiagyagozol, hogy így ténylegesen lásd a fejlődési formáját.
4: Wow!
9: Nagyon
4: most el tudjátok képzelni a középiskolás osztálytársaitokat, a legmenőbb arcokat, hogy ott könyvet kötnek?
6: Én nem ezt tudtam elképzelni, de ez is tök jó. Én azt tudtam elképzelni, hogy tegnap beszéltünk Sárával, hogy így teljesen random nekem eszembe jutott az, hogy én tanultam alapiskolában honismeretet, és így beszélgettünk arról, hogy amúgy mi volt, tehát hogy mi
4: nem
6: az, hogy...
4: Nem az, hogy Kézsmárkon milyen ipar van.
6: Igen.
4: Azt sem tudtad, hogy mi az az ipar 8 éves.
6: Érszek, meg bányászok, és így nézel 8 évesen, hogy mi az az ipar, tehát mit tanulok én is.
9: De ezt 8 évesen?
4: Igen.
9: Hát
4: igen.
9: De minek?
4: Hát, hogy ismerd a hazádat, hogy tudod,
5: nem ismered. Kőszén, akkor hol lennél? Arra szeretnél téged kérdezni ezt, hogy említetted, hogy ez abszolút nem támogatott államilag, tehát ebből nekem így elég egyértelműen jön, hogy nem mindenki engedheti meg magának azt, hogy Waldorfba menjen. És már ilyen módon ez valamennyire szelektál is. Mm-hmm. Van-e olyan, hogy Waldorf elitizmus?
9: Nem tudom, mert hogy igazából, hogyha ránézel Waldorf közösségekre, akkor valamiért nem az jut eszedbe róla, hogy na ezek az ilyen gazdag privát iskolások, jönnek a Mercedes-szel, meg ilyenek. Nem.
6: Mennek agyagozni, az embriókat, Jézus Máriát, hogy néznek.
9: Mennek szociális gyakorlatra, meg földrajzi gyakorlatra, na mindegy, ez még 5 milliárd dolog, amiről dumálhatnék, szerintem nem létezik. Itt Magyarországon, ugyebár nem vagyunk államilag támogatottak, van, ahol amúgy így többé-kevésbé a Németországban, más helyeken amúgy így van, azt hiszem Olaszban is amúgy az már, de ezt most nem mondom biztosra. Valamennyire szelektál, az tény, mert hogy igazából egy beszűkültebb közösség. Szóval azt abban egyetértek, hogy így valahogyan Waldorfra ránézni külsősen egészen ilyen szektás hangulata van. És azért ez így ad egy ilyen, meghúz egy ilyen határvonalat így a Waldorf, meg így a külvilág között, de nem hinném, hogy ez így feljebb emelni a Waldorfot.
3: Oké, akkor egy utolsó kérdésnek ezt viszont, akkor légy fejtsd is ki, hogy a Waldorf sztereotípia az tulajdonképpen
4: bocsi,
3: micsoda.
4: Bocsi, behoznék egy sztereotípiát.
9: Igen.
5: Én is.
4: Hogy,
9: mondjátok!
4: Csak azért, hogy válaszolj rá, hogy ez igaz, vagy hogy szerintem ez azért jó.
9: Igen.
4: De például én azt hallottam, hogy ott a kisgyerekek nagyon sokáig nem ülnek, nem padban tanulnak, hanem a földön ülve tanulnak.
9: Igen,
4: hogy ez igaz?
9: Ez igaz. Nem a földön ülve, hanem ilyen kis
4: gondoltam, hogy nem. A giliszták között ott
9: nem,
4: földúton.
9: Nem kirakják őket, vagy le a pincébe, így a földre.
5: Az Ági, aki meg fog szólalni még ebben az adásban, ő mondta azt, hogy azzal csesztették a HTL-esek a Waldorfosokat, hogy Waldorfos, táncold a nevedet.
9: Euritmia, igen, az egy másik testmozgás, de ez inkább igazából egy mozgásművészet. Ugyanúgy ilyen, van ilyen spiri, meg szellemi vonala is ennek, és igen, el tudod mozogni a saját nevedet vele, ABC-vel most így megpróbálhatnám megcsinálni a sajátomat, de ugyanúgy nem lehet.

0: rész, és aztán én meg járok az angol részlegre, ami ugye nem bilinguális, hanem szó szerint csak angolul tanulunk mindent, a szlovák, meg a spanyol, meg a németen kívül.
1: Tehát, hogy angolul tanuljátok a szlovák irodalmat? Tehát, hogy ezt úgy kell érteni?
0: Szlovák irodalmat csak szlovákot tanuljuk, de minden más csak angolul tanulunk, szóval nyelveken kívül, mint hogy például a spanyol tanuljuk, persze, meg a németet is, de az, és a szlovákot is. Azon kívül biológia, minden az magyarul, magyarul angolul van.
1: De azon sokáltam, hogy egyébként arra jövök rá szépen lassan, hogy mi az értelme annak az, hogy native nyelveken tanítják, tehát, hogy anyanyelven tanítják a természettudományokat, teljesen fölösleges, minden angolul van.
0: Hát igen, nálunk minden szó szerint angolul van, és én például magyarul nem is tanultam nagyon, én csak anyuékkal beszélek magyarul, meg pár barátommal. Suliban az minden angolul van, és ez úgymond szerintem felkészít arra, hogy most például a jövőbe, hogyha mennék máshova iskolába, például nem tudom, Spanyolországba, és akkor sokan tudnak angolul, szóval az biztos fog segíteni. Például én nyáron is mindig járok táborokba, már voltam Franciába, Svájcba, és ott nagyon segített az, hogy tudtam angolul, mert tudtam beszélni a többiekkel.
2: És egymás között az osztályba angolul kommunikáltok?
0: Az első 5 év alatt ott mindig csak angolul beszélhettünk, a tanárok mindig mondták, hogy csak angolul beszélhettek, de azóta mindig úgymond a szlovákul beszélünk szünet alatt, mert ugye mindenkinek az ott anyanyelve. Például rajtam kívül, meg van még egy osztálytársam, akiknek nem szlovák az anyanyelvük, de azon kívül órán mindig angolul beszélünk.
2: És nekem azt írtad, hogy másodikos vagy, azonban idézem, azt is írtad, hogy amennyiben az angol részlegbe járok, ezért ezt ott MYP5-nek hívjuk. Na. Én ezt nagyon nem értem, hogy mi van.
3: Elon Musk egyik gyerek.
0: Na, szóval lényegében nekünk a suliba az el van osztva arra, hogy PRIMIP, az PYP, ott el van a MYP, és van az IB. A PYP az úgymond az első évek, az első 5 év, az úgymond az alapiskolának az első 5 éve. Utána van a pre-NYP, az mondod, hogy felkészítő év a NYP-ra, és a NYP az meg úgymond a középső évek, szóval a PYP az van első 5 év, utána van a NYP, a NYP az van a hetediktől van úgymondva a, na, azt úgy mondjuk, hogy NYP1-tól NYP5-ig, az ott vagyok én a ötödikbe, és azelőtt van még van a fölkészítőben a pre-NYP, szóval úgymondva ez most, én már 11 éve járok iskolába, ezt úgy mondanám.
4: Uh-huh. Wow.
2: És mikor jön akkor neked az érettségi ide a képbe?
0: Na, szóval én nekem most végzem a NYP5-öt, ugye a 11. évet, és most az utolsó 2 év lesz nekünk az IB, az International Baccalaureate, ez úgymond egy ilyen nemzetközi program, hogy, és ez 1968-ban volt, azt hiszem, alapítva Svájcba, és a mi iskolánkban ez már 30 éve működik, és úgymondva, hogy nekünk, amikor befejezzük az IB-t 2 év múlva, hát úgymondva ez az év plusz, aztán 2 év múlva, akkor mink érettségizünk, de ez nem ugyanolyan, mint a többi iskolában. Én nem tudom összehasonlítani, mert soha nem jártam ugye rendes iskolában, mint egy más.
1: A Nacionális Komisszió előtt ez egy nagyobb, magasabb fokú középiskola.
0: Igen, ezt mondhatjuk úgy, hogy idén, most februárban kellett választanom 6 tantárgyat, és ebből a 6 tantárról fog aztán majd érettségizni, hogy szóval a következő 2 évben csak ezt a 6 tantárgyat fogok tanulni.
2: És ez a 6 tantárgy, ez kötelezően 6 darab tantárgy, ami...
0: Van 6 csoport, és aztán ebben van egy csoport, ami kötelező a matematika, mert nekünk a matematikára van úgymondva a
1: optimalizálva a rendszer.
0: Igen, igen, úgy mondhatjuk. És azon kívül még van 5 csoport, ebből egyik például van a anyanyelv, utána van a idegen nyelv, utána vannak olyanok, hogy lehet választani a töri, ekonomia és pszichológia között, és utána van még egy olyan, hogy kémia, biológia, fizika és informatika. Ja, és aztán még van a utolsó csoport, az pedig a rajz, de azt nem muszáj választani, ahelyett, hogy választhatsz még egyet akár még csoportból.
1: Én kicsit átterelném a szót arra, hogy milyen a hangulat egy ilyen iskolában. Nagyon fölkaptam a fülemet arra, hogy a tanárok figyeltek nálatok arra, hogy szünetekben is csak angolul beszélgethessetek. Ez milyen hangulatot eredményez egy középiskolába?
0: Úgymondva ez nagyon segített nekünk abban, hogy megtanuljunk angolul, mert a legtöbb tanár ott amúgy mindenki csak angolul beszélt hozzánk, sokan nem is tudnak más nyelven, csak angolul, és akkor ez minket fölkészített úgymondva arra, hogy most az években most már nekünk minden projektet, mindent angolul csinálunk, és akkor most már úgymond ilyen annyelvi szinten tudjuk.
4: Uh-huh. És most akkor még egy kicsit tegyük még tisztábbá a dolgokat, tehát neked pontosan az anyanyelved a...
0: Magyar.
4: Magyar.
0: A magyar, igen.
4: Igen, és ezen kívül beszélsz még...
0: Ezen kívül még beszélek angolul, meg szlovákul anyanyelvi szinten, azt már kiskorom óta tanulom, okay. És úgy előtt még a vodába is. és aztán azon kívül még suliba lehet választani, hogy spanyol vagy német. Én a spanyolt választottam iskolában, azon kívül még németül is tanulok.
4: És így, hogy spanyolul tanulsz, ugye választott nyelvként, ez mennyire van komolyan véve? Tehát, hogy én most csak így a mi állami iskolánk szintjén maradok abban, hogy németet, én németet tanulok 4 évig, és azt sem tudom elmondani, hogy hívnak. Tehát, hogy ez így mennyire van jelen a ti iskolátokban?

0: Hát nálunk ugyan odafigyelnek, persze arra tanítsanak minket, csinálunk sok projektet, hogy sok spanyolul kell előadnunk, például a prezentációkat az órán, meg ugyan a dolgozatokat is írunk, például azt gondolom máshol is mindenhol. Nem, nincs olyan érzésem, hogy nagyon komolyan mennénk ezeket a nyelveket, de én hát mióta 6 éve tanulom a spanyolt kb. Igen, és szerintem el tudok meg beszélgetni.
1: Wow.
2: Nagyon érdekes, hogy mondtad, hogy matematikára fókuszál ez a súly.
0: Igen.
2: És szerintem ez valahol tök lenyűgöző, mert szerintem az állami iskolákban is van ilyen, hogyha nem is mondjuk ki konkrétan, de azért tudni itt szóbeszédből, hogy ez az iskola ebben nagyon erős. Vagy például a Matyi nekünk, a gimnáziumunk, ugye köztudottan ilyen rál tárgyak, tudod, ilyen tehát orvosképző.
3: Igen. Mindenki azt híreszteni magáról egyébként.
2: Amúgy igen. És aztán vannak, akik meg azt mondják, hogy itt meg nálunk tök jól tanítják a nyelveket, tehát hogy jó a szlovákosunk, jó a magyarosunk. És nektek meg az az előnyötök, hogy úgy tudtok fókuszálni bizonyos tárgyakra, hogy közben ezt egy más nyelven tudjátok, tehát hogy két legyet egy csapása, egyszerre jók vagytok nyelvekből, és egyszerre tudtok fókuszálni bizonyos dolgokra, úgyhogy ez szerintem ez nagyon menő.
3: Egyébként követted a mostani állami érettségiknek a menetét? Láttál már állami érettségit?
0: Hát van sok ismerős, akik ugye állami érettségin.
3: És te erre hogyan tekintesz? Tehát, hogy megnézed egy állami érettséget, akkor azt mondod, hogy Jézus Mária, gyerekek. Vagy...
0: Nem próbáltam őket oldani meg ilyen példákat, de mint hogy a barátaimmal beszéltem, akik most ezeket csinálták, aztán mondták, hogy ők most ugye szlovákból érettségiztek, magyarból, meg vagy matekból nem volt nekik muszáj, aztán nálunk például matekból muszáj, szóval úgy voltam vele, hogy ez lehet egy kicsit könnyebb ott, hogy nekünk muszáj lesz matekból is, akkor is, hogyha nem akarnánk.
3: Én saját érdeklődésben meg akarom kérdezni azt, hogy meddig jutok el matekból ez alatt az időszak alatt? Tehát, hogy tenzorokig, lineáris algebráig, vagy megálltok egy ponton, mátrixok vannak-e?
0: Na, szóval ezeket a neveket nagyról nem tudom, mert mind angolul tanulunk, de lényegében...
4: Matrix. Linear algebra. Algebra.
0: Hát az szerint, amit hallok a többi ismerősömtől, például azoktól, akik a szlovák részlege járnak ebbe az iskolába, úgy mondom, mint ők nem elének annyira elől a matekkal, hogy nem tudnak annyit matekból, mint mink. Hogy mink úgymondva többet tanulunk, mint egy rendes iskolában matekból. Hogy lehet, hogy nem veszük észre, de aztán, amikor például csinálunk ilyen dolgozatokat, hogy például én megcsinálok egyet, aztán meg egy ismerős vagy másik suliból, akkor néha ők nem tudják megoldani úgy, mint ahogy mink meg tudnánk oldani.
4: Nekem még az lenne a kérdésem, hogy mi a te személyes érdeklődésed? Tehát, hogy ha elvégzed a sulit, akkor utána hova tovább? Tehát, hogy egyszerűen annyi tudásod van nyelvek terén, hogy az valami hihetetlen. Mit kezdesz vele?
5: Meg úgy tűnik, hogy minden más terén, szóval.
4: Hát igen. Tehát, hogy ez hol tudod majd hasznosítani, igen.
0: Na hát ezzel az IB-val, ez elvileg nagyon segít abban, hogy akármilyen iskolában, amikor be akarsz kerülni, hogy ez nagyon fog segíteni. És hát nekem az is kicsit most ilyen dilemma, hogy most kiválasztottam ezt a 6 tantárgyat, én kiválasztottam azt, hogy most biológia, kémia, angol, spanyol, matek és ekonómiát választottam, mert nem tudtam eldönteni, hogy most inkább ilyen orvosi felé akarok menni, vagy pedig ilyen biznisz, ekonómia, nem tudtam még eldönteni.
3: De... Orvosi felé menjen, nem menjen biznisz.
0: Sokan mondják ezt a pulyék, és mindig azt mondják. Szóval nem tudom még pontosan eldönteni, de úgy érzem, hogy most ebben a következő 2 évben, amennyiben csak ezeket a tantárgyakat fogom úgymondva oldani, ezért meg fogom tudni, hogy akkor most, hogy fog tetszeni a kémia meg a biológia, akkor most biztos orvosira fog menni, de hogyha nem fog annyira, nem fog hozzá vonzódni, akkor majd inkább a biznisz felé. De ezt majd inkább jövőre fogom oldani.
5: De hát sok gimnazistának szerintem rengeteg tanulásnak tűnik az, amit te most itt prezentálsz, és én is rengetegszer éltem meg azt, hogy egy matekházi, és már húzom a belemet. Ez sok, vagy hogy ez milyen mennyiségű kihívás számotokra?
0: Na, ugye ez is érdekes, mert ugyanúgy, hogy beszélek a többi ismerősömmel, például a hétvégén én leülök, aztán mondom, hogy megyek házizni, aztán mondják, hogy miből csinálsz házit, mint a más iskolából. Aztán mondom, hogy eszét írok tornára. Aztán így rám nézik, hogy mi van, tessék. Hát, szóval nekünk minden tantárgy ugyanúgy veszik az összes tantárgyat. Van nálunk 4 kritérium, A, B, C, D, ezt most nem megyek annyira bele, mert nem tudom pontosan mi micsoda. Lényegében minden tantárgyból ugyanúgy kapunk jegyeket, hogy kell minden tantárgyból írni esszéket is, teszteket is, projekteket, és minden tantárgy az ugyanolyan szinten van. Ugyanolyan.
3: Akkor ti hullotok? Hullotok?
0: Hát mi már hozzá vagyunk szokva. Szóval...
3: Mert ugye ezt arra értem, hogy mennyien hagyják ott ezt a gimnáziumot. Van ilyen szignifikáns mennyiségű ember, aki elkezdte és nem fejezte be?
0: Épp, hogy nem nagyon tudok erről, hogy most sokan elmennének, mert mi osztályunkból például 2 mennek most el, de ők ugyanúgy mennek IB-ra tovább máshova.
3: Érthető. Mennyire van versenyistáló szaga az ilyenfajta oktatásnak?
0: Ideig nem vettem ezt észre, hogy most nagyon valaki versenyezne ilyebbe, de hát ahhoz képest, hogy például milyen az a szlovák részleg a mi iskolánkban, mink ezer szós eszéket írunk minden tantárgyra, például rendesen a szlovák részlegben, ott minden téma után mondom, hogy felelnek, meg hogy írnak dolgozatot. És nálunk pedig felelés, dolgozatokat persze, hogy írunk, de felelés helyett inkább mink prezentációkat csinálunk, elő kell adni az osztály előtt, meg eszéket kell írnunk, hogy rendesen ilyen egy nap alatt meg kell írni, nem tudom, mondjuk 2-3 ezer szós eszét, aztán most már hozzáadjunk szokva.
5: De hogy akkor a diákoknak a általános hangulata ezekkel a házi feladatokkal szemben olyan, hogy látják azt, hogy ez hogyan gyarapítja az ő tudásukat, vagy van, hogy azt mondják, hogy fú, ez azért sok, nem szívesen.
0: Sokan vannak már úgy vele, hogy ezt most nincs kedvük már csinálni, úgymond, mert nagyon sok mindent kapunk, de amennyiben mink ez első óta úgymond a prezentációkat mindent csinálunk, szóval nekünk ez nem annyira nehéz, mint hogyha például valamikor másnak meg kellene csinálni szerintem, például másik ismerőseimmel összehasonlítva.
3: Be vagytok gyorsítva, én ezt így tudnám kifejezni.
0: Igen, amúgy igen.
3: Sebességbe vagytok.
5: Ki az, akinek ajánlanád, hogy egy ilyen bilinguális iskolába járjon, és mik azok a fő előnyök, amiket ez az iskola hoz a diáknak, a tinédzsernek a jellemében, a skilljeiben, a tudásában?
0: Na, hát például minket ez nagyon fölkészít arra, hogy kiskorunk óta csoportmunkákat kell csinálni, meg hogy mindenben így nagyon odafigyelünk minden tantárra, hogy mindenre ugyanúgy odafigyelünk, hogy nem például nem az, hogy van, hogy most tornára nem figyelünk annyira oda, és biológiára, igen, mindenre ugyanúgy figyelünk oda, és akkor ezért megtanulunk együttműködni emberekkel, megtanuljuk beosztani az időnket, minden tantárgyat. Szóval úgymond szerintem annak ajánlanám, aki így, nem tudom, hogyha majd akar például menni külföldre tanulni, akkor legyen neki több opciója.
2: Bocsi, engem nagyon-nagyon érdekel ez a minden tantárgyat ugyanolyan komolyan veszünk, mert szerintem a diákokban van ilyen, hogy hú, már egy húzós nap van, mert ma van ez a tantárgy, meg az a tantárgy, de hogy aztán tesin ott jó, kicsit csillelek, hogy akkor ott kicsit megpihenek, vagy ez egy olyan rajzóra, polgárin, ott kicsit mobilozhatok, és hogyha itt egész nap készenlétben kell állni, meg így mindenre oda kell figyelni, hogy ez nem megterhelő, mert hogy tudom, hogy ti ehhez vagytok szokva, de nem érzed azt, hogy néha jól esne egy kis pihenés, vagy kicsit kifújni a levegőt?
0: Fú, de biztos érzem nagyon sokszor, főleg utóbbi időben, mert most tényleg az nagyon-nagyon katasztrofálisan sok mindent kaptunk. Például vannak persze olyan órák, minden héten például a tanárnak sincs annyira kedve, szóval olyankor mondjuk például angol órán, most ezt a tanár nem örülne, mondom, de ott legtöbbször úgy van, hogy most beülünk az órára, aztán a tanár mondja, hogy na, én most megírok pár e-mailt, szóval csak olvastok a mi könyvet. Uh-huh. Szóval főleg angolon van úgy, meg aztán tesin sokan csinálják azt, hogy most fáj a hasam, szóval nem fog tornázni.
3: Tehát, hogy...
0: Éppen ez, hogy most, hát ez most szerintem éppen a tanár hibája, mert azt nem tanuljuk annyira. Például az a szlovák részekből az ismerőseimtől jobban hallom azt, hogy ők jobban tudják ezeket a present simple, present continuous, meg ezeket. Én nem értem annyira őket, mert amennyiben mi kiskorunk óta angolul anyanyelvi szinten beszélünk, ezért a tanár szerintem velünk kicsit jobban úgy van, hogy na, őket nem kell annyira tanítani angolt. Szóval angol az nem annyira erős a tanárunk.
5: Hát a angol nyelvtan az talán mindig így a nagy harc, hogy ugye vannak azok a diákok, akik amúgy beszélnek angolul, de nem tudják az angol nyelvtant.
3: Igen, és van a fordítva.
5: És van a fordítva. Kitty, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Thank you for being here. Gracias por estar aquí.
4: Muchachos, gyakorlom pekne.
5: Gyakorlom.
0: Gracias.
5: Köszönjük, hogy megosztottad velünk a sulidról a véleményedet.
3: Köszönjük szépen.
0: Köszönöm, hogy itt lehettem.
5: Hello. Itt volt most velünk Kovács Kitty Pozsonyból, a gimnázium Jura Roncel másodikos diákja, és most Bondor Gáspár készített egy bejátszást.
1: Linci bevágó. Itt ülünk a Linci stúdióban, és Ágit fogom kérdezni az ő középiskolájáról, mert amikor először beszélgettünk, akkor említette az osztrák HTL-eknek a koncepcióját, és kicsit így a mélyre szeretnék ásni annak, hogy mi is ez igazából. Ez egyébként a Hörere Technische Lehreskalt 5 éves érettségit adó, szakmai végzettséget is adó középiskola. Szia Ági!
6: Szia Gáspár!
1: Tehát miről is van szó?
6: Először is kijavíthatom, amit
1: nyugodtan, mondtam. kérlek.
6: Majdnem, jaja, szóval Hörere Technische Lehranstalt, és ezt nagyjából, amit hallottam majd magyarországi emberektől, gyakorlatilag egy technikummal összehasonlítható, csak az a különbség, hogy nálunk ez működik.
1: Illetve még, hogyha különbségeket említenék, akkor a technikum a szakvégzettséget ad, hogyha jól tudom, a HTL-ek azok viszont szakképzettséget, amik később diplomává evolválódnak, hogyha az ember egy 3 éves releváns szakmai gyakorlatot folytat cégnél.
6: Pontosan.
1: Te miért választottad ezt a fajta középiskolát? iskola?
6: Én minél hamarabb szerettem volna mérnök lenni, és rájöttem. Én azelőtt Németországban laktam, azelőtt meg Romániában, és ismerősökön keresztül, mert Nandin keresztül megtudtam, hogy van a HTL, ez az iskolaforma, és sokat gondolkoztam rajta, rájöttem, hogy mérnök akarok lenni, és akkor gondoltam, hogy ez egy jó első lépés, akkor hamarabb tudom kezdeni nagyjából 3-4 évvel a mérnöki karriert.
1: Tehát akkor te először gépészetre jártál HTL-be, utána átmentél mechatronikára, és most pedig egyébként a Johannes Kepler University-t, itt Linci Egyetemnek szintúgy mechanika bakaláriát végzed, onnan ismerlek téged. Miért éppen a mechatronika? És egyáltalán mi ez egy gyors definíciót?
6: Hát mechatronika az nagyjából nagyon hasonlít a gépészmérnökire, csak annyi, hogy több benne az elektronika, meg programozás, meg nem azt mondanám, hogy teoretikus dolgok, de hogy több a szoftver benne, mint a gépészmérnökiben, szóval nem annyira tervezünk. Hogyha motorokkal hasonlítanám össze, akkor a mechatronika az elektromotor, és gépészmérnöki a robbanomotor. Nagyjából.
1: Klasszikus. Amit meg szeretnék kérdezni még erről a középiskolás stílusról, hogy említett az, hogy ez diplomával felérő végzettséget adhat. Ezután miért dönt valaki úgy, hogy még egy egyetemet is elvégez? Mi az előnye, és te személyesen miért döntöttél így?
6: Így utólag amúgy több előnyt is, vagy több különbséget is látok benne, mert egy HTL-ben nagyjából megtanulsz mindent, amit később tudsz használni a szakmádban, munkahelyen, és egyetemen nagyon sok hátteret megtanulsz, például egy rakás teóriát, amit így annyira nincs rá szükséged, viszont esetleg jól jöhet majd, hogyha programokat akarsz fejleszteni.
1: Tehát akkor ezt az egyetemes tudást adja át, mint
6: gyakorlatilag, hogy igen. De az én esetemben még azért is, meg nem csak az én esetemben, hanem ugye ez a HTL, ez ugye csak Ausztriában működik így, ahogy van. Szóval, hogyha az ember tudja, hogy Ausztriában is akar maradni, így az élete végéig nagyjából, akkor teljesen érthető, hogy megcsinál az ember egy HTL-t, és utána elmegy dolgozni, 3 év után megkapja a diplomát, ami a bachelorrel egy rangú, és utána olyan fizetést is kap, mint egy bachelor végzettségű. Csak már van 3 év tapasztalata, és ki ismeri magát talán egy kicsit.
1: Nagyjából így a szakodban mennyien éltek ezzel a lehetőséggel, hogy azonnal elmennek dolgozni, és nem végeznek egyetemet?
6: Nagyjából mindenki, kivéve talán 3 ember.
1: Tehát akkor te különlegességnek számítasz, hogy ezután még egyetemet is végzel?
6: Mondjuk, ja.
1: Miért választaná az ember az egyetemet?
6: Azért, mert ugye csak Ausztriában létezik ez a HTL konceptus, ez azt jelenti, hogy vannak országok, ahol nem fogadják el a hiába itt megkapod a bachelorrel egyenrangú diplomádat, más országban nem biztos, hogy elfogadják, ez az egyik ok. Másik ok meg, hogyha az ember szeretne egy mastert csinálni, vagy esetleg még egy doktorátot is, akkor az egyetemek nem fogadják kell bachelor diplomaként azt a diplomát, amit kap az ember. Szóval éppen ezért meg kell csinálni egy igazi bachelort is, úgymond. Viszont, hogyha az ember csak dolgozni szeretne utána, és szeretne egy egyetemi szintű fizetést, akkor teljesen megéri a HTL.
1: Még magáról az oktatási módszerről kérdeznek itt a HTL-ekben, mert talán a legnagyobb kritika, ami a szlovák középiskolák szakközépiskolák rendszer ellen fölmerül, az, hogy egyszerűen nincsen rá idő, tehát, hogy 5 éves a szlovák szakközépiskola, és azelőtt kell egy egész érettségi anyagot letanítani, pluszban még egy szakképzést is adni. Ez hogy történik a te HTL-edben? Mennyire volt hangsúlya az alap érettségi tantárgyakon, mondjuk, ami számodra egyáltalán nem volt szakmailag releváns, ilyen irodalom, meg nyelvek, meg hasonló, szemben például egy konkrét gépészeti tantárgya.
6: Nálunk is 5 éves az egész, és nekünk is kell tanulni érettségire. Én azt mondanám, hogy nagyjából ugyanolyan, tehát ugyanannyira volt odafigyelve mind a kétfajta tantárgyra, tehát a technikus tantárgyakra, úgy, mint a úgymond normális érettségi tantárgyakra is. Annyi, hogy egyszerűen ott a diákok között, meg a tanárok is tudják, hogy nem az a prioritás, viszont a tanárok tesznek érte, hogy attól még prioritás legyen, mert érettségizni azért kell belőle. Szóval, hogy németből nekünk volt teljesen normális német óra, kellett szövegeket írni, kellett verseket analizálni. Ugyanolyan matematika volt, csak egy kicsit magasabb szinten, mert van amúgy az érettségében is 2 különböző része a matek érettségének, és van az egyik, a nehezebbik része, úgymond a HTL-es matek, de meg kell csináljuk is az alapszintet is. Angolt is tanulunk még, ezek az ilyen általános tantárgyak, amik vannak, és csak hogy mutassam meg, hogy mennyire komolyan veszik, volt osztálytársam, aki az összes technikus tantárgyból egyszerűen nagyon-nagyon jó volt, tökéletes jegyei voltak, de szegény nem volt jó németből meg angolból, és ezért ő bukott is egy osztályt az angol miatt, amit így nem gondolna az ember, mert így hol fontos neked az, hogyha Ausztriában akarsz maradni.
1: Miért választana bárki is egy gimnáziumot, hogyha helyette elvégezhet egy HTL-t, ahol nagyjából ugyanazt az általános tudást megkapja, plusz még egy szakmát is?
6: Ez egy nagyon jó kérdés, ezen én is sokat gondolkoztam, hogy miért tönt így az ember, de meg tudom érteni. Néhányan azt mondják, hogy talán a gimnázium az, nem tudom, én szerintem csak gimnazistákat hallottam azt mondani, hogy a gimnázium az jobb, magasabb szinten tanít, mert erősen kétlem. Azt hallottam viszont, hogy a matematika ott erősebben van tanítva, mint nálunk, mint a HTL-ben, ami lehet, hogy azért van, mert nálunk technikus tantárgyakkal ez ki van egyenlítve, mert nekem is. Én nagyon szerettem a matematikát, míg bekerültem HTL-ben, mert utána voltak sokkal izgalmasabb tantárgyaim, mint mechanika, meg elektrotechnika, meg ilyenek, szóval, hogy így minek...
1: Minek a nyárs matek, hogyha
6: igen, pontosan.
1: Van szaftosabb.
6: Igen, ez egyik, a másik meg az, hogy a gimnázium egy évvel kevesebb betart, szóval egy évvel hamarabb végez az ember. Úgyis kevesebb óráik vannak egy héten. Szóval, hogy mi azért megszenvedtünk. Az elején volt talán 35 óránk, és amikor a legtöbb volt, akkor 42 óránk volt. És akkor utána még hazamentél, még meg kellett csináld a projektet.
1: Akkor ez ilyen meghalósnak tűnik.
6: Hát igen, így. Egy kicsit jó.
1: Mennyire szeparál például egy mechatronika szak egy HTL-ben, mennyire egy típusú egy ügyű emberek vannak ott. Említetted a nemeknek a megoszlását, hogyha ezt így be tudnád mutatni.
6: Mindenképpen van megoszlás, már eleve azért, mert egy bizonyos típusú ember megy el HTL-be, és egy bizonyos típusú ember éli ott túl, úgymond. Szóval azért vannak különböző személyiségek, de tehát, hogy így alapjában véve nagyon hasonló személyiségek vannak ott. Én az én osztályomról tudok beszélni, mert őket ismerem. Nagyon kompetitívek, egymás hátán felmásznak, de hát az néha kell is. Igen. És a nemek, hát most az én esetemben ez így volt, mert én mechatronika osztályba jártam, meg az előtt gépészmérnökibe, tehát a két osztályban, mechatronika és gépészben voltam én az egyedüli lány.
1: Hány emberből?
6: Csak 40.
1: 40-ből.
6: Szerintem.
1: Milyen egyedüli lányként lenni egy 40-es fiú osztályban? Te is szépen lassan belemész az ő kulturális közegükbe, vagy pedig ilyen kívülállóként, valahogyan egy nőként maradsz meg ott?
6: Hát igen, ez egy ilyen érdekes dolog. Nekem személyesen úgy volt, hogy én mindig is jóba voltam fiúkkal, meg mindig egy kicsit fiús voltam, meg sportos, meg mit tudom én. És én amikor oda mentem a HTL-be, akkor én azt gondoltam, hogy ja, hát ez easy, ez nagy, ez lett a legjobb dolog, ami velem történt, milyen jó. De hát ugye az volt, ott volt az, hogy ők nagyon nagy dialektusban beszéltek, mert Tirolba jártam is HTL-be. Én meg annó csak Hochdeutschot tudtam, ez a, hát nem tudom, talán úgy lehetne összehasonlítani, hogy székely talán a dialektus, és a budapesti magyar a Hochdeutsch.
1: Sőt, inkább nagyobb a különbség, hogyha
6: inkább nagyobb, igen. Hiába ők tanulnak amúgy Hochdeutschot az iskolában, meg úgy, tehát magasabb németen kell beszéljék, úgy kell megcsinálják az érettségit is, mégis azért nem teljesen van ez betartva, meg így jobban szeretik, kényelmesebb nekik dialektusba beszélni, ezért én úgymond az én személyiségem nekik idegesítő volt, hogy most velem mindig Hochdeutschot kellett beszélni, ezért is. Az elején nem voltam annyira jó az iskolában, mert HTL-ben, mert új volt az egész rendszer, meg kicsi gyerekként, jó, nem annyira kicsiként, de 15-16 évesen kiköltöztem egy ismeretlen országba, teljesen egyedül, egy kicsit furcsa volt, de aztán, amikor összeszedtem magam, és jó jegyeim lettek, akkor utána egy kicsit rosszul érezték magukat a srácok, mert hogy lányként jobb jegyeim vannak, mint nekik, és na, ezt egy kicsit nehéz lenyelni.
1: Akkor ez egy ilyen elférfiasodó szakma, meghatronika,
6: hát egy kicsit igen, de hozzá kell tegyem, hogy amúgy próbálkoznak ezen változtatni. Tehát, hogy nagyon vicces próbálkozásaik voltak a tanároknak, hogy minél több lányt vonzanak be a HTL-ekbe.
1: Hogy a rózsaszínre festették a hát sublert, vagy?
6: Hát meg csináltak ilyet, hogy van ilyen nyílt nap, és akkor megkértek minket lányokat, mert voltunk vagy 20-an az egész iskolában. Csináljunk egy lány standot, ahol csak egy ilyen stand, ahol lányok vannak, és beszéljünk arról, hogy ja, a lányként is lehet HTL-be járni, és így nem így fogod meggyőzni őket, de próbálkoznak legalább.
1: Amit én látok beled, az, hogy éppen elvégeztél egy középiskolát, ami adott neked egy tulajdonképpen olyan képesítés, hogy most jelenleg is dolgozol a szakmádban. rajzolómérnökként. Az egyetemünknek talán a legnehezebb szakját végzett. Viszont cserébe volt neked középiskolás, voltak neked ezek a középiskolás éveid, ezek a mindenkivel ismerkedsz, és benne vagy az életben, és pöröksz, és éled.
6: Nekem be kellett áldozni néhány dolgot, tehát nekem is volt néhány kis bulis időszakom, amikor még a kollégiumban éltem, csak én utána volt a korona időszak, és az is egy kicsit izolált, meg utána én kiköltöztem a kollégiumból, mert nem tudtam egyszerűen tanulni ott, meg nem tudom, egyszerűen zavart, és ennek az volt a kompromisszuma, hogy akkor viszont elmegyek dolgozni, mert valamiből meg kell élni, de csak hogy tisztázom, azért az anyukám fizette a kollégiumot is, meg utána a lakást is, csak mondta, hogy neki nem futja még arra is, hogy a lakás mellett még az ételemet, meg ilyeneket is fizesek, mondtam, semmi gond, én elmegyek dolgozni. És
1: hány éves köröttől kezdve dolgozol?
6: 17. Miután kiköltöztem a kollégiumból, utána, meg miután komolyan vettem a HTL-t és tanultam rá, utána nagyon nem volt olyannyira sok élményem, mert alig volt szabad, HTL-esként nincs éppen olyan sok szabad időd, mint egy gimnazistaként, mert sokszor van projekted, amit meg kell csináljál, azt ugye ki kell tervezni, akkor utána elkezded rajzolni, rájössz, hogy elhibáztad, újra kell tervezni, újra kell rajzolni, stb. Hogyha most ilyen konstrukciós projektekről beszélünk, és akkor ezen kívül tanulni dolgozatokra, mert nem minden tanár tanít olyan jól, de viszont elvárja tőled azt a szintet, ami mondjuk jó. Szóval ez egy kicsit kiesett, és akkor amennyi szabadidőm nekem maradt, abban én nagyjából háztartást csináltam, meg dolgozni jártam, szóval nekem ez így kiesett, de viszont azt tudom, hogy ez így az én személyes esetem. Többieknek az osztályomból azért volt idejük bulizni legalább hétvégenként, meg fociedzésre járni, meg ilyesmi, szóval nem általánosítanám. Lehet azért jól érezni is magad HTL közben, főleg, hogyha szerencséd van, és egyszerűen jobb affinitásod van a technikus tantárgyok.
1: De akkor köszönöm szépen, hogy megosztottad ezeket az információkat, és sok sikert kívánok a további tanuláshoz.
6: Köszi.
1: És Berényi Mátyás, visszaadom a szót.
5: Csak most meghallgattunk egy bejátszást, amiben Bondor Gáspár Ágival beszélgetett a HTL-es iskolából. Köszönjük szépen a hallgatóinknak, hogy itt voltak és hallgattak bennünket, hallgassanak következőre is. Köszönöm szépen az állandó vendégeimnek is, hogy itt voltatok.
4: Köszi szépen, sziasztok, hello!
1: Sziasztok!
3: Hello. Sziasztok!
7: Tizenhét óra van. A Pátria Rádió hírei.
8: Az állami intézmények kiadásainak csökkentésével pótolnák a tranzakciós adót. Nőtt az orosz drón támadás áldozatainak a száma. Holnap is változóan felhős nyárias idő lesz. Csenger Ferenc vagyok, a részletek következnek. Peter Pellegrini államfő a szlovák nemzeti felkelés 82. évfordulóján az emberség, a tisztesség és a tolerancia fontosságát hangsúlyozta. Beszterce Bányai beszédében arra figyelmeztetett, hogy a társadalom nem maradhat közömbös a gyűlölettel és az emberi méltóság megsértésével szemben. A felkelés résztvevőinek áldozatvállalását méltatva kijelentette, a szlovák nemzeti felkelés a modern szlovák államiság egyik megkérdőjelezhetetlen történelmi és értékrendi forrása. Pellegrini bírálta a mai közéleti viták színvonalát is, amelyek szerinte gyakran a közösségi médiában elérhető pillanatnyi figyelem megszerzéséről szólnak. Robert Fico miniszterelnök szerint a szlovák nemzeti felkelés a modern szlovák történelem legjelentősebb eseménye, értelmezése körül azonban továbbra is vita zajlik. A felkelés 82. évfordulóján mondott beszédében úgy fogalmazott, hogy a nácizmust ugyan katonailag legyőzték, de annak eszméi nem tűntek el. Fico bírálta az általa Európában tapasztalt orosz ellenes hangulatot is, és több diplomáciát sürgetett az Európai Unió részéről. A kormányfő szerint Oroszországot lehet bírálni, de Európa biztonsága és békéje hosszú távon nem teremthető meg nélküle. A szlovák nemzeti felkelés 82. évfordulóján politikai és önkormányzati vezetők is hangsúlyozták a szabadság és a demokrácia védelmének fontosságát. Branislav Gröling az SS elnöke szerint a felkelés arra figyelmeztet, hogy ma is fel kell lépni a fasizmus és a gyűlölet ellen. Michal Šimečka, a progresszív Szlovákia elnöke a különböző nemzetiségű és politikai meggyőződésű emberek összefogását emelte ki. A szlovák nemzeti felkelés 82. évfordulóján az ellenzéki ellenzéki szlovákiai mozgalom a szabadság és a demokrácia védelmének fontosságára hívta fel a figyelmet. A párt szerint az 1944-ben a nácizmus és a totalitárius rendszer ellen fellépő köröksége a mai nemzedék számára is kötelezettséget jelent. József Bozsika, a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának elnöke pedig arra figyelmeztetett, a szabadság, a demokrácia és az emberi méltóság nem magától értetődő érték. Robert Fico szerint az állami kiadások általános, mint egy 1%-os csökkentésével is pótolható lenne a tranzakciós adó eltörlése miatt kieső bevétel. A kormányfő az STVR műsorában azt mondta, hogy a megszorítás valamennyi állami és közigazgatási intézményt érinthetné. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy jövőre nem terveznek az állampolgárokat terhelő konszolidációs intézkedéseket. Fico szerint a pénzügyminiszter további lehetőségeket is vizsgál. A 2027-es állami költségvetést várhatóan november végén vagy december elején fogadnák el. Legalább 37-re emelkedett a Kijev közelében végrehajtott orosz dróntámadás halálos áldozatainak a száma. A Bucsa járásban található Mila település egyik raktárát érte találat, ahol robbanóanyagokat, feltehetően lőszert tároltak. A támadás után hatalmas tűz és több robbanás történt, több tucatnyian megsérültek és csaknem 400 embert evakuáltak. Az ukrán ügyészség vizsgálja, szabályosan tárolták-e a robbanóanyagokat a lakóövezet közelében. Volodymyr Zelenszkij szerint a mulasztások felelőseinek is számot kell adniuk döntéseikről. 500 évvel ezelőtt elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de Magyarország nem tűnt el, jelentette ki Magyar Péter a Mohácsi csata 500. évfordulóján tartott emléknapon Mohácson. A magyar miniszterelnök hangsúlyozta, a Mohácsi csatában elvesztettük a királyunkat, elveszett az ország politikai egysége. Olyan évszázadok következtek, amelyekben sokszor maga a magyar államiság fennmaradása is kérdésessé vált. De Magyarország nem tűnt el, mi nem tűntünk el, hangsúlyozta a kormányfő, hozzátéve, ez talán Mohács legnagyobb üzenete. Több milliárd dollárba kerülhet Nepál újjáépítése a pusztító áradások után. A nepáli külügyminisztérium szerint a katasztrófa mérete már meghaladja az ország saját lehetőségeit, ezért nemzetközi segítséget kértek. A mentőcsapatok eddig 626 áldozat holttestét találták meg, több mint 2400 embert pedig továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Nepál speciális hűtőberendezéseket és igazságügyi orvos szakértői segítséget is kér az áldozatok azonosításához. A hatóságok szerint egyelőre továbbra is az ember életek mentése a legfontosabb feladat.
7: Időjárás.
8: Éjszaka 17 és 12 fokig hűl le a levegő, holnap folytatódik a változóan felhős idő 17 és 32 fok közötti hőmérséklettel.
7: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
8: Útkarbantartók dolgoznak Pozsonyban a Racsiánszkij míton, a főpályaudvar felé vezető oldalon, a jobb sáv nem járható, ezért itt torlódás alakulhat ki. Kassán a Rasztyiszlavová burkolatát javítják, ezért lezárták az Alajová és a Cintorinszkák közötti szakaszt az Alajová felé vezető oldalon, kerülni a környező utcákon át lehet. Pozsony püspökén lezárták a vasúti átjárót, itt is kerülni kell, vezessenek óvatosan.
7: Zöld hullám 0800 900 800. Fülbevaló Macsica Sándorral.
9: Szeretettel üdvözlöm a Fülbevaló minden kedves hallgatóját. A rock, a blues, a jazz és a funk stílusokat máig magabiztosan ötvöző Gavd Mule zenekar számos nagy hatású albummal vívta ki előkelő helyét az amerikai rock életben. Az alapító Warren Haynes gitáros és Matt Epps dobos máig tagjai az általuk 1994-ben alapított formációnak. A műsorunkban elhangzó koncertfelvételeken zenésztársaik Danny Lewis, gitáros billentyűs és Horgan Carlson, basszusgitáros. Ellen Woody tragikus halála után számos legendás basszusgitárossal dolgoztak együtt, mint Jack Bruce, Roger Glover és Mike Gordon. Gyűjteményünk a közelmúltban bővült a Gavd Mule Bring on the Music Live at the Capitol Theatre című dupla CD-s és DVD-s kiadványal, amely Európában 2019-ben jelent meg a Mascot zenei kiadó gondozásában. Reméljük, örömmel fogadják, hogy a több órás hanganyagból egy műsoridőnyit megosztunk most önökkel. Adásunk első felében három vérbő Gab Mule koncertfelvétel következik.

Thank you so much.

Tami Jurek, az All Music munkatársa a Gavd Mjöl Bring on the Music című lemezéről azt írta, hogy a hangzás végig nyers, meleg és telt, s fantasztikus bevezetést nyúlt a Gavd Mjöl csodálatos zenei világába, amely minden idők egyik legjobb hard rock zenekara. Doug Collett, az All About Jazz munkatársa viszont úgy jellemezte a lemezt, hogy Hans és társai több elismerést is megérdemelnének azért, mert nem a múlt dicsőségére támaszkodnak, s a dalok változatossága döbbenetes. Egyetlen élő album sem tudná reprodukálni az élő sójuk katarzisát. Napjainkig több mint 120 millió Pandora lejátszás, 70 millió Spotify stream, 3 millió letöltés az együttes hivatalos weboldaláról, és több millió albumeladás fémjelzi töretlen sikerüket. Adásunk második felében egy maratoni felvétel hangzik el, melyhez örömteli zenehallgatást kívánunk.

0: Kedves hallgatóink, a fülbevaló mai adás ezzel véget ért, amelyben a Gavt Mjöl zenekar koncertfelvételeiből válogattunk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! További kellemes rádiózást kíván önöknek Zsabka Levente hangmérnök és Macsica Sándor a műsorszerkesztője. Viszont hallásra!
1: Pátria Rádió. Pelsőc. FM 89,6.
2: Az állami intézmények kiadásainak csökkentésével pótolnák a tranzakciós adót. A tisztesség és a tolerancia fontosságát hangsúlyozta ünnepi beszédében az államfő. Nőtt az orosz drón támadás áldozatainak a száma. Holnap is változóan felhős nyárias idő lesz.
1: Napzárta. Csenger Ferenccel.
2: Részletes híreink. Peter Pellegrini államfő a szlovák nemzeti felkelés 82. évfordulóján az emberség, a tisztesség és a tolerancia fontosságát hangsúlyozta. Peszterce bányai beszédében arra figyelmeztetett, hogy a társadalom nem maradhat közömbös a gyűlölettel és az emberi méltóság megsértésével szemben. A felkelés résztvevőinek áldozatvállalását méltatva kijelentette, a szlovák nemzeti felkelés a modern szlovák államiság egyik megkérdőjelezhetetlen történelmi és értékrendi forrása. Pellegrini bírálta a mai közéleti viták színvonalát is, amelyek szerinte gyakran a közösségi médiában elérhető pillanatnyi figyelem megszerzéséről szólnak. Robert Fico miniszterelnök szerint a szlovák nemzeti felkelés a modern szlovák történelem legjelentősebb eseménye, értelmezése körül azonban továbbra is vita zajlik. A felkelés 82. évfordulóján mondott beszédében úgy fogalmazott, hogy a nácizmust ugyan katonailag legyőzték, de annak eszméi nem tűntek el. Fico bírálta az általa Európában tapasztalt orosz ellenes hangulatot is, és több diplomáciát sürgetett az Európai Unió részéről. A kormányfő szerint Oroszországot lehet bírálni, de Európa biztonsága és békéje hosszú távon nem teremthető meg nélküle. A szlovák nemzeti felkelés 82. évfordulóján politikai és önkormányzati vezetők is hangsúlyozták a szabadság és a demokrácia védelmének fontosságát. Branislav Gröling, az SZSZ elnöke szerint a felkelés arra figyelmeztet, hogy ma is fel kell lépni a fasizmus és a gyűlölet ellen. Michal Simecska, a progresszív Szlovákia elnöke a különböző nemzetiségű és politikai meggyőződésű emberek összefogását emelte ki. A szlovák nemzeti felkelés 82. évfordulóján az ellenzéki szlovákiai mozgalom a szabadság és a demokrácia védelmének fontosságára hívta fel a figyelmet. A párt szerint az 1944-ben a nácizmus és a totalitárius rendszer ellen fellépő köröksége a mai nemzedék számára is kötelezettséget jelent. József Bozsika, a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának elnöke pedig arra figyelmeztetett, a szabadság, a demokrácia és az emberi méltóság nem magától értetődő érték. Robert Fico szerint az állami kiadások általános, mintegy 1%-os csökkentésével is pótolható lenne a tranzakciós adó eltörlése miatt kieső bevétel. A kormányfő az STVR műsorában azt mondta, hogy a megszorítás valamennyi állami és közigazgatási intézményt érinthetné. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy jövőre nem terveznek az állampolgárokat terhelő konszolidációs intézkedéseket. Fico szerint a pénzügyminiszter további lehetőségeket is vizsgál. A 2027-es állami költségvetést várhatóan november végén vagy december elején fogadnák el. Ősszel megnyitja kapuit a közönség előtt a Szlovák Rádió pozsonyi székháza. A rendszeres szlovákiai rádiózás 100. évfordulója alkalmából szeptember 1-től október végéig nyilvános felvételeket, koncerteket és élő közvetítéseket rendeznek a fordított piramisként ismert épületben. A legtöbb program ingyenesen látogatható, és november elejéig jubileumi kiállítás is várja az érdeklődőket. A rendezvénysorozat szeptember 1-én egy kifejezetten a rádiózás centenáriumára készült 8 részes hangjáték nyilvános meghallgatásával kezdődik. 500 évvel ezelőtt elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de Magyarország nem tűnt el, jelentette ki Magyar Péter a Mohácsi csata 500. évfordulóján tartott emléknapon Mohácson. A magyar miniszterelnök hangsúlyozta, a Mohácsi csatában elvesztettük a királyunkat, elveszett az ország politikai egysége. Olyan évszázadok következtek, amelyekben sokszor maga a magyar államiság fennmaradása is kérdésessé vált. De Magyarország nem tűnt el, mi nem tűntünk el, hangsúlyozta a kormányfő, hozzátéve ez talán Mohács legnagyobb üzenete. Erdő Péter szerint a Mohácsi csata emléke nem csak a verességről, hanem a hűségről, a helytállásról és a közösségért vállalt felelősségről is szól. A bíboros esztergom budapesti érsek a csata 500. évfordulóján közzétett üzenetében felidézte, Mohácsnál II. Lajos király mellett egyházi és világi vezetők, valamint katonák ezrei vesztették életüket. Erdő Péter arra kérte a magyarokat, hogy tanuljanak történelmükből, tegyék félre a széthúzást és személyes érdekeik helyett keressék a közösség javát. Donald Trump szerint az Egyesült Államok megállapodást kötött Venezuelával, amely több mint 65 milliárd hordónyi bizonyított venezuelai olajtartalék felett biztosítana többségi amerikai ellenőrzést. Az amerikai elnök azt állítja, hogy az egyesség több mint kétszeresére növelné az Egyesült Államok olajtartalékait, és hosszabb távon csökkenteni az üzemanyagárakat. A megállapodás részletei egyelőre nem ismertek. A hírt Venezuela sem erősítette meg, ezért az egyesség pontos tartalma és feltételei továbbra is tisztázatlanok. Legalább 37-re emelkedett a Kijev közelében végrehajtott orosz dróntámadás halálos áldozatainak a száma. A Bucsa járásban található Mila település egyik raktárát érte találat, ahol robbanóanyagokat, feltehetően lőszert tároltak. A támadás után hatalmas tűz és több robbanás történt, több tucatnyian megsérültek és csaknem 400 embert evakuáltak. Az ukrán ügyészség vizsgálja, szabályosan tárolták-e a robbanóanyagokat a lakóövezet közelében. Volodymyr Zelenszky szerint a mulasztások felelőseinek is számot kell adniuk döntéseikről. Több milliárd dollárba kerülhet Nepál újjáépítése a pusztító áradások után. A nepáli külügyminisztérium szerint a katasztrófa mérete már meghaladja az ország saját lehetőségeit, ezért nemzetközi segítséget kértek. A mentőcsapatok eddig 626 áldozat holttestét találták meg, több mint 2400 embert pedig továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Nepál speciális hűtőberendezéseket és igazságügyi orvos szakértői segítséget is kér az áldozatok azonosításához. A hatóságok szerint egyelőre továbbra is az emberéletek mentése a legfontosabb feladat. Újabb 5 F-35-ös vadászgép érkezett Lengyelországba, így már 8 ilyen korszerű harci repülőgép áll a lengyel légierő rendelkezésére. A gépek a Lócs közelében található Laksi légibázison állomásoznak, és a lengyel hadseregben a Huszárc, vagyis Huszár nevet kapták. Varsó még 2020-ban összesen 32 F-35-öst rendelt az Egyesült Államoktól, mindegy 4,6 milliárd dollárért. A tervek szerint az összes megrendelt repülőgép 2029-ig áll szolgálatba. Izlandon ma arról szavaznak, hogy az ország több mint egy évtized után újra kezdje az uniós csatlakozási tárgyalásokat. Reykjavík 2009-ben kérte felvételét az Európai Unióba, a tárgyalásokat azonban 2013-ban felfüggesztette. A legnagyobb vitát továbbra is a halászat szabályozása jelenti, amely az izlandi gazdaság egyik kulcsfontosságú ágazata. A közvélemény erősen megosztott, a felmérések szoros eredményt jeleznek. Ha az igenek győznek, az még nem jelent uniós csatlakozást, a végleges tagságról később újabb népszavazást tartanának. Spanyolország a Frontex segítségét kérte a ceutai migrációs helyzet kezeléséhez. A spanyol hatóságok szerint az észak-afrikai enklávéban még mindig 5-8 ezer olyan ember tartózkodik, aki július végén Marokkóból lépte át a határt. Akkor legalább 72 ezeren érkeztek rövid idő alatt, és csaknem 100-an életüket vesztették. Ceutában azóta egyre nagyobb a feszültség, tüntetéseket is tartottak, és migránsok sátrait is felgyújtották. Madrid ezért további Frontex munkatársak kiküldését is kérte. Dolly Partonról neveznék el a Nashville-i nemzetközi repülőteret. Tennessee kormányzója Bill Lee tett erre javaslatot, miután a legendás country énekesnő kedden 80 éves korában elhunyt. A névváltoztatáshoz azonban módosítani kellene a repülőtér jelenlegi szabályait, amelyek szerint csak legalább 2 éve elhunyt szeméről nevezhető el egy létesítmény. A kérdésről szeptember 17-én tárgyalhatnak. Egy korábban indított online petíciót már több mint 155 ezeren írták alá.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóra.
3: A Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán, Fejes Dániel összeállítású magyar férfi kenu 4-es címét megvédve aranyérmet harcolt ki 500 méteren a poznanyi kajakkenu világbajnokságon. Kis Ágnes ezüstérmet szerzett a kenu 1-esek 500 méteres döntőjében. Magyar versenyző korábban még soha nem áll dobogón ebben a számban. A címvédő Kopasz Bálint szintén ezüstérmes lett a kajak 1-esek 1000 méteres fináléjában, Samuel Balázs pedig a 7. helyen ért célba. A somorjai Zalka Csaba szintén 7. zárt K1 200 méteren. A Slovan szeptember 9-én a címvédő Paris Saint-Germain elleni párizsi mérkőzéssel kezdi a főtábla küzdelmeit a labdarúgó bajnokok ligájában. Az első hazai meccset október 14-én a Stuttgart ellen játsszák a kékek. Mindkét találkozón 21 órakor indul útjára a labda. Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 6. fordulójában pár perc múlva 18 órakor kezdődik a Podbrezová Košice és a Trencsin Ruzsomberok mérkőzés. 20.30-tól rendezik a Banská Bystrica Komárno találkozót. Holnap 17 órától játsszák a Slovan Michalovce, a Skalica Dac, 19 órától pedig a Trnava Žilina összecsapást. A labdarúgó NB1 ma délutáni mérkőzésén Nyíregyháza Paks 1-1. A 6. forduló pénteki nyitó találkozóján Debrecen MTK 2-2. Most játsszák a Honvéd Zalaegerszeg meccset. A további műsor ma 19.30-tól Újpest Vasas, holnap 16.30-tól Kisvárda Győr, 19 órától pedig Felcsút Ferencváros. A labdarúgó Premier League ma kora délutáni mérkőzésén Liverpool-Nottingham 2-2. A vendégek kétszer is vezettek. A kétszeres VB ezüstérmes friss EB harmadik olimpiai negyedik helyezett Guzi Blanka döntőbe jutott az öttusázó kínai világbajnokságán, Erdős Rita és Bauer Blanka viszont befejezte szereplését. Utóbbi éppen hogy lemaradt a fináléről. Kis Gergely a 12. helyen zárt a férfiak versenyében, a triatlonosok világbajnoki sorozatának kínai viadalán. A címvédő Lando Norris legalább 2030 végéig meghosszabbította szerződését a McLaren Forma 1-es csapatával, a megállapodás pedig több évre szóló további opciót is tartalmaz. Már ennyit, sport a legközelebb holnap reggel, 3:47 után jelentkezünk.
1: Időjárás.
2: Éjszaka 17 és 12 fokig hűl le a levegő, holnap folytatódik a változóan felhős idő, 17 és 32 fok közötti hőmérséklettel. A napzártát hallották, hírekkel holnap 6 órakor a reggeliben jelentkezünk legközelebb, de híreinket elolvashatják a patria24.stvr.sk oldalon is. A hangmester Vasies Olivia nevében Csenger Ferenc kíván további szép estét, viszont hallásra!
4: Szombaton, augusztus 22-én a Deáki Kolostor templomban a Csemadok által szervezett 10. országos Szent István király ünnepség alkalmából ökumenikus istentiszteletet tartottak. Igét hirdetett Édes Ákos deáki református lelkipásztor, valamint Balogh Károly atya deáki plébániai kormányzója.
5: Mert az a nép és az az ország, amelynek Isten igéjét tiszteletben tartó vezetői voltak és vannak, az mindig is felvirágzott.
6: Ami szent királyunk nem csak a régi sárga lapokból tanít bennünket, hanem örök emlék, hogy egybe vannak az ujjai. Bár különbözőek vagyunk, mint ahogyan az ujjak a kezeken, de egybe kell tartanunk. mondja nekünk ez a szent királyunk.
4: Orgonált Zárecki György kántor. Ürge Tamás vagyok, várom önöket vallási műsorunk a Világosság katolikus kiadásával vasárnap 7 óra után, a műsor ismétlésével hétfőn 13 óra után.

0: do vojenskej služby. V lete bude vojna.
1: Bude
0: vojna.
1: Bude obed?

Asi som zaspal. Hoď môj verný adjutant,